0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szabó Dániel játéka és szerzeményei egyaránt különleges egyéni hangvételt tükröznek. A sokoldalú jazz zongorista zeneszerző a Közép-Európa országaira jellemző gazdag kulturális környezetben nőtt fel, majd a hazájában folytatott tanulmányok után Amerikában képezte tovább magát. A zenekar vezető által elképzelt kompozíciók és standard feldolgozások a saját ízzel és karakterrel rendelkező darabok megszületését befolyásolták mindazok a zenei hatások, amelyekkel a szerző tanulmányai és munkái során találkozott. A darabokra jellemző az újszerű és személyes hangvétel éppen úgy, mint a hagyományosabb jazz stílusok közvetett, burkolt jelenléte is.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most meg is hallgatunk egy felvételt Szabó Dánieltől.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
1: Trend Night.
2: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Védj egy argentin tangót elektronikába bolondító magyar zenekart, majd hűszerez meg a nyári este illatával. Valahogy így lehet leírni a Budapest Aires formációt. A modern akusztikus hangszerekre épülő argentin tangó a Budapest Aires zenéjében olyan elektronikus zenei műfajokkal fúzionál, mint a hip-hop, az ambient, a dub, a glitch vagy a dubstep. Ehhez társul még a grandiózus szimfonikus hangzás és olyan igazi magyaros hangszerek, mint a cimbalom és a hegedű. Ahogyan a tangóban a zene és a tánc kéz a kézben jár, úgy a zenekar műsorának is szerves része a tangótáncosok jelenléte az előadásokon. Szenvedély, mély érzelmek, dráma, tánc, a 21. század tánccipőjében perdül elénk a színpadra.
1: Trend Night.
2: A Budapest Aires következik most, azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Pozsi a rádió gyermekkórusában énekelt, zongorázni és klarinétozni tanult. 2006-ban készítették el Basic-kel a magyar televízió akkori arculatát, amely népzenei elemeket használt. Vegyítette a népzenét a hozzá közel álló stílusokkal, mint az elektro, a drum and bass, a dubstep, a hip-hop vagy a ragaton. Számos helyen fellépett a világban, New Jersey-ben, Londonban, Austinban, Zürichben és Grazban, illetve járt még Marosvásárhelyen és Székelyudvarhelyen is. Közreműködött az Ectomorph, a Blackout, az Animal Cannibal, Szeszenyi Enikő, a Jazz Megaz lemezein, de kísérte már például a Balkán Fanatikot, a Pablo Honeyt és Submace Mastert is.
1: Trend Night.
2: A Trend Night-ban a különleges zenei válogatásban most zenél a Pozsi és Basic.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Majsai Gábor mögött egy igazán profi karrier tornyosodik. Első komoly együttese a Vastaps volt, majd az Európa Group Cserháti Zsuzsával, akikkel végig turnézta Európát. A Krém emlékzenekar után a Besenyő Blues Band következett, a zenekar 92-ben Emerton díjat kapott, majd 93-ban megnyerték az első poprock fesztivált a Szivató dallal. Már ezen a versenyen is sokan Tom Jones-ozták, a közönség, a szakma és a sajtó egyöntetű lelkesedéssel kezdte Gábort a nagy öreghez hasonlítani, külseje és hangja alapján egyaránt. Ezen elgondolkodva készült el az első szólólemeze Barátom Jones címmel, a közönség szimpátiája azóta is kíséri ezt az anyagot, így nagy örömmel énekli el újra és újra. Később egyik oszlopos alapító tagja lett a Favágók zenekarnak, majd 2002-ben Dés László és Geszti Péter szerzeményét, az Üvegtigris főcímdalát, a Rossz pénzt énekelte. 2006 fordulópontot hozott Gábor életében, a Boltokba került Póker című önálló lemeze, majd 2007-ben a következő albumán klasszikus amerikai jazz nótákat énekelt nagy zenekari hangszereléssel, igényes, új magyar szövegekkel. A sikere való tekintettel a Swing és a Boogie című megaalbuma szintén swing alapokra épített, és a Boogie Boogie felé is kacsingatott.
1: Trend Night.
2: Majsai Gábor következik most a Trend FM-en, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Attila zenész karrierje során kétszer is hosszú éveket töltött a jazz tengeren túli központjában New Yorkban, ahol több neves mestertől is tanult. Hazatérését követően magyar zenésztársaival 2008-ban alapította meg saját formációját, a színes, energikus zenét játszó Kis Attila bandet. A jazz, soul, funky és latin zene elemeit egyaránt felhasználó, dúsdallamvilágú, olykor grúvos repertoárjuk a zenekar vezető szerzeményeiből áll. A gitár és szaxofon szólisztikus improvizatív jelenlétét gyakran egészíti ki fellépéseiken egy-egy kitűnő énekes is.
1: Trend Night.
2: A Kis Attila Band zenél nálunk már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: testvére, az imádsz. Szóval, hogy a kis puszinyuszikádnak úgy elkapott a bundácskája, hogy mindenképpen kéne egy másik. Figyelsz rám, de nehogy nyúlból legyen, te kis ravasz. Csiróka, maróka, pusóka, nyusóka, róka legyen. Vagy inkább nerc. Nyuszi, nyuszi, most meg hová mész?
1: Különleges zenei válogatás most a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A szaxofonos zeneszerző és producer Zolbert 2013-ban Frappé című dalával nyerte meg az első Smooth Jazz dalverseny fődíját, 2015-ben jelent meg One című debütáló nagylemeze, mely a Smooth Jazz műfaj őshazájában, az Egyesült Államokban a legendás Jazz Tracks Rádió az év legjobb lemezeit és dalait összefoglaló Top 25-ös listáján a 10. helyre került fel. 2017-ben jelent meg a második albuma, az Inside Out, melyen 12 instrumentális kompozíció mellett helyet kapott Takács Nikolasszal közös dala a Miami Nights is. 17 dal tartalmazó élő koncertlemeze a Live, melyet egy 10 fős nagyzenekarral rögzített, 2018-ban készült el. A művész által képviselt zenei irányzat az instrumentális popzene színes palettáját idézi, a smooth jazz, a punk és a soul műfajok egyedülálló ötvözeteiként, amelyekben a szenvedélyes és pozitív hangulatok modern hangszerelésekben szólalnak meg.
0: Trend Night.
1: Zolberttől is meghallgatunk egy dalt már is, itt a különleges zenei válogatásban.

dal után a különleges zenei válogatásban itt a 94.2-n Nemesvári Norbi érkezik, egy zenész, aki 20 éve muzsikál, mégiscsak nemrégiben látta elérkezettnek az időt, hogy önálló dalokat írjon és azokat be is mutassa a közönségnek. Azt mondja Nemesvári Norbi, hogy szerzeményei a boldogság tudatos megélése, a pozitív életszemlélet, na meg persze a romantika jegyében íródnak, és erre a mai zűrzavaros világban bizony nagy szükség van.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szűcs Gabi Budapesten a Könyves Kálmán gimnáziumba járt, majd érettségi után a Gornagy Mária színi tanodában színészmesterséget tanult. 19 évesen kezdett Silke Olga tanárnőnél énekelni, ez alatt a Víg Színház darabjaiban lépett fel. Elvégezte az OSK előadó művészi kurzusát, ének előadó művész szakon, jazztáncot tanult még emellett. Tagja volt a Cotton Club Singersnek, készítettek dalokat a Stereo Swing-el, és nagyon sok dalt vettek fel szóló produkciójával is.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban itt a Trend FM-en már is Szűcs Gabi énekel.

Gazdaság és kultúra a 94.2.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Captain Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
1: Trend Night.
2: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Captain Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

méteres. Hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek, de tudom, ha ítélek, a végén én is csak ítéltetek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Bár zenekart Farkas Róbert alapította eredetileg a Kávéházi cigányzene korszerűsítése érdekében. 2007-ben a zenekar köré szervezte a magyar rockzene néhány jelentős alakját. Az eredetileg egyetlen lemezre összeállt csapat együtt maradt, és azóta is töretlen sikerrel lépnek fel színházakban, fesztiválokon, koncertpódiumokon, az énekesek viszonylag állandó összeállítású szerepeltetésével. Örökzöld táncdalokat, filmslágereket, kuplékat adnak elő újszerűen, kiváló ízléssel, kifinomult cigányzenei háttérrel.
1: Trend Night.
2: A Budapest Bár következik most, azonnal, itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trendlight. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után. Itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trendlight.

0: mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Film.
1: 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat Budapesten. Október 8-a és 10-e között a Toldi moziban három kortárs szlovén film mutatkozik be, köztük díjnyertes és hazájukban nagy közönséget vonzó alkotások is. A fesztivált Marko Nabersnik a Fehéret 90 fokon mossuk című filmje nyitja. Az 1980-as évek Ljubljanájában játszódó történet egy kislány Bronja felnövését követi, akinek édesanyja elveszt egyik pillanatról a másikra változtatja meg az életét. A film a gyászról, a családi kapcsolatokról és az első szerelemről mesél, miközben a korszak változásait is megmutatja. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott és több díjat is nyert. Október 9-én a Rejtőzködők következik, egy szlovén-izlandi-szerb koprodukció. Két férfi egy reggel Ljubljana közelében egymáshoz bilincselve ébred, egyikük pedig még azt sem tudja, ki ő valójában. A furcsa helyzetből induló történet váratlan barátságról is újrakezdésről szól. A zárónapon pedig október 10-én a Földfoglaló látható, Zsiga Virc filmje egy iskolai játszótér körüli konfliktusból indul, amely hamarosan a szülők között is komoly, időnként egészen abszurd összecsapássá válik. A film azt vizsgálja, milyen gyorsan fordulhat át a gyermeki játék felnőttek közötti agresszív konfliktusba. A 10. szlovén filmnapok október 8-a és 10-e között várja a közönséget a Toldi moziban. Három film, három különböző történet, egy közös pont, betekintés a kortárs szlovén film sajátos világába.
0: Koncert.
1: Bartók Béla mind a hat vonós négyese egyetlen sorozatban, ráadásul nem csak koncertként, hanem Bartók életének történetével együtt. A Kelemen Kvartett országos és nemzetközi turnéra indul, amelynek során a teljes Bartók ciklust bemutatják a közönségnek. A több éves felkészülés során a kvartett 68 órát dolgozott Kurták Györggyel, és további 60 órát Rados Ferenccel, Lockenhausban pedig Schiff Andrással is foglalkoztak a művekkel. A hatvonós négyes így nem egyszerűen egymás után megszólaló kompozícióként jelenik meg, hanem Bartók zeneszerzői útjának lenyomataként. A koncerteket Farkas Zoltán, zenetörténész vezeti végig, aki Bartók életének és a művek születésének fontos állomásait is felidézi. Az estékhez kiállítás kapcsolódik, a programot pedig Mácsai János és Farkas Zoltán Bartók levelezésére épülő beszélgetése zárja. Vagyis a zenén keresztül nem csak a komponistát, hanem az embert is közelebb szeretnék hozni a közönséghez. A sorozat Lendva Jakabfán indul, majd Lendván, Szentesen, Szegeden és Makón folytatódik. Novemberben pedig Genfbe is eljut. Decemberben Kecskemét, Nyíregyháza és Miskolc, 2027 tavaszán pedig Pécs, Kaposvár és Veszprém következik. A vállalkozás eredménye ráadásul lemezen is megmarad, a Kelemen Kvartett Bartók mind a hat vonós négyesét rögzíti, a teljes felvétel 2027 tavaszán jelenik meg az Alfa Records gondozásában.
0: Könyv.
1: Október 10-én jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete Középre zárva címmel. A kötet különlegessége, hogy nem egy klasszikus értelemben vett verseskönyv anyaga, hanem az író különböző időszakokban született, versként publikált rövid szövegeiből áll össze. A legkorábbi írás 2005-ből származik, a legfrissebbek pedig már 2026-ban készültek. A válogatásban visszatérnek Nádas jól ismert témái: szabadság, hiány, szabad akarat, nyelv, fény, felelősség és katasztrófa, de személyek és konkrét történelmi események is megjelennek. Többek között Eszterházy Péter, Polc Ellen, Petőfi Sándor és Széchenyi István neve. A kötet ötlete tavaly ősszel merült fel, amikor Simon Márton költő, az Okapi Press alapítója felvetette Nádasnak, hogy az ilyen jellegű írásaiból érdemes lenne önálló verseskönyvet összeállítani. Az író nyár elején kezdett dolgozni a köteten, a szerkesztésre kész kézirat pedig július 2-án került a kiadóhoz. A szerkesztő Orosz Anett lett. Simon Márton szerint a kötet egyszerre esszéisztikus és személyes, sokszor szándékosan csapongó, ugyanakkor rendkívül izgalmas nyelvi világot mutat. A középre zárva október 10-én jelenik meg az Okapi Press gondozásában. Egy új Nádas kötet, amelyben régebbi és egészen friss szövegek találkoznak, és amely tovább árnyalhatja az író irodalmi örökségét.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
2: Vadító éjszakák a Belvárosi Színházban. Ebben az előadásban Anna és Julio házassága kihűlt, de ezt még nem tudnák elviselni. A felettük lévő lakásból viszont minden nap végig kell hallgatniuk, ahogy a szomszédok szeretkeznek. Anna barátkozásképpen meghívja őket vacsorára, Julio pedig eltökéli, hogy szól nekik az intim áthallásról. Laura és Salva azonban egyértelmű szándékkal érkezik. Ez a Vadító éjszakák cselekménye. Az előadás teltházas bemutatóját követően Péter Kata színésznővel beszélgettem, aki az egyik főszereplőt alakítja. Szóval immár túl vagytok a bemutatón a Vadító éjszakákkal, egyrészt a Belvárosi Színházban, illetve volt egy nyári bemutató még az Óbudai Társas Körben. Úgy tudom, hogy azóta egy kicsit hozzányúltatok, és egy nem teljesen ugyanolyan verzió látható most a Belvárosiban. Ez pontosan milyen jellegű változtatást jelent egyébként, hogyan indult ez el?
3: Ahhoz képest a változtatás maximum csak annyi, hogy érett a dolog, és egy-két járást, vagy gesztust, vagy ilyesmit pontosítottunk, vagy kihagytunk, vagy hozzátettünk. Tehát én nagyon nagy alapjaiban nem változtattunk, csak az addigi tapasztalatokból leszűrtük a következtetéseket, és hogy mi működik, mi nem működik, mi jön ki, mi nem jön ki, és így csak ilyen finom hangolás történt.
2: Nagyon érdekes egyébként az általad alakított karakter. Ugye a történetben két házaspárt, illetve az ő történetüket ismerhetjük meg. És ugye van egy házaspár, aki úgymond invitál egy ilyen vadító éjszakára, a másik házaspár, itt vagy te a női tagja a házaspárnak, akiket meginvitálják erre, és ez elindít egy ilyen, hát kétféle viselkedés tulajdonképpen a színészek között. Egyébként mi segített neked belehelyezkedni a karakteredbe, hogyan fogtad meg ezt a történetet?
3: Ami nekem tud segíteni, hogy én is egy 40-es vagyok, házasságban élek, és az életközepi válság, az mondjuk engem sem került el, vagy annak a szele, amikor az ember így azt gondolja, hogy na jó, akkor mostantól így fogok élni, kialakult már az ember körül valami, meg van a munkája nagyjából, vagy mi érdekli, egy rend, és hogy akkor még milyen új izgalmak, váratlan dolgok várhatnak az emberre. És akkor ebben a házasságban is az, hogy elviszik a hétköznapok a fókuszt. És az, hogy minden nap intézzék a praktikus dolgokat, így nem marad valahogy figyelem arra, hogy mit érzünk, hogy vagyunk egymással, nem kérdezünk, hogy hogy vagy a másiktól, és akkor így beszürkül és ellaposodik. És itt tart az a házaspár, amikor a szomszéd házaspár, akik meg szabadabban élik meg, a szerelmet, meg egy frissebb kapcsolat, meg nincs gyerekük, valahogy így rámutatnak így kívülről arról, hogy lehet, hogy ez így nincs rendben, és valamit tenni kell, vagy változtatni.
2: Az előadás nekem úgy jött le, hogy nem akarja ezt egyértelműen megválaszolni, hogy most ennek a párnak, aminek te a női tagját alakítod, együtt kell-e maradnia, vagy külön folytassák az útjukat. Ez például szándékos döntés volt?
3: Szándékos, meg ez a nézői szabadság, hogy ki mit lát bele, és izgalmas mindig meghallgatni, hogy kinek mi jött le, vagy mit gondol, és hogyan gondolja tovább azt a történetet, hogy ezt így nem kell folytatni, vagy azt, hogy de ők még szeretik egymást, és itt ezt abszolút rendbe lehet rakni, hiszen mind a ketten vágynak arra, hogy jól működjön a kapcsolat közöttük.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: Közösségi ügyé vált a Fóti Rom templom feltámasztása. Évszázadokon át szinte láthatatlanul húzódott meg Fót határában a középkori Szent Márton templom romja. A benőtt falmaradványok ma egy különleges építészeti és közösségi vállalkozás középpontjába kerültek, Jakab Csaba tervei nyomán olyan rekonstrukció születik, amely összekapcsolja a történeti örökséget a kortárs építészeti gondolkodással, miközben új életet ad egy rég elfeledett szakrális helynek. A Fóti Szent Márton templomot sokáig inkább sejteni lehetett a tájban, mint látni. A város szélén, ipari környezetben megbújó középkori maradványt évtizedeken át benőtte a növényzet, köveit részben széthorták, falai alig emelkedtek ki a földből. A rekonstrukció szervezője Jakab Csaba olyan alkotó, aki korábban a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi épületének belső építészeti munkáin, valamint a Velencei Építészeti Biennálé 2014 kiállításán is dolgozott, Fóton pedig új egyensúlyt keres múlt és jelen között. A régészeti feltárások szerint eredetileg egy kisebb, románkori, falusi templom állhatott itt, amelyet később gótikus elemekkel bővítettek. A török korban pusztulhatott el végleg, maradványait pedig az évszázadok tovább rombolták. A feltárás

0: középkori másolat létrehozása a cél. Ehelyett olyan épület születik, amely tiszteletben tartja az egykori templom arányait, anyaghasználatát és szellemiségét. Közben mai liturgikus és közösségi igényekre válaszol. Ahogy ő fogalmazott, a cél a revitalizáció, vagyis hogy a templom ismét élőhelyé váljon. A tervezett új szerkezet kortárs karakterű lesz, mégis figyel a középkori templom térszervezésére és fényviszonyaira. Tervek szerint a benapozás tudatosan alakítja majd a belső tér atmoszféráját, ami a középkori templomépítészet egyik legfontosabb eszköze volt. A kivitelezés több ütemben zajlik. Elsőként a szentély épült meg és kapott tetőszerkezetet, ezt követte a hajó kialakítása, az utolsó lépés a környezet rendezése lesz. A projekt finanszírozása pályázati forrásokból, civil támogatásokból és helyi összefogásból áll össze. A romtemplom körül az elmúlt években programok, templomtúrák és közösségi események szerveződtek, amelyek fokozatosan visszaemelték a helyet Fót kulturális életébe.
1: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: 6 óra, jó reggelt kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i eset miatt, erről a kormányfő számolt be Facebook oldalán. A miniszterelnök nem részletezte, hogy mivel gyanúsítják, de ez lehet az Ötker szórakozó helyen történt úgynevezett telefonügy, amikor az akkor még ellenzéki vezető a gyanú szerint a Dunába dobta annak az embernek a telefonját, aki többszöri kérése ellenére nem állt le az ő videózásával. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rótt bűncselekményt, hozzátette, hogy minden további fejleményről majd tájékoztatást ad. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására volt alkalmas. Magyar Péter saját mentelmi ügyét és az ellene indított vizsgálatot úgy kommentálta, hogy az a Poltféle ügyészség utolsó, idézem, szánalmas kísérlete arra, hogy megpróbálja összemosni az Orbáni maffia által végrehajtott közpénzlenyúlásokat és az ellene többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet. A Kontroll.hu információi szerint már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek. A Központi Nyomozó Főügyészség tájékoztatására hivatkozva közölték mindezt. A választás előtti úgynevezett aranykonvoj ügy egyetlen gyanúsítottja korábban úgy volt, hogy a volt TEK vezér Hajdú János, aki egyébként nem ismerte el az ellene felhozott vádakat, de úgy tűnik, hogy több embert gyanúsítanak, például jogtalan fogvatartással. Fürst Pál, az ügyészség korábbi vezetője lemondása utáni nyílt levélben és nyilatkozataiban egyébként közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg a feletteseit, és azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkos szolgálatoknak az ukrán pénzszállítók, vagyis az aranykonvoj elfogására. Még március 5-én a terrorelhárítási központ és a titkos szolgálat az M3-as autópályán tartóztatott fel egy ukrán pénzszállítmányt. A gépjárművekből a hatóságok több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le, a szállítmányt kísérő személyeket napokig jogellenesen tartották fogva, később mind a szállítmányt elengedték, illetve hát a fogva tartottakat is. Gazdasági hírekkel folytatjuk. A készülő Vekkerle Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában a hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a lakáskínálat bővítése és azon belül a bérlakások építése. Ezt állapította meg a GKI gazdaságkutató legújabb elemzésében. Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint a saját tehermentes tulajdonban élő lakosság aránya 77%-ot tesz ki. Ugyanakkor mindez olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és a társadalmi mobilizációt. Merényletet akadályozott meg az amerikai szövetségi nyomozóiroda, az FBI. A támadást egy tinédzser akarta a rohamkarabéllyal elkövetni Minnesota államban, a Minneapolis közelében lévő Bloomington bevásárlóközpontjában. A 18 éves fiú állítólag 30-60 emberrel akart végezni a hónap végén a Mall of America nevű bevásárlóközpontban. A Fehérház szerint Sheikhitun Abdullahi Mohamud, akit egyébként kedden vettek őrizetbe, a merényletet az Iszlám Állam nemzetközi terrorhálózat segítségével tervezte elkövetni. Azzal bukott le, hogy egy fedésben lévő, magát az Iszlám Állam tagjának mondó FBI ügynöknek fizetett $600, akitől meg akart vásárolni egy AK-47-es rohamkarabét és 200 lőszert.
0: Tőzsdehírek.
1: A Budapest értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek. A Richter erősödött 1,1%-kal 12.500 forintra, az OTP viszont 3,8%-ot zuhant 39.900 forintig, a MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban fejezte be 2.540 forinton. Veszteséggel zárták a vezető nyugat-európai tőzsdék a kereskedést, a londoni FTSE 8-10, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal fejezte be, a párizsi CAC-ra 1,2%-kal gyengült, Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os eséssel zárt a tőzsde. A Wall Street-en a tegnapi tőzsdei kereskedésben zárás a Dow Jones 8%-os mínuszban pihent meg, az S&P 500 4%, a Nasdaq 0,5%-os gyengüléssel zárt. Az ázsiai tőzsdei kereskedésben jelenleg a japán Nikkei 1%-kal gyengül, Hongkong 6%-del, Shanghai 3%, India 3%, Dél-Korea 1,9%, Szingapur pedig 3%-os zuhanásban. 1,1206 az euró dollárral szembeni árfolyama. Újra drágul a kőolajt, nagyjából 2%-kal, 102 dollár 35 cent a Brent ára, az amerikai könnyolaj 89 dollár 86 cent.
0: Időjárás jelentés.
1: Nyugat felől elindul a felhősödés, és a déli óráktól már lehetnek záporok, zivatarok. Jó részt a Dunántúlon, aztán holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá válik a szél. Napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb időjárás várható. 6 óra 6 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval fél héttől a reggeli monitorban. Németh Lászlóval várjuk Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: lettünk bennünk.
1: Otthonunk Európa. Aktuális információk csütörtökönként 3:49-kor a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága.
2: 94.2
1: Trend FM. Műsorajánló következik.
3: Melyik a legjobb fotós mobil?
4: Biztonságos-e a felhő?
3: Kell okos óra a nagymamának?
4: Megzabolázható a kategóriások?
3: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
4: Melyik a világ legjobb tévéje?
3: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
5: 7:02, jó reggelt kívánok, 2026. október 8-a van. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén, kezdődik a reggeli monitor. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. És mielőtt még rátérnénk pár érdekes részletre, a Koppányok, a Semjének, a Szergiuszok és a Laurenciák ünneplik nevük napját, egyik jobb, mint a másik, Isten éltesse őket nagyon-nagyon sokáig, azokat is, akiknek születésnapjuk van. Jó reggelt!
6: Jó reggelt kívánok mindenkinek, szervusz!
5: Na, milyen időnk lesz ma? Olyan, mint tegnap? Sütni nem. Fog a...
6: Nem. Nem. Nem, nagyon nem. Déltől már záporok, zivatarok is lehetnek.
5: És akkor jó, hogy felvettem a melegebbik
6: nagyon
5: cipőmet.
6: Nagyon jól tetted. Dunántúliak öltözenek vastagabban, mert ott még élénk szél is lehet, és egyébként holnaptól már inkább szelesebb időjárás várható, néha csapadékkal, és a hétvégére, hát főleg a nyugati ország részre emlékeim szerint igencsak szeles esős időt jósolnak. Ausztriában már néhol havazott is, tehát hogy annak a szele vagy a csapadék zónája ér majd el minket. Egyébként nagyon nem baj, hogy esni fog az eső, de ettől függetlenül ez a fajta vénasszonyok nyara jellegű, vagy felturbozott vénasszonyok nyara, mert ez inkább néha nyárias időjárás volt, szóval ennek úgy tűnik, hogy vége.
5: Annál is inkább havazik, már Ausztriában is, mert hogy ugye tegnap is elmondtuk a hójelentés című rovatunkban, hogy hát esik a hó bizonyos olyan területeken, ahol már lehet síelni is, majd megnézzük ennek a részleteit is. Jövünk a legfrissebb információkkal, itt a Trend FM-en a 94.2-n. Jó reggelt, szép napot, kellemes készülődést mindenkinek!
1: Hírek a Trend FM 94.2-n!
5: Kihallgatta Magyar Pétert a Központi Nyomozó Főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i eset miatt. Erről maga a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében.
6: A miniszternek nem részletezte, hogy mivel gyanúsítják, de ez lehet az Ötker szórakozó helyen történt úgynevezett telefonügy, amikor az akkor még ellenzéki vezető a gyanú szerint a Dunába dobta annak az embernek a telefonját, aki többszöri kérése ellenére nem állt le az ő videózásával. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt, hozzátette, hogy minden további fejleményről majd tájékoztatást ad. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására volt alkalmas. Magyar Péter saját mentelmi ügyét és az ellene indított vizsgálatot úgy kommentálta, hogy az a pótféle ügyészség utolsó szánalmas kísérlete arra, hogy megpróbálja összemosni az, idézem, Orbáni maffia által végrehajtott közpénz lenyúlásokat és az ellene többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet.
5: Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, erről írt a Kontroll.hu a Központi Nyomozó Főügyészségre hivatkozva.
6: Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett és szabadlábon védekezik. Arról egyelőre nincs információ, hogy rajta kívül kiket gyanúsítanak még. A központi nyomozó főügyészség október 2-án vonta saját hatáskörébe az úgynevezett aranykonvoj ügynyomozását. Fürth Pál, a szervezet korábbi vezetője, júniusi lemondása után nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomás gyakorlással vádolta meg feletteseit. Azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók, vagyis az aranykonvoj elfogására.
5: Elismerte az ügyészség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Sezták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben egy korrupciós ügyben folyó nyomozás során.
6: A központi nyomozó főügyészség szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre, és a büntető eljárási törvény alapján jogszerűen jártak el. Sezták Miklós ügyvédje korábban azt állította, hogy a volt miniszter megfigyelése még mentelmi jogának felfüggesztése előtt történt, ezért szerinte az törvénytelen volt. Az ügyészség ezt vitatja, és közölte, hogy a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön szabályok sem zárják ki az ilyen típusú leplezett megfigyelést.
5: Főállásban 100 ezer, mellékállásban pedig 50 ezer forint lesz az új kata havi összege.
6: A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak egyéni vállalkozók választhatják a jövőben, társas vállalkozások nem. A magasabb adóteher azt is jelenti, hogy a minimálbér után járó TB ellátásra és nyugdíjra lesznek jogosultak az ilyen adózást választók. Maximum évi 22 millió forintos árbevételig választható a kata. E fölött az árbevétel fölött 15%-os plusz társasági adóteher lép életbe. Szigorú szabályokkal próbálják megakadályozni azt is, hogy ne legyen mindebből bújtatott foglalkoztatás. Doboz Zoltánt, az m4privatbankár.hu lapcsoport újságíróját hallják.
0: A katás vállalkozó nem szerezhet bevételt a saját munkaadójától. Tehát aki például van egy akár főállása, akár mellékállása XKFT-nél, az ő számára nem bocsáthat ki számlát. Továbbá nem szerezhet bevételt olyan cégtől sem, ahol a megelőző 24 hónapban ő foglalkoztatott volt. A harmadik tényező pedig, hogyha egy kata alany bevételeinek legalább 50%-át egyetlen kifizetőtől szerzi, akkor évvégével szűnik meg a kata alanyisága, tehát itt is a jogalkotóak vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
1: Tőzsdehírek.
5: Gyengüléssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
6: A Dow Jones Index 0,7%-kal csökkent, az S&P 500 0,3%-os mínuszban fejezte be, a Nasdaq 0,2%-kal esett vissza.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt tegnap. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
6: A Richter 1,1%-kal emelkedett 12.500 forintra, az OTP 3,8%-ot zuhant 39.900 forintig, a MOL 4%-ot gyengült 5.035 forintra, a Telekom 1,2%-os mínuszban fejezte be 2.540 forinton.
5: Veszteséggel zárt Nyugat-Európa.
6: A londoni FTSE 8-tized, a frankfurti DAX 1,4%-os mínusszal fejezte be, a párizsi CAC-án 1,2%-kal gyengült, Milánóban 2,4%, Madridban 1,6%-os mínusszal zárt a tőzsde.
1: Időjárás jelentés.
6: Nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik a szél. Napközben 22-28 fok valószínű, a hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb idő várható.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Reggeli Monitor. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
5: Önmagában a vagyonadó léte, illetve bevezetésének terve teremt kirívó helyzetet az adózásban, hiszen kevés ország él ezzel a lehetőséggel. Erről beszél Fischer Ádám, a Niveus üzleti és tanácsadó cégcsoport adózási szakértője, akit Péli Nagy Kata kérdezett a részletekről.
1: Reggeli Monitor.
2: Egyelőre társadalmi egyeztetésen van, és szakmai egyeztetésen ez a bizonyos

0: majd az adó alapba?
1: Hát nagyjából minden. Tehát gyakorlatilag a személyes használatú 1 millió forintot el nem érő ingóságok, illetve a kisebb értékű autók, amiket kivesznek. Ez alól egyébként egy magyar adóilletőséggel rendelkező, tehát alapvetően Magyarországon élő embernek minden vagyonát össze kell számolni.
0: Na most ez azt jelenti, hogy minden egyes polgárnak kell egy ilyen vagyonleltárt csinálni? Vagy csak bizonyos embereknek, akik 1 milliárd fölötti vagyonnal rendelkeznek?
1: Az egyszerű válaszom erre az lenne, hogy csak annak kell, aki 1 milliárd fölötti vagyonnal rendelkezik, de nyilván annak, aki a közelében jár, annak muszáj lesz valamit készíteni ahhoz, hogy tudja, hogy 990 millió vagy 1 milliárd 10 millió forint a vagyona.
0: Körülbelül mégis hány embert érinthet ez Magyarországon? Ugye azért vannak bizonyos kimutatások.
1: Mindenképpen több ezer emberét érint. Ez nagyjából ez az, amit én biztosan merek. Kijelenteni ez 5-től több tízezerig, azért sokféle becsülés láttam, egyiket sem tudtam függetlenül ellenőrizni, úgyhogy ennél jobban nem merek tippelni.
0: Na, mielőtt belemegyünk a részletekbe, nézzük meg, hogy mondjuk Európában vagy nemzetközi viszonylatban ezek a bizonyos határértékek, például az 1 milliárd és 100 milliárd, illetve azon fölöttiek, ezek mennyire kirívóak? Szóval hova lehet ezt így elhelyezni?
1: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, tehát néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne.
0: Válasszuk ketté, ugye vannak személyes vagyontárgyak, meg vannak cégvagyonok. Melyikre mi vonatkozik? Kezdjük először a személyes vagyonokra. Mi tartozik ide bele, és milyen alapon kell ezt felmérni, hogy mennyit ér?
1: A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát a cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni. Tehát ez egy magánszemélyeket terhelő adó. A céges vagyonnak különböző értékelési módjai vannak, attól függően, hogy mekkora a cég, mikor jött létre, mi van benne, mire szolgál. Tervezetben már vannak módszertanok, és hát itt azért sok minden fel fog merülni ezzel kapcsolatban. Tehát biztos, hogy lesz szükség cégértékelésre valamilyen módon.
0: Azért nem mindegy, hogy tőzsdére bevezetett cégről van szó, vagy sem.
1: Így van. Hát tőzsdei céget könnyű értékelni, hiszen annak van egy piaci értéke. Pontosan lehet tudni, mennyit ér egy részvény, és fel kell szorozni, hogy hány részvényem van. Az igazi kihívás az a nem tőzsdei cégek értékelése volt mindig is.
0: Azért itt nem személyes jólétről van szó, hanem ezek termelő eszközök, amely után alapvetően maximum az osztalék lehet az, amit azonnal mondjuk valaki föl tud használni személyes célra.
1: Ez egy gazdaságpolitikai döntés, hogy azoknak, akiknek ilyen cégeik vannak, hogyan határozom meg az adózás módját. Csak az osztalékot adóztatom, esetleg akár azt egy magasabb kulccsal, vagy magát a vagyont adóztatom meg, vagy a adóztatják-e a csak a realizált értéknövekedést adóztatják, csak vagy vannak esetleg nem realizált, tehát például sok országban a részvényeknek a nem realizált áremelkedését is le kell adózni. Tehát, hogyha valakinek van részvénye, és annak nő az értéke egy évben, azt akkor is le kell adózni, ha egyébként nem adta el. Tehát, hogy ebbe ezek gazdaságpolitikai döntések, hogy melyik oldalról fogom meg az adózást.
0: És ez a javaslat melyik oldalról teszi ezt meg?
1: Ez a javaslat arról, hogy a vagyon után adóztatja, nem veszi külön azt, aki kivonja a cégből, vagy aki bent hagyja a cégben az adott cégérték növekedést, hanem magának a cég értéke után határozza meg, vagy az ingatlan értéke után adóztat. Ugye ingatlan adózás az bizonyos körökben most is van, hiszen az önkormányzatoknak ez egy nagy bevételi forrása.
0: Cégek esetében akkor ez azt jelenti, hogy a cég kiválóan működik, de hasznot nem vesz ki belőle mondjuk a tulajdonos, ám bátor adóznia kell utána. De akkor miből fizeti ki?
1: Mindenkinek kérdéseket fog felvetni, hogy ezt hogyan lehet kifizetni, vagy van erre készpénzállománya egyébként, vagy muszáj lesz értékesítenie miatt. Az olyan országokban, ahol a nem realizált értéknövekedést is adózni kell, ott gyakori, hogy amiatt kell részvényeket eladni, hogy az adót ki lehessen fizetni. Onnantól, hogy az a gazdaságpolitikai döntés születik, hogy maga a vagyon ténye után hozzá kell járulni a közterhekhez, ez egy ugyanolyan adózási kérdés. Egyébként ugye ez egy cég életében egyébként is felmerül, hiszen sokszor a cégeknek úgy kell társasági adót fizetni,

0: látni, hogy a készpénzállomány ehhez nem kapcsolódik. Tehát a magyar társasági adó az nem a cash flow alapján adóztat, hanem számviteli eredményt kell kimutatni, és hát vannak olyan beruházási intenzív időszakok egy cég életében, hogy társasági adót kell fizetni, de erre valójában nincsen pénze, mert máshol elköltötte, csak másképp működik az adórendszer, ezekkel számolni kell, biztos, hogy sokféle változat lesz erre. Van, aki részvényt fog eladni, van, aki ingatlant, van, aki osztalékot vesz fel, tehát ennek sok változata lehet.
1: De ez mindenképpen visszahat majd a cég eredményes működésére adott esetben.
0: Ha valóan olyan cégtulajdonos, akinek van saját megtakarítás, ez lehet, hogy a saját megtakarításából fogja, hiszen ez alapvetően egy őt terhelő adó, tehát nem szükségszerű. Igen, ha kivesznek pénzt emiatt a cégből, és azt mondjuk nem másra tudja befektetni, tetni, az is lehetséges. Nagyon sok változat lesz erre.
1: Nézzük akkor a személyes vagyontárgyakat. Mennyire életszerű az, hogy különböző rokonokra, közeli leszármazottra, feleségre, gyerekre íratták át? Ez a törvényjavaslat ezt mennyiben próbálja kiküszöbölni?
0: Nem célja kiküszöbölni. A együtt élő kiskorú gyerekre nem érdemes, mert ők hozzászámítódnak a szülőkhöz. Az egyéb rokonok között lehet, ez nyilván akinek 1,5 milliárd forint a vagyona, hogyha ezt megosztja a testvérével, akkor ezzel lehet kezelni, 30 milliárdos vagyonhoz azért nagyon sok rokon kell. És természetesen, mint mindig, az általános átminősítési jogköre a NAV-nak ott van, tehát az olyan ügyleteket, aminek a célja kizárólag adóelőny volt, azokat mindig is megtámadhatta a NAV. Arról nem beszélve, hogy ez milyen egyéb jogi kérdéseket vett föl, mondjuk, hogyha valamit átiratok a testvéremre, akkor azt onnantól nem az én gyerekem fogja utánam örökölni. Ez mindenkinek a saját döntése.
1: Házastárs és házastársi közös vagyon esetében ezt hogy kell figyelembe venni?
0: Főszabály szerint a házassági szerződés kell alapul venni, ha van ilyen, tehát akkor az ott egyértelműen elhatárolja, ha nem, akkor alapvetően meg kell osztani közöttük egyenlően, tehát ahogy ez őket megilleti, tehát ha mondjuk házastársaknak a közösen tulajdonolt lakását, azt fele-felében fogják figyelembe venni.
1: Várhatók, szinte biztos, azt nem tudni, hogy mekkora mértékben, úgynevezett vagyonátrendezések, amikor megpróbálja, hát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy megpróbálja mindenki kitalálni, hogy hova mentse el, azt, ami után nem akar adót fizetni. Tehát várható...
0: Azért ez a mencsellel nagyon óvatosan kell, mert azért nagyon sok mentességet ebben nem lehet, ugye itt, amit az előbb beszéltünk, tehát nagy varázslatok nincsenek. Nyilván valakinek van egy nagykorú gyereke, és egyébként is neki szánt, ott lakik a gyerek a lakásban, akkor azt most praktikus átiratni, ha egyébként is ez volt mögötte a szándék. De egyébként valós gazdasági szándék nélkül ügyleteket azért mindenkit óvatosságra intek.
1: Lehet itt szerepe az adóparadicsomoknak?
0: Aki Magyarországon élő magyar adó illetőségű személy, ő neki a bárhol lévő vagyona után adót kell fizetni, hogy ebből mi az, amit beval, mit csinál azzal, hogyha nem vallja be, ugye van egy adózatlan jövedelme akkor, és ezt hogyan és hogyan fogja a NAV ellenőrizni, tehát ez sok kérdést felvet. Most már a NAV-nak egyre több információ van, és elég jó rálátása van akár külföldi bankszámlákra is. Ugyanúgy, ahogy régen is voltak offshore számlák, bizonyára most se lehet kizárni, hogy nem bevallott offshore számlákat fognak részben használni. Ennek sokféle következménye van, hogyha ezt teszi valaki.
1: Tehát ez azt jelenti, hogy külföldön lévő vagyonelemek után is kell fizetni.
0: Természetesen ez egy önbevallásos adót, nem a NAV fogja felkutatni ezeket, ezt be kell vallanunk és jelenteni.
2: Akár esik, akár fúj, a legtöbbször a pénz az úr. A gazdasági útvesztő idegenvezetője Németh László.
3: Főállásban 100 ezer forint, mellékállásban havi 50 ezer forint lesz a kata új havi összege. Doboz Zoltánt, az mforprivatbankár.hu lapcsoport újságíróját a további részletekről Nagy Károly kérdezte.
2: Jó reggelt! Ez a Reggeli Monitor.
4: Bejelentette még kedden Magyar Péter miniszterelnök, hogy a kata újraindul abban a formájában, hogy nem csak magánszemélyek felé lehet majd számlázni a vállalkozásoknak, hanem újra megtehették ezt cégek felé is. Ugyanakkor azért a legalacsonyabb adótételt felemelik a korábbi 50 ezerről majd 100 ezer forintra, és hát majd lehet mellékállásban is katázni. De talán kezdjük a legalapvetőbbel, mely típusú vállalkozások igényelhetik, ha eddig nem a katában voltak, hogy újra katázhassanak?
5: A legfontosabb, hogy A korábbiakkal ellentétben vállalkozás nem igényelheti, nem lehet katás. Ez a jövőben is csak egyéni vállalkozóknak lesz nyitott ez a lehetőség. A cégeknek történő számlázás az egy mindenképpen előremutató előrelépés a változások között, ugyanis bár egy különadó, 15%-os különadó fogja sújtani, ha ebből azonban levonható lesz a befizetett kata összege, ez a különadó, ez éves különadó lesz, tehát az év során, az adóév során megszerzett cégeknek kiállított száma és tőlük beérkezett bevételnek a 15%-át minden tárgyévet követő hó február 25-ig kell bevallani, és ebből levonható az év során megfizetett kata összege. Ez főszabály szerint azt jelenti, hogy 12-szer 100 ezer forint, az 1 millió 200 ezer forint, ez 8 millió forintnak a 15%-a. Tehát az a katás egyéni vállalkozó, aki legfeljebb 8 millió forintot számláz ki, és szerez bevételt. Mondjuk itt cégektől, bár ez egy kicsit szűk, valójában úgy mondanám inkább, hogy nem magánszemélytől, tehát például társasháztól, civil szervezettől, és természetesen cégektől is, tehát legfeljebb 8 millió forint bevételt szerez onnan, azoknak nem lesz külön adófizetési kötelezettségük.
4: 8 millió forint fölött akkor viszont már nyilván lesz ez a 15%.
5: Így van.
4: Ez az adótípus, ez a megváltoztatott katázási lehetőség minden korábbi egyébként kiskaput kizár. Arra gondolok, hogy azért bevallva, nem bevallva korábban volt a bújtatott foglalkoztatásnak is az egyik formája, ez főleg talán a futároknál lehetett egyértelmű vagy nyilvánvaló, szóval ezt a bújtatott foglalkozást valahogy ki tudják majd szűrni?
5: A nagyon régi kata is megpróbálta ezt a rejtett vagy bújtatott foglalkoztatás, bújtatott munkaviszony lehetőségét kizárni. Ennek több jele is volt a jogszabályban, de úgy tűnik, hogy nem működött, mondjuk így. Ugyanis például, amikor egy katást ellenőriztek, akkor megfordult a bizonyítási kényszer. Ez még a régi-régi katára vonatkozik. Megfordult a bizonyítási kényszer, vagyis amikor a NAV kiszállt egy katázóhoz ellenőrizni, akkor a katásnak kellett bebizonyítania azt, hogy ő jogszerűen katázik. Erre volt egy 7 pontból álló lista, és ha a katás bebizonyította, hogy abból a 7-ből legalább 2 illik rá, ilyenekre gondolok például, hogy az ő saját tulajdonában álló telephelyén, székhelyén végezte a munkát saját eszközökkel, nem volt utasítási jogköre a szerződő félnek, akire ugye vélelmezték a munkaviszonyt, vagy pedig saját eszközökkel végezte a munkát, akkor ebben az esetben az adóhatóság bizonyítottnak látta, hogy valóban jogszerűen katázik az illető, még akkor is, hogyha egyébként például itt vannak a futárok esetei, ott erősen hajazott a munkaviszonyra a foglalkoztatás. A mostani tervezetben egész másképp fogalmaz már a törvényalkotó, ugyanis úgy zárja ki a bújtatott vagy rejtett foglalkoztatást, hogy egyrészt a katásvállalkozó nem szerezhet bevételt a saját munkaadójától. Tehát aki például van egy akár főállása, akár mellékállása XKFT-nél, az ő számára nem bocsáthat ki számlát. Továbbá nem bocsáthat ki számlát, nem szerezhet bevételt olyan cégtől sem, ahol a megelőző 24 hónapban ő foglalkoztatott volt. Tehát ha valaki ott hagyja a cégét, felmond, akkor 24 hónapig ő oda számlát nem bocsáthat ki, mert azonnal elveszíti kata alanyaságát. A harmadik tényező pedig, hogyha egy kata alany bevételeinek legalább 50%-át egyetlen kifizetőtől szerzi, akkor évvégével szűnik meg a kata alanyisága, tehát itt is a jogalkotóak vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
4: Összességében azért eléggé komolyan körül van ez bástyázva. Picit visszatérve arra, hogy mik a változások, említettük már a többletadó fizetést, aztán akik katáznak, azok emlékeim szerint jövőre 75 ezeret, aztán 28-tól 100 ezeret fizetnek majd, tehát akik maradtak és magánszemélyek felé adóznak. De milyen plusz szolgáltatás nyújt a kata adózása 100 ezer forintos adóteher fejében?
5: Itt volt az eddigi katának az egyik legnagyobb hibája, hogy sem a kata mértékét, sem az érte járó társadalombiztosítási szolgáltatásokat nem valorizálta a kormányzat. Tehát 2022-ben ugye befagyasztották az egészet, maradhattak csak az egyéni vállalkozók, fodrászok, műkörmösök, taxisok, lakberendezők, stb. Ők befizették a havi 50 ezret, és cserébe az úgynevezett ellátási alap, vagyis ami alapján a táppénzt, a gyedet, vagy időskorú ellátásokat, nyugdíjukat számolták, az megmaradt 108 ezer forint. Most 2022-ben ez a 108 ezer forint körülbelül fele volt a 200 ezer forintos akkori minimálbérnek, hát a mostani 322.800 forintos minimálbérnek pedig a harmada. Tehát az azt jelenti, hogy gyakorlatilag nevetséges összegre számíthattak volna nyugdíjként. Most az új változás nem csak a kata szintjét emeli meg, hanem fölemeli ezt a bizonyos ellátási alapot is. Első körben 2027-ben 317.000 forint körüli összegre, és 2028-tól pedig a mindenkori minimálbér összegére. Ami azt jelenti, hogy a katás, ha megbetegszik, akkor tagpénzként ugyanannyit kapna, mint egy minimálbéres bejelentett munkavállaló. Nyugdíjként is ugyanúgy minimálbér alapján számítják neki a nyugdíjat, tehát nem a 108.000 forintos vélelmezett havi bevétel alapján, tehát magasabb lesz az az összeg mindenféleképpen, és ugye a katának az a lényege, hogy tételes adót befizeti, bármekkora is a bevétele, ugye a bevételi határt is megemelik 22 millió forintra, ami jövőre az áfamentesség, alanyi áfamentességnek határa is lesz, tehát mondjuk egy 10x millió forintos éves bevételből a 100.000 forintos havi katát kifizetve bőven van lehetősége arra a vállalkozónak, hogy abból akár nyugdíj célra, akár egészség célra, saját kasszájába félre tegyen.
4: Így ez eléggé jól hangzik, tehát ezek a módosítások. Mik a várakozásaitok, vagy akár a személyes várakozásod azzal kapcsolatban, hogy mennyi vállalkozó, egyéni vállalkozó térhet vissza a katás adózási formához?
5: Hát Magyar Péter bejelentése szerint akár 100.000-et is elérheti ezeknek a száma. Jelenleg ugye körülbelül 40.000 kata alany van, amikor a katát mondjuk így majdnem teljesen megszüntette a kormányzat 2022 őszén, akkor a 450.000 katázóból 300-350.000 volt az, aki kénytelen volt vagy felhagyni a vállalkozásával, vagy pedig áttérni egy magasabb adózási kulcsot jelentő adózási formára. Többnyire az általányadó egyéni vállalkozói formát választották. Most, hogy mennyien fognak visszatérni, ez még kérdéses, mert például egy mellékállásban egyéni vállalkozó személy, ha katázni kezdene, akkor kellene fizetni az 50.000 forintot, ha pedig megmarad általányadózóként, és a jövedelme nem éri el az éves minimálbér felét, akkor viszont gyakorlatilag nulla adóteherrel végezheti továbbra is az általányadós tevékenységet. Tehát az a kérdés itt, hogy ő ezt a pénzt szeretné megtartani, és akkor maradjon általányadós, vagy pedig gyűjtsön állami nyugdíjára, és akkor viszont érdemes neki átállni a mellékállású katázásra.
2: Reggeli Monitor. Olyan, mint a jó kávé. Beindítja a napot. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a Reggeli Monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
7: Nekem 10.
6: Mennyi?
8: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban lelassult a haladás az M3-as autópálya bevezető szakaszán az M0-as autót és a Szerencs utca között, az M5-ös autópályán az autópiasztól, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól, illetve a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, de torlódásra kell készülni a Budakeszi út és a Hűvösvölgyi út külső szakaszán a Városközpont felé. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressi út és az Ifjúság útja után is lezárták a külső sávot, mert közművet javítanak. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamos síneket terelik egy rövidebb szakaszon, itt tart még a csatorna javítása. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú áthaladást itt jelző lámpa szabályozza. A Hung Expo területén rendezvényt tartanak, ezért napközben a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűben indul. Reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után burkolatjavítása kezdődik, ezért a belső sávot lezárják. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: 7 óra múlt 2 perccel, és a Trend FM szimfonikusok most éppen Mr. Charles Dow emlékére szóltak, aki 1896-ban az akkori Wall Street Journal szerkesztőjeként megalkotta a Dow Jones ipari átlag indexet. Ez az Amerikai Egyesült Államok 30 legfontosabb vállalatának tőzsdei állapotát mutatja. Hát itt azt írják, hogy percről percre, de azt gondolom, hogy pillanatról pillanatra. Szóval köszönjük neki ezt az értékes tevékenységét, és hát nevét, illetve művét azóta is láthatjuk, hallhatjuk, legalábbis nálunk itt a Trend FM-en mindenképpen. Ahogyan tesszük ezt most is, beszélünk majd a Dow Jones-ról is, meg sok minden másról. A hírszerkesztő Nagy Károly, én Németh László vagyok. Már 7 óra van, jó reggelt!
2: Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját a Riazanyi területen található Szaszovó városában, ami fennakadásokat okozott a vállalat felhőszolgáltatásaiban, előír a The Kiev Independent.
4: Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszám, gépgyár, vagy esetleg mindkettő volt-e. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradás a felhőhálózat más részeire is átterjedhet, ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. A nyilvános szolgáltatás kimaradást figyelő monitorok ugyanakkor nem mutattak kiterjedt leállást a Yandex lakossági szolgáltatásaiban.
3: Kihallgattam Magyar Pétert, a központi nyomozó főügyészség tegnap este. Egy 2024. június 21-i eset miatt erről a kormányfő számolt be Facebook bejegyzésében.
4: A miniszternek nem részletezte, hogy mivel gyanúsítják, de ez lehet az Ötker szórakozó helyen történt úgynevezett telefonügy, amikor az akkor még ellenzéki vezető a gyanú szerint a Dunába dobta annak az embernek a telefonját, aki többszöri kérése ellenére nem állt le az ő videózásával. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhére rót bűncselekményt, hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására volt alkalmas. Magyar Péter saját mentelmi ügyét és az ellene indított vizsgálatot úgy kommentálta, hogy szánalmas kísérlet arra, hogy megpróbálják összemosni a közpénz lenyúlásokkal és az ellene többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletekkel.
3: Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, ezt írta a Control.hu a központi nyomozó főügyészségre hivatkozva.
4: Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori tekvezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartás büntetével gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, panaszt tett és szabadlábon védekezik. Arról egyelőre nincs információ, hogy rajta kívül kiket gyanúsítanak még. A központi nyomozó főügyészség október 2-án vonta saját hatáskörébe az úgynevezett aranykonvoj ügynyomozását. Füst Pálp, a szervezet korábbi vezetője júniusi lemondása után nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg a feletteseit, és azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók, vagyis az aranykonvoj elfogására.
3: Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már az idén év végére el kell készíteniük.
4: A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, hanem az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
0: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, ugye ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, itt egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
3: Felbecsülhetetlen a hazai KKV-szektor sebezhetősége a tervezett vagyonadó bevezetése esetén, így vélik a Blue Chips szakértői.
4: A befizetési kötelezettségeket a fejlesztési tervekből vagy közhasznú támogatásokból vonhatják el. Ez leginkább az 1-5 milliárd forint közötti vagyonnal rendelkezőket érinti. Karagics Istvánt, a Blue Chips Capital vezető pénzügyi és üzletviteli tanácsadó cég ügyvezetőjét hallják.
2: Tőzsde hírek.
3: És most következik Karagics István, a Blue Chips vezető pénzügyi és üzletviteli tanácsadó cég ügyvezetője.
10: Az 1 milliárd és 5 milliárd forint közötti réteg az, különösen becsülhető az, hogy mekkora fájdalmat fog elszenvedni, akik egyébként a magyar KKV-szektor gerincét jelentik, akik sok százezer ember foglalkoztatásáért felelnek, viszont olyan cégeket birtokolnak, ami papíron lehet, hogy 3 milliárd forintot ér, nem biztos, korán sem biztos, hogy el tudná adni azt a 3 milliárd forintért azt a céget, viszont hogyha neki a 3 milliárdos vagyona plusz még a 30 év alatt megkeresett 2-3 ingatlana mellé be kéne fizetni minden évben 25-30 millió forintot, vagy a fejlesztési elhatárolásai terhére, tehát olyan célokról vonja el, amikhez a legkönnyebb hozzányúlni.
2: Tőzsde hírek.
3: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap.
4: A Dow Jones indexe 7%-kal csökkent, az S&P 500 3%-os mínuszban fejezte be, a Nasdaq 2%-kal esett vissza.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
4: A Richter 1,1%-kal erősödött 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-kal zuhant 39.900 forintig, a MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban fejezte be 2.540 forinton.
3: Veszteséggel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
4: London 8%, Frankfurt 1,4% mínusszal fejezte be, a párizsi tőzsde 1,2%-kal gyengült, Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
3: Idehaza a bankközi deviza piacon 1 euró 365 forintba és 98 fillérbe kerül. Egy amerikai dollárért 326 forintot és 57 fillért, egy svájci frankért 392 forintot és 10 fillért kell fizetni. Nézzük, hogy mi a helyzet Ázsiában, ahol a térségben irányadó tokiói Nikkei 1%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 6%-kal korrigál lefelé, a Shanghai Composite, amely pedig végre kinyitott, 3%-kal áll a negatív tartományban, csak úgy, mint az indiai Sensex mutatója. A dél-koreai Kospi 2%-kal, a Szingapur 3%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 1,9%-os erősödésben 89,95 dollárért jegyezhető hordonként, azaz 159 literenként. A Brent jegyzési ára 102,44 dollár hordonként. Egy uncia aranyért 4%-os erősödés mellett 4156,10 dollárt kérnek jelenleg a világpiacon. Erősödik a sárga nemesfém kurzusa.
2: Időjárás jelentés.
4: Nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani, időnként viharos lehet a szél, a csúcshőmérséklet 22-28 fok között valószínű, a hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb időjárás várható.
2: Sporthírek a 94.2.
3: Ramon Vega üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó elsőként jelentette be, hogy a FIFA márciusi elnökválasztásán a hónapok óta kritikák keresztüzében lévő elnök Gianni Infantino kihívójaként kíván indulni. Vega hangsúlyozta, hogy a jelenlegi vezetés aláásta a sportág morálját, közben pedig óriási károkat okozott a szervezet hitelességében. Az üzletember 1993 és 2001 között szerepelt a svájci válogatottban, klubszinten pedig játszott a Cagliari, a Tottenham, a Celtic FC és a Watford együttesében is. 2012-es visszavonulását követően a pénzügyi szektorban helyezkedett el, de vannak érdekeltségei az ingatlan szakmában is. Az FTC Telekom waterpolo férfi vízilabda csapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája idei szezonjában. A magyar bajnok és kupagyőztes zöldfehérek a Komjádi úszodában 23-7-re diadalmaskodtak a román Steaua Bukurest felett. Nyéki Balázs tanítványai az előző kiírásban bronzérmesként zártak, 2024-ben, 2025-ben pedig elhódították a trófeát. A második fordulóban október 28-án a görög Panathinaikos vendégei lesznek. Az FTC-re jövő héten is komoly kihívás vár. Csütörtöktől Georgiában, Batumiban vesznek részt egy 8 csapatos tornán. A klubvilágbajnok Veszprém fölényesen nyerni tudott a szerb Partizan Belgrád otthonában a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének harmadik fordulójában. Az eredmény 37-26 lett a veszprémiek javára.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 48 múlt 2 perccel, a vonalban pedig itt van velünk Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Jó reggelt kívánok!
3: Jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Egy kis hazai, illetve nemzetközi kitekintést nézünk majd meg itt ebben az órában, két részletben. És amivel kezdenénk, az az amerikai piac, az amerikai befektetések. Ez most mennyire tűnik biztos választásnak?
3: Hát azért alapvetően azt elmondhatjuk, hogy sosem teljesen biztos választás, főleg a részvénypiac, de azért a historikus átlag az mindig az volt, hogy Amerikában lehetett bízni, hogyha hozamokat kerestünk, akkor ott azt általában megtaláltuk. Hát ha visszanézünk az elmúlt 2-3 évre, akkor nincs másképpen a helyzet, viszont nyilván mint befektetők inkább előremutatóan szeretnénk információhoz jutni, és azért most azt kell látni, hogy vannak bőven kockázatok, tehát az, korábban működött az a fix amerikai felülsúly, az nem biztos, hogy 100%-osan kifizetődő, és itt elsősorban arra kell gondolni, hogy a mesterséges intelligencia fűtötte beruházások azok óriási nagy elvárásokat támasztanak a megtérülések kapcsán. Tehát hatalmas összegeket reméljük, hogy nem égettek el, de fektettek be ezek a hatalmas vállalatok, és hát a befektetők azt várják, és azt fogják számolgatni, hogy pontosan milyen megtérüléssel fognak ezek majd kifizetődni. Egyébként ezek a nagyon nagy cégek, Amazon, Meta, Microsoft korábban is igencsak elkápráztató megtérülésekkel dolgoztak, mondjuk a befektetett tőkén elértek, és az volt úgymond most az volt a semleges. Na most ahhoz képest, ami korábban volt, a logikus az lenne, hogy még inkább magas megtérüléseket tapasztaljunk, ha már ennyi pénzt beleöltek a különböző szerverparkokba és adatközpontokba. Fognak figyelni majd szerintem a befektetők, és emiatt egy kicsit azért lehet is aggódni, hogy be fog-e következni.
2: Egyébként ez az aggódás, hogy be fog-e következni, ez vonatkozik arra is, hogy ugye nem csak maga az AI, hanem illetve az AI-jal kapcsolatos fejlesztések, hanem mondjuk az alapvető infrastruktúra megteremtése is óriási pénzekbe kerül. Tehát itt gondolok arra, hogy a legutóbbi napok hírei szerint az Egyesült Államokban új nukleáris reaktorokat kell üzembe helyezni, mert hogy olyan energiaigénye van kifejezetten ennek a szektornak.
3: Igen, óriási az értéklánc, és itt azt látni kell, hogy az a ciklus, ami történik, tényleg történelmileg is jelentős. Össze lehet hasonlítani a nagy vasútépítésekkel, össze lehet hasonlítani a 1990-es évek, 2000-es évek elején ezzel az internetboommal, ahol a GDP 2-3%-át elköltötték egy egészen belátható horizonton belül. Hát ez most is meg fog történni, véletlenül 2030-34-35-ig ilyen GDP arányosan 3%-os beruházási cikluson lehetünk túl. Ebbe beletartoznak az adatközpontok felhúzása, ebbe beletartozik az is, hogy az ezt kiszolgáló infrastruktúrát meg kell építeni, és pont ez okozza, hogy ez adja az egésznek a kockázatát. De szerintem, amit még érdemesebb itt megnézni, ez mind lehetséges, tehát végső soron pénz az van, az most más kérdés, hogy mennyire drága a pénz, erre is kitérhetünk majd, hogy ugye emelkednek a hozamok, tehát azért az ingyen pénz korszakának végre, de a nap végén azért nem kivitelezhetetlen ezt a beruházást megvalósítani. A kérdés itt az lesz, azok a vállalatok, amelyek vélhetően majd a haszonélvezői lesznek a mesterség és intelligencia okozta hatékonyság növelésnek, valójában a mérlegükben, az eredmény kimutatásukban azt, hogy valóban egy szebb világot élünk, egy jobb világot élünk, egy hatékonyabb világot élünk, ahol én, mint mondjuk ezt felhasználó egészségügyi, pénzügyi vagy akár ipari cég, nagyobb a számviteli év végén. És ez egyelőre még azért nem látszik. Tehát gyerekcipőben vagyunk, tehát ahhoz képest még korai is azt várni, hogy azonnal ketté váljon a piac, az AI használó cégek azok hirtelen legyenek szuper eredményesek, tehát nyilván racionális elvárásokkal kell még hozzáállni az egész történethez. De egyelőre azért ez még nem látszik. Azért annak is fenn van a én személyes gondolatom, hogy azért a belépési korlát, a belépési szint egy vállalat számára, aki szeretné AI-jal hatékonyabbá tenni a működését, azért az nem olyan magas. Ez pedig azt jelentheti, hogy ennek a relatív előnye viszonylag hamar elvész. Tehát ha mondjuk minden bank, minden egészségügyi szolgáltató, minden, nem tudom, gyógyszertár egyébként már implementálja ezeket a folyamatokat, hatékonyabbá teszi a működés, akkor egymáshoz képest elvész ez a hatékonyság, és akkor lehetnek azt gondolom negatívabb meglepetések itt a megtérülést illetően majd.
2: Ugye a világ gyakorlatilag most már több mint fél éve azt figyeli, hogy mi történik a Hormuzi szorosban, illetve hogy ez a bizonyos iráni konfliktus, ez végül milyen irányban halad. Egyértelműen válsághelyzet van az olajpiacon, és ebből fakadóan számos ágazat működése, hát mondjuk így nehezebb, mint amilyen korábban volt. Ebből vannak-e olyan indexek, vannak-e olyan lehetőségek, amelyek akár profitálhatnak is?
3: Akadnak, de azért nem sok, illetve tartósan nem szoktak azért olyan iparágak lenni, amik tényleg a tartós magas energiaárból nyerészkedni tudnak. Hát ha most rövid távot nézünk, akkor ez egyértelműen látszik, hogy az energetikai szektor azért nem járt feltétlenül rosszul ezekkel a magas energiahordozó árakkal. Európai gyors jelentés, amerikai gyors jelentés, ezekben látszik a második negyedéves számok alapján, hogy azért azt gondoljuk, hogy Európa egy kitett kontinens, energiaimportra szorul elég rendesen, és akkor azt feltételezhetnénk, hogy amikor már több hónapja 100 vagy 100 körüli néha azt meghaladó olajárakat tapasztalunk, akkor majd az európai kontinens is szenvedni fog. És azt látjuk, hogy a vállalatok azok eredménybővülést tett le az asztalra. Tehát ezt mondhatnánk, hogy hát végül is ebből Európa is profitált, és akkor itt egy kicsit ezt érdemes szétszálazni, mert a valóság az inkább az, hogy az energetikai cégek, illetve az alapanyag, a nyersanyagindex komponensei tudtak ebből profitálni. Itt a feldolgozói marzsok bővülésén keresztül elsősorban. De egyébként a kontinens ellenálló képessége, rezilienciája megmutatkozott, mert a pénzügy, az ipar és az európai technológia is néhány százalékos bővülést azért tudott hozni. És akkor az óceán másik oldalán pedig, ha Amerikát nézzük, végül is a Hormuzi szorostól pontból független, mert nem ez hajtotta elsősorban az ottani eredménybővüléseket, de az is elmondható, hogy ott is az energetikai szektornak ez segített, a többi szektor pedig úgy tűnik, hogy ellenálló maradt. Én azt gondolom, hogy nem érdemes feltétlenül hazárdírozni és annak kapcsán spekulálni, hogy egy tartósabb krízis, egy tartósabb hormuzi szituáció az milyen szektor vagy cég számára lesz kedvező. Azt szinte elkönyvelhetjük, hogy ha ez tartósan fennmarad, akkor semmilyen szektor számára nem lesz kedvező, azért alapvetően azt tudjuk egy ilyen befektetéstani igazság, hogyha hiába bővül a profitja az energetikai cégeknek, hogyha tartósan magas az olajár, akkor az kereslet romboló hatással van, egy ponton túl az emberek már tényleg kevesebbet fognak tankolni, egyszerűen nem fér bele, a budgetbe elkezdenek spórolni, a cégek elkezdik visszább fogni a termelést, az inflatorikus hatást nem tudja kifizetni majd a fogyasztó, és ennek meg az az eredője, hogy a kereslet rombolásán keresztül a nyersolaj árak is majd egy kicsit normalizálódnak. A probléma az, hogy ennek az ára egy recesszió. Én bízom benne, hogy irányi nem fogunk eljutni, de nem nagyon tudunk szerintem most olyan szegmest találni, ami úgymond még profitálhat is a hormonális szorosban lévő kockázatok fennmaradásával. Inkább olyasmit tudunk találni, ami valamelyest védett tőle. De olyat, ami profitál, olyat nem igazán.
2: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője volt a vendégünk, és a beszélgetést nem sokára a hírek után folytatjuk majd.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
1: A fővárosban lelassult a haladás a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit híd előtt dél felé. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé. Telítettek a sávok az autópályák fővárosi bevezető szakaszai, a Budaörsi úton végig a Szél-Kálmán tér környékén, a Budakeszi úton és a Hűvösvölgyi úton szakaszonként, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagy körút előtti szakaszon. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Ma reggel 8 órától a 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után lezárják a belső sávot, itt burkolatjavítása kezdődik. A Hung Expo területén rendezvényt tartanak, ezért a környéken napközben a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után tart a csatorna javítása, a közúti forgalom a villamos síneken halad. Siling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
2: 7:30, jó reggelt kívánok, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. Horvát barátaink ünnepelnek, ugyanis 1076-ban Dmitár Zvonimir király került hatalomra, aki hát elég meghatározó szerepet játszotta a középkori horvát királyság uralkodójaként. 1075-től 1089-ig volt ő Horvátország élén. Ez még nyilván akkor volt, amikor a Rigómezei csatát megelőzően Törökország, illetve a török birodalom nem formált jogot arra, hogy a Balkánt azt a saját uralma alá hajtsa, nagyjából mintegy 4-500 évre. Aztán utána őket váltották a Habsburgok, de hát ez egy másik történet. Mi pedig egy harmadik történettel jövünk a hírekkel. A hírszerkesztő Nagy Károly, én Németh László vagyok. Szép napot mindenkinek!
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Csatlakozik az újrainduló Népszabadsághoz a Népszava szerkesztősége.
3: A bejelentésben azt írják, hogy az gazdaságilag kilátástalan helyzetbe került, megszűnés szélére sodródott Népszavát veszik át, és örömmel teszik ezt. A Népszabadság újraindításában vesz majd részt a BLAP, amely október 8-án, mármint a Népszabadság, elindította az nso.hu oldalt. A Népszava cikkei a jövőben itt lesznek elérhetőek, bizonyos írások pedig az aloldalon. A Népszava egy ideje már súlyos anyagi problémákkal küzdött, a lap május vége óta nem jelenik meg nyomtatásban, mert a Fidesz közeli MediaWorks egyik napról a másikra felmondta a terjesztési szerződéseket tartozásokra hivatkozva. Augusztusban lett új tulajdonosa a Népszavának, az a cég, amely a Népszabadság kiadója is.
2: Még nem tudni, hogy a kata bevezetése a költségvetésre milyen hatással lesz, de fehérítheti a hazai gazdaságot, nem mellesleg javítja a kisvállalkozók TB és nyugdíj helyzetét.
3: A vagyonadó körül ugyanakkor még inkább hemzsegnek a kérdések. Csak a gyakorlatban dől el például, hogy a külföldi hatóságok mennyire lesznek együttműködőek az adatszolgáltatásokat illetően, ha az ott tárolt vagyon megadóztatásáról kérnek információkat a magyar szervek. Sándor Rolandot, a KPMG senior menedzserét hallják.
4: Ha valaki belföldi adóügyi illetőségűnek minősül, akkor a világ bármely pontján lévő vagyontárgya beleszámít a vagyonadóba, ugyanígy a bizalmi vagyonkezelésben lévő tárgyak is egyébként a vagyonadónak a tárgyai. Az, hogy ezt gyakorlatban milyen módon fogja tudni végrehajtani, igényt érvényesíteni az állam ezekkel a külföldi jog alapján létrejött és külföldön lévő bizalmi vagyonkezelőkkel, hát ez még egy kérdés, és ezt majd a gyakorlat fogja kimunkálni, hogy a meglévő nemzetközi egyezmények által biztosított államközi egyeztetések, illetve a direkt adóhatósági megkeresések, ezek mennyire lesznek sikeresek.
2: Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját a Riazanyi területen található Szaszovó városában, ami fennakadásokat okozott a város a vállalat felhőszolgáltatásaiban, erről ír a The Kiev Independent.
3: Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszámgépgyár, vagy mindkettő volt-e. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradás a felhőhálózat más részeire is átterjedhet, ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. A nyilvános szolgáltatás kimaradást figyelő monitorok ugyanakkor nem mutattak kiterjedt leállást a Yandex lakossági szolgáltatásaiban Oroszországban.
0: Tőzsde hírek.
2: Gyengüléssel zártak tegnap a New Yorki értéktőzsde irányadó mutatói.
3: A Dow Jones indexe 7,1%-kal csökkent, az S&P 500 3,1%-kal ment lefelé, a Nasdaq 2,1%-kal esett vissza.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette a 37 milliárd forintot, a vezető papírok vegyesen teljesítettek.
3: A Richter erősödött 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-kal esett 39.900 forintig. A MOL 4,1%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban fejezte be 2.540 forinton.
2: Veszteséggel zártak a vezető nyugat-európai bőrzék.
3: A londoni FTSE 8,1, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal zárt, míg a párizsi CAC 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
2: Idehaza a bankközi devizapiacon 1 euró 366 forint és 7 fillér, egy amerikai dollárért 326 forintot és 74 fillért kérnek, egy svájci frankért pedig 392 forintot és 15 fillért kell fizetni. Ázsiában egyelőre negatív a hangulat, legalábbis kissé. A térségben irányadó tokiói Nikkei 1%-kal csökken, a hongkongi Hang Seng 6%, az indiai Sensex pedig szintén 6%-kal került lejjebb, a Shanghai Composite 4%-kal korrigál lefelé. A dél-koreai Kospi 1,2%, Szingapur 3,2%-kal csökken. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI 2,2%-kal drágul, hordonként $90.19 jegyzik, a Brent jegyzési ára $102.65 hordonként.
0: Időjárás jelentés.
3: Nyugat felől felhősödés kezdődik, a déli óráktól már lehet záporokra, zivatarokra számítani. Ma még csak a Dunántúlon, holnap már nagy területen megélénkül, zivatarok idején viharossá fokozódik a szél. Napközben 22-28 fok valószínű. A hétvégén is változékony, a mostaninál pár fokkal hűvösebb időjárás várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
2: 3:48 lesz 4 perc múlva, és folytatjuk a beszélgetést. A vendégem itt a stúdióban Vince Péter, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetője. Jó napot kívánok! És ott hagytuk abba az előző fél órában, hogy a hormuzi olajválságnak milyen hatása van a piacokra, és igazából ott folytatnánk, hogy még mindig a közel-keleti feszültségekkel kapcsolatban, hogy ezek hogyan hatnak az inflációra?
3: Nem jól. Tehát itt mindig inflatorikus hatása van egy ilyen típusú válságnak. Kérdés ennek a mértéke. Alapvetően azt kell, hogy mondjam, hogy most ha egy kicsit

0: kamatköltségeket akár tartósabban is. Előremutató kockázat, ezt egyébként a jegybankok próbálják is kezelni, kezelgetni azzal, hogy szigorúbb monetáris jegybanki pályát állítanak be, és tapasztalhatjuk itthon is, hiszen egy kamatcsökkentési ciklusba kezdett bele, vagy abban volt az MNB, és ugye ennek tulajdonképpen vége van, tehát nem tudott tovább kamatot vágni egy bank, de hogyha mondjuk nyugatra nézünk, akár az amerikai Federal Reserve felé, akár az európai jegybankra, ott pedig már kamatemelések történnek. És ugye ebből látszik az, hogy a monetáris politika az bizony felkészül egy inflatórikusabb világra, egy inflációtól jobban fűtöttebb helyzetre. Ezt próbálja ugye előre kezelni, és ez is tulajdonképpen a mandátuma ennek a két intézménynek, hogy ne utólag létkedjenek, ne utólag próbálják kezelni a problémát, hanem már a megjelenésekor. Hát szerintem ez a kérdés, amit jelenleg viszonylag nehéz egyébként biztosan megválaszolni, hogy most mekkora inflációt fog egész pontosan képezni nekünk ez a szituáció. A kötvénypiacok egyébként viszonylag optimisták, és most itt jelenleg az amerikai piacról beszélnék, mert nagyjából az egy irányadó indikátora tulajdonképpen az egész világ folyamatainak, és a kötvénypiaci árazások alapján azért jelenleg nem áraznak hatóziót a következő időszakra. Az egy éves időtávon egy ilyen kis tüskét tapasztalhatunk majd azon az inflációs ábrán, de jelenleg az 5 éves meg 10 éves átlagos árazások azok alig-alig emelkedtek meg az átlagtól. Ez ugye jelentheti azt is, hogy egy bank meg fogja tudni állítani egyrészt az inflációt, másrészt, hogy ez egy átmeneti szituáció, ebben azt gondolom bízhatunk, ez a háború azért véget fog érni valamikor, és jó esetben azért egyhamar véget fog érni, az pedig majd csökkenteni fogja a nyomást, ami az energiahordozókon keresztül hat az árak emelkedésére.
1: Hogyha beszéltünk az inflációról, akkor nézzük meg egy kicsit az amerikai kötvényhozamokat. Ezek most hogy állnak?
0: És talán most ez mozgatja meg leginkább a piacokat. Beszéltünk ugye korábban az AI-ról. Úgymond ez egy idejét múlt sztori, legalábbis most ebben a pillanatban úgy tűnik, hiszen inkább azzal foglalkoznak a befektetők, hogy meddig emelkedhetnek az amerikai, európai hozamok. És ez nagyon fontos. Tehát ezek a 10 éves, meg még ennél is hosszabb 20, meg 30 éves hozamok, ezek 2006-2007 óta nem voltak olyan magasan, mint jelenleg. Ez ugye azt szokott jelenteni, hogyha már az elemzők azt mondják, hogy valami olyan, mint ami 2007-2008-ban volt utoljára. Azért pánikra én azt gondolom, hogy egyelőre nincs ok, viszont mindenképpen figyelni kell ezeket a folyamatokat, és az okait kicsit megérteni, hogy miért emelkednek a hozamok. Tulajdonképpen mit jelent mondjuk egy 10 éves amerikai hozam? Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy a befektetők milyen hozam mellett hajlandóak pénzt kölcsönözni az amerikai adósságnak, hogy finanszírozza a működését. És azért az amerikai adósság az a nagykönyv szerint a lehető legbiztonságosabb adósság, hiszen nem igazán fog soha csődbe menni az amerikai állam, dollárban ő annyit nyomtat, amennyit csak szeretne, és amikor pánik van, amikor piaci turbulencia van, akkor mindig az amerikai állampapírhoz fordulunk, egy menedékeszközként is szokott funkcionálni. Ezért amikor elkezd annak a hozama emelkedni, tehát a befektetők elkezdenek egy kicsit bizalmatlanabbak lenni az amerikai adósság felé, akkor ez egy jelzés mind az amerikai költségvetés felé, mint pedig a globális befektetők felé, hogy akkor itt lehet, hogy magasabb elvárásokat kéne támasztani már nem csak az amerikai adósság felé, hanem a többi felé is. És mi az oka ennek a magasabb elvárásnak? Hát például az, hogy Amerika államadóssági mutatója GDP arányosan 120% környékén van. Ők is ilyen 5-6%-os államháztartási hiánnyal dolgoznak, tehát azért azt elmondhatjuk, hogy nem egy feltétlen fenntartható vagy felelős, amit ott látunk, és a kötvénybefektetők szép lassan megelégelik. Azt gondolják, hogy ez nem egy fenntartható pálya, hiszen, és ha ez nem egy fenntartható pálya, akkor joggal tartanak attól a meglévő kötvényes befektetők, hogy hát esetleg elinflálják majd az ő pénzüket. Amikor majd vissza kell adni a befektetésüket, akkor már nem fog annyit érni, és ezért bizony magasabb hozamelvárások mellett hajlandók csak kölcsönadni az Egyesült Államoknak. És ez az egyik oldala ennek a sztorinak, mondjuk ez a pesszimistább oldala, hogy miért emelkednek a hozamok. Azért mondanék egy optimistább olvasatot, vagy narratívát is, amit lehet egyébként, aminek van alapja, kevesebb, és nem ezzel értek egyet feltétlen, de érdemes megemlíteni, ez pedig az, hogy ha egy tényleges hatékonyságjavulás következik majd be itt a reálgazdaságban a vállalatoknál, akkor az indokol egy magasabb reálhozamszintet, egy magasabb hozamszintet, hiszen javulni fog a fogyasztás, a beruházás, ez pedig alapvetően azt eredményezi, hogy egy inflatorikusabb időszakot élünk, ami pedig indokol egy magasabb alapkamat, meg egy magasabb hozamszintet is. Tehát ez az optimista olvasat annyira szép és jó lesz majd az eredmény.

0: mérsék, hogy emelkedniük kell a hozamoknak.
1: Mi a helyzet idehaza, illetve a régiós piacokon? Itt várhatóak könnyű nyereségek a továbbiakban?
0: Viszonylag elkényeztetett minket, én azt gondolom, mind a részvénypiac, mind a kötvénypiac. Ha visszanézünk az elmúlt 3,5 évre, akkor azt tapasztaljuk, hogy a fontosabb eszköztípusok közül a magyar részvények azok szinte mindig vagy első, vagy második helyezettek voltak, hogyha most a fejlett piaci, feltörekvő piaci részvényeket is megversenyeztetem a magyarokkal. A Bux Index kiváló teljesítményét az indokolta, és az vezérelte elsősorban, hogy 2022-ben ott mélypontra ütötték az értékeltségét a magyar indexnek, tehát beolcsó volt az egész. Egyszerűen azt jelenti, hogy egy egységnyi eredményért ilyen 5-6-szoros árat kellett fizetnie a befektetőnek. Na, az a diszkont, amit tapasztaltunk, és 2022-ben levert egy mélypontot, ez szépen lassan évről évre eltűnögetett. Jelenleg ott tartunk, hogy 10-11 közötti ez az úgynevezett P/R mutató, tehát egy egységnyi eredményt mennyiért veszünk meg. Ez nem drága még, tehát ez fontos kiemelni, hogy nem jelent, vagy nem jelenti azt, hogy drága piac lenne a magyar piac, de az az olcsóság, az a relatív olcsóság, ami felül teljesítését részben indokolta, az eltűnt. Előre tekintve azt gondolom, hogy nem fog megvalósulni olyan szintű felül teljesítés, mint amit tapasztaltunk tényleg az elmúlt időszakban, és akkor a hazai eszközök tárházában nem feledkezhetünk a kötvényekről sem, itt elkényeztetve. Ugye a kötvényeknek a teljesítményét azt határozza meg, hogy mi a hozam szint, hogy van egy ellentétes kapcsolat, hogyha a hozamok csökkennek, akkor a kötvények árfolyama emelkedik, és hát idén nálunk volt egy óriási nagy hozamcsökkenés, idén áprilisban, ugye a kormányváltás hatására kaptunk egy hatalmas nagy bizalmat a külföldi, egyébként belföldi is, tehát de a külföldi befektetők is bizalmat szavaztak nekünk, és nagyon népszerűvé váltak a magyar pénzpiaci és kötvény eszközök, ezért bevásároltak itt nálunk, ez pedig azt eredményezte, hogy a háború kitörésekor ilyen 7% környéki hozamokat egészen 5%-ra tornázták le. Tehát az egyik legeredményesebb, sőt, mint talán a legeredményesebb régiós kötvény a világon, az a magyar kötvény volt. És előre tekintve azt gondolom, hogy van még keresni valója a befektetőnek. Nem érdemes arra számítani, hogy egy ilyen meredek, ezen már túl vagyunk, viszont itt a konvergencia sztória, az euróbevezetés sztória lehet az, ami izgalmas, ami még fűtheti egy kicsit a hangulatot. 2030-ra kellene ugye előkészíteni az euróbevezeti csatlakozást, itt a kapuba akkor érhetnénk. Ez pedig azt jelenteni, hogy az euróhozamok felé vezető út, az eurókonvergencia vagy hozamkonvergencia hatására némileg a magyar hozamok, ez pedig plusz eredményt hozhat a magyar hosszabb kötvények esetén is.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt egy órában Vince Pétert, az MBH Befektetési Bank Advisory Desk vezetőjét hallották. Szép napot és eredményes hetet kívánok Önöknek, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Viszonthallásra!
0: Köszönöm, viszonthallásra!
2: Pénzügyekről érthetően. A rovat és az érthető pénzügyek együttműködő partnere az MBH Bank.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Otthonunk Európa. Aktuális információk csütörtökönként 3:49-kor a reggeli monitorban. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Döntésekről, trendekről, az Európai Uniót érintő kérdésekről. Közel hozzuk Európa legfontosabb ügyeit Önökhöz. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A 94.2-es vágányra érkezik a Logisztika Express. Logifresh. Minden hónap utolsó kedjén a Monitor délutánban. Aktuális témákkal a logisztika világából. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Tudtad, hogy a Metrodom Green nem csak a nevében zöld? Energiahatékony okos otthonok, innovatív megoldások és kényelmes közösségi terek várnak a 9. kerületi milleniumi városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom legzöldebb lakóparkjában. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
3: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az info@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
5: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
5: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
7: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
8: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél a középső sávban. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain a Budaörsi úton végig, a 10-es és a 11-es főúton a Városhatártól a Váci úton befelé szakaszonként. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Margit hídnál délfelé, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, az Üllői úton befelé az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Rákóczi úton is, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében. A 6. kerületben a Szondi utcát lezárták az Ötvös utca és a Terész körút között veszélytelenítés miatt, várhatóan késő délutánig. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után burkolatjavítása kezdődött, ezért a belső sávot lezárták. A 11. kerületben a Bartók Béla úton befelé a Somogyi út után a közúti forgalmat a villamosénekre terelik, mert csatornát javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
7: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
9: 8 óra van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. 1970-ben ezen a napon részesült irodalmi Nobel-díjban Alekszandr Szolzsenyicin szovjet író, akit hát akkor a saját rendszere már elég komolyan mondhatni azt, hogy gyűlölt és utált, nem engedték ki a Nobel-díj átadóra, aztán utána végül is kiutasították az országból és megfosztották szovjet állampolgárságától. Nagyon nehezen sikerült róla olyan felvételeket készíteni, de végül is sikerült, hogy azon az adott gépen, amelyik az Aeroflot állományában külföldre szállította, megbilincselve szállították, és így is szállt le a lépcsőn, aztán ott engedték el a szovjet hatóságok a reptér betonján, vagy mondhatjuk azt, hogy hagyták sorsára. Egy ideig külföldön dolgozott, aztán utána a 90-es évek végén hazatért az akkor már a Szovjetuniótól függetlenül működő Oroszországba. Mármint területileg függetlenként működő, hát szellemiségében meg nyilván ez egy vitás kérdés, majd a történelem ezt is megítéli. Ami viszont a közelmúlt történéseivel kapcsolatos, azok mindjárt következnek itt a Trend FM-en, a 94.2-n. A hírszerkesztő Nagy Károly, én Németh László vagyok. Jó reggelt mindenkinek!
7: Hírek a Trend FM 94.2-n!
9: Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be az északi áramlat gázvezetékbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gáz szállítottak Németországba. Erről ír a Reuters.
10: A tárgyalások résztvevői között volt Kirill Dmitrijev, Vladimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, miként lehetne amerikai üzleti érdekeltséget teremteni az Európába irányuló orosz energiaszállításokban a háború lezárása után. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy az északi áramlatra és az orosz gázra európai szankciók vonatkoznak, Németország pedig már más beszerzési forrásokat talált, a vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez a német kormány jóváhagyására lenne szükség, Berlin azonban ezt nem támogatja, az esetleges újraindítást tulajdonosi kérdések is nehezítik.
9: Drágának és nem megfelelően célzottnak nevezte a Németországban október elején bevezetett üzemanyagár kedvezményt, Mónika Schnitzer, a német kormány mellett működő gazdasági szakértői tanács elnöke.
10: Szerinte a támogatást közvetlenül az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokhoz kellene eljuttatni. A közgazdász úgy véli, hogy az üzemanyagár kedvezmény drága, olyanokat is támogat, akiknek nincs szükségük segítségre. Egyúttal gyengíti azt az árjelzést, amelynek szűkös üzemanyag kínálat esetén takarékosságra kellene ösztönöznie. A Németországban október 1-én ideiglenesen bevezetett kedvezmény keretében az állam az energiaadó és az általános forgalmi adó mérséklésével literenként 16,7 eurócenttel csökkentette a benzin és a dízel adó terhét. Az IFO gazdaságkutatóintézet adatai szerint azonban a töltőállomások az intézkedés első 5 napjában nem adták tovább teljes mértékben az autósoknak az elméletileg 17 eurócentes árcsökkenést.
9: Már 5 gyanúsítottja van az úgynevezett aranykonvoj ügynek, erről ír a Control.hu, a központi nyomozó ügyészségtől származó információkra hivatkozva.
10: Eddig azt lehetett tudni, hogy Hajdú János egykori TEK vezér volt az egyetlen gyanúsított az ügyben, akit az ügyészség hétrendbeli a sértettek sanyargatásával elkövetett jogellenes fogvatartással gyanúsított meg. Hajdú tagadta a bűncselekmény elkövetését, paraszt tett és szabadlábon védekezik. Arról egyelőre nincs információ, hogy rajta kívül kit gyanúsítanak még. A központi nyomozó főügyészség még október 2-án vonta saját hatáskörébe az úgynevezett aranykonvoj ügynyomozását. Fürst Pál, a szervezet korábbi vezetője, júniusi lemondása után nyílt levélben és nyilatkozataiban közvetlen politikai és ügyészségi nyomásgyakorlással vádolta meg feletteseit, és azt állította, hogy a nyomozás adatai alapján Orbán Viktor korábbi miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatoknak az ukrán pénzszállítók, vagyis az aranykonvoj elfogására.
9: Elismerte az ügyesség, hogy rejtett megfigyelést alkalmazott Seszták Miklós KDNP-s országgyűlési képviselővel szemben egy korrupciós ügyben folyó nyomozás során.
10: A központi nyomozó főügyészség szerint ehhez nem volt szükség bírói vagy ügyészi engedélyre, és a büntetőeljárási törvény alapján jogszerűen jártak el. Seszták Miklós ügyvédje korábban azt állította, hogy a volt miniszter megfigyelése még mentelmi jogának felfüggesztése előtt történt, ezért szerint az törvénytelen volt. Az ügyészség ezt vitatja, és közölte, a mentelmi joggal védett személyekre vonatkozó külön szabályok sem zárják ki az ilyen típusú leplezett megfigyelést.
9: Mintegy 91 ezer magyar társas vállalkozásnál az elmúlt 2 év árbevétele nem érte el az 1 millió forintot.
10: Papíron működnek, a gazdasági teljesítményük azonban alig látható. Az egyik nagy cég információs szolgáltató októbertől már mesterséges intelligenciával is segíti a vállalkozókat, hogy kiszűrjék a nem vagy alig működő vállalkozásokat, vagy az esetleges olyan céghálókat, amely üzleti szempontból veszélyes lehet rájuk a túl magas nem fizetési kockázat miatt. Ferenci Gergelyt, az Opten cég információs üzletági igazgatóját hallják.
11: Azokat a problémásabbnak tűnő partnereket, ahol már látjuk, hogy egyre inkább mélyebbre ássák akár saját magukat, abban a gödörben, ahonnan már nagyon nehéz kikerülni. Ezeket a partnereket próbáljuk meg inkább helyettesíteni más partnerekkel. Így például a mesterséges intelligenciával fel tudjuk vinni azt, hogy nekünk milyenek lennének az ideális partnereink, azt a mintázatot ne tudjuk neki rajzolni, hogy mi mondjuk az ország mely részére szeretnénk elsődlegesen, mekkora cégnek, milyen tulajdonú cégnek, mekkora árbevételű cégnek, mekkora létszámot foglalkoztató cégnek szállítani, szolgáltatni, és inkább próbáljuk meg akár újakkal helyettesíteni ezt. Ez azt gondolom, hogy ez önmagában is egy olyan versenyképességi terület lehet, amiben ne a problémákat igyekezzünk kezelni, nyilván az is egy pontig egy remek megoldás, hanem mellette már próbáljuk párhuzamosan felépíteni azokat az új csatornákat, amivel akár részben, egészben ki tudjuk váltani azokat a területeket, ahol pedig gond lehet.
12: Tőzsde hírek.
9: Gyengüléssel zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap.
10: A Dow Jones indexe 7%-kal csökkent, az S&P 500 3%-os mínuszban fejezte be, a Nasdaq 2%-kal esett vissza.
9: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma megközelítette a 37 milliárd forintot, a vezető részvények vegyesen teljesítettek.
10: A Richter 1,1%-kal erősödött 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot zuhant 39.900 forintig. A MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton zárt. A Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban fejezte be 2.540 forinton.
9: Veszteséggel zártak a vezető nyugat-európai börzék.
10: A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal fejezte be, a párizsi CAC-rán 1,2%-kal gyengült. Milánóban 2,4%-os, Madridban 1,6%-os mínusszal zárult a kereskedés.
9: A bitcoin 6%-kal csökken 82.820 dolláron és 72 centen áll, az ethereumot 2%-os mínuszban jegyzik 2568 dolláron és 98 centen. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI tovább drágul 2,4%-kal erősödik a kurzus, 90 dollár 42 centnél jár hordonként, a Brent jegyzési ára hordonként 102 dollár 80 cent. Egy uncia aranyért 1%-os erősödés mellett 4142 dollárt és 20 centet kérnek a világpiacon.
0: Időjárás jelentés.
10: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, a hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék, eső, zápor mellett zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeli csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
9: Egyre több osztrák, olasz, illetve finn sípája is nyitva van, úgy látszik, hogy szép lassan tényleg megérkezik a magasabban fekvő területekre a téli időjárás. A téli sportok szerelmesei már el tudnak indulni, és Európa szerte már van néhány nyitvatartó és jól működő sípája.
0: Sporthírek a 94.2.
9: Ramon Vega üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó elsőként jelentette be, hogy a FIFA márciusi elnök választásán a hónapok óta kritikák keresztüzében lévő elnök Gianni Infantino kihívójaként kíván indulni. Vega hangsúlyozta, hogy a jelenlegi vezetés aláásta a sportág moráját, közben pedig óriási károkat okozott a szervezet hitelességében. Az üzletember 1993 és 2001 között szerepelt a svájci válogatottban, klubszinten pedig játszott a Cagliari, a Tottenham, a Celtic FC és a Watford együttesében is. 2012-es visszavonulását követően a pénzügyi szektorban helyezkedett el, de vannak érdekeltségei az ingatlan szakmában is. Az FTC Telekom waterpolo férfi vízilabda csapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája idei szezonjában. A magyar bajnok és kupagyőztes zöldfehérek a Komjádi úszodában 23-7-re diadalmaskodtak a román Steaua Bukurest felett. Nyéki Balázs tanítványai az előző kiírásban bronzérmesként zártak, 2024-ben, 2025-ben pedig elhódították a trófeát. A második fordulóban október 28-án a görög Panathinaikos vendégei lesznek. Az FTC-re jövő héten is komoly kihívás vár. Csütörtöktől Georgiában, Batumiban vesznek részt egy 8 csapatos tornán. A klubvilágbajnok Veszprém fölényesen nyerni tudott a szerb Partizán Belgrád otthonában a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének harmadik fordulójában. Az eredmény 37-26 lett a veszprémiek javára.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Szakmai együttműködő partnerünk a Mosaic Galaxy, kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.
1: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mosaic Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
2: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Euro stablecoin a témánk, mert hogy hát hónapról hónapra alakulgat, dolgoznak rajta, és egyre több hír jut ki hozzánk. Tudjuk, hogy dolgozik az LKB a digitális jegybankpénzen, közben pedig a piac dolgozik olyan megoldásokon, amivel ugye az Euro stablecoint lehetne elterjedtebbé tenni, fogalmazzunk így. Két nagy megoldás emelkedik ki jelenleg, de hát azért van bőven próbálkozás, nem?
2: Sok próbálkozás van, most meg nem tudnám mondani, de tizet könnyen fel lehetne sorolni.
1: Mielőtt konkrétan megnézzük ezeket a megoldásokat, ha a teljes képet nézzük, a teljes stablecoin piacot nézzük, az euróhoz kötöttek, azok részesedése elenyésző.
2: Jelen pillanatban 0,3% alatt van.
1: Hát az az elenyészőnél is kevesebb.
2: Ennél még a török lirához kötött stablecoinoknak is nagyobb a kapitalizációja, tehát hogy több érték van török lirához kötött stablecoinokban. De természetesen az amerikai dollári a legnagyobb, ami körülbelül 99%.
1: Lehetne egy ilyen igényt generálni Európában, hogyha már a megoldás meg lesz rá? Mondjuk megoldás most is van rá, hiszen létezik euro stablecoin. Lehetne ez generálni?
2: Ugye az ember nem kezdi el használni az euróhoz kötött stablecoinokat, hogyha nincsenek elfogadó helyek, ha nem tudom abba kifizetni azt a szolgáltatást, amit szeretnék, hogyha azok a rendszerek nem kezelik, amiket én használni akarok, és jellemzően a dollárhoz kötött stablecoinokból a legnagyobbat, vagy a két legnagyobbat bármelyik kezeli, amelyik stablecoinokkal képes működni. Úgyhogy nagyon rossz pozícióban van Európa ebből a szempontból, de ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem lehet előnyöket kínálni a piacnak, legalább az Európai Unión belül, hogy kezdjék el használni.
1: Két megoldásról beszélünk ma, az egyik a Revoluté, a másik pedig a Kivalis nevet kapta, ami több európai nagyban közös projektje. Úgy tűnik nekem első ránézésre, hogy a Revolut megoldása előrébb jár, hiszen az már éles gyakorlatilag.
2: Igen, ha jól tudom, Dániában, Lengyelországban és Portugáliában már elérhető, tehát ott már a Revolut alkalmazásban jelen van, és hogy a további országok is folyamatosan be lesznek kapcsolva, tehát előbb-utóbb nálunk is megjelenik, ugye ennek a jele az EUR2R-rel. Ugye ezt a Stripe-al közösen hozta be, tehát ez azt jelenti, hogy ahol lehet Stripe-on keresztül fizetni, megjegyzem, hogy a legnagyobb szolgáltatók is a Stripe-on keresztül működtetik a fizetéseket, ide tartozik ugye a volt Twitter, most X, a ChatGPT, ha jól emlékszem, akkor az Anthropic Cloud-ja is, és nagyon sok mindent a Stripe-on keresztül fizetünk. És akkor itt most meg is ragadnám az alkalmat, hogy felhívjam figyelmet, hogy nagyon sokszor, ha egy szolgáltatásért stablecoinba fizetünk, akkor alacsonyabb a díja. Ezt érdemes megnézni, mert lehet vele spórolni.
1: A másik megoldás pedig a Kivalis, amin ugye több nagy bank is dolgozik. Ez is életképes? Abszolút? Vagy mi a különbség a Revolutéhoz képest? Más logika alapján tervezik?
2: A Kivalis-éről több információ van érdekes módon technikai szempontból, mint a Revolutéről. Ugye ezt az Ethereumon bocsájtják ki, úgyhogy egy publikus láncon van, nem egy zárt banki hálózaton. Ezáltal mindenki egy okos szerződésben saját szabályrendszert építhet föl. Ez nagyon hasznos lehet a vállalatok számára, mert automatikus kifizetéseket lehet feltételekhez kötni, és akkor itt most elszállhat a fantázia, tehát mondjuk egy alvállalkozó sokkal szívesebben hajt végre egy munkát, hogyha egy publikus láncon láthatóan el van különítve az ő kifizetése, ráadásul be van programozva, hogy milyen feltételeknek kell teljesülni ahhoz, hogy automatikusan megtörténjen ez a kifizetés. Ez mondjuk a szállítmányozásban egy előnyös dolog, de akár átültethető egy ingatlaniparba is, mondjuk egy építkezésnél, ahol régen mondjuk Magyarországon nagyon sok probléma volt, most volt egy időszak, amikor kevésbé volt probléma, és várhatóan megint ilyen problémákkal fognak a építőiparban szembesülni az alvállalkozók. De a következő lépcső, ami talán még fontosabb, hogy az AI agentünknek adhatunk oda feltételekkel pénzösszegeket, amiből mondjuk tud magának használati krediteket vásárolni, vagy bármi másra el tudja úgy költeni, hogy az okos szerződésbe le van fektetve az a szabály, hogy mire mennyit költhet, és az AI agent nem tudja megkerülni. És ez akkor nem az AI döntése, hanem az okos szerződésbe kódokba foglalt feltételrendszer, ami bármilyen hiba, vagy amikor félremegy az AI-nál, ami rendszeresen szokott, ez kordába tudja tartani megbízhatóan. Ez egy magánembernek is jó lehet, hogyha már AI ügynököket használ az életébe erre-arra, és akar a részükre biztosítani összegeket, amiből akár pizzát tud rendelni, akár AI krediteket tud vásárolni, de egy vállalatnál meg még fontosabb lehet, ahol AI-jal akar automatizálni egy folyamatot, és a költekezéseit biztonságba akarja tudni, nem beszélve arról, hogy Európában nem tudsz az AI agentednek számlát nyitni. Ma még erre nincsen lehetőség, itt viszont akkor nem kell megadni semmilyen banki adatot az AI-nak, és mégis hozzá tud férni pénzösszegekhez, amit tud használni.
1: Akkor rendben, hogy fejlesztenek megoldásokat, a Revoluté már él is, de szükség van egy háttérszabályozásra, ami szintén elősegítheti a Euro Stablecoin elterjedését.
2: Háttérszabályozásra szükség van, de ez megvan. Tehát ugye ezt a Mika szabályozza. Én, amiről beszéltem, azt egyénileg okos szerződésbe egy privát szabály, hogy mire, hogyan lehet használni azt a pénzt. Ezt teljesen külön kell választani a jogszabályoktól. Ugye azt be kell tartani, hogyha én egy saját szabályrendszert hozok létre egy okos szerződésbe, akkor azokon a kereteken belül kell, hogy meghozzam ezeket a szabályokat. Technikailag tudok kívül is hozni szabályokat, de hát azzal szabályt sértek. De jellemzően nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy én megszabom, hogyha jön hozzám a kertész, és én nem vagyok otthon, akkor mondjuk a védelmi kamerarendszeremen keresztül használom, elhelyezem ebbe az okos szerződésbe az összeget neki, és amikor a kamerával látom, hogy elvégezte, akkor felszabadítom azt a pénzt, onnan le tudja hívni a kertész. És most ez a hülye példa jutott eszembe, lehetne mondani bármi mást is. Ez nem ütközik a jogszabályokba, ez egy saját szabály, amit azon belül hoztam.
1: Na most hogyan lehet elérni azt, hogy Európa ténylegesen használja ezeket a megoldásokat? Hogyha megnézzük az Egyesült Államokat, miért van versenyelőnyben? Hogy van versenyelőnyben? Azon kívül persze, hogy a dollár nyilván, mint nemzetközi fizetőeszköz, legelterjedtebb fizetőeszköz, ez tény. Ezen kívül hogy lehetne elterjedtebbé tenni, hogyha már megvannak ezek a megoldások?
2: Először is el kell érni, hogy az elfogadó helyek azok akceptálják, tehát befogadják az euróhoz kötött stablecoinokat. Őnekik ez, ha nem is nagy, de többletfejlesztéssel jár. Ezt piaci alapon azért nem könnyű, mert nem sürgeti őket semmi, mert a piac nem sürgeti, hiszen a felhasználóknál dollár alapú stablecoinok vannak pont azért, mert ők azt fogadják el, tehát ez 22-es csapdája. De hát jogszabályokkal mondjuk lehet kötelezni, hogyha valaki az Európai Unión belül stablecoint elfogad, akkor köteles elfogadni az euróhoz kötött stablecoinokat is. Hogyan lehet előnyöket kínálni? Hát az Európai Uniót ismerve úgy lehet előnyöket kínálni, hogy arra nem vetek ki plusz adót, a többire meg majd vetek ki. Meglátjuk, hogy mi lesz. Egyébként piaci alapon azért nehéz, mert piaci alapon magát korlátozta be az Európai Unió, mert míg az USA-ban megengedi a jogszabály, hogy a stablecoin kibocsátó cég az mondjuk azokból a kamatokból, amit a nála lévő letétek után, ugye amit mondjuk állampapírokba, rövidlejáratú állampapírokba tart, valamennyi kamatot visszafizessen a felhasználónak, aki tartja ezt a stablecoint. Ez egy olyan piaci előny, amit kizárt az Európai Unió, itt tilos. Tehát míg egy amerikai állampolgár mondjuk a PayPal-nak használja a stablecoinját, ott visszakap valamennyi kamatot. És akkor nem csak úgy áll a pénzem, hanem ha nem is sokat, de valamennyit kapok. Az Európai Unióban, ha valaki ugyanezt a stablecoin tartja, akkor ezt megtiltja az Európai Unió, hogy az Európai Uniós állampolgár ebből részesüljön. És hát ezért nem is fogják tudni az euróhoz kötött stablecoinok ezt a tulajdonságot. Úgyhogy hát meglátjuk, hogy milyen előnyöket tudnak kínálni. Az biztos, hogy előny a Kivalisz esetében, hogy jól programozható, hogy ma már 37 európai nagybank csatlakozott ez a tömörüléshez, ahol beszáll, mint kibocsájtó. ez ad egy nagyon nagy biztonságot, mert a stablecoinoknál azért, mint kockázat, föl kell sorolni, hogy ez nem olyan, mint hogyha egy bankbetétbe tartanám a pénzemet, erre nincsen betétvédelmi alap, erre nem szólnak azok a garanciák, tehát a kockázat között az a határozza meg, hogy mekkora a kockázatom, hogy mennyire fizetőképes, és mennyire jól működik a stablecoin kibocsájtója, hogyha ott valami gond van, akkor én nekem van egy követelésem a stablecoin kibocsájtóval szembe, és sorba állhatok a pénzemért. Azért a 37 európai nagybank között tényleg a legnagyobbak ott vannak, és akkor most itt fel lehet sorolni.
1: Magyar leányvállalatokkal.
2: Magyar leányvállalatokkal, tehát a KBC, ugye a KNH, az Erste, a Raiffeisen.
1: ING.
2: Szóval nagyon nagy bankok ott vannak, hogy itt egy időben annyi ilyen nagy bankkal probléma lesz, ami már veszélyt okozhat, arra pici az esély. Tehát ilyen szempontból ez egy nagy biztonságos megoldás.
1: Van a piaci kezdeményezés, a 37 nagy bank, és bővül egyébként a bankok száma, és van ugye a központi kezdeményezés, a digitális jegybankpénz. Más lesz a piacnak a szándéka, és más lesz a központnak a szándéka. Ez egymás mellett működhet gond nélkül, egyik megoldásra az egyik a jó, másik szituációra a másik a jobb, él a kettő egymás mellett?
2: Élhet egymás mellett, ugye egyrészt nem tudjuk, hogy mikorra érheti el a valódi felhasználatot a digitális jegybanki euró. Jogilag ugye teljesen más eszközről van szó, mert az most leegyszerűsítve az pénz.
1: Erről sokat beszéltünk, erről több adásban
2: ugye
1: beszéltünk.
2: A stablecoin az pedig egy ígérvény, ami mögött pénzfedezet van, de a hétköznapi életben viszont nem csodálkoznék, ha lenne ellenállás a digitális jegybankpénzzel szemben, hiszen olyan távlatokat nyithat a mindennapi kontrollba a magánéletünk felett, amit ilyen szinten a stablecoinoknál nem látunk. Nem beszélve arról, hogy nagyon sok ez a 2-3 év addig, a technológia fejlődik, és igenis szükség van olyan pénzre, ami jól programozható és jól szabályozható a digitális térben, hiszen a legtöbben az életüknek egy jelentős részét a digitális világban élik.
1: Tehát euro stablecoin és az ezzel kapcsolatos megoldások, erről beszélgettünk Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, ez az adásunk is visszahallgatható YouTube-on és Spotify-on, tartsanak velünk legközelebb, és szép napot!
0: Kriptoverzum. Minden kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Együttműködő partnerünk a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. Tartson velünk legközelebb is! Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Reggeli Monitor, hír és elemző műsor a Trend FM-en.
4: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: A fővárosban tart a baleseti helyszínelés a Dózsa-György úton a Kerepesi út felé a Hősök terénél, illetve a Gyömrői úton a Vaspály utca felé a Siblik-Miklós út után sávlezárásra készüljenek. Torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától a Lánchídig, a pesti alsó rakparton a Margit hídtól szintén a Lánchíd felé, a Rákóczi úton befelé végig, az Üllői úton a Nagykörút és az Ecseri út előtt. Lassan lehet haladni a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pest felé, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain is. A 8. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselény utca után a belső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak. Tart a vasúti híd felújítása a Rákóczi híd pesti hídfőjénél. A Soroksári úti lehajtón csak egyet sávban lehet a Soroksári útra kikanyarodni. A 13. kerületben az Esztergomi úton az Árpád híd alatt közművet javítanak, a félútpályát lezárták, a váltakoz irányú áthaladást jelző lámpa szabályozza. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0672-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
6: Fél 90 önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n. 1991-ben Horvátország és Szlovénia ezen a napon szakadtak el Jugoszláviától, október 8-án, és kikiáltották függetlenségüket. Utána kezdődtek mindenféle fegyveres konfliktusok. Igazából Szlovénia járt talán jobban az összes volt jugoszláv tagállam közül, hiszen a szomszédos Ausztria, illetve Olaszország diplomáciai úton elég komolyan megüzente az akkori Milosevic féle szerb vezetésnek, hogy ők nem akarnak a saját szomszédságukban háborút, úgyhogy Szlovéniát viszonylag gyorsan elengedte Belgrád, hát a többiekkel már egy kissé nehezebben sikerült boldogulniuk, és hát azóta is igazából a helyzet, én azt gondolom, hogy csak részlegesen jutott nyugvó pontra, de hát reméljük, hogy semmi olyan konfliktus nem lesz, ami eszkalálja a mélybe húzódó feszültségeket. Másféle feszültségekről, illetve a közelmúlt történéseiről beszélünk most. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok, jönnek a hírek.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Áramkimaradás miatt 63 bányász rekedt a föld alatt tegnap este a koszovói Trepca bánya komplexumban, reggelig mindannyiukat sikerült a felszínre hozni.
7: A Koszovska Mitrovica közelében található Star Trgi bányában meghibásodott az elektromos hálózat, miután az egyik alagútban kiégett egy transzformátor. Emiatt az egész bánya áram nélkül maradt és leállt a bányászok szállítására szolgáló felvonórendszer. A Trepca egykor Jugoszlávia egyik legjelentősebb bányászati és kohászati központja volt, ahol elsősorban olmot, cinket és ezüstöt termeltek ki.
6: Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be az északi áramlat gázvezetékekbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gáz szállítottak Németországba, ezt jelentette a Reuters.
7: A tárgyalások résztvevői között volt Kirill Dmitrijev, Vladimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, miként lehetne amerikai üzleti érdekeltséget teremteni az Európába irányuló orosz energiaszállításokban a háború lezárása után. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy az északi áramlatra és az orosz gázra európai szankciók vonatkoznak, Németország pedig más beszerzési forrásokat talált már, a vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez a német kormány jóváhagyására lenne szükség, Berlin azonban ezt nem támogatja. Az esetleges újraindítást tulajdonosi kérdések is nehezítik.
6: Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját a Riazanyi területen található Szaszovó városában, ami fennakadásokat okozott a vállalat felhőszolgáltatásaiban. Erről ír a The Kiev Independent.
7: Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszámgépgyár vagy mindkettő volt-e. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradás a felhőhálózat más részeire is átterjedhet, ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. A nyilvános szolgáltatás kimaradást figyelő monitorok ugyanakkor nem mutattak kiterjedt leállást a Yandex oroszországi lakossági szolgáltatásaiban.
6: A hétvégén sikeresen lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonalon a vasúti menetrendet, illetve a csúcsmenetrendet szimuláló terhelés.
7: Miközben a szakemberek a 160 km/órás sebességet és a különböző zavarhelyzeteket is tesztelték, egyelőre még nem világos, hogy év végéig elindulhat-e a személyszállítás a vonalon. Ez a következő napok eredményértékelése alapján dől el. A vasúti árufuvarozók már február óta használják a vonalat, nekik azért vannak negatív tapasztalataik és további fejlesztéseket is szeretnének. Kovács Imrét, a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnökét hallják.
8: az építkezés során a vasúti árkorozás számára nagyon-nagyon szükséges vágányokat, ahol tárolni tudunk vonatokat, elkerülni tudunk, kikerülni tudunk vonatokat, leállítani tudunk, azokat gyakorlatilag 50%-kal csökkentették. Tehát 50%-ban megszűntek ezek a tároló kapacitások. És hát ugye természetesen említettük már az új hosszútávú kapcsolatok előkészítését, aminek az egyik számunkra fontos, mindenképpen jövő rendelt projektje, az a budapesti elkerülés. És nem biztos, hogy a régi V0-a, de egy budapesti elkerülés.
0: Tőzsdehírek.
6: Gyengüléssel zártak tegnap a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói.
7: Dex 7%-kal csökkent, az S&P 500-as mutatója 3%-os mínuszban fejezte be, a Nasdaq 2%-kal esett vissza.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os csökkenéssel 141.308 ponton zárt. A részvénypiac forgalma megközelítette a 37 milliárd forintot, a vezető papírok pedig vegyesen teljesítettek.
7: A Richter erősödött egyedül 1,1%-kal 12.500 forintra. Az OTP 3,8%-ot zuhant 39.900 forintig, a MOL 4%-os gyengülés mellett 5.035 forinton fejezte be, a Magyar Telekom 1,2%-os mínuszban 2.540 forinton zárt.
6: Veszteséggel zárt Nyugat-Európa.
7: A londoni FTSE 8%, a frankfurti DAX 1,4% mínusszal fejezte be, a párizsi tőzsde 1,2%-kal gyengült, Milánó 2,4%, Madrid 1,6%-os visszaesés produkált.
0: Időjárás jelentés.
7: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcsfőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni észak-nyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani.
6: Szépen lassan hűlnek a hazai álló és folyóvizek, igazából ez is jelzi, hogy már azért jó ideje vége van a nyárnak. A Balaton jelenleg 16 fokos, a Fertőtó 18 fokos, a Tiszatónál a vízben 17 fokot mérnek. A tengerek egyelőre tartják magukat, legalábbis a földközi tenger 23 és 27 fok közötti hőmérsékleti értékekkel várja a fürdőzni vágyókat. Ugyanez a helyzet az Adrián is, de igazából ma is megérkezik oda az a hidegfront, ami minket ér el, és mindenféle bórák meg egyebek várhatók. Az izraeli partoknál 28 fokos a Vörös-tenger, az egyiptomi partoknál 27 fokos, illetve a hűvös élmények kedvelőinek az Atlanti-óceánt ajánlom, Lisszabonnál 18 fokos a víz.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

together.

0: multiplying himself, he inadvertently made himself disappear.
1: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
2: 3:49 lesz 5 perc múlva. Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Trend FM, az FM 94.2 Budapesten és környékén. Az Európai Unió közös költségvetésének jelenlegi 7 éves ciklusa a jövő év végén zárul. Az Európai Parlamentben már megkezdték a következő 2028 és 34 közötti ciklus sarokszámairól való egyeztetést. Amint egy 2000 milliárd eurós büdzsé főszámait az Európai Unió tanácsülésén az állam és kormányfők hagyják majd jóvá, de az Európai Parlamentnek is meg kell azt szavaznia. Több pénz jut a megújuló energiatermelésre, a mesterséges intelligenciára és a környezetvédelemre, illetve a honvédelemre is. Támogatják a tagjelölt országokat is, köztük Ukrajnát, Moldovát és a balkáni államokat. Kollár Kingával, a Tiszapárt európai parlamenti képviselőjével, európai néppárti politikussal Nagy Károly beszélgetett.
3: Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága.
4: Több éves költségvetésről fogunk beszélni. Most 2027-ben zárul le az egyik, az úgynevezett MFF, tehát ez a Multiannual Financial Framework. Ez a jobban mondva, ez az Európai Uniónak a több éves keret költségvetése, és idén már el kéne fogadni elméletben a keretrendszerét a következőnek, a 2028-tól 34-ig tartónak. Ebben hogy állnak most?
5: Igen, ebben az évben ez az egyik legfontosabb témája volt az Európai Parlamentnek, és még mindig az, hogy eljussunk az év végéig arra, hogy a keret számok meg legyenek, hogy tudjuk majd, hogy 2028 és 34 között mekkora lesz az Európai Uniós költségvetés. Illetőleg a parlament már dolgozik az egyes részletek, tehát hogy mondjam, az egyes finanszírozás

0: 28 január 1-től ideálisan el tudjanak kezdeni, megérkezni már és felhasználni a forrásokat.
1: 2000 milliárd euróról van szó emlékeim szerint, tehát egy nagyon-nagyon nagy összegről. Ezek az összegek mire költhetők? Tehát, hogy minden területén, említette például a mezőgazdaságot, meg lesz határozva az, hogy nem tudom, én most csak hasraütésszerűen mondom, 500 milliárd erre, 400 milliárd arra, tehát ezt így kell elképzelni, egy ilyen jellegű egyeztetés tárgyalást, hogy mire lenne egy kicsit jobb többet költeni, mire kevésbé?
0: Igen, és ez az egyik legkritikusabb kérdése is egyébként a tárgyalásoknak, mert a bizottság javaslat ez egy viszonylag rugalmas keretet adott volna, és viszonylag sok forrás nem allokálna, nem döntene el, hogy hova kerülne, hanem a tagállamoknak a kezébe adna döntési lehetőséget, hogy hova szánják inkább a forrásokat, inkább az agrárszférába, vagy inkább kohézióra, vagy szociális célokra. És ehhez képest mi a parlamentnek az álláspontja az az, hogy mégiscsak jobb lenne azért előre fixen tudni azt, hogy a gazdák például mire számíthatnak, vagy mondjuk a civil szervezetek konkrétan mire számíthatnak. Úgyhogy mi szeretnénk azért mégiscsak mind a mellett, hogy rugalmasságot is megőrizni, de azért előre minél inkább biztosítani azt, hogy a minimum források meglegyenek bizonyos célokra.
1: Az Európai Parlamentnek egyébként mi a szerepe ebben, mert végső jóváhagyó szerepe van, de amikor vitatkoznak erről, akkor van akár javaslat kidolgozó szerepük is, amit később akár az Európai Bizottságnak, akár az Európai Tanácsnak, tehát a miniszterelnöki államfői tanácskozásnak figyelembe kell vennie?
0: Ez egy komplex jogszabálycsomag, amikor arról beszélünk, hogy egy több éves költségvetési keretrendszer. Maga a nagy átfogó jogszabály, tehát amiben a nagy számok vannak, és az, hogy az egyes alapoknak a nagy számai, arról a parlamentnek jóváhagyás kell, tehát konszent joga van. Ami azt jelenti, hogy ha a parlament nem ért egyet azzal a javaslattal, amit megkap, akkor nem tud tovább menni a javaslat. Viszont a tagállamoknak meg ugye még erősebb jogai vannak ebben, mert itt egyhangúságú döntéssel kell elfogadni ezt a jogszabályt. Biztos a hallgatók is hallották már, hogy itt a korábbi kormányzat vétójogot szeretett volna magának akár fenntartani ebben a témában, hogy itt tényleg az van, hogy minden tagállamnak el kell fogadnia a nagy számokat. Tehát ebben a témában egy kicsit ilyen speciális az, hogy kinek milyen jogai vannak. A lényeg az, hogy egyetlen egy tagállam és a parlament nélkül nincsen megállapodás. Egyenlentebbi szinten, ami az egyes alapokról szól, most úgy fogják hívni, hogy nemzeti és regionális partnerségi terveket összefogó alap például, vagy a versenyképességi alap, ezeknek a szabálynál viszont társjogalkotó a tanács és a parlament. Ezért mondtam azt, hogy jövőre már ott kell állnunk, hogy a tanácsnak is, meg a parlamentnek is van egy-egy elfogadott álláspontja ezekről az egyes jogszabályokról, hogy utána el tudják kezdeni a tárgyalásokat egymással.
1: Két nagy dolog jut eszébe az embernek, amikor rengeteg pénz elköltésének a lehetőségéről van szó. Az egyik egyrészt az orosz-ukrán háború miatti fegyverkezés, amit hát kénytelen kelletlen meg kell csinálni az európai országoknak, a másik pedig a klímaváltozás. Kezdjük talán a fegyver dologgal, ebben a több éves költségvetésben akkor különböző eszközre leosztva, akkor erre is szán költségkeretet az Európai Unió.
0: Igen. A második nagy csomagban, a versenyképességi alapban, abban kifejezetten lehet védelmi célra is forrásokat felhasználni. A lehetőség az sok helyen meg lesz, hogy lehessen ilyen pénzekre jelentkezni, de azért azt gondolom, hogy alapvetően nem is feltétlenül egy uniós forrásból megvalósítandó cél, mert ugyanazt mondta, hogy a 2000 milliárd euró az mekkora pénz, és tényleg nagyon sok pénz, de azért annyira mégsem sok. Tehát ha összehasonlítjuk mondjuk a nemzeti költségvetésekkel, akkor az uniós költségvetés az ilyen 1,26% a nemzeti össztermékeknek, míg a nemzeti költségvetés az meg 45-50% között van európai szinten. Tehát, hogy egyébként nagyságrendileg nagyon különböző dolgokról beszélünk, úgyhogy én azt gondolom, pont a védelem az egy olyan téma, vagy terület, ahol persze vannak uniós források, lehetőség rá, hogy majd ezekre pályázunk, vagy használjuk, de a nemzeti költségvetés azért egy fontosabb forrás ennek.
1: Talán egyébként, ha az ember ilyen kötelezettségvállalásokra gondol, akkor még útfelújítás és megindoklom a hadiparral, vagy vonat felújítás és megindoklom a védelmi célokkal, mert egyébként erre is kellene költenie nem feltétlenül csak az uniós államoknak, hanem a NATO tagállamoknak.
0: Még annyival kiegészíteném ezt a védelemnek a finanszírozási kérdését, hogy vannak uniós szintű hitelfelvételi eszközök, van ez a SAFE nevű például, amiből most már van lehetőségünk felvenni összegeket, de ezek nem az unió normális költségvetésének a részei, hanem így gyakorlatilag egy külön megállapodás alapján, ugye az uniós tagállamok, vagy az uniós tagállamoknak egy része, közösen vesznek fel hitelt. Ez azért racionális, mert hogy egyébként sokkal jobb feltételek mellett tudnak közösen hitelt felvenni, mint hogyha az egyes tagállamok tennék. Tehát ilyen szinten is van egyfajta lehetőség forrásokhoz jutni.
1: De ez különálló a 2000 milliárd eurótól.
0: Igen, de

0: hiszem ez nem része a 2000 milliárd eurónak.
1: Klímaváltozás ebben a 2000 milliárd euróban szerepel, vagy itt is igazából a mezőgazdasági támogatásoknál, akár mondjuk környezetvédelmi célú fejlesztési területeknél kell keresni ezt a pénzt, hogyha mondjuk klímaváltozásról beszélünk?
0: Abszolút van, mégpedig olyan formában jelenik meg, hogy zöld célokra, meg a biodiverzitás megőrzésnek céljára, úgymond horizontálisan lesz egy feltétel, ami megszabja, hogy legalább a források 35%-át kell erre költeni. És ez azt jelenti, hogy az összes eszközből. Tehát, hogy azért vannak az uniónak ilyen hosszú távú nagy céljai, mint a dekarbonizáció, a környezetvédelem, vagy hát az éghajlatváltozásról felkészülés, amiket így is megpróbálunk elérni, hogy gyakorlatilag egy ilyen nagyon erős kontrollt teszünk az egész költségvetés felé.
1: Még egy terület jut az ember eszébe, ami nem tudom, hogy a közös költségvetés része, ez pedig Ukrajna támogatása, ami egyrészt nyilván van valószínűleg a közös költségvetésen kívüli támogatás, ami hadi, meg az országnak a különböző szükségleteit támogatja, de hát azért uniós tagságra is pályázik Ukrajna. Ennek a támogatása, előkészítése benne van a költségvetésben, ebben a következő 7 évesben?
0: Igen, annak az előkészítése, hogy esetlegesen csatlakozzanak a viszonylag távoli jövőben, várhatóan távoli jövőben, annak a költségére ugyanúgy, ahogy Magyarország még a csatlakozás előtt kapott támogatást, így Ukrajna is kaphat, és kapni fog valószínűleg, de ez ugyanúgy igaz a nyugat-balkáni országokra, és egyébként ez nem egy olyan óriás összeg, itt a 7 éves költségvetésben kb. 100 milliárd euróról beszélünk, tehát ennél sokkal nagyobb azok az összegek, amik az uniós költségvetés sem felül, szintén a tagállamok egy körének, csoportjának a saját belátása és együttműködése kapcsán, vagy annak segítségével jut el Ukrajnában.
1: Kicsit kérdezném arról is, hogy ennek az egész költségvetésnek a elfogadásának a folyamata milyen, mert azt gondolná az ember, főleg mivel Magyarországon kevés szó esik arról, hogy akár a magyar-európai parlamenti képviselők hogy dolgoznak, és van az a vélemény, hogy hát nálunk úgyis kevés képviselő van, nem sokat tudnak elérni. Ezt lehet száfolni, tehát azért igenis bizottsági egyeztetésekkel, előterjesztésekkel, javaslatokkal, akár egy ilyen nagy költségvetésnek a bizonyos területén is lehet változtatni?
0: Abszolút, igen, igen. A kulcs az abban van, hogy konstruktívan együttműködni, és ebben azért azt gondolom, hogy végre van egy új lehetősége a magyar képviselőknek, hogy tényleg ezen a módon tudják érvényesíteni végre a saját nemzeti érdekeiket. És itt az együttműködés ugye leginkább arra vonatkozik, hogy olyan tagállami, más tagállamokkal vagy tagállami képviselőkkel együttműködnek, akik ugye hasonló helyzetben vannak. Említek itt egy témát, amiben nagyon egyértelmű, hogy összefogtunk a többi kelet-közép-európai képviselővel, de nem csak, hanem a déliekkel is, tehát egy kicsit még, hogy mondom, gazdaságilag lemaradottabb országban. Ez a második, ez a versenyképességi alap. Ugye ez egy verseny alapon működő alap, tehát hogy itt pályázni kell majd közvetlenül a bizottsághoz ezekért a forrásokért, és ezek azt fogják szolgálni, hogy innovatív vállalkozások kapassanak, hogy a gazdaságunkat olyan irányba fejlesszük, hogy tényleg tudjunk versenyezni Amerikával, Kínával. De mivel hogy itt a bizottsághoz kell jelentkezni, azért itt a verseny azért nagyon erős lesz, és ezek hagyományosan ezek akkor versenyezni kell európai szinten a forrásokért, azért ott a nyugat-európai országok általában és a vállalkozások sokkal erősebbek. Egyszerűen azért, mert már több idejük volt tapasztalatot szerezni meg, az ökoszisztémájuk erősebb. Úgyhogy most azon dolgozunk, és ez úgy tűnik, hogy sikerül is elérnünk, hogy legyen egy olyan rész elkülönítve ebben az alapban, ami kifejezetten kezdő, újonnan jelentkező vállalkozásoknak szól. Lehet nem lesz megcímkézve, hogy, sőt biztos nem lesz megcímkézve, hogy magyar vállalkozásoknak, de mégis egy olyan kategória lesz, amivel nekünk sokkal nagyobbak lesznek az esélyeink, hogy forrásokhoz jussunk. És ez tényleg egy ilyen sikertörténet lehet, ahol másokkal együttműködve tudunk elérni valamit, hogy nekünk ide ebbe a régióba több pénz jöhessen.
1: Azért nagyon-nagyon terítéken van a mesterséges intelligencia, gyakorlatilag minden erről szól. Az amerikaiak 1000 milliárd dollárt fognak elkölteni által csak jövőre erre a fejlesztésre, hát így is kontextusba tudjuk tenni, hogy a 2000 milliárd euró 7 évre elosztva Európában, vagy nagy, vagy kis összeg. Szóval egy ilyen közös uniós költségvetésben erre jut még erő, vagy forrás, vagy ezen van esetleg vita, akár az Európai Parlament testületen belül képviselők között, hogy erre azért kéne költeni, vagy ez megint egy másik terület, ami másik uniós pénzből, vagy akár hitelfelvételből lehetne fejleszteni?
0: Ez ugyanennek az alapnak a része, amit most említettem, ez a versenyképességi alap, tehát ez az, amiben a kutatási források is itt lesznek, ugye a Horizon kutatási források, illetőleg az új technológiáknak, az innovatív technológiáknak a támogatása is ebből a forrásból. Ennek természetszerűen az AI is egy része. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy az uniós költségvetés az, ami fel tudja venni a versenyt mondjuk egy amerikai multicéggel, tehát hogy azért azt gondolom, hogy itt is kicsit tágabb kontextusból kell nézni, és nem csak az uniós költségvetésre hagyatkozni. Én azt látom, hogy azért minden tagállamban ezt komolyan veszik.
1: És azt inkább saját hatáskörben, vagy saját forrásból próbálják megoldani. Mikorra lehet teljes költségvetés? Említettük ezt a évvégi határidőt, de akkor 2027 vége, amikor már mindent tudunk majd a következő 7 évről?
0: Hát a nagy számokat ideális lenne az év végéig tudnunk. Ennek politikai indoka van, azért a jövő évben lesz több olyan választás Európában, ami, hogy mondjam, elég motivációt ad a jelenlegi vezetőknek arra, hogy próbáljanak megállapodásra jutni, mert hát egyszerűen annyira nagy bizonytalanságát okoz az, hogy Franciaországban, vagy Lengyelországban, vagy esetleg Olaszországban mi fog történni jövőre. Van egy erős akarat, hogy megállapodás megszülessen ennek az évnek a végéig, és hát a részletszabályoknak meg ugye, ahogy említettem, jövő év végéig kellene megszületnie, de egyébként, ha nem történik semmi, akkor sem fog megállni az EU, akkor gyakorlatilag ugyanazon az alapon, amin eddig működtünk, akkor az eddigi költségvetés lesz éves szinten gyakorlatilag további íve, és akkor megy tovább a...
1: Tehát a mostani 7 éves költségvetésnek az éves elosztása.
0: Így van, akkor az éves összege lesz az alkalmazandó. Tehát, hogy nem fog ettől tényleg összedőlni az EU, ha esetleg nem születne valamiért megállapodás, de hát nyilván az lenne az ideális, és a választópolgárokkal szemben a fair dolog, hogyha ez így történne.
2: Otthonunk Európa. Minden, amit tudni érdemes az Európai Parlament munkájáról. Ez történt a héten Európában. A mikrofonnál Nagy Károly. A műsor együttműködő partnere az Európai Parlament kommunikációs főigazgatósága. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Tudtad, hogy a 11. kerületi Metrodom River nem csupán egy lakópark, hanem valódi közösségi tér a családok számára? Wellness központ, autómentes tágas belső park, játszótér, babamama szoba, bölcsöde és önkormányzati óvoda biztosítja a gondtalan prémium életérzést. Választ ki új családi otthonod, akár a 4. ütem hamarosan költözhető lakásai közül. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további akár 5% kedvezményt. Metrodom River. Egy csepp luxus a Duna partján. További információ metrodom.hu.
4: WordPress fotó kiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotó kiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Úgy vagy vele, hogy csak még 2 sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
7: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
2: Reklámot hallottak!
8: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
8: Társadalmi célú hirdetést hallotta. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
13: Tudtad, hogy a Metrodom Beat a 13. kerület egyik legkeresettebb részén a Maréna sétányon épül, csupán 300 méterre a Dunaparttól? A prémium lokáció, a magas műszaki tartalom és a színvonalas szolgáltatások, mint például az exkluzív kétszintes wellness komplexum jövő és értékálló befektetést garantálnak. Ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5% kedvezményt. Metrodom Beat. Életed, ritmusod. További információ metrodom.hu.
14: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
6: Úgy vagy vele, hogy csak még két sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagyparkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
8: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
9: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
10: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
11: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
12: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
8: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
15: A fővárosban továbbra is lassú a haladása a Budai alsó rakparton, a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Rákóczi hídtól az Erzsébet hídig, a Szélkálmán tér környékén, a Budaörsi úton befelé, illetve a Rákóczi hídon Budára. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton a nagyobb csomópontok közelében, a Petőfi hídon Pestre, a Soroksári úton befelé a Rákóczi hídtól, illetve tovább a Közraktár utcában. Torlódásra kell készülni a Pesti alsó rakparton, a Szent István parttól a Lánchídig, a Rákóczi úton a Baross tértől a Blahalujza térig, illetve az Üllői úton befelé a Nagykörút előtt. A Városligeti fasorban tart a csatorna felújítása a Dózsa-György út és a Bajza utca között egy hosszabb szakaszon, csak a szervízúton lehet közlekedni. A Döbrentei téren lezárták az Erzsébet hídi lehajtót a Szent Gellért rakpart felé karbantartás miatt, az Attila úton is sávlezárásra kell készülni. A 7-es, illetve a 107-es autóbusz a budai végállomások felé terelt útvonalon jár, a Rudas gyógyfürdő megállót nem érinti. A Stefánia úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja után közművet javítanak, ezért a külső sávot lezárták. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2-942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
16: 2026. október 8-a van, 9 óra. Önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Nagyon boldog születésnapot kívánunk innen a teljes szerkesztőség nevében Palvin Barbarának, világhírű magyar modellnek, aki 1993-ban ezen a napon született, Budapest ajándéka. Az Erkel Ferenc általános iskolában és gimnáziumban, illetve a Szényei Mersepál gimnáziumban végzett, és kiskorában állítólag leginkább az éneklés és a labdarúgás énekelte. Hát végül is, vagy érdekelte, hát végül is még fiatal, úgyhogy még bármi lehet belőle. Bár én azt gondolom, hogy ha már választani kell, vagy akár javaslatot tenni, bár nem én vagyok az erre hivatott személy, akkor talán inkább az énekléssel lenne érdemes próbálkozni. De hát majd meglátjuk. Minden esetre már családos, úgyhogy nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki, és hát sok örömet, boldogságot. Egyrészt a házassághoz, másrészt a nemrég született babához. Jönnek a legfrissebb információk itt a Trend FM-en a 94.2-n. A hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
8: Hírek a Trend FM 94.2-n.
16: Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be az északi áramlat gázvezetékekbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gázt szállítottak Németországba, erről jelentette a Reuters.
17: A tárgyalások résztvevői között volt Kirill Dmitrijev, Vladimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, miként lehetne amerikai üzleti érdekeltséget teremteni az Európába irányuló orosz energiaszállításokban a háború lezárása után. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy az északi áramlatra és az orosz gázra európai szankciók vonatkoznak, Németország már más beszerzési forrásokat talált, de a vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez egyébként is a német kormány jóváhagyására lenne szükség, Berlin azonban ezt nem támogatja. Az esetleges újraindítást tulajdonosi kérdések is nehezítik.
16: Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját a Riazanyi területen található Szaszovó városában, ami fennakadásokat okozott a vállalat felhőszolgáltatásaiban, erről ír a The Kiev Independent.
17: Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszámgépgyár vagy mindkettő volt-e. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradás a felhőhálózat más részeire is átterjedhet, ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. A nyilvános szolgáltatás kimaradást figyelő monitorok ugyanakkor nem mutattak kiterjedt leállást Oroszországban, a Yandex lakossági szolgáltatásaiban.
16: Mintegy 91 ezer magyar társas vállalkozásnál az elmúlt két év legnagyobb árbevétele nem érte el az évi 1 millió forintot.
17: Papíron működnek, a gazdasági teljesítményük azonban alig látható. Az egyik nagy céginformációs szolgáltató októbertől már mesterséges intelligenciával is segíti a vállalkozókat, hogy kiszűrjék a nem vagy alig működő vállalkozásokat, vagy az esetleges olyan céghálókat, amelyek üzleti szempontból veszélyesek lehetnek rájuk a túl magas nem fizetési kockázat miatt. Ferenci Gergelyt, az Opten céginformációs üzletági igazgatóját hallják.
18: Azokat a problémásabbnak tűnő partnereket, ahol már látjuk, hogy egyre inkább mélyebbre ássák, akár saját magukat, abban a gödörben, ahonnan már nagyon nehéz kikerülni. Ezeket a partnereket próbáljuk meg inkább helyettesíteni más partnerekkel. Így például a mesterséges intelligenciával fel tudjuk vinni azt, hogy nekünk milyenek lennének az ideális partnereink, azt a mintázatot ne tudjuk neki rajzolni, hogy mi mondjuk az ország mely részére szeretnénk elsődlegesen, mekkora cégnek, milyen tulajdonú cégnek, mekkora árbevételű cégnek, mekkora létszámot foglalkoztató cégnek szállítani, szolgáltatni, és inkább próbáljuk meg akár újakkal helyettesíteni ezt. Ez azt gondolom, hogy ez önmagában is egy olyan versenyképességi terület lehet, amiben ne a problémákat igyekezzünk kezelni, nyilván az is egy pontig egy remek megoldás, hanem mellette már próbáljuk párhuzamosan felépíteni azokat az új csatornákat, amivel akár részben, egészben ki tudjuk váltani azokat a területeket, ahol pedig gond lehet.
16: További részletek néhány perc múlva a Reggeli Monitor műsorában.
8: Indul a kereskedés! Tőzsdenyitás Budapesten!
16: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,7%-os erősödés mellett 138.935 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 2,2 milliárd forintot, és öles léptekkel halad a 2,3 milliárd felé. 6%-kal csökken a MOL, 5005 forinton áll. Az OTP 2,8%-kal került lejjebb 38.800 forintra. A Richter 1,4%-os mínuszban, 12.330 forinton, a Magyar Telekom pedig 2%-kal csökken, és 2.536 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 92 fillér, egy amerikai dollár 328 forint és 4 fillér, egy amerikai dollár, bocsánat, egy svájci frank 393 forint és 81 fillér. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 71 fillér, a cseh koronái 15 forint 4 fillér. Egy angol font 432 forintba és 83 fillérbe kerül idehaza a bankközi devizapiacon. Nyugat-Európában a londoni FTSE 1/10, a frankfurti DAX 2%-kal csökken, Párizs 3%-kal korrigál lefelé, Milánó 1%-os erősödésben, Madrid 2%-os pluszban áll. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3%-kal drágul, $90.89-nél jár a kurzus hordonként, a Brent jegyzési ára $103.47. Egy uncia aranyért 2%-os erősödés mellett $4146.90 kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidős szállításban 80 euróba és 29 eurócentbe kerül egy megawattórányi energiahordozó. További híreink következnek itt a Trend FM-en a 94.2-n. Kihallgatta Magyar Pétert a központi nyomozó főügyészség tegnap este egy 2024. június 21-i eset miatt, erről a kormányfő számol be Facebook bejegyzésében.
17: Letette, hogy mivel gyanúsítják, de ez lehet az Ötkér szórakozóhelyen történt úgynevezett telefonügy, amikor az akkor még ellenzéki vezető a gyanú szerint a Dunába dobta annak az embernek a telefonját, aki többszöri kérése ellenére nem állt le az ő videózásával. Magyar Péter azt írta, hogy egy előre egyeztetett időpontban hallgatták ki, rövid vallomást tett, nem ismerte el a terhírelút bűncselekményt, hozzátette, hogy minden további fejleményről tájékoztatást ad. Az ügyészség szerint a politikus magatartása a lopás bűncselekménye törvényi tényállásának megvalósítására volt alkalmas. Magyar Péter saját mentelmi ügyét és az ellene indított vizsgálatot úgy kommentálta, hogy ez a Poltféle ügyészség utolsó kísérlete arra, hogy megpróbálja összemosni a közpénz lenyúlásokat és az ellene többször befutcsolt politikai karaktergyilkossági kísérletet.
16: A készülő Vekerles Sándor lakásépítési program hatására a hazai lakáspolitikában hosszú idő után ismét hangsúlyos szerepet kaphat a kínálat bővítése, ezen belül a bérlakások építése, ezt állapította meg legutóbbi elemzésében a GKI Gazdaságkutató ZRT.
17: Magyarországon magas a saját tulajdonú lakásban élők aránya. Mindez a GKI szerint olyan merev struktúrát hozott létre, amely akadályozza a területi és társadalmi mobilizációt. A Vekerles Sándor program, illetve az ehhez kapcsolódó uniós források lehetőséget adnak arra, hogy némileg rugalmasabbá tegyék a hazai lakásrendszert. Ehhez azonban a felépülő lakásoknak, kollégiumi férőhelyeknek követniük kell a keresletet. Ott kell az ilyen irányú fejlesztéseknek teret kapniuk, ahol a felépülő lakások férőhelyek bérletére valódi igény van. Ez pedig elsősorban Budapest, az egyetemi városok, illetve néhány prosperáló ipari központ. A GKI szerint a bérlakás szektor nem csak új építések mentén bővíthető, a jelenleg üresen álló lakások egy része is hasznosítható lehet, Budapesten 120-130 ezer lakás áll valóban üresen. A bérleti célú hasznosítást ugyanakkor sokszor hátráltatja a bizalom, illetve a jogbiztonság hiánya. A jelenlegi szabályozás mellett egy nem fizető bérlőtől csak hosszas bírósági eljárás végé lehet megszabadulni.
16: 100 éve a legkevesebb bor készülhet az idén Franciaországban, a helyi mezőgazdasági minisztérium adatai szerint az elhúzódó hőség és asszály, illetve a szőlőterület csökkenése miatt.
17: Franciaország 34,9 millió hektoliter bort termel az idén, ez meghaladja az egy hónappal korábbi várakozást. A felővizsgált előrejelzést a vártnál magasabb szőlőhozamok tették lehetővé az ország legnagyobb bortermelő régiójában.
16: A vietnámi rendőrség 12 macskatolvajt vett őrizetbe, akik mintegy 2700 eladásra és levágásra szánt házi macskát loptak.
17: A Ho Chi Minh városban elfogott tolvajokat azzal gyanúsítják, hogy a több ezer állatot húsáróként adták el. A tetteseknél macskacsapdákat, ketreceket és az állatok megnyúzására szolgáló eszközöket találtak. A rendőrségi akció azután indult, hogy sok bejelentés érkezett a hatóságokhoz éjszaka eltűnt házi macskákról. A banda az éjszakai és kora hajnali órában tevékenykedett. A cicák elcsalogatásához és befogásához halcsalit használtak, a begyűjtött állatokat pedig gyorsan értékesítették. A rendőrségi rajtaütés során több tucatnyi macskát sikerült megmenteni. Vietnám egyes távoli részein még mindig szerepelnek macska húsból készült ételek az étlapon. A kis tigrisnek is nevezett fogásokat sokan azért teszik, mert gyógyító hatást tulajdonítanak nekik.
8: Időjárás jelentés.
17: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék, eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni észak-nyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani.
8: Sporthírek a 94.2.
16: Ramon Vega üzletember, korábbi svájci válogatott labdarúgó elsőként jelentette be, hogy a FIFA márciusi elnökválasztásán a hónapok óta kritikák keresztüzében lévő elnök Gianni Infantino kihívójaként kíván indulni. Vega hangsúlyozta, hogy a jelenlegi vezetés aláásta a sportág morálját, közben pedig óriási károkat okozott a szervezet hitelességében. Az üzletember 1993 és 2001 között szerepelt a svájci válogatottban, klubszinten pedig játszott a Cagliari, a Tottenham, a Celtic FC és a Watford együttesében is. 2012-es visszavonulását követően a pénzügyi szektorban helyezkedett el, de vannak érdekeltségei az ingatlan szakmában is. Az FTC Telekom Waterpolo férfi vízilabda csapata fölényes győzelemmel kezdte szereplését a Bajnokok Ligája idei szezonjában. A magyar bajnok és kupagyőztes zöldfehérek a Komjádi úszodában 23-7-re diadalmaskodtak a román Steaua Bukurest felett. Nyéki Balázs tanítványai az előző kiírásban bronzérmesként zártak, 2024-ben, 2025-ben pedig elhódították a trófeát. A második fordulóban október 28-án a görög Panathinaikos vendégei lesznek. Az FTC-re jövő héten is komoly kihívás vár. Csütörtöktől Georgiában, Batumiban vesznek részt egy 8 csapatos tornán. A klubvilágbajnok Veszprém fölényesen nyerni tudott a szerb Partizan Belgrád otthonában a férfi kézilabda bajnokok ligája első csoportkörének harmadik fordulójában. Az eredmény 37-26 lett a veszprémiek javára.
8: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Adrenalinban és pulzusszám emelkedésben itt aztán nem lesz hiány. A reggeli álmosság a múlté. A gyors ébredésükért felelős műsorvezető ma reggel Németh László.
16: Jó reggelt és szép napot kívánok mindenkinek! Több mint 90 ezer hazai társas vállalkozásnál az elmúlt két év összesített árbevétele nem érte el az 1 millió forintot. Papíron ugyan működnek, de a gazdasági teljesítményük alig látható. Sok cég nem termel pénzügyi nyereséget, tulajdonképpen egy cégháló részei, bár szeretnének önálló, életképes vállalkozásnak mutatkozni. Az Opten céginformációs szolgáltató októbertől már mesterséges intelligenciával is segíti a vállalkozókat abban, hogy kiszűrjék a nem vagy csak alig működő kockázatos üzleti szereplőket. Ferenci Gergelyt, az Opten céginformációs üzletágának igazgatóját Nagy Károly kérdezte a részletekről.
8: Reggeli monitor.
17: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Nagy Károly, és nem vagyok mesterséges intelligencia, mint ahogy a vonal túlsó végén sem Ferenci Gergely. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok!
17: Ezt csak azért bocsátottam előre, mert hogy arról fogunk beszélni, AI asszisztensről, méghozzá arról, hogy az Opten kifejlesztett egy cégháló feltérképezéssel kapcsolatos mesterséges intelligenciát, amelynek van már neve?
18: A neve még éppen nincs meg, ez lesz az, amit majd a felhasználók körében fogunk megszavaztatni, hiszen egy olyan asszisztensről beszélünk, ami a mindennapokban segíti majd az Opten felhasználóknak a működését, az együttműködését, ez az új asszisztensről, úgyhogy ezt majd ők fogják kitalálni. Hamarosan ki fogjuk kérdetni, hogy milyen nevek között tudnak majd választani, de aztán most látjuk, hogy egy hölgy lesz, egy hölgy mesterséges intelligencia asszisztens lesz, akit az Optenen keresztül lehet majd használni.
17: Maga a hang egyébként a női hang, aki válaszol a kérdésekre?
18: Így van, hiszen ezt lehet most ugye szöveges formában is begépelni a kérdéseket, de lehet már most a kezdetektől is földiktálni, és aztán pedig felolvastatni ezeket, és ott igen, egy női hang, egy kedves segítőkész női hang az, aki válaszol. Magyar nyelven természetesen is, ott is rengeteg módosítást hajtottunk végre. Magában a felolvasásban, hogy egy KFT-t, egy ZRT-t, egy adószámot a lehető legtermészetesebben olvassanak föl nekünk.
17: Miért tartották fontosnak egyrészt a mesterséges intelligencia fejlesztést, másrészt azt, hogy a vállalkozók számára úgynevezett cégháló térképet, ennek a lehetőségét tudják biztosítani?
18: A mesterséges intelligenciát a céginformációban szerintem több irányban is egyértelműen éreztük, hogy meg fog érkezni, és erre mi szeretünk proaktíven reagálni, ha úgy tetszik, a piacra. Az egyik a felhasználói szokásoknak a változása. Látjuk azt, hogy a mai generáció, és itt nem a legfiatalabbakra gondolok csak, hanem akár a középkorúakra is, előszeretettel a munkájukban, előszeretettel használják az olyan különböző nyelvi modelleket, az olyan mesterséges intelligencia szolgáltatásokat, amivel a feladataikat, munkáikat gyorsítani, egyszerűsíteni tudják. Így az a típusú módszertan, amit mi évtizedeken át, hiszen már több mint 30 éves az Opten egyébként, évtizedeken át tudtunk gyakorolni, hogy mi kitaláljuk azt, hogy milyen adatpontokra lehet szüksége a másik oldalon felhasználóknak a kockázati, vagy akár sales marketing döntéseit meghozatalában. Azt ilyen formában a jövőben nem biztos, hogy sokáig tudjuk működtetni, hiszen majd ők pontosan amit akarnak, azt meg fogják kérdezni egyfajta asszisztenstől, vagy egyfajta chat felülettől, és ők pont erre a kérdésre szeretnének pontosan olyan választ, amire nekik szükségük van. Ez ott az egyik oka. A másik pedig az, hogy ma már olyan széles körben érhetőek el, ebben Magyarország egy kifejezetten adatgazdag környezetnek mondható, azok az adatok és számok, amik alapján lehet döntéseket hozni a cégről, hogy már lassan azt lehet, hogy túl széles körben is elérhetőek. Túl sok adat áll rendelkezésre a döntéshez, ami egyrésztről lehet egy aranybánya annak, aki ezzel foglalkozik, és aki ebben magabiztos, rendelkezik azokkal a pénzügyi ismeretekkel és egyéb ismeretekkel, ami ehhez szükségeltetik. Másrészt pedig lehet akár egy picit teher is, hiszen ebből a rengeteg adatból kiszűrni azt a legfontosabb végső következtetést, hogy végül is kiszolgáljam ezt az ügyfelet mondjuk halasztott fizetés mellett, az kifejezetten nehéz lehet. És ebben igen a céghálóknak a feltérképezése egy olyan elsődleges bonyolultságú terület, ahol már lassan az ember szinte képtelen átlátni azokat a szövevényes és sokszor átételeken, közvetett kapcsolatokon keresztüli céghálókat, amit így a mesterséges intelligencia pedig pillanatok alatt képes kiszűrni.
17: A mesterséges intelligencia egyébként milyen dolgokat vagy mintázatokat szűr ki, mert ugye az MI az általában mintázatokat keres. Tehát, hogyha mondjuk egy cégnél túl gyakori a tulajdonosváltás, vagy több hasonló név, keresztnév változással egymás kapcsolódó cégeket jelent, valaki mondjuk a keresztnevét, mert több is van, az egyiknél így adja meg a másiknál úgy, de úgy csinál, mintha nem az a vállalkozás, vagy vállalkozóról lenne szó, tehát ilyen mintázatokat is ki tudsz szűrni?
18: Abszolút mértékben, igen, ez egy olyan mintázat, amit az elmúlt időszakban gyakran veszünk észre, hogy véletlen vagy nem véletlen, de olyan vállalkozók, akik rengeteg cégben érdekeltek, akár tulajdonosként, akár csak cégézésre jogosultként, ők előszeretettel rontják el picit a nevüknek a beírását. Én nem tudom, hogy ez mögött tényleges szándék vagy tudatosság van, de nagyon sokféleképpen jegyzik be őket, akár a harmadik nevüket lehagyják, akár a CZ helyett csak egy C-t írnak, akár az I helyett Y-t írnak. Nevezhető ez akár jó indulattal egy emberi pontatlanságnak, ami persze előfordulhat, hiszen nem gépek vagyunk. Másrészt pedig ez olyan gyakorisággal történt meg, hogy talán nem mögött némi tudatosságot is lehet látni. Nyilván az AI ezeket képes, mi egyébként is csináltunk ilyet, és egyébként is vontunk össze így személyeket, ahol egyértelmű volt az azonosság, és erre számos algoritmusunk futott. Az AI ebben még egy szintlépést képes megtenni, és ezeket a véletlenül elírt térket tudja összekapcsolni. És még egy nagyon fontos tulajdonsága a mi mesterséges intelligencia modellünknek, hogy mi nem engedjük kikérdezni az internetet. Az azt jelenti, hogy egy feltanított rendszerről beszélünk, ami nagyon sok statisztikai és egyéb gazdasági összefüggést ismer, viszont prompt azonnal elérhető információval nem kérdezik az internetet. Ez azért nagyon fontos, mert a döntéshozatalban bizonyosan nem szeretnénk, hogy az AI halucináljon, olyan adatok és olyan következtetésekre jusson, ami nem a tiszta cégadatokból került meghozatalra a végén. Úgyhogy mi ezt feltétlenül fontosnak gondoljuk, hiszen itt a végén 10 milliókról, 100 milliókról, akár extrém esetben milliárdokról is dönthetnek a cégadatok alapján az adott vállalkozók.
17: Magyarországon általában, hogyha rosszabbul megy a gazdaság, már pedig az elmúlt 3 évben azért ez volt a helyzet, talán most kezdődik valamiféle kilábalás, általában megjelenik az a nem túl jó szokás, hogy a fizetési határidők egyre inkább hosszabbak lesznek, vagy éppen romlik egy kicsit a fizetési morál. Egy mesterséges intelligencia használata, vagy hogyha ez elkezd jobban terjedni, lehet ebben javulást elérni a várakozásaik szerint?
18: Bizonyosan, de felhívom arra is a figyelmet, hogy az OPTEL-nek a rendszer az nem kizárólag a kockázatok kezelésére került kialakításra. Nagyon fontos másik funkciónk, amiben szintén tud az AI segíteni, hogy azokat a problémásabbnak tűnő partnereket, ahol már látjuk, hogy egyre inkább mélyebbre ássák, akár saját magukat, abban a gödörben, ahonnan már nagyon nehéz kikerülni. Ezeket a partnereket próbáljuk meg inkább helyettesíteni más partnerekkel. Így például a mesterséges intelligenciával fel tudjuk vinni azt, hogy nekünk milyenek lennének az ideális partnereink, azt a mintázatot meg tudjuk neki rajzolni, hogy mi mondjuk az ország mely részére szeretnénk elsődlegesen, mekkora cégeknek, milyen tulajdonú cégeknek, mekkora árbevételű cégeknek, mekkora létszámot foglalkoztató cégeknek szállítani, szolgáltatni, és inkább próbáljuk meg akár újakkal helyettesíteni ezt. Ez azt gondolom, hogy ez önmagában is egy olyan versenyképességi terület lehet, amiben ne a problémákat igyekezzünk kezelni, nyilván az is egy pontig egy remek megoldás, hanem mellette már próbáljuk párhuzamosan felépíteni azokat az új csatornákat, amivel akár részben, egészben ki tudjuk váltani azokat a területeket, ahol pedig gond lehet.
17: Az önök mesterséges intelligenciája javasolni fog, hogyha egy térképhálót elkészített, vagy csak közdi az adatokat és a döntést a cégvezetőre, bízza a kérdezőre?
18: Igen, ez is egy fontos tanítási modellünk volt, hogy ugyan a végkövetkeztetés mi száraz adatokból hozzuk meg, pontos naponta, vagy akár részben óránként friss adatok alapján hozzuk meg. A végső döntést mégis annak a vállalkozónak kell meghozni, aki ismeri azokat a soft tényezőket is az ügylet kapcsán, amik neki lehet, hogy fontosabbak. Így a végső döntéshozatalt mindig minden esetben az AI asszisztensünk is azt javasolja, hogy ugyanaz adatokat vegyék figyelembe, ha úgy tetszik, kritikus adatokat nagy súllyal vegyenek figyelembe, de mégis a döntést, az üzleti döntés, hogy ki menjen el az áruhalasztott fizetésre vagy sem, azt a végső soron a vállalkozónak kell meghoznia, mert elképzelhető, hogy olyanokat tud ő majd még figyelembe venni a saját céljai, akár az üzleti modellje szempontjából, amiket ilyen formában a mesterséges intelligencia nem fog figyelembe venni.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem.
16: A vonalban itt van velünk Reggős Gábor, a Gránit alapkezelő munkatársa. Szervusz, jó reggelt!
19: Szervusz, reggelt, köszöntöm a hallgatókat!
16: Mit látunk most a piacokon?
19: Hát a piacokon abszolút nem látunk másfél százalékos mínuszban van a buk, és ezzel még a nyugat-európai országokhoz képest is alul teljesít. Hát ott sem látunk zöld számokat, egyébként cserébe pirosakat jó bőven. A brit tőzsde 0,59%-os, a német 0,77%-os, a francia 1,12%-os, az olasz 1,2%-os, a spanyol pedig 0,83%-os mínuszban van. Hát ugye az okok az elmúlt napokban megszokottak, kötvénypiac, most az olaj is egy kicsit drágult, AI beruházások növekvő hiteligénye, ezzel kapcsolatos bizonytalanság, ugye monetáris politikával kapcsolatos várakozások, lesz-e még kamatemelés akár a Fednél, akár az LKB-nál, tehát igazából sok minden szól a mellett, hogy lőjön a tőzsde, és ezt látszik itt az adatokban.
16: Hogy teljesít a forint?
19: Forint jelenleg 366,35 századon áll az euróval szemben. Hát itt nagyjából ebben a 365 és 367 között is ingadozunk. Hát gyakorlatilag az elmúlt hetekben megszokott sávban vagyunk benne, nagyon nagy változás nincs. Itt ugye viszont a dollár azért továbbra is nagyon erős, most ebben a percben megint éppen 1,12 század alatt van az árfolyam, és nyilván ez az erős dollár, ez semmiképpen nem segít a forintnak.
16: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Regős Gábort, a Gránit alapkezelő munkatársát hallották, akinek nagyon szép napot kívánunk.
8: Mi újság a kötvénypiacon? Árfolyam mozgató adatok, hírek, érdekességek. Gránit alapkezelő. Az érték nem magától terem. Reggeli Monitor. A legjobb döntés. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: 9:30 van, önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n Budapesten és környékén. Ahogy azt már mondtuk ma, illetve mondtam ma, Horvátországban a függetlenség napját ünneplik, Magyarországon pedig a dalszerzők napját, ami azért érdekes, mert ezt az ünnepet először 2018-ban hívta életre a Magyar Artisziusz Egyesület, hogy felhívja a figyelmet a zenei produkciók mögött dolgozó dalszerzők munkájára, illetve a dalok társadalmi kulturális szerepére. Amiről hát tudjuk, hogy mind a két szerepe van, és a tetejére még, hogyha hallgatjuk őket, akkor lehet, hogy akár jó kedvünk is lesz, legalábbis a hangulatunkat mindenképpen befolyásolja. A legfrissebb információk következnek most, itt a Trend FM-en, a 94.2-n a hírek, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.

0: Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be az északi áramlat gázvezetékbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gázt szállítottak Németországba, erről jelentett a Reuters.
1: Sok résztvevői között Kirill Dmitriev, Vladimir Putin orosz elnök közeli tanácsadója, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja volt ott. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, miként lehetne amerikai üzleti érdekeltséget teremteni az Európába irányuló orosz energiaszállításokban a háború lezárása után. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy az északi áramlatra és az orosz gázra európai szankciók vonatkoznak, Németország pedig már talált más beszerzési forrásokat. A vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez a német kormány jóváhagyására lenne szükség, Berlin azonban ezt nem támogatja. Az esetleges újraindítás tulajdonosi kérdések is nehezítik.
0: Drágának és nem megfelelően célzottnak nevezte a Németországban október elején bevezetett üzemanyagár kedvezményt Mónika Schnitzer, a német kormány mellett működő gazdasági szakértői tanács elnöke.
1: Szerinte a támogatást közvetlenül az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokhoz kellene eljuttatni. A közgazdász úgy véli, hogy az üzemanyagár kedvezmény drága, olyanokat is támogat, akiknek nincs szükségük segítségre. Egyúttal gyengíti azt az árjelzést, amelynek szűkös üzemanyag kínálat esetén takarékosságra kellene ösztönöznie. A Németországban október 1-én ideiglenesen bevezetett kedvezmény keretében az állam az energiaadó és az általános forgalmi adó mérséklésével literenként 16,7 eurócenttel csökkentette a benzin és a dízel adó terhét. Az IFO gazdaságkutató intézet szerint a töltőállomások az intézkedés első 5 napjában nem adták tovább teljes mértékben az autósoknak a 17 eurócentes árcsökkenést.
0: Felbecsülhetetlen a hazai KKV-szektor sebezhetősége, a tervezett vagyonadó bevezetése esetén, így vélik a Blochems szakértői.
1: A befizetési kötelezettségeket a fejlesztési tervekből vagy közhasznú támogatásokból vonhatják el. Ez leginkább az 1-5 milliárd forint közötti vagyonnal rendelkezőket érinti. Karagics Istvánt, a Blochems Capital vezető pénzügyi és üzletviteli tanácsadó cég ügyvezetőjét hallják.
2: Az 1 milliárd és 5 milliárd forint közötti réteg az, különösen becsülhető az, hogy mekkora fájdalmat fog elszenvedni, akik egyébként a magyar KKV-szektor gerincét jelentik, akik sok százezer ember foglalkoztatásáért felelnek, viszont olyan cégeket birtokolnak, ami papíron lehet, hogy 3 milliárd forintot ér, nem biztos, korán sem biztos, hogy el tudná adni azt a 3 milliárd forintért azt a céget, viszont hogyha neki a 3 milliárdos vagyona plusz még a 30 év alatt megkeresett 2-3 ingatlana mellé be kéne fizetni minden évben 25-30 millió forintot, vagy a fejlesztési elhatárolásai terhére, tehát olyan célokról vonja el, amikhez a legkönnyebb hozzányúlni.
0: További részletek néhány perc múlva a reggeli monitorban.
3: Tőzsdehírek.
0: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,9%-os csökkenés mellett 138.686 ponton áll. A részvénypiac forgalma közelíti a 6,8 milliárd forintot több mint fél órával nyitás után. A blue chipek közül a MOL 1,1%-os csökkenésben 4.982 forinton forog, az OTP 3,1%-kal került lejjebb 38.660 forintra. A Richter 1,4%-os mínuszban 12.320 forinton, a Magyar Telekom 0,5%-kal csökken és 2.528 forinton forog a budapesti értéktőzsde parkettjén. A Masterplast 2.900 forinton stagnál, az Opus 1,5%-kal emelkedik és 265 forint 50 filléren forog a budapesti értéktőzsdén. A nyugat-európai bőrzéken úgy néz ki, hogy kissé pesszimista a hangulat, néhol nem is olyan kissé. A londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 9%-kal csökken, Párizs 1%-kal került lejjebb, Milánó 1,1%, a madridi IBEX 9%-kal áll a negatív tartományban.
3: Időjárás jelentés.
1: Napközben szeles idő várható, és megérkezik majd a csapadék is, eső, zápor, zivatarok alakulhatnak ki. A csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen holnap fog megérkezni északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani.
3: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Mintegy 25 ezer háztartás vagyona haladhatja meg az 1 milliárd forintot, ezután már vagyonadót kell fizetni jövőre a kormány tervezete szerint. A sávosan meghatározott új adónem beszedési hatékonysága a Blochems Capital vezető pénzügyi és üzleti tanácsadó cég szakértői szerint nem egyforma, ezért nem tartják valószínűleg, hogy a kormány 800 milliárdos vagyonadó beszerzési terve megvalósulhat. Karagics István, a cég ügyvezetője úgy látja, legfeljebb 150-200 milliárd forint szedhető be reálisan. Szajlai Csaba interjúja következik.
0: Reggeli Monitor.
2: Egy rövid definíciót adj légy szíves arról, hogy a jelen állapot szerint kire fog ez vonatkozni, és hogy a konstrukció hogyan fog működni a pillanatnyi tudásunk alapján.
3: Az érintettségi körét tekintve alapvetően az az 1 milliárdos küszöb, ami itt sokáig az éterben keringett, és a szakmai viták is elsősorban e körül az összeg körül, vagy e körül a értékhatár körül forogtak. Ez a legfelső vagyon centilisből, tehát a legfelső 1%-ából az ország lakosságának, nagyjából a kétharmadát érinti. Ez azt jelenti, hogy ilyen 25 000-27 000 háztartásról lehet szó. Alapvetően ennyi háztartásnak van úgy 1 milliárd forint fölötti vagyona, hogy abba a bizonyos limitben nem számítjuk bele az elsődleges lakóingatlanokat. Ez azért nagyon fontos kérdés, mert itt nagyon sok szakmai résztvevő, tanácsadó cégek, egyéb más pályatársak megnyilatkoztak a legkülönbözőbb behajthatóság és beszedhetőségi számokkal, 600 milliárd, 800, most a kormánynak a hatástanulmány, vagy a hatásvizsgálati lapján már 800, éves 800 milliárd forintos árbevétel, vagy beszedhetőség szerepelt, de itt 500-600-800 milliárdok itt repkedtek a levegőben. A mi számításaink ennél jóval szerényebbek voltak, és a valós beszedhetőséget tekintve, mivel tavaly ősz óta rengeteg nemzetközi szakanyagot átnéztünk, nemzetközi tapasztalatokat, mindent, ami ebben a témában felelhető, és a mi mondásunk az volt, hogy a 150 és a 200 milliárd közötti zóna az, ami reálisan tervezhető a 2027-es évben a kormány számára ebből az adónemből. Mi szándékosan azért fogtuk vissza ezt a projekciót, és csináltunk ennek megfelelően olyan infografikákat, tényleg a nemzetközi összes tapasztalatot összegezve. Már eleve maga a vagyonadó, vagy ez a típusú vagyonadó mennyire helyén való, vagy mennyire haladt el felette az idő, de hogy ha már ezt vezetjük be egy speciális helyzetben, akkor nekünk ezt kell megvizsgálnunk, hogy ennek milyen valós hatásai lehetnek, és ez úgy néz ki, hogyha az összes 25 ezer háztartást vesszük alapul, akkor az elején 1 milliárd és 3 milliárd között meglehetősen laposan emelkedik, utána 3 milliárd és 10 milliárd forint vagyon között már, ott ugye már túl vagyunk 15 ezer érintetten, mondjuk 3 milliárd és 10 milliárd között túl vagyunk megint egy 8-10 ezer érintetten, és utána van a 10 milliárd forint fölötti zóna, ahol viszont nagyjából egy 1500-2000 érintett lehet, ott viszont már szinte függőlegesen emelkedik a legmagasabb vagyonszint, ugye ez egészen az 1700 milliárdos vagyonszintig ez a skála, de a lényeg az, hogy az összes érintettet tekintve mi azt mondtuk egész évben, vagy a tavaly őszi első hírek után, hogy ez 25 ezer háztartást érinthet, abból valószínűleg egy 8-10 ezer háztartás lehet az, amelyiknél nagyon nehéz lesz beszedni. Ennek a egyik része a görbe legtetején helyezkedik el, hiszen akkora vagyonok vannak ott már, és olyan vagyonstruktúrák, hogy ott valamekkora összeg beszedik,

0: az bármennyi szubjektumot is tartalmaz, hogy ott meg fogják tudni oldani a vagyonosok, hogy ne kerüljenek ez alá a adóalanyiság alá, és ez azért nagyon fontos, mert pont az 1 milliárd és mondjuk 3 milliárd közötti, vagy akár az 1 milliárd és 5 milliárd forint közötti réteg az, amire mi hosszan figyelmeztettünk hónapokon keresztül több szakmai anyagunkban is, hogy különösen becsülhető az, hogy mekkora fájdalmat fog elszenvedni ez a réteg, akik egyébként a magyar KKV szektor gerincét jelentik, akik sok százezer ember foglalkoztatásáért felelnek, viszont olyan cégekben dolgoznak, olyan cégeket birtokolnak, ami papíron lehet, hogy 3 milliárd forintot ér, nem biztos, korán sem biztos, hogy el tudná adni azt a 3 milliárd forintért azt a céget, viszont hogyha neki a 3 milliárdos vagyona plusz még a 30 év alatt megkeresett, nem tudom én, 2-3 ingatlana mellé be kéne fizetni minden évben 25-30 millió forintot, akkor azt 25-30 millió forintot vagy a fejlesztési elhatárolásai terhére, vagy az egyébként példának okáért egy valami közösségi finanszírozás, vagy közösségi teherviselés, vagy jótékonysági célból, tehát olyan célokról vonja el, amikhez a legkönnyebb hozzányúlni, ugyanis ebben a rétegben rendkívül sok vállalkozó van, akinek a likviditása az nem teszi lehetővé ilyen mértékű adónak a befizetését.
1: Reggeli Monitor, a mikrofonnál Németh László.
2: Sikeresen lezajlott a hétvégén a Budapest-Belgrád vasútvonalon a csúcsmenetrendet szimuláló terhelés. A szakemberek a 160 km/órás sebességet és a különböző zavarhelyzeteket tesztelték. A következő napok eredményértékelése alapján dől el, hogy az év végéig elindulhat-e a személyszállítás a vonalon. A vasúti árufuvarozók egyébként már február óta használják a rendszert és adottak tovább fejlesztésekre váró feladatok. Kovács Imrét, a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnökét Nagy Károly kérdezte.
1: Reggeli Monitor.
3: Hétvégén lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonalnak az úgynevezett csúcsmenetrendi terhelése, ami gondolom én vonatbefolyásolás rendszernek a tesztjét jelenti. Vonatok órákon keresztül a tervezett nappali menetrend szerint közlekedtek. Áruszállító cégként ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataik, mennyire működik ott jól a rendszer?
4: Hát igazából ugye a mostani teszt az egyértelműen személyszállításra vonatkozott. Mi már körülbelül február óta bonyolítunk vasúti forgalmat ezen a megnyílt infrastruktúrán. A cégünk bonyolította az első vontot is a újranyitott infrastruktúrán. Mi azóta üzemszerűen dolgoztunk, természetesen még nem az új vonatbefolyásolási berendezésekkel. Hát igazából a főpróba az az lesz, amikor ezek az eszközök üzembe helyeződnek, és elindul a személyszállítás is, hát akkor fog kiderülni, hogy mekkora kapacitás van ezen a pályán, és mennyi marad a személyszállítás mellett ugye a vasúti áruforozásra, és hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ezen a pályán a tehervonati közlekedés számára nem csak éjszaka marad szabad kapacitás, hanem nappal is lesz pályakapacitás a vonatjaink számára. Tehát igazából akkor tudunk mi tapasztalatot mondani, vagy valamilyen véleményt mondani, hogyha már elindult a személyszállítás is.
3: Mennyire lehet ez abban az értelemben nagy segítség, hogy ugye Görögország felől hoznak a kikötők felül elsősorban árut ezen a részen, vagy lehet, hogy nem, vagy bármely más régióból is?
4: Hát azért ez a csak egy bírt tengelyre felépíteni egy ilyen pályát áruforgalás szempontjában nem lett volna értelme. Azért ez a régi jugoszláviai tengely, ez egy hatalmas forgalmat bonyolított még 20-30-40 évvel ezelőtt is Belgrád rendezőpályaudvaron keresztül, és hát nem Pireuszban, hanem Bulgária, Törökország és egyébként Görögország irányába. Tehát ez a külcsapás irány. Pireusz az egy új lehetőség, ugye ez abból adódott, hogy a Kínai Koszpó megvette a Ati melletti kikötőt, és ők nem csak hajóval hozzák Pireuszból az adriai kikötőbe a konténereket, hanem egy szárazföldi tengelyt is nyitottak. Most hát azért ennek a tengelynek a működését, ez a Budapest-Belgrád vonalnak a kihasználtságát, nem csak ez a budapesti eddigi Budapestről Kelediára menő egy vágány korlátozta, nem ez volt a szűk keresztmetszet. Az, ahogy megnyit ez a pálya, még azért elég sok szűk keresztmetszet van a Balkán irányába. Most az egyik legnagyobb az egy viszonylag ismeretlen tényező még, hogy Nis, ez ugye nagyjából a szerb vonalnak a kétharmadánál van, onnét van egy elágazás Észak-Macedónia és Bulgária irányába.

0: és hát a Nice és Bulgáriába irányuló szakaszt, azt nem tudjuk, hogy 200 napra vagy egy teljes évre le fogják zárni, mert egy teljes átépítés lesz. De ugyanúgy problémák vannak azért még a Észak-Macedón vonalon is, mint az infrastruktúrával, mint a trakciós kapacitásokkal. Én azt gondolom, hogy ha ezek a munkák befejeződnek majd, akkor beszélhetünk arról, hogy ez a pálya valóban ki lesz használva. Én nagyon remélem, hogy igazából a nagy-nagy mennyiség az egy török-magyar relációba fog tudni beindulni, ahol a iszonyatos mennyiségű török, amilyennel szemben fogunk tudni adni egy jobb, rugalmasabb, gyorsabb alternatívát az ügyfeleknek, és vasúton tudjuk terelni ezeket a forgalmakat, amik egy 20 évvel ezelőtt vasúton is volt.
1: Magyarországon egyébként a Budapest-Belgrád vasútvonal mellett Budapesten kéne még fejlesztés, mert lehetett arról hallani, hogy a Dunai vasúti hidak áteresztő képességén is jó lenne javítani, vagy éppen elkerülni például Budapestet az úgynevezett V0-al. Ezek a beruházások elindultak már, vagy hogy állnak egyáltalán?
0: Nagyon örülünk jövőorientáltan ennek a Budapest-Belgrád vasútvonalnak, hogy ez így elkészült, de valóban, hogyha most nem a balkáni forgalmakat nézzük, hanem a magyarországi forgalmakat nézzük csak, akkor azért még jelentős sűk keresztmetszetek vannak, amik mondjuk átolják ennek a vonalnak és egyéb más vonalaknak a kihasználtságát is. És hát ennek az egyik legnagyobb feladatot jelentő kihívás az a budapesti áthaladás. Ahogy ugye Budapest környékén a személyszállítást növeljük, fokozzuk, és akkor ez egyértelműen kormány szándék, úgy sűkül gyakorlatilag a vasúti áramforgásnak a lehetősége. Most a Budapest-Belgrád például számunkra a Birk, van egy terminálunk, ugye mi Soroksáron a Birk, számára egy hatalmas lehetőség, mert Budapest kikerülésével gyakorlatilag közvetlen kapcsolata van ehhez a tengelyhez. Tehát az összes többi fontos csomópontot is meg kellene oldani valahogyan, tehát egy budapesti elkerüléssel. Én azt gondolom, hogy ennek valahol a vége, az a valamilyen formában az V0 projektnek az újraélesztése, mert amennyiben itt az autóipari beruházások, a BMW, a BYD, az akkumulátor beruházások a kettő, vagy egy adott esetben egy ukrán háború utáni újra fellendült ukrán-orosz-kínai tenger beindul, akkor Budapesten átmenni a meglévő infrastruktúrán, megnövekedett személyszállítás mellett szinte lehetetlen lesz. Valahol a végén ennek az egész gondolkodásnak, hogyha nemzetközi forgalmakat nézzük, akkor egy Budapestre elkerülő valamilyen V0-nak mindenképp benne kell lenni.
1: Milyen javaslataik vannak egyébként az új miniszter felé a teherszállítási üzletek helyzetének javításával kapcsolatban?
0: Ugye a miniszter úr is megfogalmazta már azt, hogy a Baroskában tervben milyen fő feladatok vannak, hát mindegy nagyon-nagyon fontos, ugye a meglévő hálózat működőképességének a helyreállítása, ugye ebben egyértelműen a mi a vasúti áruforgalás szempontjából a lassú jelek megszüntetésére hívjuk fel a figyelmet. Ezek a lassú jelek iszonyatos hatékonysága omlást jelentenek a vasúti áruforgalásban. Nagyon sok energiatöbletet, minőségi romlást, amit az ügyfelek szenvednek meg. Tehát a működőképesség helyreállítása, szűk keresztmetszetek felszámolása, ez egy másik fontos téma, és hát itt említeném meg, hogy nagyon szeretnénk mindig fölhívni a figyelmet arra, hogy a fejlesztésekben, tervezésekben, projektekben a vasúti áruforgalásnak az érdekeit vegyék figyelembe, ugyanis hát sajnos nagyon negatív élményeink vannak a korábbi évtizedeknek a vasúti fejlesztésével kapcsolatban, például az állomásfejlesztéseknél, ahol ugye logisztikai projektnek hívták ezeket a fejlesztéseket, tehát ennek a logisztikához semmi köze, hogy a személyszállítást, a buszt és a vasutat összekötjük, de ennek áldozata az lett, hogy az iparvágányokat szinte mindenhol megszüntették. Vagy egy másik negatív példa épp a 150-es vonal, ez a Budapest-Belgrád, ahogy gyakorlatilag az építkezés során a vasúti áruforgalás számára nagyon-nagyon szükséges vágányokat, ahol tárolni tudunk vonatokat, elkerülni tudunk, kikerülni tudunk vonatokat, leállítani tudunk, azokat gyakorlatilag 50%-ban csökkentették. Tehát 50%-ban megszűntek ezek a tároló kapacitások. Tehát ez egy másik elfogtás példa. És hát ugye természetesen említettük már az új hosszú távú kapcsolatok előkészítését, aminek az egyik számunkra fontos, mindenképpen jövő rendelt projektje, az a budapesti elkerülés. És nem biztos, hogy a régi Vénula, de egy budapesti elkerülés.
1: Azért óriási nagy szárazság van most rekord alacsony folyók vízállásaival, például a Dunánál, és de hát nyilván ez Nyugat-Európában a Duna-Rajna Majnát is érinti, ami a áruszállítás szempontjából, a vízi áruszállítás szempontjából létfontosságú lenne. Ez jelent önöknek több megrendelést, és hogyha igen, akkor ki tudják használni?
0: A hajózással is nagyon nagy szeretnénk együttműködni, ráhordani a kikötőkre forgalmakat. Az ilyen havária helyzetekben meglévő kapacitással, meglévő keresztmetszetek mellett próbálunk meg adott esetben az iparnak, a mezőgazdaságnak segíteni, és most valóban jelentek meg ilyen forgalmak, ugye főleg az Alduna alacsony vízállása miatt a szerbiai nagy ipari üzemek nem tudnak hajóval nyersanyaghoz jutni, és ezért gyakorlatilag pasércet, boxot, azt Lengyelországból, Ukrajnából vásárolnak, és ezeket a forgalmakat bonyolítjuk le. De hát ezeket csak a maximálisan szabad eszközökkel tudjuk mozdony, bemézet és kapacitás mellett tudjuk lebonyolítani. Tehát itt tényleg egy normál üzemmódot akkor ezekre az üzletekre nem is lenne kapacitás. Most sajnos vagy szerencsére azt tudjuk mondani, hogy szinte ezek a forgalmak tartják életben a Záhony kelebi a tengert. Tehát ez az, amivel gyakorlatilag hosszú távon nem lehet semmiképpen se számítani.
2: Reggeli Monitor. Múltról, jelenről, jövőről, a pénzügyek tükrében. Minden hétköznap reggel a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
3: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
4: www.citytaxi.hu.
5: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
6: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz, és ha nehéz a nap, vagy ha könnyű, sikerhez, kudarc. Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
7: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
8: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
10: Jó napot kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Kőbányai úton, a Kápolna utca felé, a Pongrác útnál a belső sávban. Az Ajtósi Dürer sorban a Hungária körút felé a Dózsa-György után a külső sávban egy műszaki hibás jármű akadályozza a közlekedést, ezért sávlezárásra kell számítani. Továbbra is erős a forgalom a Budai alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, illetve a Petőfi hídnál északi irányban, a Szélkálmán tér környékén, a Károly körúton az Asztória felé, az Andrássy úton az Erzsébet tér előtt, a Rákóczi úton a Baross tértől befelé, illetve a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig. A Rákóczi hídon Budára a Szerémi úti lehajtó előtt csatornát javítanak ma napközben, ezért sávlezárása és jelenleg torlódása is számítani kell. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Baross tér felé a Veselényi utca után a belső sávot lezárták, mert burkolatot javítanak, várhatóan ma estig. A Stefáni úton a Hungária körút felé az Egressy út és az Ifjúság útja utáni szakaszon is közművet javítanak, ezért a külső sáv nem járható. Siling Zsolt, BKK Info.
2: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
11: 10 óra múlt egy percen önök a Trend FM-et hallják az FM 94.2-n, és az a helyzet, hogy 1970-ben a Massachusetts állambeli Cambridge városában ezen a napon született október 8-án Matthew Page Damon. Matt Damon néven ismeri őt a világ, legalábbis az a fele, amelyik jár moziba, vagy van Netflix-e, vagy valami hasonlója. Oscar és kétszeres Golden Globe díjas amerikai színész és forgatókönyvíró. Egyébként a Good Will Hunting 1997-es forgatókönyvéért, amelyet Ben Affleckkel közösen írt, ezért kapta az Oscar díjat, és jelölték a legjobb férfi főszereplő kategóriában is. Gyakorlatilag 30 éve folyamatosan forgat, és még mindig élvonalbeli produkciókban jelenleg Hollywood első számú színészei között tartják számon. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánunk neki. Nyilván nagy családi körben ünnepel, mert hogy egyébként 4 gyermeke van. Jövünk a legfrissebb információkkal itt a Trend FM-en a 94.2-n, a hírszerkesztő Nagy Károly, én pedig Németh László vagyok. Szép napot kívánunk mindenkinek!
2: Hírek a Trend FM 94.2-n!
11: A terheléses próba és a vonat befolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Ezt jelentette be a Facebookon Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter.
1: Október közepére várják a vizsgálatokat lezáró dokumentumot, és ha minden jól megy, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom, először a Ferencváros-Kunszentmiklós-Tas elővárosi szakaszon. Ha itt minden rendben lesz, akkor decemberben indulhat a nemzetközi forgalom 160 km/órás sebességgel.
11: Már 22 halálos áldozata van az észak-ukrajnai Csernyihív megyei Priluki települést ért ma hajnali, illetve tegnap hajnali orosz támadásnak elnézést, 54-en sebesültek meg.
1: Oroszország rakétacsapást mért a városra, szinte teljesen romba döntve egy többszintes lakóházat. Kijevben a mára viradóra végrehajtott orosz dróntámadásban 4 ember halt meg, további 12 ember különböző súlyosságú sérüléseket szenvedett. A főváros Obolonszki kerületében egy drón a lakóházak közötti udvarba csapódott, emiatt 2 ember meghalt, továbbá 7 megsebesült. Egy másik támadó drón több emeletes lakóházat talált el a főváros Desznai kerületében. A fővárosban Kijevben vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el.
11: Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját a Riazanyi területen található Szaszovó városában, ami fennakadásokat okozott a vállalat felhőszolgáltatásaiban, erről ír a Kiev Independent.
1: Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszámgépgyár vagy mindkettő volt-e. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradás a felhőhálózat más részeire is átterjedhet, ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. A Yandex lakossági szolgáltatásában nagy lassulást ugyanakkor nem mutatta ki. A dél-oroszországi Krasznodári területen lehulló drónroncsok okoztak tüzet egy vállalat területén. Az orosz védelmi minisztérium azt közölte, hogy még éjjel 399 ukrán drónt lőttek le 22 régió és a Fekete-tenger felett.
11: Drágának és nem megfelelően célzottnak nevezte a Németországban október elején bevezetett üzemanyagár kedvezményt Monika Schnitzer, a német kormány mellett működő gazdasági szakértői tanács elnöke.
1: Szerinte a támogatást közvetlenül az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokhoz kellene eljuttatni. A közgazdász úgy véli, hogy az üzemanyagár kedvezmény drága, olyanokat is támogat, akiknek nincs szükségük segítségre. Egyúttal gyengíti azt az árjelzést, amelynek szűkös üzemanyag kínálat esetén takarékosságra kellene ösztönöznie. A Németországban október 1-én ideiglenesen bevezetett kedvezmény keretében az állam az energiaadó és az általános forgalmi adó mérséklésével literenként 16,7 eurócenttel csökkentett a benzin és a dízel adó terhét. Az IFO gazdaságkutatóintézet adatai szerint azonban a töltőállomások az első 5 nap nem adták át teljes mértékben az árcsökkenést.
11: Főállásban 100 ezer forint, mellékállásban 50 ezer lesz az új kata havi összege.
1: A kisadózó vállalkozások tételes adóját csak egyéni vállalkozók választhatják a jövőben, társas vállalkozások nem. A magasabb adóteher azt is jelenti, hogy a minimálbér után járó TB ellátásra és nyugdíjra lesznek jogosultak az ilyen adózást választók. Maximum évi 22 millió forintos árbevételig választható a kata. E fölött az árbevétel fölött 15%-os plusz társasági adóteher lép életbe. Szigorú szabályokkal próbálják megakadályozni azt is, hogy ne legyen mindebből bújtatott foglalkoztatás. Doboz Zoltánt, az mforprivatbankár.hu lapcsoport újságíróját hallják.
12: A katás vállalkozó nem szerezhet bevételt a saját munkaadójától. Tehát aki például van egy akár főállása, akár mellékállása XKFT-nél, az ő számára nem bocsáthat ki számlát. Továbbá nem szerezhet bevételt olyan cégtől sem, ahol a megelőző 24 hónapban ő foglalkoztatott volt. A harmadik tényező pedig, hogyha egy kata alany bevételeinek legalább 50%-át egyetlen kifizetőtől szerzi, akkor évvégével szűnik meg a kata alanyisága, tehát itt is a jogalkotóak vélelmezi, hogy ez már egy bújtatott foglalkoztatási forma.
11: Még nem tudni, hogy a kata bevezetése a költségvetésre milyen hatással lesz, de fehérítheti a hazai gazdaságot, nem mellesleg pedig javítja a kisvállalkozók TB és nyugdíj helyzetét.
1: A vagyonadó körülügyre akkor még inkább hemzsegnek a kérdések. Csak a gyakorlatban dől el például, hogy a külföldi hatóságok mennyire lesznek együttműködőek az adatszolgáltatásokat illetően, ha az ott tárolt vagyon megadóztatásáról kérnek információkat a magyar szervek. Sándor Rolandot, a KPMG senior menedzserét hallják.
13: ha valaki belföldi adóügyi illetőségűnek minősül, akkor a világ bármely pontján lévő vagyontárgya beleszámít a vagyonadóba, ugyanígy a bizalmi vagyonkezelésben lévő tárgyak is egyébként a vagyonadónak a tárgyai. Az, hogy ezt gyakorlatban milyen módon fogja tudni végrehajtani, igényt érvényesíteni az állam ezekkel a külföldi jog alapján létrejött és külföldön lévő bizalmi vagyonkezelőkkel, hát ez még egy kérdés, és ezt majd a gyakorlat fogja kimunkálni, hogy a meglévő nemzetközi egyezmények által biztosított államközi egyeztetések, illetve a direkt adóhatósági megkeresések, ezek mennyire lesznek sikeresek.
11: Hónapokat vehet igénybe egy részletes vagyonleltár, amit a társadalmi egyeztetésre bocsátott vagyonadó tervezet alapján az érintetteknek már idén évvégére el kell készíteniük.
1: A Niveus üzleti és adótanácsadó cégcsoport adózási szakértője szerint az 1 milliárd forintos vagyonadó határ nem magas, ez inkább az alsó szint, ahol még van értelme bevezetni az új adónemet. Fischer Ádámot, a cég adószakértőjét hallják.
14: A vagyonadó léte egy kirívó helyzetet teremt, semmiképpen sem magas az 1 milliárdos határ. Ugye a 100 milliárdot már jobban lehet tudni, hogy ott az egy 30-40 embert érint. Az 1 milliárd azért én így személy szerint azt mondom, hogy ez inkább az alsó vége, ahol itt meg lehetett fogni, egy néhány milliárddal magasabb sem biztos, hogy eltúlzott lenne. A vagyonadót csak magánszemélyek, illetve bizalmi vagyonkezelésben, illetve vagyonkezelésben lévő vagyontömegek fognak fizetni. Tehát cég vagyonadót önmagában nem fog fizetni. A cégnek a vagyona után az annak a tulajdonosa, aki a magánszemély fog adott esetben adót fizetni.
2: Tőzsdehírek.
11: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 1,9%-os csökkenés mellett 138.675 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 9,5 milliárd forintot egy órával nyitás után. A bluechipek közül a MOL 1,7%-kal csökkent 4.948 forintra, az OTP 2,7%-os mínuszban 38.820 forinton. A Richter 1,4%-kal csökkent 12.330 forintig, a Magyar Telekom 0,5%-kal került lejjebb és 2.528 forinton áll a budapesti értéktőzsde parkettjén. A bankközi deviza piacon 1 euró 366 forintba és 44 fillérbe kerül, egy amerikai dollárért 327 forintot és 39 fillért, egy svájci frankért 392 forintot és 75 fillért kérnek. A lengyel zloty árfolyama 83 forint 64 fillér, a cseh koronáé 15 forint 1 fillér. Egy angol font 432 forint és 29 fillér idehaza a bankközi deviza piacon. Nyugat-Európában kissé pesszimista a hangulat, a londoni FTSE 6%, a frankfurti DAX 8%, a párizsi CAC 1%-kal csökken, a milánói börze 1,4%, a madridi IBEX 1,1%-kal korrigál lefelé. Az észak-amerikai könnyűolaj a VTI hordonként 3,9%-kal drágul, 91 dollár 71 centen áll a kurzus, a Brent jegyzési ára 4,1%-os pluszban 104 dollár 30 centen, szintén hordonként. Egy uncia aranyért jelenleg 1%-os erősödés mellett 4143 dollárt és 90 centet kérnek a világpiacon. A holland gáztőzsdén a november végi határidős szállításban tovább emelkedett a földgáz ára, egy megawatt órányi energia hordozóért 80 eurót és 45 centet kérnek.
2: Időjárás jelentés.
1: Napközben megérkeznek a záporok, zivatarok, főként a Dunántúlon erős széllel. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen ugyanakkor csak holnap jön meg az országba, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a reggeli monitor.

0: Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a Trend FM-en. A mikrofonnál Németh László.
1: Még nem tudni, milyen hatással lesz a költségvetés bevételi oldalára a kata bevezetése, de fehérítheti a gazdaságot. Nem mellesleg javítja az egyéni kisvállalkozók TB és nyugdíj helyzetét. A vagyonadó körül ugyanakkor hemzsegnek a bizonytalanságok. Csak a gyakorlatban dől majd el, hogy a külföldi hatóságok mennyire lesznek együttműködőek az adatszolgáltatások terén. Sándor Rolandot, a KPMG senior menedzserét Nagy Károly kérdezte a részletekről.
0: Reggeli Monitor.
2: Még kedden a délutáni órában jelentette be a miniszterelnök, hogy milyen adóváltozások lesznek első körben. Hát a teljeset még nyilván nem tudjuk, mert nincs jövőévi költségvetés, de a katát bejelentette, a vagyonadót. Kezdjük talán a kisvállalkozói adóval, a katával. Egyrészt mennyire örömteli, hogy újra lehet majd cégek, civil szervezetek, akár önkormányzatok felé számlázni egyéni vállalkozóként. Másrészt, amiket bejelentett a kormányfő, azok adózási szemmel működőképesek lehetnek, vagy azért itt még jó lenne egy pár további részletszabályt tudni?
3: Alapvetően azt mondanám, hogy amikor a kata koncepciójának a kidolgozása megtörtént, akkor voltak bizonyos előre meghatározott ismérvek, amik a régi katából jöttek, illetve voltak olyan változások is a társadalomban, amikre reflektálni kellett. Ugye ez az új katának részben sikerült csak, és volt egy nagy várakozás a szakma, és én úgy gondolom, hogy a társadalom részéről is, hogy bizonyos kulcsfontosságú pontokban történjen döntés. Szűkítették a kört, hogy csak főfoglalkozású egyéni vállalkozók katázhattak, nem lehetett cégeknek számlázni, illetve volt még probléma a bújtatott munkaviszonnyal kapcsolatban is. Én azt gondolom, hogy ha ezt a három területet nézzük, akkor ebben maximálisan előremutató intézkedések történtek. Most már nem csak a főfoglalkozású egyéni vállalkozók választhatják a katát 2020 év január 1-től, hanem kiterjesztették például a nyugdíjasokra, a diákokra újra. Emellett megint lehetőség lett cégeknek számlázni, ami szintén egy örömteli változás, hiszen sokan választották korábban a katát, és rengetegen kiestek ebből a körből, amikor megszűnt a céges számlázás lehetősége, illetve a bújtatott munkaviszonynak a lehetséges felmerülése okán is tettek komoly lépéseket a jogalkotói oldalról, és sokkal átláthatóbban, de mégis rugalmasabban alakították ki ezeket a szabályokat, ami által talán nem fogunk újra jutni egy olyan pontra, hogy újra le kelljen lőni ezt a katát, mert már csak bújtatott foglalkoztatásra használják nagyon sokat. Úgyhogy azt gondolom, hogy a változások azok nagyon előremutatóak, illetve még egy fontos dolog, a nyugdíj és a TB jogosultság esetén is rendezésre került az a korábbi helyzet, hogy valaki katásként megfizette a tételes adót, és mégis amikor mondjuk anyasági ellátást szeretett volna igénybe venni, vagy elérte a nyugdíjkort, akkor szembesült azzal, hogy nem elég, hogy az ellátásoknak az alapja nagyon alacsony volt, ugye 108 ezer forint jelenleg a most meglévő katánál, hanem még a szolgálati idő is csak arányosan a minimálbér arányában számított be. Az új kata, a 2027-es, a kérdéskört is megnyugtatóan rendezi.
2: Mennyire lehet viszont arra számítani, hogy valamit feláldozott az állam a költségvetéséből? Most itt arra gondolok, hogy kb. 100 ezer egyéni vállalkozó megjelenésében reménykednek a katánál, de ez mondjuk nem fog a költségvetésből hiányozni, tehát amit mondjuk alanyi áfamentesen normál cégműködés alapján fizetett valaki, ez nem lesz kevesebb bevétel vajon a költségvetés számára?
3: Ez egy jó kérdés, ugye előre ezt még nehéz megmondani, viszont vannak olyan trendvonalak, amiket érdemes figyelni. Ugye egyrészt az alanyi áfamentességnek a határa az jövőre 22 millióra emelkedik, a katának is a felső határa ehhez lett igazítva, illetve fontos azt is mindig nézni, hogyha egy adó nem egyébként átlátható, transzparens, és egyébként könnyen adminisztrálható, akkor olyan adózókat is bevonhat az adózói körbe, akik korábban egyébként nem voltak ennek része. Tehát valószínűleg az általány adóval begyűjtött bevétel csökkenni fog, viszont a kata, én úgy gondolom, hogy újra ugyanolyan népszerű lehet, mint a csúcsán lehetett a 2018-20-as években.
2: Mi, ami még egyébként vajon a katánál előny lehet abban az értelemben, hogy tisztulhat-e a gazdaság ettől?
3: Igen, határozottan így gondolom, a régebbi katának is az volt a legfőbb ismérve, vagy hát legalábbis az adózók számára az egyik legfontosabb érve, amellett nyilván, hogy minél kevesebb adót kelljen fizetni, és ez egy nagyon kedvező tételes kulcs volt az 50 ezer és a 25 ezeres összeg, de hogy a másik fontos, hogy mennyire egyszerű az adminisztrációja, mennyire könnyen követhető a szabályozása. És hogy azt gondolom, hogy a katának, az újnak is és a réginek is ez az attribútuma, ez abszolút jellemző volt, és ezáltal további adózókat is, mint ahogy említettem, bevonhat ebbe a körbe, akik kiszorultak a katából, de nem mentek át az általány adózásba, és adott esetben kevesebb állambevétel keletkezett ezáltal, úgyhogy úgy gondolom, hogy a szabályozás az továbbra is attraktív, és nem csak a fizetendő adót tekintve, hanem az adminisztrációs egyszerűséget. Hogyha ugye megnézzük azt, hogy ez a 100 ezer forint, ami a 2027-től az új katának az általános úgymond adókulcsa lett, hogy az ellátási alapot a minimálbérhez fogják majd igazítani, 2017-ben még csak 317 ezer, de ha azt nézzük, hogy a 317 ezer forint havi fiktív bevételen, ha összeszámoljuk az SZIA-t, a SZOCHO-t, a vállalkozói osztalékadót és a TB járulékokat, akkor ez már több, mint a 100 ezer forint, tehát financiális értelemben is megérheti ezt választani az egyéni vállalkozóknak.
2: Nem csak a katát jelentetében, hanem a vagyonadót is, amellyel a rendszerváltozás óta másodszor próbálkozik egy kormány. Korábban elég rövid életű volt, és nem igazán jött be, de ez mondjuk főleg ingatlanokra vonatkozott, talán hajókra, de ez mondjuk már nagyon régen volt. Ez az új vagyonadó, amit terveznek jövőre, egyrészt az 1 milliárd fölötti összeg, ez nem túl alacsony-e, másrészt azokból a részletekből, amit eddig lehet tudni, nem alkalmas-e arra, hogy mondjuk egyesek elkezdjenek vagyonaprózni, hogy ne kelljen fizetniük?
3: Igen, ugye amikor a vagyonadóztatásáról beszélünk, akkor úgy gondolom, hogy egy nagyon pici kitérővel érdemes egy tágabb kontextust megnézni. Ugye alapvetően a vagyont az többféle módon is lehet adóztatni. Van ugye az a legexplicitebb módja a vagyonadó, amikor a vagyon egy meghatározott összege felett egy meghatározott százalékot vagy fix értékű összeget kell fizetni, de emellett lehetőség van csak az ingatlanokat adóztatni, vagy akár az öröklési és ajándékozási adóval is lehet a vagyont adóztatni, vagy a tőkejövedelem adót. Hogyha megnézzük a jelenlegi jogszabályi rendszert, akkor Magyarországon széles körben csak a tőkejövedelem adó él. Emellé lépne be 27. január 1-től a vagyonadó, viszont továbbra is az öröklési és az ajándékozási illeték meghatározott körben továbbra is adómentes, illetve az ingatlanok után sem kell a vagyonadó küszöb alatt adót fizetni. Tehát azt gondolom, hogy ez egy szélesítése a vagyonadóztatásának, de még mindig nem az az általános vagyonadóztatás, ami akár több nyugat-európai országban is előfordul. Ugye az 1 milliárd forintos értékhatár, az valóban egy érdekes értékhatár, hiszen ebbe könnyen beleférhetnek olyan vállalkozók is, akik a hétköznapi értelemben végre nem vagyonosnak számítanak, hiszen az általuk megtermelt vagyon az úgymond a cégben áll, és ő ennek csak bizonyos hasznait, hozamait élvezi, de nem az az általános értelemben lett multimilliárdos, akire azt gondolnánk, hogy köznapi értelemben a vagyonadó lőni szeretne. Viszont a másik oldalról pedig az 1 milliárd forint ugye egyfajta politikai ígéret is volt, mert ezt már a választási kampányban többször is elmondta Magyar Péter, hogy az 1 milliárd forint feletti vagyonokat 1%-kal fogják megadóztatni, úgyhogy úgy gondolom, hogy ebben egyfajta lépéskényszerben is volt jelenleg a kormány, hogy ez mint egy fix attribútumnak meg kellett jelennie.
2: Ez első ránézés egyébként mondjuk egy házas párnál lehet akár 2 milliárd is, mert mintha úgy értelmezné az ember, hogy személyenkéntre vonatkozik az 1 milliárd, ha pedig valaki házastársal él együtt, akkor magasabb az az összeg, ami alap után adózni kell, de lehet, hogy ezt rosszul értelmezem.
3: Nem, alapvetően jól érted. Hát nyilván az adózási szabályoknak az a szépsége, hogy elsőre egyszerűnek tűnik, vagy bonyolultnak, de másodszorra biztos, hogy még bonyolultabb. Szóval általánosságban azt mondanám, hogy igen, hogyha a házastársak közösen, tipikus eset közösen birtokolnak egy társaságot, vagy van közös nyaralójuk, házuk, akkor ezeket a tulajdoni hányad arányában, vagy a házassági vagyonjogi szerződés alapján meghatározott felosztás szerint kell elérni. Tehát, hogyha egy általános párt veszünk, akinek mondjuk ingatlannal, gépjárművekkel vállalkozásra rendelkezik, akkor igen, náluk ez a 2 milliárd a határ. Ehhez hozzátenném, hogy ugye a gyerekeknek a vagyonát viszont a szülőknél kell figyelembe venni, egy-két kivételt eltekintve, például, hogyha valamilyen saját keresménye volt, vagy esetleg örökölt valamit, tehát ez a 2 milliárd az adott esetben alacsonyabb is lehet, hogyha már a gyerekek nevén is vannak úgymond ingatlanok. Ugye ez egy olyan változás a magyar adórendszerben, hogy kicsit meg is marad az egyéni adózás, hiszen Magyarországon mindenki személyi jövedelemadó szempontjából individuumnak számít, mindenkinek külön-külön kell személyi jövedelemadó bevallást beadnia, viszont más szempontból mégis egyfajta vagyon összeszámítás van, hiszen ugye a gyerekek vagyonát hozzá kell adni a vagyonadó szempontjából a szülők vagyonához.
2: Tud majd vagyon alapokat, befektetési alapokat, akár egyelőre nem nyilvános alapokat, vagy éppen külföldön tárolt pénzeket adóztatni a magyar állam?
3: Igen, erre azt mondanám, hogy papíron mindenképp, hiszen jelenleg a jogszabálytervezet az erre is lehetőséget ad. Abból a döntési mátrixból indulva, hogyha valaki belföldi adóügyi illetőségűnek minősül, akkor a világ bármely pontján lévő vagyontárgya beleszámít a vagyonadóba, ugyanígy a bizalmi vagyonkezelésben lévő tárgyak is egyébként a vagyonadónak a tárgyai. Az, hogy ezt gyakorlatban milyen módon fogja tudni végrehajtani, igényt érvényesíteni az állam ezekkel a külföldi jog alapján létrejött és külföldön lévő bizalmi vagyonkezelőkkel, hát ez még egy kérdés, és ezt majd a gyakorlat fogja kimunkálni, hogy a meglévő nemzetközi egyezmények által biztosított államközi egyeztetések, illetve a direkt adóhatósági megkeresések, ezek mennyire lesznek sikeresek.
0: Reggeli Monitor. Közérdekű ébresztő magazin gazdaságról, kultúráról, lehetőségekről.

0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Fél 11 van, jó napot kívánok, Németh László vagyok a legfrissebb hírekkel itt a Trend FM-en a 94.2-n. A terheléses próba és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, ezt jelentette be a Facebookon Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Október közepére várják a vizsgálatokat lezáró dokumentációt, és ha minden jól megy, a hónap második felében elindulhat a belföldi személyforgalom, először a Ferencváros-Kunszentmiklós-Tass elővárosi szakaszon. Ha itt minden rendben lesz, akkor decemberben elindul a nemzetközi forgalom is 160 kilométer per órás sebességgel. Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be az északi áramlat gázvezetékekbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gáz szállítottak Németországba, ezt jelentette a Reuters. A tárgyalások résztvevői között volt Kirill Dmitriev, Vladimir Putin orosz elnök közeli tanácsadója, illetve Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, miként lehetne amerikai üzleti érdekeltséget teremteni az Európába irányuló orosz energiaszállításokban a háború lezárását követően. A német gazdasági és energiaügyi minisztérium szóvivője közölte, hogy az északi áramlatra és az orosz gázra európai szankciók vonatkoznak, Németország pedig más beszerzési forrásokat talált. A vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez a német kormány jóváhagyására lenne szükség. Berlin azonban ezt nem támogatja, az esetleges újraindítást tulajdonosi kérdések is nehezítik. Drágának és nem megfelelően célzottnak nevezte a Németországban október elején bevezetett üzemanyagár kedvezményt Mónika Schnitzer, a német kormány mellett működő gazdasági szakértői tanácselnöke. Szerinte a támogatást közvetlenül az alacsony és közepes jövedelmű háztartásokhoz kellene eljuttatni. A közgazdász úgy véli, hogy az üzemanyagár kedvezmény drága, olyanokat is támogat, akiknek nincs szükségük segítségre. Egyúttal gyengíti azt az árjelzést, amelynek szűkös üzemanyag kínálat esetén takarékosságra kellene ösztönöznie. A Németországban október 1-én ideiglenesen bevezetett kedvezmény keretében az állam az energiaadó és az általános forgalmi adó mérséklésével literenként összesen 16,7 eurócenttel csökkentette a benzin és a dízel adóterheit. Az IFO gazdaságkutató intézet adatai alapján azonban a töltőállomások az intézkedés első 5 napjában nem adták tovább teljes mértékben az autósoknak az elméletileg mintegy 17 eurócentes árcsökkenést.
0: Tőzsde hírek.
1: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,4%-os csökkenés mellett 137.899 ponton áll, a részvénypiac forgalma közelíti a 11,5 milliárd forintot. A blue chipek közül a MOL 2,3%-kal csökkent 4.918 forintra, az OTP 3,5%-os mínuszban 38.500 forinton áll, a Richter 1,5%-kal került lejjebb 12.310 forintra, a Magyar Telekom 6%-kal csökken és 2526 forinton jegyzik a budapesti értéktőzsdén. A nyugat-európai börzék közül a londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 6%-kal csökken, a párizsi CAC 40 7%-os mínuszban, Milánó 1,1, Madrid 1%-kal korrigál lefelé. A bankközi devizapiacon idehaza 1 euró 366 forint és 46 fillér, egy amerikai dollár 327 forint 48 fillér, egy svájci frank 392 forint és 72 fillér.
0: Időjárás jelentés.
1: A mai napon, hogyha minden igaz, megérkezik közénk a hideg front, le fog hűlni a levegő. Napközben 23 és 26 fok közötti értékekre számíthatunk, ugyanakkor egyre több helyen lehet csapadék, eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. Ennyi fért a mai reggeli monitorba, megköszönöm figyelmüket a szerkesztő Péli Nagy Kata és a hírszerkesztő Nagy Károly nevében, Németh Lászlót hallották. Műsorunk legközelebb holnap reggel jelentkezik 6:30-kor Emszűcs Péterrel. Addig a reggeli monitor pihenőre megy, a Trend FM természetesen itt marad, és remélem, hogy önök is. Kellemes rádiózás, szép napot, viszont hallásra!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. a reggeli monitort hallották. Várjuk Önöket minden hétköznap 7:30 és 10:30 között. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon.

0: Egy perc múlva 11 óra, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Mindenek előtt arról, hogy bejelentették a Riádból az AFP francia hírügynökség, hogy robbanások voltak a szaúdi fővárosban. Egyelőre nem lehet tudni, hogy milyen mértékű károkat okoztak a ballisztikus rakéták. Minden esetre a szaúdiak repülőtereit támadják a huszik, és hát a héten erre már volt példa, mert hogy 3 halottja és 36 sebesültje van az ilyen jellegű támadásoknak. Az Irán barát a lázadók közölték azt is, hogy támadásokat intéztek a jemeni kormány állásai ellen a Bab el-Mandeb szoros környékén. A jemeni kormány mindeközben arról számolt be, hogy a huszik ellen nemrég indított offenzívájában már több mint 1800 fegyveressel végzett. A lázadókat pedig kiszorították Mokka városából. Ezt a közlést a huszik viszont tagadták. Nézzük, hogy a kőolaj tekintetében az újabb szaúdi és jemeni fejleményeknek van-e hatása.
1: Tőzsde hírek.
0: A Brent kőolaj ára egyből emelkedik majd 4%-kal, $104.14 jár, az amerikai könnyolaj $91.78, és a közel-keleten inkább kereskedett és használt Murmansk típusú kőolaj is emelkedik, $110.73 jár. Európában a főbb indexek egyébként jobbára gyengülnek, a londoni tőzsde 4%-kal, a német DAX 6%-del, a francia Kakarán 7%, az olasz tőzsde 1%, a spanyol szintén 1%-os mínuszban jár. Az euró-dollárral szembeni árfolyama 1,1194. Idehaza a tőzsde 2,7%-kal esik, 137.427 ponton a BUX, a forgalom közelíti a 16 milliárdot. A MOL 2,5%-kal esik 4.910 forinton, egy nagyon komoly 4,2%-os zuhanásban az OTP 38.240, a Richter 1,4%-kal esik 12.330 forint, a Magyar Telekom 6%-os mínuszban 2524 forinton jár, gyengül 1%-kal a 4iG 1606 forinton, érdemi még a kereskedése a Budapesti Értéktőzsde részvényeinek, ami 2,9%-os pluszban 10.800 forinton jár, csökken viszont az Ébdufer 4,7%-del 8 forint 2 fillére. A devizapiacon az euró árfolyama 366 forint 40 fillére jár. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója, vagyis a KATA átalakításának tervezetét. Ez ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és a nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol. A kamara javasolni fogja ugyanakkor, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vagyonadóról azt írta, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől. A terheléses próba és a vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán, jelentette be Facebook oldalán Vitézy Dávid közlekedés és beruházási miniszter. Október közepére várják a vizsgálatokat lezáró dokumentációt, és ha minden jól megy, október második felében elindulhat a belföldi személyforgalom, először a Ferencváros-Kunszent Miklós-Tas elővárosi szakaszon. Ha itt is minden rendben lesz, akkor decemberben indulhat a nemzetközi forgalom 160 km/órás sebességgel. Rekordmagasra 90%-ra nőtt azoknak a 30 és 59 év közötti magyaroknak az aránya, akik fontosnak tartják az öngondoskodást. A megkérdezettek 73%-a azonban kevesebbet tud félretenni idős éveire, mint szeretne. Ez derül ki a KNH felméréséből. 4-ből 3-an a gazdasági helyzettel indokolták, hogy kevesebbet tudnak félretenni, 68% válaszolt úgy, hogy más célokra kell a pénz. A válaszadók szerint átlagosan 29 évesen kellene elkezdeni a nyugdíj célú takarékoskodást, miközben a ténylegesen megtakarítók átlagosan 35 évesen kezdték. Már 22 halálos áldozata van az észak-ukrajnai Csernyihiv megye Priluki települését ért szerda hajnali orosz támadásnak, 54-en megsebesültek. Oroszország rakétacsapást mért a városra, szinte teljesen romba döntve egy többszintes lakóházat. Kijevben a Mára Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásban 4 ember halt meg, további 12 pedig megsebesült. A főváros Obolonszki kerületében egy drón egy lakóházak közötti udvarba csapódott, aminek következtében 2 ember halt meg, további 7 pedig megsebesült. Egy másik támadó drón pedig több emeletes lakóházat talált el. A fővárosban vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el. Az áramellátási problémák hatással vannak a város vízellátó rendszereinek működésére, emiatt jelenleg nyomáscsökkenés tapasztalható a Kijev jobb partján található vízvezeték hálózatban. Egyes házakban előfordulhat, hogy megszűnik a vízellátás.
1: Időjárás jelentés.
0: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul.
1: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Egy műsor a test és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány, és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Szép napot mindenkinek, Önök az Egészségkód című műsort hallják 2026. október 8-án 11 óra 6 perckor. Mikor érdemes segítséget kérni, ha nem érkezik a vágyott gyermek? Miért fontos, hogy a pár mindkét tagját kivizsgálják, és mit tudhatunk meg a genetikai vagy az immunológiai vizsgálatokból, ha nem sikerül a fogantatás, a beágyazódás, vagy ismételten megszakad egy várandóság? A mai adásban azt járjuk körül, hogy hogyan lehet eljutni a lehetséges okoktól a célzott kivizsgálásig és a megalapozott kezelési döntések. Vendégeink a stúdióban dr. Horváth Eszter, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászat és Onkológiai Klinika klinikai szakorvosa, belgyógyász, illetve meddőségi immunológus. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Köszönöm.
2: Itt van velünk dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem Belgyógyászat és Onkológiai Klinikájának tudományos főmunkatársa, genetikai részleg vezetője. Örülök, hogy újra itt vagy velünk.
4: Én is örülök, és üdvözlöm a kedves hallgatókat én is.
2: És hát nem utolsó sorban a mai műsorban ismét itt van velünk Kovács Róbert, a Semmelweis Premium ügyvezetője, aki mindig be tud hozni egy-egy érdekes kérdést, illetve nézőpontot a beszélgetésünkbe. Úgyhogy Robi, örülök, hogy ismét velünk tartasz.
5: Köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat én is.
2: És hát induljunk neki ennek az igencsak nehéz és nagyon sokrétű témának. Én behoznám a beszélgetésünkbe azt, hogy a WHO becslése szerint világszerte nagyjából minden hatodik reproduktív korú ember tapasztal meddőséget az élete során. Mikor beszélünk meddőségről, és mikor érdemes egy párnak mindenképpen segítséget kérnie?
3: Igen, ez egy nagyon fontos kérdés, hogy miért is fontos ez a téma. Ugye, ahogy itt elhangzott, egy 2023-as becslés szerint minden hatodik ember érintett meddőség tekintetében, és a magyar adatok is ezt hozzák, hogy minden 6/7 pár érintett Magyarországon valamilyen fertilitási problémával. Ez világszerte 48-80 millió párt érinthet, és Magyarországon is ugyanúgy a prevalencia az megegyezik a külföldi, tehát a világszerte tapasztalható tendenciával, körülbelül 17% a prevalenciának, és így Magyarországon a regiszterek alapján körülbelül 200 ezer pár van, aki meddőséggel küzd. Ugye itt a férfinői okok egyaránt szerepet játszanak, tehát ezért is nagyon-nagyon fontos azt mondani, hogy ha valamilyen tekintetben meddőséggel állunk szemben, akkor a pár mindkét tag tagját fontos vizsgálni. Ugye definíció szerint úgy van, hogy 35 év alatt a rendszeres házas életet élő pároknál egy év után mondjuk ki a meddőséget, 35 év felett ez fél évre fog lecsökkenni, és ugye az okok azok 30%-ban női, 30%-ban férfi, 30%-ban mindkét párnak az érintettsége megtalálható, és 10%-ban viszont ismeretlen okkal állunk szemben.
2: Igen, nagyon érdekes ez a kérdés, és ezek nagyon magas számok szerintem legalábbis, tehát hogy így a laikus, nem tudom, Robi, te hogy hogyan érzed ezt?
5: Bennem igazán az a kérdés fogalmazódott meg, hogy vannak-e olyan adatok, hogy mi volt 10 éve, vagy 20 éve, vagy 30 éve, mert így érzése, mintha ez kevesebb lehetett volna, vagy nem voltak ennyire pontosabbak.
3: Ugye a gyerekvállalás az egyre inkább az idősebb korosztály felé tolódik el, az idősebb életkorokban, és ugye én mondjuk olyan statisztikát találtam, ez egy 20-24-es felmérés, ami a Lombik programban résztvevő hölgyeknek az életkori arányát tekintette át, vagy adta meg. Ebben az ugye látható itt is, hogy a 35 éves korosztály több mint 50%-ban érintett. Tehát a 35 év alattiak mindösszesen 47%-ja, akinek lombikozni kell. De tény és való, a mai világban ugye nagyon sok sokáig tanulnak a fiatalok, meg nagyon sokan nem igazán akarnak szerintem felelősséget vállalni, meg családot alapítani. Így az, hogy a párját megtalálja, meg a családalapítás is, az egyre inkább a 30-as korosztály és a fölötti életkorban jön el, és ugye drámaian csökken a fertilitás, és az, hogy mondjuk egy egészséges párnál az embriónak a beágyazódása hány százalékban történhet meg mondjuk a 20-as korosztályban, vagy a 30-as korosztályban. Ez is változik, és ugye az életkorral ez is csökken. Tehát egy statisztikai felmérés alapján például a 40 éves életkorban hiába egészséges mind a két fél, a megtermékenyített petesejt és abból kialakuló embriónak a 25%-a ágyazódik be. És ott van 75%, ami nem.
2: János, gondolom nagyon fontos, hogy egyszerre induljon el a női és a férfi oldal kivizsgálása, genetikai szempontokat is figyelembe véve.
4: Hát akár genetikai szempontokat, akár egyéb szempontokat figyelembe véve, abszolút igen, mint hogy hallottuk is, hogy ez mind a két tényező, vagy mind a két oldalnak a kivizsgálását igénybe kell, hogy vegye. Így van. És hát nagyon fontos, hogy nem hibást keresünk, tehát nem azt keresünk, hogy ki az ok, hanem a megoldást próbáljuk megtalálni az adott konkrét pár esetében.
2: Mennyire hosszú ez az út?
4: Hát ez jó kérdés. Magyarországon néha nagyon-nagyon el tud ez húzódni. Én azt gondolom, hogy itt a nagyon fontos az, hogy a személyre szabás történjen meg, és azt is érzem, és tudom, hogy a magyar egészségünknek vannak limitációi, de itt tulajdonképpen minden egyes eset tulajdonképpen más. Tehát nehéz egy kaptafára rávonni, tehát valójában ez akár hosszú hónapokat, vagy éveket is látunk olyanokat is, hogy IVF, vagyis hát mesterséges megtermékenyítés egy ciklusról ciklusra mennek, és 3., 4., 5., és még igazándiból nem is történt teljes kivizsgálás.
2: És éppen mi az első vizsgálat, amely irányába el kell indulni, amely eldönti, hogy a továbbiakban merre kell vizsgálódni?
3: Hát ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogyha egy év után mondjuk a pár, az általában ugye a férfiak nagyon szeretik a nők rátolni ezeket a dolgokat, és a férfiak lehet, hogy hát nem is tudom, ilyen szemérmesebbek, vagy inkább azt mondják, hogy hát ők 30-as éveiben, hát erejük teljében vannak.
2: Mi baj történhet?
3: És mi baj történhet, tehát inkább a női oldal kezd, tehát női oldalon kezdődik a kivizsgálás. Itt általában ugye nőgyógyászok az, nőgyógyászati vizsgálatok, a hormonrendszereknek a feltárása, és ugye nem egyszer találkozik az ember a pacientúrájában olyan nőkkel, akiknek már korábban mondjuk endokrinológiai problémáik voltak, és ezek is nagyon befolyásolhatják a fogantatásnak az esélyét. Például pajzsmirigy problémák, esetlegesen inzulinrezisztencia fennállhat már viszonylag fiatalabb életkorban is. Ezek is befolyásolhatják, tehát ezeknek a felmérésével kezdődik. És hát a nőgyógyászok azok szeretnek inkább elmenni abba az irányba, hogy igazából ez női, tehát női probléma, és akkor női oldalt vizsgáljuk ki. És a férfi oldal ez ebből a szempontból, hogyha már meddőségi központba kerül valaki, akkor ezt szinkront csinálják és végzik, de nagyon sokszor szerintem inkább a női oldallal kezdődik el.
5: Főleg úgy furcsa ezt hallani, hogy pár mondattal ezelőtt elhangzott, hogy nagyjából ugyanabban az arányban.
2: Igen, 30-30% volt.
5: Igen, érintettek a férfiak meg a nők.
3: Ez így van egyébként, és ez szerintem hát ugye a fiatalok a statisztikát nem nagyon tudják. Tehát nem tudom, hogy hányan mennek ennek utána, és hát igazából az andrológusok attól lehet, hogy a férfiak egy kicsit jobban tartanak, vagy inkább rutinosabb az, hogy a nők eljárnak rendszeresen nőgyógyászhoz, mint az, hogy a férfiak elmennek urológushoz, vagy andrológushoz.
2: János, ti mit hogyan vizsgáltok?
4: Menjünk egy kicsit távolabbról. Okay. Tehát azt gondolom, hogy meg kell értenünk, hogy melyik lépésnél akadt ez az egész folyamat. Tehát, hogy a célzott okkeresés miatt lássuk azokat a lépéseket, amelyeknek meg kell történni. Tehát meg kell történni a megtermékenyítésnek. Ezenek az embriónak a megtermékenyt embriónak be kell ágyazódni a méhnyálka hátjába, annak megfelelő állapotúnak kell lenni, és nyilván ennek a terhességnek végig kell mennie a teljes folyamaton. És ez három nagyon diszkrét dolog, amiben hát nagyon sok helyen elakadhat ez a dolog.
2: Nézzük akkor meg, hogy ugye végignéztük ezt a folyamatot, de mi a különbség a között, ugye, hogy nem történik meg a fogantatás, a lombik kezelés során esetleg nem történik meg a sikeres beágyazódás, vagy megszakad egy korábbi sikeres terhesség?
3: Igen, az, hogy mondjuk meddőségi specialistához fordul egy pár, vagy meddőségi centrumba, ugye, hogyha egy évig próbálkoznak, akkor az egy év alatt, hogyha mondjuk nem történik meg a kívánt várandóság, akkor ugye az már egy pont, hogy soha semmikor nem volt pozitív terhességi teszt a pár életében. Maga az, hogyha történt és volt pozitív terhességi teszt, de mondjuk spontán vetélés vagy vetélések történtek, az egy egészen más kategória és egészen más irányból kell megközelíteni szerintem a dolgot, mert ott már ugye megvolt az, hogy nem egy beágyazódási problémával állunk szembe, hanem beágyazódik, csak valamilyen ok miatt a várandóság az nem megy tovább, tehát nem tudja tovább vinni a szervezet. Ugye ennek nagyon sokfajta oka lehet, ez lehet az, hogy például hormonális, és itt a nőgyógyászati vonal jön be, progeszteron hiány állhat ennek a hátterében például. De úgy tartják, hogy kb. 50-60% a spontán vetéléseknek genetikai okra vezethető vissza, és ugye a többi fennálló oknak a hátterét kellene figyelembe venni és vizsgálni, és ugye ebben az esetben jön be egy immunológiai vizsgálat is például.
2: János, ti egyébként hogyan tudtok ebbe a munkába belekapcsolódni, illetve hogyan dolgoztok akár egymás kezére, hogy megoldás legyen?
4: Hát én azt gondolom, hogy a genetikát most már semmihol, sehol nem tudjuk kikerülni, és nagyon sok esetben segített megérteni a sikertelenség az okát, és nagyon sok olyan genetikai betegséget ismerünk, amely befolyásolja akár a petesejtérést, akár a spermium képződést, akár az embrió megfelelő osztódását. És nagyon sok olyan eltérés van, ami a felnőtt életünkben nem okoz semmifajta eltérést. Tehát ilyenek úgynevezett kiegyensúlyozott kromoszóma eltérések, amelyekkel teljesen normális életünk van, ám de a következő generációban ezek bizony problémát fognak okozni, akár vetélést, akár egyéb típusú embrionális fejlődési problémát, és nagyon sok olyan eltérést van, különböző úgynevezett monogénes, ahol egy gén határoz meg egy-egy nagyon fontos lépést, vagy pedig sok-sok gén, az úgynevezett poligénes, szép szavakat tudunk mondani, poligénes eltérések, amikor sok-sok génnek a kis apró összetevője teszi azt lehetővé, hogy valami működjön, vagy valami kevésbé működjön. És azt gondolom, az immunológia és a genetikát az hihetetlen módon összefügg, nem csak egymással, hanem ugye a meddőséggel is tulajdonképpen.
2: Igen, és hát ugye arról beszéltünk, hogy nagyon fontos, hogy két ilyen területet képviselő szakember együtt üljön itt a stúdióba, hiszen nagyon sokszor összefügg az, amivel ti foglalkoztok.
4: Hát én azt gondolom, hogy igen, és akkor tudok még egy témát mondani, amivel nagyon sokat dolgozunk együtt. Kicsit a genetika területe ez a mikrobiom, tehát ez a bakteriális közösség, és ez nagyon-nagyon-nagyon fontos immunológiai szerepe van, és még nagyon sok más szerepe is van ennek az úgynevezett női reproduktív mikrobiomnak.
2: És akkor nézzük szerintem először az immunrendszer szerepét, Eszter, hogy hogyan tudja támogatni egy olyan várandóság kialakulását, amelyben az embrió ugye az apától származó genetikai állományt is hordozza. Mi történik ilyenkor az anyai immunrendszerben?
3: Ugye ez egy nagyon csodálatos dolog, hogy végül is genetikailag félig nem az anyái az a magzat, ami, vagy embrió, ami beágyazódik, és utána magzat majd gyermek születik belőle. Ugye ebben az esetben az immunrendszer aktívan vesz részt az immuntoleranciának a kialakulásában, tehát ez nem egy passzív folyamat, és ebben nagyon-nagyon sok sejt, a vele született és az adaptív immunrendszernek minden egyes sejtje szerepet játszik ennek a kialakulásában. Nagyon sokat foglalkoztam én az uterinális NK-s sejtekkel, ezekkel a természetes ülősejteknek egy fajtája, ami a ményák a hártyában találhatóak meg. Számos olyan funkcióval rendelkeznek, amik elősegítik a beágyazódást, elősegítik az immunológiai elfogadást az anyai szervezet, anyai részről, valamint elősegítik a méhlepénynek a kialakulását is, és magának a magzatnak a fejlődését is. Tehát, hogy számomra egy, tényleg egy csoda az, hogy immunológiailag mennyire aktívan vesznek részt a fogantatásban és a magzatnak a kihordásában az immunrendszer sejtjei.
2: Egyébként, hogyha már behoztad ezeket a bizonyos NK sejteket, akkor ezeknek mi a szerepük? Mikor
3: őnekik van egyébként, működésben? Már a kezdeteknél van egy olyan szerepük, ugye az endometriumban ciklusfüggően változnak egyébként az immunológiai sejteknek az aránya. A természetes ülősejtek, az uterinális NK sejtek, ők az endometriumban valamilyen úton, módon minőségbiztosítani tudják a beágyazódásra kész embriót. Ez úgy történik meg, hogy az embriónak van egy hialuronsav burka, és ezt tudják minőségbiztosítani ezek a sejtek, és hogyha alkalmasnak tartják ezáltal az embriót arra, hogy ő beágyazódhasson, akkor utat biztosítanak a ményák a hártyában nekik. Majd mindezek után ugye elkezdik az immuntoleranciának a kialakítását, azáltal, hogy az embriónak a genetikai állományát a trofoblast sejteken keresztül, tehát a felszínen lévő sejteken keresztül megvizsgálják, és hogyha megvan minden olyan adat, ami számukra fontos, akkor elindítják az immunrendszernek a befogadó képességét, tehát olyan folyamatokat, hogy tolerálni tudja a szervezet, az anyai szervezet a félig genetikailag nem saját magzatot, és mindezek mellett ők elősegítik a placentának, tehát a méhlepénynek a kialakulását azáltal, hogy az ereknek az átalakulásában segítenek, ami a ményák a hártyában található meg, valamint olyan anyagokat képesek termelni, ami által a magzati fejlődés, tehát hogy megfelelő súllyal születhessen meg a magzat. Ezt úgy nagyjából kontrollálják a terhesség teljes folyamata alatt.
2: És nagyon köszönöm, hogy igyekeztél mindent le is fordítani. Itt, amikor leültünk beszélgetni, akkor azt mondtuk, hogy megpróbáljuk úgy csinálni, hogy Robi és én is, akik nem vagyunk szakemberek, értsük ezt az egész folyamatot, meg hogy miért is fontos erről beszélni, mert normál esetben, idézőjelben normál esetben ezzel mind nem kell foglalkozni. Mikor jön be a ti szerepetek, és hogyan, miben tudtok segíteni?
3: Ugye abban az esetben, hogyha többszörös visszatérően beágyazódási kudarcokkal nézünk szembe, például akinél már egy év után meddőségi centrumban lombik program indult, és esetlegesen a többedik lombik beültetés során is sikertelenséggel nézünk szembe, ez lett az egyik olyan terület vagy helyzet, amikor jó, hogyha pár immunológiai vizsgálatoknak is alávetjük őket. A másik az, amikor valakinek mondjuk visszatérő vetélései vannak. Ebben az esetben van olyan kifejezetten olyan immunológiai betegség, aminek a kritériumrendszerébe benne van az, hogy mondjuk 10 hét alatti terhességeknél visszatérő vetélések esetén ezeket a vizsgálatokat el kell végezni. Ilyen, ugye ez az antifoszfolipid szindróma például, valamint vannak olyan esetek, amikor egy-egy autoantitest található mondjuk a hölgynek a szervezetében, és ez ki tudja alakítani olyan immunológiai válaszreakciót, amikor maga a szervezet sokkal aktívabban lép fel az embrióval szemben, és ezáltal sajnos nem befogadó képes ez irányában az endometrium.
4: És hát akkor ugye a genetika oldalán ugyanilyen alapvizsgálatok is vannak, tehát az első kérdés majdnem mindig az ilyen esetekben, hogy egyáltalán a normális kromoszóma készletünk van-e. Nagyon érdekes módon ez nem csak hazánkban, máshol is ez relatív sűrűn elmarad ez a vizsgálat, mert ez alapvizsgálat lenne, hogy minden kromoszómánk rendben van-e. És ha ez igen, akkor mehetünk tovább. Ez relatív olcsó, egyszerű, úgy hívják, hogy kariotipizálás vizsgálat. De a genetikának ugyanúgy fontos szerepe van, legegyszerűbb onnantól, hogy elindulunk onnan különböző véralvadási faktorokkal kapcsolatos vizsgálatok, amik ugye a terhesség végvitelében játszanak szerepet, de most már egyre több olyan vizsgálatunk van, és nekünk is jelent meg ebből, nagyon büszkén mondom, egészen jó cikkünk, hogy ilyen ismétlődő vetélésekkel kapcsolatos, vagy korai petefészek kimerülésekkel kapcsolatos, nagyon konkrét genetikai ismereteink vannak, amik Nyilván nem az első lépésben, mert ez relatív drága vizsgálatok még, de azért ezek már bőven vizsgálhatóak. És ez esetben, hogyha egy olyan genetikai állapot van, amivel nem tudunk mit kezdeni, akkor ott nem megyünk bele IVF ciklusokba, nem megyünk bele évekig tartó ilyen körökbe, hanem akkor ugye alternatív lehetőségek után kell nézni. Ki lehet?
5: Annyit szerettem volna csak kérdezni, hogy ezeknél a genetikai vizsgálatoknál olyan mélyre mennek-e a vizsgálatok, ami azt is megmondja, hogy mi az oka a problémának, és most nem genetikai típusú problémára próbálok utalni, hanem esetleg odáig, hogy milyen környezeti ártalom, vagy milyen külső behatás miatt nem sikerül a terhesség. Ki tudja ezt valamilyen módon mutatni egy vizsgálat, vagy vizsgáljátok ezt valahogyan?
4: Ez nagyon-nagyon jó kérdés. Ugye egyre többet beszélünk az epigenetikáról, a környezet által, a genetikai állományunkra gyakorolt hatásról. Ezek még nagyon gyerekcipőben járnak, szóval nagyon óvatos lennék, vizsgálhatóak, de hogy erre még megalapozott klinikai tudásunk legyen, azért azzal nagyon óvatos lennék. Tehát pont a meddőségben azért óvatos lennék, sőt, azt mondanám, hogy ilyeneket még nem vizsgálunk. Tudományos kutatás szintjén igen, de diagnosztika rutin szintjén.
5: Az egyébként látszik valami egyéb statisztikából, hogyha ugyanazt a korosztályt vizsgáljuk most 2026-ban, vagy 20 éve, vagy 40 éve, akkor a nemzőképesség, vagy a fogamzóképesség az körülbelül ugyanazokat az arányokat mutatta, vagy nincs értelme ilyen statisztikákat összehasonlítani, mert annyira más kiindulási helyzet.
4: Hát ez azért is jó, hát azt tudjuk, hogy drámai különbség van. Tehát, hogy a nemzőképesség, és ezt most mehetünk akár a férfi spermium számtól kezdve a teljes vetések számaig, sokkal-sokkal rosszabb értéket mutat. Tehát már a WHO ugye vészharangot kongat olyan tekintetben, hogy az átlag férfinak gyakorlatilag alacsony spermium száma van, hogy azzal már úgy nagyon óvatosan azt lehet mondani, hogy nem is nagyon lehet sokszor rendes, normális, klasszikus úton terhességet létrehozni.
5: Aha, és azt még senki nem merte kimondani, hogy ennek ez mitől van, vagy milyen környezeti ártalmak tették ezt tulajdonképpen ilyenné az elmúlt évtizedekben?
4: Hát akkor legyünk mi most nagyon bátrak.
3: Igen.
4: A mikroműanyagoktól kezdve.
5: Könnyen bátor tudok lenni, nem lévén kutató, és nem lévén ennyire alapos szakember, mint ti vagytok, csak ez egy ilyen laikus kérdés, hogy...
2: De ez az a bizonyos 10%, amit említettetek az elején, ami ismeretlen eredetű?
4: Inkább most arra gondolok, hogy ezelőtt mondjuk 20 évvel a jelenleg mi spermium számnak azért a másfél-kétszeres is lehetséges volt. És itt nem azt jelenti, hogy nulla, hanem egy bizonyos érték alá csökken. Azt mondja, ez miért van?
3: Ez megfigyelhető egyébként a pacientúráimban is, hogy van, akinél a lombik program, az nem azért indul el, mert női oldalon van probléma, hanem azért, mert a férfinak nincsen megfelelő minőségű és mennyiségű spermája. Tehát ott akár az inszeminációt átugorva ténylegesen lombik program jön szóba, mert hogy egyszerűen annyira mozgásképtelenek, olyan paraméterekkel rendelkezik a spermium vizsgálat, hogy máshogy nem jöhetne létre kettejüknek, tehát a párnak a babája.
5: Az a 10%, amire te rákérdeztél, Judit, az inkább arról szólt, ha jól értettem, hogy nem egyértelműen beazonosítható,
4: vagy melyik sincs.
5: Igen.
3: Hát itt ugye igazából a spermium számról van szó, hogy az drámaian csökkent, ugye a mikroműanyagoknak a szerepe az mennyire jön be, akkor lehet ilyet hallani, hogy ugye mivel nagyobb mennyiségű női nemi hormon van a csapvízben, akkor ez mennyire hat a férfiakra és a férfiasságra.
2: De itt sok a kérdőjel, ha jól értem.
3: Ez igen, tehát hogy ez számomra is azért egy eléggé nagy kérdőjel, hogy tényleg ez lenne, de az tény is való, hogy mondjuk az elmúlt 30 évben jelentősen változott az étkezési szokás, sokkal nagyobb mennyiségű kalóriát viszünk be, sokkal több a finomított élelmiszereknek a bevitele. Tehát ezek mind olyan környezeti hatások lehetnek, amik igen, szerepet játszanak. Ugye, ha már itt obezitológiáról is régebben volt szó, az, hogy elindul abba az irányba a társadalom, hogy egyre több az obez beteg.
2: Tehát itt az elhízásról beszélünk,
3: igen,
2: kóros
3: elhízásról. Tehát egyre többen vannak, akik elhízottak. Ez szintén befolyásolhatja a fogantatást, hiszen egy hölgynél egy túlsúly, az ha ugye immunológiailag egy krónikus, aktív, gyulladásos folyamat zajlik a szervezetében, ami a terhesség vagy a várandóság szempontjából nem túl előnyös. Úgyhogy ezek a környezeti hatások biztos, hogy szerepet játszanak az elmúlt 30 évben abba a tendenciában, hogy egyre több a meddő pár.
2: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik. Utána érdemes azt gondolom a genetikai vizsgálatok lehetőségeiről, valamint a már említett mikrobiomról is részletesebben szót ejteni. Vendégeink a stúdióban dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának tudományos főmunkatársa, valamint dr. Horváth Eszter, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinika klinikai szakorvosa, belgyógyász immunológus. Jövünk vissza a zene után.
1: Egészségkód. A test és a lélek jelzései. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Gazdaság és kultúra a 94.2.
1: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
0: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
2: 94.2
0: Trend FM. Műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás, minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Növekedés, finanszírozás, konszolidáció. Merre mozdul a piac? A Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőinek és szakértőinek biztosít találkozási pontot. Egy nap a döntésekről és dilemmákról, amelyek a következő évek üzleti lépéseit formálják. Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia. Időpont: november 6-a. Ne maradj ki a párbeszédből, találkozzunk! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: 12:30, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél, egyebek mellett tehát ezt mondta az egészségügyi miniszter. Véleményt nyilvánított a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az új bevezetni tervezett adóelemekről. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója, vagyis a KATA átalakításának tervezetét. Ez ugyanis szerintük szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és a nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol. A kamara javasolni fogja ugyanakkor, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher meghatározott része növelje a katás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vagyonadóról azt írta, célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházóktól és a munkahelyteremtéstől.
0: Tőzsdehírek.
4: A hazai értéktőzsde jelenleg egy komolyabb 2,3%-os mínuszban jár, 138.091 ponton a BUX, a forgalom 18.418 millió forint. 2,3%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.918 forinton jegyzik őket, az OTP 3%-kal esik, 38.710, a Richter 1,6%-os mínuszban 12.300 forinton, a Magyar Telekom 6%-kal gyengül, 2.524 forinton jár, 1,4%-kal gyengül a 4IG, most kerek 1.600 forinton, Forgalmasabb a kereskedése még a Panergy-nek, amely 1,8%-os pluszban 2860 forinttal jár. Esik az Opus 4,4%-ot 250 forinton, a Waberers részvényei 0,5%-os mínuszban 4260 forinttal járnak. A devizapiacon az euróért 366 forint 50 fillért kell adni. Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetőt vonnának be az északi áramlat gázvezetékekbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gáz szállítottak Németországba, jelentette a Reuters. A tárgyalások résztvevői között volt Kirill Dmitriev, Vladimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, miként lehetne amerikai üzleti érdekeltséget teremteni az Európába irányuló orosz energiaszállításokban az ukrajnai háború lezárása után. A németek ugyanakkor közölték, hogy jelenleg szankció alatt van az északi áramlat, a vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez pedig a német kormány jóváhagyására is szükség lenne, ők azonban ezt nem támogatják.
0: Időjárás jelentés.
4: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani. 11 óra 35 perc, friss hírekkel, információkkal, legközelebb délben várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora.
2: Már is folytatjuk a beszélgetést itt az Egészségkódban. Vendégeim a stúdióban továbbra is dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászat és onkológiai klinikájának tudományos főmunkatársa, genetikai részleg vezetője, valamint itt van a stúdióban velünk dr. Horváth Eszter, a klinika, klinikai szakorvosa, belgyógyász immunológus, műsorvezető társam pedig Kovács Róbert, a Semmelweis Prémium ügyvezetője, és hát eddig arról beszélgettünk, hogy nagyon sok genetikai, illetve immunológiai oka lehet a meddőségnek, illetve az ismételt vetéléseknek, nagyon sok mindent már felhoztunk, és hát a szünet alatt is folyamatosan arról beszélgettünk, hogy még ez is az oka, meg az is az oka, viszont beszéljünk most a genetikai, illetve a kromoszóma eltérésekről, és akkor János, téged kérdezlek, hogy milyen eltérések állhatnak a női és a férfi meddőség, illetve az ismétlődő vetélések hátterében.
5: Hát igen, már beszéltünk, hogy nagyon sok fajta lehet, de talán kezdjük azzal, vagy talán a legismertebbekkel, mint mikor a kromoszóma készletünk nem teljes. És azt is hallottuk, hogy ahogy megyünk előre a korban, úgy például a petes rejteknek a kromoszóma készlete egyre romlik, hiszen egy adott készlettel születik az adott hölgy, és az évről évre ugye egyre több környezeti hatást van kitéve, és egyre rosszabb, vagy egyre hibásabb, és hiányozik, vagy több lesz némelyik kromoszómája. Ezeket előre nem látjuk, és ez valójában ez a vetéléseknek a túlnyomó többségét, egy jelentős többségét tudja okozni. De léteznek olyan vizsgálatok, amelyekkel ezeket már konkrétan egy megtermékenyített embrióból meg tudjuk nézni. Tehát egy mesterséges megtermékenyítés során lehetőség van arra, hogy abból a nagyon picurka, akár néhány sejtes embrióból kicsippentsünk ilyen nagyon speciális lézeres eljárással néhány sejtet, és megvizsgáljuk, hogy az az embrió rendes kromoszóma készlettel rendelkezik-e, mert ha nem, akkor teljesen felesleges ugye visszaültetni. Ez a vizsgálat, csak úgy zárójelbe jegyezem meg, hogy ez Magyarországon jelenleg még nem engedélyezett, de úgy nagyon logikusnak tűnik, hogy ha hibás kromoszóma készletet ültetünk vissza, akkor abból sokkal inkább vetélés lesz, mint ha a jókat ültetjük vissza.
6: Hű, ez nagyon érdekes volt ez az utolsó gondolat. Mikor lesz az engedélyezett? Hát milyen időtávban lehet az engedélyezett?
5: Én nagyon optimista vagyok, vagy optimum ezzel kapcsolatban. Én nagyon reménykedem benne. Ugye a környező országban ez azért engedélyezett, és azt is tudjuk, és halljuk, hogy azért nagyon sokan azért mennek külföldi IVF, vagy mesterséges megtermékenyítő klinikákra, mert az lehetséges. De van jó hírem ezzel kapcsolatban is, mert hogy ez a kromoszoma vizsgálat nem engedélyezett, de abban az esetben, ha a pár bármelyik tagjának egy olyan öröklődő, nagyon súlyos genetikai betegsége van, amelyet továbbadhat az utódnak, ebben az esetben, ha megtörtént a kivizsgálás, már Magyarországon is engedélyezett az úgynevezett preimplantációs, tehát a petesejt beültetés előtti genetikai vizsgálat, és hát rettentően büszkén mondhatom, hogy az állami szektorban egyedül ugye a mi klinikánk képes ennek a vizsgálatnak az elvégzésére, és itt olyanokra kell elképzelni olyan súlyos betegségeket, mint például az SMA betegség, vagy nagyon-nagyon súlyos betegségek, amikor a, vagy az élettel egyértelműen összeegyeztetnem, vagy nagyon-nagyon súlyos betegség, amelyet ugye akkor mi meg tudunk előre vizsgálni a mesterséges megtermékedés eljárása közben, és amelyik hibás, tehát ismert mutációt hordozó, azt nem ültetik vissza a lombikos kollégák.
2: Eszter, hogyan befolyásolja mondjuk egy ilyen genetikai eredmény a további klinikai kivizsgálást? Mert lehet, hogy visszapattan a labda pont hozzád.
7: Immunológiai szempontból egyébként, hogyha igazolt kromoszoma eltérése van egy pár bármelyik tagjának, vagy mondjuk mind a kettőnél megtalálható, és emiatt genetikai kivizsgálás után jónak tartják a preimplantációs genetikai vizsgálatot, akkor igazából ez klinikai genetikai laborban fog megjelenni, tehát hogy itt azért egy meddőségi centrumnak, valamint a molekuláris genetika labornak a igen jelentős koprodukciója szükséges, hogy ez ebből ténylegesen ki tudják szűrni mondjuk a megtermékenyített embriók közül, hogy melyik lehet alkalmas beültetésre. És itt igazából az immunológiai hátteret mi nekünk már nem nagyon kell vizsgálni, hogyha az ok az ténylegesen csak a genetikai alapon magyarázható. Igazából ebben az esetben én azt tudom mondani, hogy ez egy olyan jó irányvonal lenne, hogyha mondjuk az egészséges, de már idősebb populációba tartozó hölgyeknél is, vagy pároknál is bevezetnék ezt az úgynevezett preimplantációs genetikában az aneuploidia vizsgálatát, mert ahogy itt elhangzott már korábban, hogy a petesejteknél a genetikai állomány az életkorral változik és romlik. És ugye egy lombik program során szerintem nem teljesen mindegy az, hogy egy hölgy hány ciklusban kap hormonális stimulációt, hány ciklusban kap mondjuk beültetésnél és mekkora dózisú hormonokat, tehát ez a későbbi esetleges egészségére is hatással lehet. És ugye ezáltal, hogyha ki tudnánk szűrni azt, hogy mondjuk olyan embriót ültetnénk be eleve, ami nem megfelelő genetikai állománnyal rendelkezik, akkor azzal már nem is próbálkoznánk. Tehát meg lehetne óvni a hölgyeket plusz stimulációs és esetlegesen
2: hát a később hormonális egészségkárosító.
7: Így van.
2: Beavatkozásoktól.
7: Ugye azt azért szerintem mindenki tudja, és ez még a hormonális fogamzásgátlóknál is le van írva, hogy valamennyire emelheti az emlőráknak a kockázatát. Itt ugye minden egyes lombik program előtt kell, és szükséges, és benne van a protokollban, hogy ők emlőszűrésen vesznek részt, tehát mammográfiás vizsgálat szükséges ehhez. És ugye ez a későbbiekben, főleg abban az esetben, hogyha a páciensnek pozitív családi anamnézise van, tehát valamelyik felmenő már volt erre vonatkozó daganatos betegség. Itt a párnál szerintem nem mindegy, vagy a hölgynél nem mindegy, hogy mennyi hormonkészítményt kap.
2: A genetikai vizsgálatokról beszéltünk, de János behozta a beszélgetésbe a mikrobiomot korábban, és azt gondolom, hogy ez is egy nagyon izgalmas kérdés, hogy miben különbözik ez, mondjuk, hogyha egy hüvelyt nézünk egy méhnyálkahártyától, és miért nem lehet az egyikből vett minta alapján automatikusan a másikra következtetni?
5: Na jó, kérdés, köszönöm szépen. Ugye mi ez is kezdjük az ettől, mi az a mikrobiom.
2: Igen.
5: Tehát az ugye a velünk élő mikroorganizmusoknak az összessége. És az elmúlt években, évtizedekben gyakorlatilag bármelyik pontunkról már bizonyították, hogy igen széles körű baktériális közösség él. Legismertebből természetesen az emésztőrendszerben, a bélben levő mikroorganizmusok iszonyatos tömege. Ez alatt azt értem, hogy több ezer fajta baktérium él, de már mutattok ki, és mi is mutattunk ki már bőrről, szemről, bárhonnan szinte. És ugye most, ami ide kapcsolódik, az a reproduktív szerveknek a mikrobiális közössége. Régen attól, hogy baktériumat, hogy összereződtünk, és akkor hát ez valami csúnya, meg valami betegséget okozó patogén dolog. Itt nem erről van szó, itt egy ilyen ökoszisztémáról van szó. Nem minden baktérium kórokozó, inkább akkor van gond, ha ez eltolódik valamilyen arányban. És a kérdésedre válaszolva, ugye a méhnyálka hártya, hát mi még úgy tanultuk, hogy a méh a steril. Hát nagyon nem steril, és nagyon nem mindegy, hogy milyen baktériumok vannak benne. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy például megfelelő minőségű és mennyiségű például laktobacillus, tejsav termelő baktérium legyen, például a méhnyálka hártyán. Mert hogyha ott speciál nincsen, akkor ott bármit csinálhat, ugye a meddőségi specialista legyen, az immunológus, genetikus, vagy bárki, hogyha ott nincsen megágyazva rendesen, akkor abból nem lesz terhesség, mert tudjuk, hogy ez a mikrobiom, az nagyon komplex hatással van többek között az immunológiára is. És ez, hát nem azt mondom, relatív egyszerűen, de vizsgálható, tehát ki lehet venni egy ilyen kis darabot, vagy egy mintát a méh nyálkártyából, és ennek a bakteriás közösségét meg lehet vizsgálni, és most már erre vannak vizsgálatok, vannak, amelyek a patogénfajokat nézzük, ezek az ALICE vizsgálatok, és vannak, amelyek leginkább a laktobacillus, tehát a tejsav termelő jó baktériumokat nézik, ezek az EMA vizsgálatok.

0: jelenhetnek meg, kórokozó baktériumok telepedhetnek meg, és egy gyulladásos közegbe nem fog az embrió beágyazódni. Tehát amíg ez fennáll, addig az immunológiai működés sem megfelelő az endometriumban, tehát a méhnyálkahártyán belül, és abban az esetben, hogyha még kórokozó baktérium kimutatható, akkor aztán végképp már, hogy ugye a természetes ülősejtek, azok reagálni fognak erre, és egy jóval magasabb aktivitást fognak mutatni, ami az embrió beágyazódás szempontjából nem megfelelő. Tehát először, hogyha valaki ilyen leletet hoz hozzám, akkor én vissza szoktam küldeni a nőgyógyászhoz, hogy konzultálják meg, hogy ebben az esetben milyen antibiotikus kezelés szükséges, valamint a mikrobiom, az antibiotikus kúra után a mikrobiom helyreállítása is nagyon fontos, hogy megfelelő terület és tehát talaj legyen arra, ahova mondjuk az embrió be akar ágyazódni. Mert ugye, hogyha én immunológusként bármilyen immunrendszerre ható gyógyszert használok, az ezt a dolgot egy nem fogja megoldani, kettő inkább még elmélyíti, mert hogy a kórokozók elleni küzdelmet fogja kicsit csökkenteni, és az immunrendszer sejtjeinek az aktivitását tudja befolyásolni.
1: Mennyire kutatás alatt álló terület ez még? Vagy mennyi mindent tudunk erről, de tudunk-e eleget már?
2: Azt gondolom, egész életemben tanulni fogok, tehát én erre azt mondom, hogy ezek már a napi rutin diagnosztikának a részei. És nem csak ugye az endometrium, tehát a méhnyálkártya mikrobiom, hanem most már egyre sűrűbben alkalmazunk hüvei mikrobiom vizsgálatokat, így sokkal kényelmesebb, könnyebb és sokkal sűrűbben ismételhető a vizsgálat, ami nem 100%-ban reprezentálja a méhnek a flóráját, de hát onnan úgynevezett kolonizálódik be, tehát onnan kerülhetnek be oda baktériumok, és ha ott eltérés van, akkor ezért mondhatja azt, hogy akkor ott beavatkozás szükséges. De mi folyamatosan tanulunk, és gyűjtjük az adatokat, és írjuk a cikkeket, tehát hogy azt gondolom, hogy minden egyes vizsgálat azzal jut, hogy diagnosztika a teljes anamnézissel, vagy az egész történettel együtt, és remélhetőleg a pozitív kimenettel együtt, ez mindig egy tanulás is.
1: És azt gondolom, hogy Robival minket szerintem leginkább az érdekel, hogy hogyan áll össze a teljes kép, tehát hogy ugye különböző szakemberek hogyan dolgoznak össze itt a gondok a nőgyógyászra, az andrológusra, az immunológusra, a genetikai szakember munkájára, tehát hogyan lesz a különböző leletekből végül egy közös szakmai értékelés, és hogyan lesz sikeres beágyazódás, vetélés elkerülése és egy egészséges gyermek megszületése.
2: Hát, mint ahogy mondtad, én azt gondolom, ez egy nagyon fontos kérdés. Tehát a nőgyógyász, az andrológus, az immunológus, a genetikus, a klinikai genetikus, mind-mind ugyanannak a történetnek egy másik részét nézzük, és itt nincsen nagyon szoros együttműködés, akkor
1: elmennek az évek.
2: Tehát akkor így hát az évek, és hát lássuk be, a mármint fáradtság és iszonyatos pénzbe is kerül ezek, mert ugye egyrészt ezeknek nem elérhető, vagy nem reális időtartamon belérhető állami finanszírozásban sajnos még most. És azt gondolom, hogy ezeknek az egésznek az a célja, hogy az előzmények és az alapvizsgálatok alapján el tudjuk, vagy el tudják dönteni, milyen további kérdésekre keressük a választ, mert ugye nagyon nem mindenkinek ugyanarra a vizsgálatsorra, vagy kezelésre van szükségre. Tehát a személyre szabás és az együttműködés az a különböző disziplinák között iszonyatosan fontos.
1: Mi jelent kihívást nektek, Eszter, immunológiai szempontból?
0: Nagyon jó lenne, hogyha nőgyógyászok sokkal-sokkal jobban nyitottabbak lennének arra, hogy nem csak női oldal irányába vizsgálódunk, hanem ténylegesen nyitottak lennének arra, hogy itt azért kőkeményen ott van az immunrendszer egy-egy egészségesen megszületendő csecsemőnek a hátterében, hogy a várandóságot egy anya ténylegesen végig tudja vinni, hiszen az egyik nagyon-nagyon fontos lépés az, hogy az immuntolerancia kialakuljon, és az, hogy a beágyazódásnál az immunsejteknek az összehangolt működése fontos. Tehát számos esetben van olyan, hogy eljön hozzám a paciens, én javasolok valamit, és erre ezt úgy kapásból félre söpri a nőgyógyász, legyen ez itthon vagy külföldön, és akkor visszajönnek hozzám, hogy hát nem nagyon fogadták meg nem nagyon szerették volna, hogyha az én tanácsaim bekerülnek úgymond a terápiába egy lombik programnál, és mondtam, hogy jó, akkor rendben, most nem volt sikeres, akkor próbáljuk már ki azt, amit én javasoltam, és lássunk csodát, ott lett a baba. Tehát, hogy nálunk sem mindig minden úgy történik, hogy tehát vannak ebben a gyakorlatban kapcsolatban bejött tapasztalatok, amit az ember megszerez, hogy mi az, amit be lehet vezetni terápiaként, és mikor érdemes bevezetni terápiaként, de azt látom egyébként, hogy egyre több nőgyógyász, egyre több lombikos orvos egy-két sikertelen beültetés után immunológiai vizsgálatokat is kér, és ezáltal fog a hölgy immunológiai szakmában

0: orvoshoz, vagy immunológushoz fordulni.
1: Mi a tapasztalatotok egyébként, mennyire edukáltak a betegek, vagy egyre inkább edukáltak?
2: Hát a tapasztalat azt mondta, hogy egyre inkább. Tehát nagyon sok esetben már úgy érkeznek, hogy Excel táblába. Tehát a saját adataik bőven Excel táblába, de ők már előre tudják, milyen vizsgálatokat szeretnének. Hát most az AI korában, hát én ki nem hagynám ezt a témát, mert nem lehet AI nélkül, vagy bocsánat, MI nélkül dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez okoz fejtörést ugye a szakembereknek, mert ők csak egy nagyon kis szeletét látják sokszor annak, amit mondjuk a szakorvos kolléga lát.
1: Meg hát az együttműködés, amiről beszéltünk.
2: Igen, ami előbb-utóbb, én azt gondolom, hogy ez nagyon szépen benne lesz ezekbe az új rendszerekbe, de hát egyelőre még szerintem azért a gyakorlatra rendelkező baba csináló specialistákat nem tudjuk kihagyni.
0: Eszter? Nagyon jó azt, hogyha, tehát én azért szeretem egyébként, hogy az immunológiát a belgyógyászatra építettem rá, mert rendelkezem egy jelentős belgyógyászati múlttal és egy belgyógyászati alaptudással. És erre jött rá az immunológia, aminek következtében azért kicsit szertágazóbban látom a pacienseimnél például az endokrinológiai, a diabetológiai problémákat, talán ebben is tudok segítséget nyújtani, vagy legalább iránymutatást tudok adni, hogy milyen irányba próbáljanak meg elindulni. Ezzel kapcsolatosan ugye egyre nagyobb nőgyógyászati tapasztalatom is lesz, főleg mikrobiom tekintetében, és vannak már olyan utak, amik nálam futnak össze, mert hogy a nőgyógyászok a mikrobiom leleteket ezt kapásból mondják, hogy ezt immunológussal konzultálja meg, és én vagyok az, akinél ez lecsapódik, és meg végig kell néznem, hogy akkor most mégis milyen leletei vannak. Tehát számos esetben azt érzem, hogy össze kell fogni nagyon sok részt, tehát a nőgyógyászati vonalt, a belgyógyászati vonalaikat, az immunológiát, néha hematológus is vagyok, és akkor mindemellett ugye még a plusz feladatok, amikor mondjuk női vonalban adok tanácsot, vagy anyai vonalban adok tanácsot, vagy pszichológusként adok tanácsot, mert hát itt azért jelentős empátiával kell a paciensekhez hozzáállni.
1: Igen, hát onnan indultunk, még a beszélgetésünk előtt mondtad, Eszter, hogy sokszor azért egy-két könycsepp azért igen. Ott van ezekben a helyzetekben, néha még több, tehát hogy itt azért a tét óriási.
0: Ez így van, és az a legjobb, amikor a könycsepp az azért van, mert doktornő, soha nem voltam még második trimeszteres, de most az vagyok.
1: De most végre sikerült.
0: És adjon tanácsot, hogy ez milyen.
1: Úgyhogy ezek akkor a jó történetek, amikért ez érdemes csinálni, illetve a szakembereknek összedolgozni. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok ma.
2: Mi köszönjük szépen.
0: Mi köszönjük szépen a lehetőséget.
1: És hát jó munkát kívánunk.
3: Csak még annyit itt a végén, hogy elképesztő jó látni, meg hallani, hogy mennyi tudomány van ma már a mögött, hogy egyre több gyerkőc szülessen, és hogyha ez nem lenne, és nem végeznétek ezt a munkát, akkor még nagyobb gondban
1: hát,
3: lennénk.
1: Nagy bajban lennénk,
3: sajnos,
1: igen.
3: És így is láthatóan egy picit esik vissza a születésszám, úgyhogy ti azért ezt próbáljátok ellensúlyozni, és ez nagyon, nagyon dicséretes.
1: Köszönjük szépen! Dr. Kósa János molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem belgyógyászati és onkológiai klinikájának tudományos főmunkatársa, a genetikai részleg vezetője, valamint dr. Horváth Eszter, a klinikai szakorvos, a belgyógyász immunológus volt ma a vendégünk. Kovács Róberttel együtt megköszönöm a figyelmet, egészségkód pedig legközelebb egy hét múlva. Utasi Juditot hallották, viszonthallásra.
4: Ez volt az egészségkód. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: Trend FM. Gazdaság és kultúra.
1: Gazdaság és kultúra.
2: It's more cheaper and Moose Maneuver. And we are together in unity into the furnace.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Dél van, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Bicskén és több gyermekvédelmi intézményben a magyar állam évtizedeken keresztül szisztematikusan megszegte a gyermekeknek tett ígéretét, hogy megvédi őket, jelentette ki Magyar Péter miniszterelnök majd sajtótájékoztatón. A bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthon elmúlt 20 évét feltáró vizsgálat eredményeit, valamint a gyermekvédelmi rendszer hiányosságait bemutató eseményen azt mondta, a mindenkori magyar állam ígéretet tett a gyermekvédelemben élőknek, hogyha a saját családjában már nincsenek biztonságban, akkor lesz egy védelmező közösség, de ezt az ígéretét nem tartotta be. Kiemelte egyébként, hogy Bicskén a gyerekek sokszor szóltak, a szakemberek jelzéseket tettek, vizsgálatok indultak, rendőrségi eljárás is folyt, míg az ombudsman is súlyos megállapításokat tett, mégsem történt az ügyben semmi. És egyebek mellett az ilyen eseményekkel kapcsolatban mondta azt Magyar Péter, hogy jóvátételi alapot indítanak. A Szociális és Családügyi Minisztérium gyermekjogért és gyermekvédelemért felelős államtitkára Gyurkó Szilvia jelentette be, hogy a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel indítja az úgynevezett gyermekvédelmi jóvátételi alapot. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényen közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárcavezető a kórházi adósságokról azt mondta, hogy szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkenést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni egy hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. Erős robbanásokat lehetett hallani Riádból, derült ki az AFP francia hírügynökség szaudarábiai tudósításából. Nem sokkal korábban a jemeni huszi lázadók azt közölték, ballisztikus rakétával támadták a riádi nemzetközi repülőteret. Egyelőre nem lehet tudni, hogy vannak-e sérültek, esetlegesen áldozatok. A héten már voltak ilyen támadások, és akkor 3-an haltak meg, 36-an pedig megsebesültek. A jemeni kormány mindeközben arról számolt be, hogy a huszik ellen nemrég indított offenzívájában már több mint 1800 fegyveressel végeztek. A héten bejelentette azt is a jemeni kormányzat, hogy kiszorította a lázadókat a stratégiai fontosságú Mokka városából. Ezt a közlést azonban a huszik tagadták. Már 22 halálos áldozata van az észak-ukrajnai Csernyihív megye Priluki települését ért szerda hajnali orosz támadásnak. Oroszország rakétacsapást mért a városra, és szinte teljesen romba döntve egy többszintes lakóházat. Emiatt van rengeteg halottja és sebesültje az esetnek. Ráadásul már a véradóra Kijevben több dróntámadás emberéleteket követelt, összesen 4 ember életét. A fővárosban pedig vészhelyzeti áramszüneteket rendeltek el, ami egyes esetekben, egyes területeken Kijevben a vízellátást is akadozóvá teszi.
0: Tőzsdehírek.
1: A hazai értéktőzsde jelen pillanatban egy 2,5%-os erőteljesebb mínuszban 137.769 pontra buksz, a forgalom 20 milliárd 166 millió forint. 2,4%-kal esnek a MOL részvények, 4.914 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,2%-kal esik, 38.630 forint, a Richter 2,4%-os mínuszban jár, 12.200, a Magyar Telekom 4%-kal gyengül, 2530 forinton. Forgalmasabb a kereskedése az Ib Duffertnek, amely 7%-os pluszban 8 forint 48 fillérem, csökken viszont a Biff 5,8%-kal 244 forinton jár. Nézzük, hogy mi újság a forinttal. Az eurót 366 forint 80 fillére jegyzik. Említettem azt, hogy egyre élesebb a konfliktus a jemeni huszik, illetve a szaúdiak között, meg persze a jemeni kormányerők között. Emiatt több mint 4%-kal ugrott meg a kőolaj, 104,47 dollár a Brent ára, az amerikai könnyőolajé 91,99 dollár. A holtankolja.hu kihozta a legfrissebb árakat, ami a hazai üzemanyagokat illeti. A 95-ös benzinára 1 forinttal emelkedett, az új átlagárat 642 forint, a gázolaj maradt 709 forinton literenként.
0: Időjárás jelentés.
1: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék, eső, zápor, akár zivatar is. A csúcshőmérséklet 23-29 fok között alakul. 12 óra 6 perc, friss hírekkel, információkkal legközelebb fél egykor várom Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Olá Andrea vagyok. Egy regényt hoztam mára, amely olyan, mint egy üzenet. Már a címe is különös, Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. És már is mutatok néhány méltató mondatot a könyv fülszövegéből. Szatirába oltott kiáltvány az idősekért, amelyben Dolly a szócső, méltóságot, tiszteletet, felnőtt bánásmódot követel korosztályának. Vagy... A szépkorúság lehetőség ahhoz, hogy mindazt megéljük, amire egyszer vágytunk, csak lehet, hogy elfelejtettük, hogyan is kell. Hiánypótló, tabu döntő és realista mű úgy facsarja a szívedet, hogy közben nevetsz. És még egy rövid idézet. Dolly 70-valahány év után rájött, hogy kár volt megtanulni a csendben maradni, úgyhogy elkezdi megismerni a saját hangját. Vitába száll a konyhással, az eladóval, a biztonsági őrrel, de még a saját vérnyomásával is. Fekete Judit regényéről beszélünk ma, amely megérinti az olvasót. A főhőse, Dolly, pontosan tudja, mit szeret és mit nem. Nem szereti például a parkokat, a hangos embereket, és semmit, ami kizökkenti a megszokott rendjéből. Eljár a Margaréta idős otthonba, hogy megebédeljen, mert 70 év fölött az ember már megtanulja, hogy a világ akkor működik jól, ha kiszámítható. Csak hogy Dolly testében mostanában valami egészen furcsa dolog történik. Különös szívdobbanások, megmagyarázhatatlan érzések törnek rá, mintha valami változna benne. Ezzel kezdjük a beszélgetést Fekete Judittal, Dolly fiát idézem, aki egyébként orvos, és a riasztó tünetekről beszél. Anyám mostanában táncolás közben összeesik, indokolatlan hangulatingadozásai vannak, lepkéket érez a mellkasában, és pizzát eszik.
3: Van egy idős nénink, aki... Hát éli a nyugdíjasok átlag életét, tehát van egy kis panellakása, egy nap egyszer lemegy ebédelni egy idősek otthonába, visszamegy és várja, hogy elteljen az idő, és így telnek a napjai, amikor egyszer csak mindenféle fizikai tüneteket észlel saját magán, amit nyilván egyáltalán nem ért, és azt mondja, hogy valami nem stimmel, furcsa tünetek, és elkezd azzal foglalkozni, hogy mi történik vele, és nyilván hát van egy ilyen kalandos része is a dolognak, és egy kicsit átmegy nyomozásba is, de a lényeg az, hogy Dolly elkezdi furcsán érezni magát, és elkezdi azt érezni, hogy talán ebben a világban valami más is van azon kívül, amit ő eddig látott.
2: Arról mesélhetsz, hogy miért nem látta ő ezt eddig?
3: Hát az, hogy ő miért nem láthatta eddig, szerintem nagyon sokan nem látják, és ez nem csak Dolly, hanem szerintem ez a mi korosztályunk is, és tényleg bármilyen korosztályt lehet erre mondani, hogy nem nagyon látjuk ebben a nagy rohanásban és ebben a nagy kapkodásban, hogy miben vagyunk, kik vagyunk mi, és hogyan érezhetnénk sokkal jobban magunkat. Most nyilván egy nő esetében azért azt kell, hogy mondjam, főleg ugye Dolly generációjánál, az, hogy hogyan élték le az életüket, és hogy volt-e, hát nem volt, ezt tudjuk, hogy nem volt én idő például, tehát hogy ez nagyon divatosan hangzik ma, de hogy tényleg szükségünk van az én időre, és szükségünk van arra, hogy mi magunk jól érezzük magunkat, hogy egy kicsit magunkra figyeljünk, és igenis kell egy bizonyos fokú önzőség. Ez Dolly generációjában tulajdonképpen nem volt. Tehát mit csinált Dolly? Dolgozott egész életébe, szinte egyedül nevelte az egy szem fiát, és éjjel-nappal tulajdonképpen azzal foglalkozott, hogy másoknak hogyan legyen jobb és komfortosabb, és egyszer csak azt veszi észre az ember, hogy így elreppent az az élet, ami tulajdonképpen róla is kellene, hogy szóljon.
2: Hogyan szól ez rólad, ez a regény? Mert nyilván téged valami miatt foglalkoztat ez az idős generáció, de hát azért a te életed az utóbbi időben elég sokat változott. Két laki lettél, egy napsütötte országban, Spanyolországban is élsz. De hogy jött ez a téma neked?
3: Jól érezted, Sherlock, jól érezted, hogy ennek van hozzá köze. Én is éltem azt a bizonyos életet, amit azt gondolod, hogy ez a normális élet. Reggel bemész dolgozni, ott vagy az irodába, berakod a gyerekeket ide-oda, dolgozol 8 órát, hazaruhansz, összeszeded a gyerekeket, elmész bevásárolsz, főzöl, és mire ágyba zuhansz, nem tudom, 11 óra, és tulajdonképpen így teltek el a napok. Az én életemben az a változás, hogy egy kicsit Spanyolország és egy kicsit Magyarország ide-oda ingázgatás, ez tulajdonképpen egy teljesen más életszemléletet adott. Ez valószínűleg köszönhető a fantasztikus spanyolok életszemléletének is, akik sokkal-sokkal lassabban és jobban odafigyelve az élet finomságaira tudnak élni. Ez egyszerűen ragályos, tehát hogy tényleg azt veszi észre magán az ember, hogy Atya Úristen, ez nekem mennyire hiányzott, és hogy mennyire szüksége van az embernek arra, hogy egy picit lassabban, egymásra jobban odafigyelve, kicsit jobban élvezve az életet, és ez elkezd beszűrődni azért az ember életébe, ez a fajta nézőpont, és nekem ami nagyon-nagyon meglepő volt, hogy kint, amikor azt látod, hogy áll össze egy család, hogy az idősebb generáció hogyan van megbecsülve, hogy ők milyen fontos részei a családnak, hogy milyen renoméja van ott a nagymamának vagy a nagypapának, hogy egy egész másfajta családi struktúra áll ott össze, és ezt tényleg látod a hétköznapokban. Itthon meg azt látod, hogy az idős ember teljesen láthatatlan, hogy teljesen infantilizálva vannak, hogy tulajdonképpen észre se vesszük őket, vagy idegesítenek, mert túl lassúak, mert csoszognak előttünk, mert kiskocsit húznak, türelmetlenek vagyunk velük. Tehát, hogy az a fajta szemlélet, amit kint én tapasztaltam az idős emberek irányába, az olyan fokú különbség, ami elkezdett azért bennem is mozogni, hogy elkezdtem magamat figyelni, hogy én amúgy hogyan viszonyulok az idős emberekhez, hogyan reagálok rájuk. És azt hiszem, hogy ez kezdett el bennem így ficeregni, és ezért született ez a regény.
2: Az, amit produkál Dolly a könyv első oldalain, egy pici szorongást okoz az olvasóban, mert a demenciának bizonyos jelei lehetnének ezek, és végig szorongja az ember tulajdonképpen a könyvet amellett, hogy nagyon jól mulat Dolly ténykedésén, és most nem mondjuk el, hogy mi derül ki a végére, de hogy ez benne van a levegőben. Aztán gondolkodom azon is, hogy ez mennyire tipikus, nem, hogy Magyarországon ez jut az embernek eszébe, igen, hogy biztos valami nagy, igen, baj van.
3: Igen, hogy biztos, hogy nagy baj van. És ez nem csak a betegségekre, hanem én azt látom, vagy lehet, hogy ez csak az én érzékelésem, nem tudom, de én azt látom, hogy az az első reakció, ha bármi történik, hogy megijedünk, hogy imádunk rettegni, és várjuk a rossz dolgokat, és nagyon fel akarunk készülni minden szörnyűségre, és egyébként magamon is így érzékelem, hogy teljesen máshogy reagálok bizonyos szituációkra itthon, tehát, hogy azonnal a para van, hogyha valami történik, és nagyon vicces, hogy a kinti Judit, a spanyol életű Judit, meg megint egy másik Judit. Kint olyan emberekkel vagyok körülvéve, és olyan a környezet, hogy egyszerűen fel sem merül bennem, hogy ezt ne lehetne megoldani. Tehát, hogy egyszerűen az az első reakcióm kint, ha bármi probléma van, hogy van egy ilyen bizalom az emberek felé, hogy tudom azt, hogy nagy dolog nem történhet, mert százan ugranak oda segíteni mindennel. Meg fog minden oldódni, és hogy van egy ilyen, tényleg egy ilyen pozitív. Nyilván, aki kint él régóta, vagy aki spanyol, ő nem biztos, hogy ezt ennyire látja, vagy érzékeli, hiszen tényleg teljesen máshogy ítéljük meg. Én is azzal, hogy ilyen ingázgatás van, azért nyilván nekem még egy rózsaszín szemüveg rajtam van, tehát hogy nem azt mondom, hogy én nagyon-nagyon ismerem őket, De az, hogy magamon érzékelem a különbséget, hogy itthon hogyan reagálok bizonyos helyzetekre, és kint hogyan, azért az elég érdekes.
4: Hogyan lett Dolliból szabadságharcos, vagy forradalmár, vagy nem is tudom, hogy te hogy nevezed.
3: Anarchista.
4: Igen, megelégedhetne azzal, hogy ezeket a kis változásokat beiktatja az életébe.
3: Én azt hiszem, hogy, hát most Dolli nevében próbálok nyilatkozni, de én azt hiszem, hogy ez a sok változás, hogy ő elkezd érezni, tehát hogy az apátia helyett elkezd érezni dolgokat. Az igazságérzet szerintem még egy nagyon fontos mozgatórugó, amikor van több empátia, akkor megjelenik az igazságérzet is, és elkezdünk kiállni másokért. Elkezdünk igazságtalanságokat jobban érzékelni, és kimondani, és lépni, és azt gondolom, hogy Dolinál ez a változás az, hogy elkezdi érzékelni a dolgokat, saját magára odafigyelni, és hogy az igazságérzete is elkezd tombolni. Ő valószínűleg ilyen lehetett, tehát hogy én azt gondolom, hogy Dolly biztos, hogy ilyen volt, csak
4: fiatalon,
3: az élet és az ebből adódó nehézségek egyszerűen kikoptatják az emberből azt, hogy még erre is energiát. Tehát, hogy szerintem valószínűleg az alaphabitus az nem hiszem, hogy nagyon megváltozik, de biztos, hogy vissza tud jönni egyszer csak.
4: A saját felnőtt fia, aki orvos, azt mondja róla, hogy teljesen szürke életet élt, nem nagyon látja nevetni.
3: Igen, hiszen a fia tulajdonképpen abban nőtt föl, azért a picikorunkra nem annyira emlékszünk, de hogy ő amióta emlékszik az ő Dollival való, a saját édesanyjával való kapcsolatára, ő nyilván azt látja, hogy van egy nagyon-nagyon fáradt és kicsavart édesanyja, aki csinálja reggeltől estig a dolgokat, ő ebben nőtt fel, hogy az anyjával volt egy ilyen kicsit távolságtartó kapcsolata, hiszen Dolly valószínűleg nem tudott vele annyit foglalkozni, vagy nem tudott ezzel az időszakkal ennyit foglalkozni, vagy ennyire odafigyelni a családra és a fiára, és hát ebben nőtt fel, hogy ő ezt látta. Tehát ő nem ismerte azt a Dollyt, akivé vált Dolly, vagy aki volt annó, ő azt látta, hogy az édesanyja tulajdonképpen a reggeltől estig rohanás, és hogy abban nincs mosoly, meg abban nincs kedvesség.
4: Végülis az idős korára is ez jellemző, hogy ő teljesen beszűkült.
3: Igen, mint ahogy annyian egyébként, tehát hogy attól függetlenül, hogy ez a könyv azért egy ilyen feel good kötet, és az, ahogy tudunk nevetni Fredrik Backman Uwe könyvén is.
4: Sokszor eszembe jutott.
3: Igen, én is nagyon szeretem, és ezen is nagyon sokat lehet nevetni, és hogy tulajdonképpen humorral van minden tálalva, de hogy azért tényleg azt tudjuk elmondani az idősebb generációról, vagy az idős emberekről, hogy ez a fajta beszűkülés, ez azért nagyon veszélyes tud lenni. Azért látunk egy-két kivételt, hogy azért 70-80, akár 90 évesen is hogyan tudnak pörögni. Most pont beszélgettem egy ismerősömmel, hogy az édesanyja 80-valahány éves, és hogy nem lehet levakarni a repülőről, tehát ő most világutazó lett 80-valahány éves korára. Tehát, hogy van azért ellenpélda, és látjuk, hogyha fizikailag egyébként rendben vannak egészségileg, akkor miért ne? De hogy ez a szellemi leépülés, meg beszűkülés, azért ez egy nagyon veszélyes dolog.
4: Hogyan reagál a fia? Mi mindent próbál?
3: Neki ez ijesztő, tehát ezt értjük azért, hogy egy, még ha felnőtt is az a gyerek, azért neki ijesztő teljesen más arcát látni egy szülőnek, akit valamilyen módon valahogy megszokott egy karakterként, és ő ahhoz nincsen hozzászokva, hogy egyszer csak az ő édesanyja elkezd igazságbajnoka lenni, és hogy különböző tünetei vannak emellé, ami még egy ilyen félelmetes dolog.
4: Táncol.
3: Szerintem, igen, táncolni, igen. Szerintem mindannyiunknak egy kicsit félelmetes lenne az, hogyha a szüleit egyszer csak azt látná, hogy teljesen kivetköznek önmagukból, holott ennek így lehet, hogy lehetne örülni. Tehát, hogy az, hogy azt látjuk, hogy elkezdik élvezni az életet, még akkor is, ha azelőtt nem úgy éltek, alapvetőleg egy ilyen teljesen pozitív dolog. És hát van a könyvben egy jelenet, ahol ugye Dolly elmegy orvoshoz, és minden, ami egyébként egy ilyen hatalmas öröm, azt az orvostudomány lefordítja egy ilyen időskori parának, mert hogy nem találkoztak azzal, hogy 70 évesen vannak ilyen jó dolgok az életünkben. Tehát, hogy ez ilyen tipikus szerintem egy gyereknél, ez biztos, hogy félelmetes, hát persze.
4: Ráadásul, Dolly, ez a te hősöd hajmeresztő dolgokra is vállalkozik tényleg, ami életveszélyes, és említette az előbb Backmant, Fredrik Backmant, nekem Richard Osman csütörtöki nyomozóklubja is eszembe jutott, de azért, mert ott ugye a 80 fölötti időseknek már semmi nem drága. Meg pontosan. Nincs veszíteni valójuk, tehát, hogy eszemen dolgokra vállalkoznak, mert azt mondják, hogy oké, nincs már olyan sok hátra, még ez nekem belefér. Igen. És Dollin is azt érzem, hogy hát nem nagyon gondolkodik.
3: Hogy mit veszíthet? Igen. Hogy tulajdonképpen semmit, és hogy tényleg nagyon vicces, én a 40-es korosztály vagyok, de már én is érzem magamon, hogy egyébként sokkal könnyebben döntök, és sokkal könnyebben reagálok bizonyos dolgokra, mert azt érzi az ember egy idő után, hogy így elvesznek ezek a ilyen stresszel járó, saját magunkat szétvizsgáló, tehát hogy nincs rá szükség, rájön egyszer csak az ember, hogy igenis lehetek önmagam, és dönthetek úgy, ahogy, és jogom van dolgokat érezni, és jogom van úgy érezni dolgokat, ahogy. Ez egy szerintem egy rettentően felszabadító érzés, tehát hogy szerintem 70-80 éves korra eljutni odáig, hogy tulajdonképpen nem tök mindegy, szerintem nagyon-nagyon felszabadító lehet.
4: Mennyire szántod ezt a regényt kritikának, társadalomkritikának, mert hogy azért számos olyan szegmensét bemutatod a magyarországi helyzetnek, az egészségügyet, az idős gondozást, és akár a médiát, amire érdekes ezen a szemüvegen keresztül rálátni. De te ezt ismered?
3: Én ezt ismerem valamilyen szinten, igen. Nekem a nagymamám is jó pár évig idősek otthonában lakott, úgyhogy... Persze, nyilván, hát amikor az ember bemegy látogatni, akkor látja, hogy mi a helyzet, látja, hogy a gondozók, ápolók, akik egyébként végtelenül ki vannak csavarva, és ki vannak égve, és minden tiszteletem mellett, hogy milyen munkát végeznek, azért mégiscsak szembesül azzal az ember, hogy amikor úgy lépek ki az otthonból, hogy atya úristen, és ez az otthon, ez nem egy állami otthon volt, tehát hogy ez egy ilyen fizetős magánotthon volt, és hogy még ott is találkozol olyan szituációkkal, meg olyan helyzetekkel, ami azért riasztó tud lenni. Abszolút volt benne kritika, és ez teljesen tudatosan. Most nyilván próbáltam arra odafigyelni, hogy ez ne egy ilyen nyomorpornó legyen, meg hogy így ne próbáljam meg ezt a rengeteg sok jó embert és jó szakembert bárhogy is kritizálni, hisz sose dolgoztam ebben. De az biztos, hogy kell róla beszélni. Tehát az, hogy milyen állapotban vannak mondjuk az idősek otthonai, vagy a kórházak, hogy a falak, a fürdőszobák, de hát ezt tudja az ember, hiszen amikor, ha van gyerekünk, és már voltunk kórházban, és szültünk, akkor van az, amikor ilyen ijesztőbe menni a fürdőszobába letusolni. Tehát, hogy pontosan tudjuk, meg látjuk ezt a helyzetet, de ez olyan szempontból nehezebb szerintem, hogy itt nem rólunk van szó, hanem arról a nagyszülőről vagy szülőről, akit ránk bízott a sors, és utána nekünk kell eldönteni, hogy ő hol legyen, és ez egy tök nagy felelősség. És úgy ott hagyni őt, hogy hát tudjuk, hogy azért ez nem pontosan az, amit mi szeretnénk neki, és hát azért ez elég nehéz, tehát hogy teljesen tudatosan voltak benne ezek a jelenetek és leírások.
4: És mi a helyzet a médiával, mert itt nagy segítségére lesz Dollynak, de ahogyan ez működik, azért ez elég ironikusan van benne a regényedben.
3: Én azt hiszem, hogyha valaki a médiában dolgozik, akkor ennek látja azért persze az, hogy miért van benne irónia. Attól függetlenül ez egy fantasztikus eszköz lehet a média. Tehát, hogy ha ez jól van használva, és jókor, jó helyen, azért a könyvből is szerintem az jön le, hogy egyébként fantasztikusan lehet ezt használni, és Dolly ilyen teljesen ösztönösen képes média személyiségé átalakulni.
4: Instagram sztár lesz.
3: Instagram sztár lesz. Igen, igen, igen. Úgyhogy azért attól függetlenül, hogy egy kis kritika itt is van, meg ott is van, azért ez elég hasznos dolog tud lenni, én azt gondolom.
4: A kiszolgáltatottságról, és arról, hogy mennyire gyerekként kezelik ezt a generációt, az előbb erről már beszéltél, de azért ez nagy hangsúlyt kap itt. Tehát ő sokszor kikéri magának, hogy nem vagyok gyerek, majd én eldöntöm, én tudom, mit kell, akkor megyek ki, amikor akarok. Nem kérem ezt a vizsgálatot, pedig a fia kéri. Szóval, hogy ez egy nagyon nagy probléma, és észre se vesszük.
3: Igen. Szerintem ez az egyik ilyen fő hát ilyen irány, amiről szerintem az összes interjúban, meg mindenhol szeretek beszélni, hogy hogyan kezeljük az idős embereket. Hát abszolút gyerekként kezeljük őket, tehát csak meg kell nézni egy szituációt a kórházban, tehát a fejük fölött beszélgetünk az orvossal, akkor is, ha ő egyébként szellemileg teljesen épp. Az, hogy átbeszélünk a fejük fölött, hogy gyerekként kezeljük őket, szerintem az, hogy megnézni mondjuk egy idősek otthonában, hogy sokszor milyen, ha egyáltalán szerveznek programot, hogy milyen programot szerveznek, hogy én egyébként simán el tudnám képzelni, és én úgy hallottam, hogy van is ilyen, hogy megtanítják a mobil kezelését, vagy számítógépes kezelést, vagy bármit, tehát hogy miért ne lehetne, helyette bábozás van, meg rajzozás. Tehát hogy ez az infantilizálás, amit az idős emberekkel mi magunk is csinálunk, hogy elkezdünk más hangon beszélni, máshogy nevezni őket, nem a nevükön, hanem a mama, meg a nem tudom, főleg az egészségügyben, mint ahogy a frissen szült anyát, nyilván nem lehet nekinek a nevét megjegyezni, de hogy egyszer csak anyu anyukává válsz, és onnantól kezdve anyuka lett a neved. Tehát, hogy ez az idős embereknél szerintem, ahogyan őket kezeljük, hát arról van mit beszélni, igen.
4: Tudatos volt az, hogy teljesen reális boldogság pontokat adtál Dollinak, tehát hogy nem vitted őt el a Maldív-szigetekre, vagy semmi extrémitás nem történt, hanem csak attól, hogy süt a nap, vagy nem tudom, egy-két táncmozdulat eszébe jut, vagy tetszik valakinek, szóval hogy ezek annyira ilyen valós dolgok, nem kerülnek semmibe.
3: Itt fontos, hogy a realitás talaján maradjunk, hiszen nincs mindenkinek arra lehetősége, hogy a Maldív-szigeteken sütesse magát, és valószínűleg ennek ahhoz is van köze, hogy én magam is kint Spanyolországban tényleg az most ez borzasztó nyálasan hangzik, de tényleg az apróságoknak kezdtem előrülni. Tehát, hogy az, hogy bámulhatom korlátlanul a tengert, vagy amikor kisüt a nap, vagy nem tudom, meglátom ezeket a csodálatos növényeket Spanyolországban, virágokat és színeket és egyebeket, én magam is elkezdek rácsodálkozni ezekre a dolgokra, és szerintem ez az, ami mindenkinek elérhető. Tehát apróságokra rácsodálkozni, és így örülni nekik, szerintem az mindenkinek elérhető. Tehát a kis nyugdíjasnak is, meg nekünk is, csak elfelejtünk ezekre odafigyelni, mert annyira rohanunk, meg annyira tényleg minden az értékről, és a gyorsaságról, és a pénzről szól, hogy nem vesszük észre ezeket az apróságokat.
2: Fekete Judittal beszélgetünk új regényéről, amelynek címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. Tartunk egy kis szünetet itt a műsorban, azután folytatjuk.
0: Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
3: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
6: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
7: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
6: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
7: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
6: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
7: www.citytaxi.hu.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Mennyit ér ma egy jól működő egészségügyi vállalkozás? Mire figyelnek valójában a befektetők? Gyakorlati válaszok, cégértékelés, akvizíciók és fúziók a hazai piacon. Ha nem csak menedzselni, de építeni is akarod céged, a Magánegészségügyi Summit neked szól. Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Fél egy, jó napot kívánok, a legfrissebb információkat Nagy Károlytól hallják. Erős kereslet volt az állampapír aukció. Az államadósságkezelő központ a meghirdetetnél nagyobb mennyiséget adott el. 31,5 milliárd forint értékben adtak el 12 hónapos diszkont kincstárjegyet, a 10 éves lejáratú kötvényekből 55 milliárd forintért, és a 10 éves változó kamatozású kötvényekből 10 milliárd forintért. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaélésekről készült vizsgálati jelentést. Eszerint az otthon később elítélt igazgatójáról már 1993-ban írásos jelzés született, a gyerekek beszámolóit azonban évtizedeken át félre söpörték, a hivatalos eljárások kudarcot vallottak, az iratok egy része pedig a fenntartó váltáskor elveszett. A jelentés név szerint is felsorolja azokat az egykori vezetőket, akiknek számot kellene adniuk a szerepükről. A jelentés hatására változások lesznek, Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy bevezetik az anonim jelzést, és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. Gyurkó Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár bejelentette, hogy gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel, kísérleti jelleggel. Az alap lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alap szolgáltatásaiból azok a már 18 év felettiek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről, jelentette be az egészségügyi miniszter egy szakmai konferencián. Hegedűs Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte azt is, hogy október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-től megkezdi működését a népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A kórházi adósságokról azt mondta Hegedűs Zsolt, hogy szeretnék mérsékelni azokat, megakadályozni az újratermelődést, de a nullára csökkentést nem ígéri. A háziorvosi praxisok helyzetét megkívánják erősíteni egy hosszú távon ösztönző gazdasági, szakmai környezet kialakítása a cél. Kompromisszumos megoldásnak nevezte a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kisadózó egyéni vállalkozók tételes adója, vagyis a KATA átalakításának tervezetét. Ez ugyanis szélesebb kör számára teszi elérhetővé az egyszerű adózást, és a nagyobb jövedelemhez nagyobb közteherviselést kapcsol. A kamara javasolni fogja ugyanakkor, hogy a vállalkozások közötti számlázás után fizetendő 15%-os többletteher meghatározott része növelje a kattás vállalkozó társadalombiztosítási ellátási alapját. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a vagyonadóról azt írta, hogy célszerű világosan szétválasztani a fogyasztási és pénzügyi célú magánvagyont a gazdaságban működő vállalkozói tőkétől. Ha a társasági részesedéseket évente vagyonadó terheli, az likviditási gondot okozhat, valamint forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől.
0: Tőzsdehírek.
10: A hazai értéktőzsde jelenleg egy masszív 2,7%-os mínuszban 137.486 ponton, a forgalom 22.459 millió forint. 1,8%-kal gyengülnek a MOL részvények, 4.944 forinttal jegyzik őket, az OTP 3,7%-kal zuhan 38.410, a Richter 3%-kal esik 12.140, a Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban 2.530 forinton, jelenleg 366 forint 90 filléren az euró. Európában 0,4-del megy lefelé a londoni FTSE, 0,9-del a német DAX, a francia tőzsde szintén ekkora mértékben esik, az olasz 1,4-es, spanyol 1,3%-os mínuszban, 1,1193-ról 1,1179-ig jött le az euró-dollárral szembeni árfolyama.
0: Időjárás jelentés.
10: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. 12 óra 35 perc van, friss hírekkel, információkkal, részletes beszámolóval 1 órakor a monitorban már M. Szűcs Péter várja Önöket. A hírszerkesztőt, Nagy Károlyt hallották, én köszönöm egész reggeli, délelőtt és kora délutáni figyelmüket, további jó rádiózást!
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket. Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. Könyvben utazom. Olá Andrea könyvajánlója a Trend FM-en.
1: Könyvben utazom, Olá Andrea vagyok. Fekete Judit a vendégem, akinek regénye szellemes, szórakoztató, helyenként vitriolos, és szívszorító tükröt tart nekünk azzal kapcsolatban, milyen is megöregedni, és hogyan bánik a társadalmunk az idős emberekkel. A könyv címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. Folytatom a szerzővel a beszélgetést.
2: Könyvben utazom.
1: Mennyire szól ez a te könyved az elszalasztott lehetőségekről? Már úgy értem, hogy azért a Dolly, ahogyan így gondolkodik, mert ugye sokszor látjuk, vagy olvasjuk, hogy mi zajlik benne, vagy mi minden jut eszébe, hogyan élt, hogyan nevelte a gyereket, milyen párkapcsolata volt, és akkor nyilván az ember érzi, hogy valamit nagyon elmulasztott.
3: Ő nem az a típus, aki nagyon visszafelé tekingetne és megbánna dolgokat, ő egy sokkal gyakorlatiasabb nő. Tehát, hogy ő szerintem nem tekinget vissza, és nem érzi azt, hogy, de hát a fene tudja, hát én se ismerem, csak leírtam a történetét. De abban viszont nagyon bízom, hogy az olvasók egy kicsit azt is érzik majd, hogy ha letették a könyvet, egyrészt nem hajítják jó messzire, hanem kiteszik a polcra, és szerették. Másrészt, hogy abban egy kicsikét belegondolnak, hogy most élünk meg, most lehet jó dolgokat csinálni, most tudunk örülni dolgoknak. Szerintem ez először egy tudatosság. Uh-huh. Aztán jön magától szerintem.
1: De ebben benne van az is, hogy lehetne azt gondolni a könyv üzenetei alapján, hogy jó, akkor most kimegyek a Margit-szigetre, sétálok egyet, és nem rohannok egyik uh-huh. helyről a másikra, de azért a Dolly történetében benne van az is, hogy lehet, hogy a párkapcsolatomon időben kéne módosítanom. Szóval eznél sokkal nagyobb dolgok Igen. is szóba kerülnek.
3: Igen, az ő életében ugye van egy szál, ami az ő toxikus párkapcsolatáról írók, és Dolly esetében egyébként persze ezek olyan történetek, ami azt gondolom, hogy fontos vele foglalkoznunk, meg így átgondolnunk, de ezt a szálat, ezt azért nem érdemes egyébként szerintem, vagy én azért gondoltam, hogy nem fogom ezt jobban kibontani, vagy foglalkozni vele, mert ez az a sztori, amit így tényleg mindenkinek magának kell, tehát hogy meg kell pendíteni, és aztán vagy történik, vagy nem, bármi is az olvasóban. Ennél mélyebbre én nem mehetek, én csak leírtam ezt a történetet, utána mindenkinek magának kell megtalálni a könyvből azokat a pontokat, ami neki segítség lehet, vagy amivel egy kicsikét így elindulhat. Ez a trükk a regényekben, hogy nem, nincs megmondva a tuti, tehát ez nem egy self-help könyv, meg nem egy ilyen non-fiction ismeretterjesztő könyv, amiben megmondjuk, hogy mit kell csinálnod, hogyha narcisztikus a pasid, tehát semmilyen nem történik. Ez egy regény, ez egy szórakoztató regény egy történettel, amiből ha egy picikét is ki tudunk csipkedni a saját életünkre vonatkoztatva dolgokat, akkor én vagyok a legboldogabb.
1: Mivel régóta ismerjük egymást, én azért olvasás közben gondolkodtam azon, hogy jó, itt a Judit, mellé szegődött a Dolly, most nyilván hónapokat töltöttél el vele, hogy mikor kerültél a legnagyobb bajba, amikor írtad. Tehát, hogy mi volt az, amikor azt mondtad, hogy fú, ezt azért nem kéne csinálnia, mert hogy szerzők gyakran mondják, hogy ők eltervezik, hogy merre megy ez a karakter, de nem biztos, hogy arra Igen. fog menni.
3: Tulajdonképpen nem is az ő akciózásával kapcsolatban, ott aztán tényleg Dolly döntött el, hogy mit csinált. Én csak leírtam, igen, ott nagyon szaladt a kezem. Inkább, ami nekem egy kicsit így problémás volt Dollyval kapcsolatban, hogy próbáltam egy ilyen személyiségfejlődési ívet végigvinni. És Dolly azért visszarántott időnként, azért jó olyan karaktert írni, aki nem a nagyon ilyen, nagyon olyan, nagyon pozitív vagy nagyon negatív, hanem ez ilyen emberi dolog legyen, emberi Dolly legyen, tehát hogy igenis van, amikor így tökre elegünk van valakiből, és elviselhetetlen, és hogy ezt is meg kell, hogy ismerje az olvasó Dollyról, tehát ezt az arcát. Tehát Dolly nem egy szuper nagymama, akit így imádunk mindig, minden helyzetben, hanem Dolly egy ilyen húsvér idős asszony, akinek vannak olyan arcai, amire azt mondjuk, hogy na jó, ezt így be kéne fejezni.
1: Ledügíteném a boltból, hogyha üzletvezető lennék, igen.
3: Igen, hogy hát ilyenek vagyunk mind. És azért így íróként a személyiség fejlődését jól átadni, hogy van, amikor tök fárasztó és idegesítő dolli, és van, amikor meg így megzabáljuk, azt nehéz, mert hogy idő után tényleg ilyen önálló életet élnek, úgyhogy itt kellett azért nekem nagyon fékezni.
1: Fontos momentum a könyvedben az étel. Mint boldogságforrás is, de úgy is, mint legalapvetőbb elem az ember életében, ami nincs meg mondjuk ebben az otthonban, hogy nincsenek ízek.
3: Én amikor ezeket a részeket írtam, én ezen komolyabban nem gondolkoztam el, nekem ez egy ilyen teljesen ösztönös, hogy így vannak ezek az élvezeti dolgok, amit neki tudunk örülni, tehát hogy a jó ízeknek, a szép tálalásnak, szerintem az, ahogy például a mediterrán népek is, ahogy megadják a módját a gasztronómia területén, szerintem abból így tanulni lehet, mert maga az evés és az étel,

0: vagy mennyire nem számít. Szerintem megalázó egyszerűen egy ember számára, amikor azt látja, hogy már annyiba se veszik, hogy egyébként így ne egy ilyen hideg sárga leves tálaljanak oda elé. Tehát, hogy szerintem az étel, az evésnek az élvezete, a gasztronómia, ez mind-mind ilyen élvezeti dolog. És tényleg ez kell úgy mondjam állandóan, de hogy amikor az ember jobban megismer egy mediterrán országot, ahol mondjuk a gasztronómia még fontos is, akkor azt látja az ember, hogy a legutolsó, legkisebb béna büfébe is olyan ételeket kapunk, ami ketté áll a fülünk, és a boltokban olyan minőségű alapanyagokat tudunk venni, még az alsó polcról is olcsón, amivel azt érezzük, hogy megtisztelnek minket azzal, hogy a fonnyat, szottyat, drága dolgot nem teszik oda elém. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy az étkezés, az, hogy ez hogyan van tálalva, és most nem csak szó szerint, hanem hogy hogyan van tálalva ez az egész, szerintem ez egy fontos, fontos momentum, igen.
1: Van egy meghökkentő figura a könyvedben Dolly mellett, a Bugi nevű karakter, gondolom mindenki szóba hozza. Mindig azt éreztem, hogy te ismertél egy ilyen fickót, de lehet, hogy csak kitaláltad.
0: Képzeld el, a Bugi az... Én nem ismerek ilyen fazont egyébként. Az Adrian Moll könyvben ez a Bird Baxter típusú pali. Sajnos, hogy nem ismerek ilyen fickót. Zavárom ezt a karaktert, tényleg nagyon szeretem. Én Bugit nagyon régóta meg akartam írni. Nekem több regénybe is bekerült és kikerült így a próbálkozásaim során, mert nagyon akartam írni egy ilyen karaktert. Ő az, akit egyszerűen nem lehet lecsapni, aki kimondja, amit gondol, irtószemtelen, elképesztő humorral. Tehát, hogy az, amikor egy idősebb emberben, főleg egy férfiben, amikor megjelenik ez a Bird Baxter-ség, hát ez valami zseniális szerintem. Tehát, hogy ezt nehéz elviselni egyébként egy ilyen típusú palit, tényleg nem egyszerű. Több emberből tudok egy ilyet összegyúrni, tehát nekem nincs konkrétan mellettem egy ilyen Bugi, bár lenne. Inkább azt mondom, hogy az idősebb férfiaknál, nagypapáknál látok ilyen dolgokat, amit így ki lehet csípni, és ebből született a Bugi, roppant szórakoztatóak. Tehát az, aki cigizik és káromkodik, és amúgy még mindig csajozik, és még mindig a nőkkel van elfoglalva, és roppant szemtelen, tehát hogy ez egy olyan karakter szerintem, ami ilyen parádés tud lenni.
1: És neki köszönhető az is, hogy belecsempészheted a, hát nem is a szerelmet, hanem egyszerűen csak a tetszeni vágyást ebbe a könyvbe, de azért a fiatalok terén is van egy pici szerelem. Ez alapvető egy ilyen szórakoztató könyvben, hogy legyen ilyen érzelmi szál?
0: Hát igen, szerintem kell. Én nagyon nehezen írok ilyeneket, mert nagyon ebbe azért tök szemérmes vagyok, de azért ennyi kell, és ez se volt azért annyira tudatos, hanem egyszerűen hozta magát a történet, hogy igenis, hogy kell, hogy valahogy az emberek kapcsolódjanak, és kell, hogy itt alakuljanak dolgok. Azért mégiscsak én magam is, ha olvasok egy regényt, azért tökre jó az, amikor úgy érzékeled, hogy itt így valami alakul, szeretünk erről olvasni persze, és egyébként azt is gondolom, hogy igen, 70-80 évesen is miért ne lehetne vonzódni a másikhoz, meg miért ne lehetnének szerelmi kapcsolatok, tehát hogy ez megint az, hogy azt gondoljuk, ilyen címkéket teszünk a 80 éves emberekre, hogy már pedig ott már biztos, hogy érzelmileg. Nem, miért ne? Ez is az élet szeretet szerintem, tehát hogy ez is arról szól.
1: Nagyon más ez a regény, mint amit eddig írtál.
0: Hát nem tudom, az előző könyvem, az Őrület határán, ugye ez a munkanélküliséggel foglalkozik egy ilyen napló formájában, mint egy ilyen Bridget Jones, ott is ugye nyilván a humor, ott tulajdonképpen ami hasonlóság bennük az, hogy mind a két esetben olyan témát dolgozok föl, amiről így nagyon nem szeretünk beszélni, tehát a munkanélküliségről se szeretünk, mert megalázó, mert kellemetlen, az időskorról se szeretünk, mert úristen, hát mi is azok leszünk, és rettegünk ettől, tehát én azt gondolom, hogy ezek a témák azért tök jó, ha így regénybe így megjelennek. Amiben különbözik, az talán csak annyi, hogy kicsit a Dolly fikciósabb lett, tehát meseszerűbb lett. Nem akartam elvinni a Dollyt egy olyan irányba, hogy realitás szintén jobban megmutatni és mélyebben belemenni, mert hogy ez nem ilyen hangulat. Én azt szeretném, alapvetően az a célom, hogy szórakoztassam az embereket. Tehát akkor, amikor végre kiszakadunk ebből a nyüzsiből, és van egy óránk olvasni, és ott így leülünk, akkor igenis a szórakoztató irodalom azért tök sokat tud segíteni. Tehát egy picikét fikciósabb lett, mint az Őrület határán, szerintem ebbe van nagy különbség. Nem mondanám, hogy én amikor leülök és írok egy történetet, akkor én lennék a tudatos író, aki végig gondolja, hogy milyen zsáner, és hogy patika mérlegen kicentízni, hogy miből mennyit. Én a teljesen ösztönösen, tehát hogy ami jön, az így jön, és aztán birkozzon meg vele a szerkesztő, de ebbe különbözik az őrület határántól, igen.
1: De azért Dolly hasonlít rád?
0: Én nagyon bízom abban, hogy én bennem is lesz majd egy kis Dolly, és igenis akarok anarchista lenni, és kimondani, és megvédeni embereket, és oda csapni, hogyha kell. Tehát, hogy ezt nagyon szeretném, ha ebből

0: lenne bennem, azt hiszem, hogy egy kicsi van is bennem, és hogy remélem, hogy erősödik majd bennem, így ahogy telnek az évek.
1: Milyen visszajelzéseket kapsz, mert most már sokan olvasták.
0: Igen. Hát nagyon boldog vagyok, nagyon jó visszajelzések jöttek, bár ki vallaná be, ha nem, de hogy amúgy tényleg az nagyon tetszett sokaknak, hogy egy olyan témát humorral feldolgozni, ami egyébként egy tök szomorú téma, tehát hogy az öregedéssel járó szörnyűségek, hogy hogyan viszonyulunk hozzájuk, és hogy ezt egyszer csak majd mi is megtapasztaljuk, és ezzel a témával úgy foglalkozni, hogy mégiscsak humorral, meg hogy azért mégiscsak megmutatni a jó oldalát ennek, ez nagyon sokaknak tetszett. Hát a humor része az mindig nagy öröm számomra, amikor így azt hallgatom, hogy a humor az mennyire jó benne, ezt nagyon szeretem. És hát a szórakoztatás, és hogy milyen gyorsan elolvasták, ami... Persze, én ezt tök sokáig írtam, tehát tökre nem jó a műk. Szerintem ezt nem tudom, egy évig írtam kb. Abba hagytam egy kicsit, és újra kezdtem. Elég sokáig írtam. Most, ha valaki ezt, mint egy Netflix sorozatnál is ez van, hogy nagyon sokat dolgoztak vele a készítők, és én ledarálom 20 perc alatt, az készítőként biztos nem jó érzés, de hogy alapvetőleg, hogy két nap alatt kiolvassák, azért ez nagy boldogság, igen.
1: Meg hogy érdekli őket, nagyon érdekes, hogy írod a végén a könyvnek, hogy már az csodálatos, hogy valaki egy idős főszereplővel elolvas egy könyvet. Ez igen. Annyira meglepő?
0: Nekem ez nagy félelmem volt a könyvvel kapcsolatban. Bachmann sikere azért egy különleges dolog szerintem, hogy a magyar olvasók körében is ekkora sikert arat. Nem jellemző ránk, hogy idős emberekről olvasnánk, nem szokás, és pontosan ezért nekem tényleg nagy félelmem volt, és hát nagyon hálás voltam a Partvonal kiadónak és Korencsi Mátéknak, hogy nagy örömmel igent mondtak ennek a könyvnek a kiadására. Mert attól fél az ember, hogy nem szívesen olvasunk idős emberekről, mert szembesít minket azzal, hogy mi lesz velünk. Uh-huh. Ezért kapott a könyv egyébként nagyon vidám borítót, nagyon erős színeket, és hogy egy kicsit elvigyük ezt abba az irányba, hogy ez egy szórakoztató regény, és nyugodtan le lehet venni a polcról és elolvasni.
1: Most ugye egyes ember azt mondja, hogy fú, azt hiszem ezután a könyv után másképp nézek a nagymamámra, nem tudom, az otthonban élő apukámra, anyukámra, de hogy ez kevés talán. Amit mondasz, hogy másképp élnek és másképp bánnak az idősekkel Spanyolországban, ez egy társadalmi kérdés?
0: Teljesen máshonnan indulunk mi is, tehát nyilván nekünk, mint kis ember, meg kell próbálnunk mindent megtenni a saját rokonainkért, meg a családtagjainkért, meg a körülöttünk lévő idős embereket. De alapvetőleg azért Spanyolországban ez teljesen máshonnan indult, tehát hogy az a fajta megbecsülés, amit ott nem csak családilag, hanem mindenhogy társadalmilag is, ahogy megbecsülik az idős embereket, azért az sok mindenben megmutatkozik. Ami nekem nagyon meglepő volt, és teljesen így belém ivódott ez az élmény. Sétáltunk el egy idősek otthona mellett, akkor még nem tudtuk, hogy ott idősek otthona van, egy átlag épület, nagy parkkal, zöld volt, szép volt, és egy ilyen dübörgő zenére lettünk figyelmesek, így délben, a legnagyobb rekkenő hőségben valami diszkószerű dolog, és kapkodtuk a fejünket, hogy honnan jön ez a zene, és egyszer csak észrevettük, hogy pont mellőlünk ott az épületből benéztünk, és azt láttuk, hogy ez egy idősek otthona, ahol 20-30 idős ember táncol körbeállva, középen az ápoló srác, egy fiatal fiú volt, aki ott táncolt, szülinapoztak, tele volt lufival a kert, meg tortával, meg mindenfélével, és ezek a 70-80, nem tudom, 90 éves emberek, ezek délben Spanyolországban úgy táncoltak, és úgy ünnepelték a szülinapot, és csak úgy borultak az üvegek, meg a tányérok, hogy én még ilyet nem láttam. Az, hogy egyébként van erre lehetőség, hogy megünnepelni egy szülinapot kint a kertbe, és dübörögtetni a zenét, én ilyet magyar idősek otthonában nem láttam, és meg lehet ezt tenni, és lehet, hogy jól érzik magukat, és ez meg van szervezve, és örülnek neki, tehát hogy azért ez számomra tényleg a döbbenet volt.
1: És az, ahogyan például a családokban bánnak az idősekkel?
0: Szerintem nekik, vagy én legalábbis azt látom, hogy ez a tapasztalat átadás, ami miatt régen nekünk nagyon fontosak voltak az idős emberek, ugye az, hogy a családban a különböző generációknak átadni a különböző tapasztalatokat. Most itt mindegy, hogy arról beszélünk, hogy hogyan kell bevetni a földet, tehát hogy mindegy, hogy melyik területéről beszélünk, de ez a tudás átadás, meg a tapasztalat, az élettapasztalat átadása, amíg régen az fontos volt, és ezért voltak jobban megbecsülve az idős emberek, ma már nem fontos nekünk, hiszen nem ez az érték. Az az érték, hogy érts az AI-hoz, hogy a digitális technológiához minél jobban értsél, hogy gyors legyél, tehát hogy kicsit azt érzem, hogy az élettapasztalat, mint olyan, az ma már nem érték nekünk, hiszen ezt tudják ők átadni, azt az élettapasztalatot, amivel rendelkeznek, és olyan, mintha ez már nekünk nem lenne fontos, Spanyolországban ez még mindig érzékelhető, hogy igenis odafordulnak a nagymama felé, és igenis, ez nagyon szépen látszik egyébként, van ott egy ilyen, évente egy ilyen nagy ünnep, és ilyenkor kivonulnak ők a tengerpartra, és ami nagyon érdekes, hogy nem csak a fiatalok vonulnak ki, és esznek, isznak, és élvezik ezt az ünnepet, hanem a teljes család, és az idős ember is ott van velük, tehát hogy ott a legkisebbtől a legidősebbig mindenki ott van együtt, és a tengerparton megy az ünneplés, tehát hogy amíg nekem nem jutna eszembe az, hogy egy ilyen nagy tömegrendezvényre a nagymamát kivinni, mert jaj, mi lesz vele, meg hangos, meg zajos, ott ez teljesen természetes, hogy együtt ünnepelnek, és nagyon fontos nekik az idős rokon, tehát hogy így meg vannak becsülve, és hogy fontosnak tartják őt.
1: Fekete Judittal beszélgettünk új regényéről, amelynek címe Dolly, amikor üt az utolsó órád, itt az ideje elkezdeni élni. A könyv a Partvonal kiadó gondozásában jelent meg. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. Ez az interjú is újra hallgatható a Spotify-on, a Könyvben utazom csatornáján. Találkozunk egy hét múlva. Olá Andreát hallottátok.
2: Ez volt a Könyvben utazom Olá Andreával. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk, a YouTube-on is. Trend FM 94.2. Minket a gazdaság szórakoztat.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
0: Reklámot hallottak. Monitor. Hírműsor a 94.2-n.
4: Pontban egy óra, a mikrofonnál M. Szűcs Péter, tartsanak velem a következő szűk fél órában.
0: Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Komoly kereslet volt az állampapír aukción. Az államadóság kezelő központ a meghirdetetnél nagyobb mennyiséget értékesített. Az adósságkezelő 31,5 milliárd forint értékben adott el 12 hónapos diszkont kincstárjegyet. Az átlag hozam 5,14%-ra emelkedett. Az LKK 55 milliárd forintért értékesített 10 éves lejáratú kötvényeket, a meghirdetett mennyiségnél 35 milliárd forinttal többet. Az átlaghozam 5,69%-ra csökkent. A 10 éves változó kamatozású kötvény aukcióján pedig 10 milliárd forintért adott el kötvényeket az államadósság kezelő. Nyilvánosságra hozta a kormány a Bicskei Kossuth-Zsolt gyermekotthonban történt visszaélésekről készült vizsgálati jelentést. Eszerint az otthon később elítélt igazgatójáról már 1993-ban írásos jelzés született. A gyerekek beszámolóit azonban évtizedeken át félresöpörték. A hivatalos eljárások kudarcot vallottak, az iratok egy része pedig a fenntartóváltáskor elveszett. A jelentés név szerint is felsorolja azokat az egykori vezetőket, akiknek számot kellene adniuk szerepükről. A jelentés hatására változások lesznek. Magyar Péter miniszterelnök például bejelentette, hogy bevezetik az anonim jelzést, és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. Gyurkó Szilvia a gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár azt jelentette be, gyermekvédelmi jóváltételi alapot indít a kormányzat 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel. Az alap lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatérésre nyújtott segítségre. Még nem tudni, milyen hatással lesz a költségvetés bevételi oldalára a kata bevezetése, de fehérítheti a gazdaságot, nem mellesleg javítja az egyéni kisvállalkozók TB és nyugdíjhelyzetét is. A vagyonadó körül ugyanakkor hemzsegnek a bizonytalanságok, például csak a gyakorlatban dől el, hogy a külföldi hatóságok mennyire lesznek együttműködőek az adatszolgáltatások területén. A KPMG senior managerét, Sándor Rolandot hallják mindenről.
5: Ha valaki belföldi adóügyi illetőségűnek minősül, akkor a világ bármely pontján lévő vagyontárgya beleszámít a vagyonadóba, ugyanígy a bizalmi vagyonkezelésben lévő tárgyak is egyébként a vagyonadónak a tárgyai. Az, hogy ezt gyakorlatban milyen módon fogja tudni végrehajtani, igényt érvényesíteni az állam ezekkel a külföldi jog alapján létrejött és külföldön lévő bizalmi vagyonkezelőkkel, hát ez még egy kérdés, és ezt majd a gyakorlat fogja kimunkálni, hogy a meglévő nemzetközi egyezmények által biztosított államközi egyeztetések, illetve a direkt adóhatósági megkeresések, ezek mennyire lesznek sikeresek.
0: Tőzsdehírek.
4: A A Budapesti Értéktőzsdeindexe a BUX mélyrepülésben 2,9%-os mínuszban 137.272 ponton áll. A forgalom ugyanakkor közelíti a 25 milliárd forintot. Valamennyi papír ár a mínuszban, leginkább az OTP szakad be 4,1% fölötti mínuszban 38.250 forinton. A MOL 2%-kal ér kevesebbet 4.934 forinton áll, a Richter 2,2%-os mínuszban 12.220 forinton, a Telekom mindössze 4%-os mínuszban 2.530 forinton. A forint gyengül, 366 forint 70 fillért kérnek egy euróért a bankközi devizapiacon. Egy dollárért 328 forintot kell adni, egy svájci frankért 393 forint 50 fillért kérnek. Európában is mínuszokat látunk, de nem ilyen mértékűeket, mint idehaza. London 4% fölötti esésben, a DAX Index 6%-kal jött lejjebb, Párizs 7%-del, mind a spanyol, mind az olasz tőzsde 1% fölötti mínuszban. Ázsiában volt hasonló esés, mint idehaza, a Japán 1,4%-os mínuszban zárt, csak úgy, mint Hongkong. Az Shanghai Composite 8%-kal jött le, India 1,5%-kal, a dél-koreai mutató 2,6%-kal szakadt be, Szingapur 3,4%-del. Az olajárak azok emelkedőben nem kicsit, 5%-kal drágult az észak-amerikai könnyűolaj a WTI jegyzésára, $90.80, a Brent is 5% fölötti pluszban, $105.30 jegyzik. Az arany árfolyama minimális változásban $4,143 áll, a többi fémára is enyhe pluszban, így a palládium és a platina, az ezüst viszont 2,1%-kal lett olcsóbb, a rész pedig 0,4%-del. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelői árak. A kakaó 1%-kal, a kávé 1,4%-kal lett olcsóbb, a gyapot 1,1%-os pluszban, az összes többi néhány centes elmozdulás mutat, hol felfelé, hol lefelé, talán még a búza az, ami érdekes, 0,4%-kal került többe. A holland tőzsdi jegyzett gáz árfolyama 2,1%-kal drágult, 79,80 eurócent közelében áll november végi szállítással. Jövő héten elindul a beteg elégedettségi platform, ahol a beteg vagy hozzátartozója visszajelzést tud adni az ellátás minőségéről. Ezt az egészségügyi miniszter jelentette be egy szakmai konferencián. Hegedű Zsolt az Egyensúly Intézet rendezvényén közölte, október 15-től indul a várólista csökkentési program, valamint november 1-én megkezdi működését a Népegészségügyből kiváló Országos Gyógyszerészeti Intézet. A tárca vezetője a kórházi adósságokról azt mondta, szeretnék mérsékelni azok mértékét, megakadályozni az újratermelődést, de csak a nullára csökkentés nem ígéri. A házi orvosi praxisok helyzetét is megkívánják erősíteni, hosszú távon ösztönző gazdasági szakmai környezet kialakítása a cél. Rekordmagasra 90%-ra nőtt azoknak a 30 és 59 év közötti magyaroknak az aránya, akik fontosnak tartják az öngondoskodást. A megkérdezettek 73%-a azonban keveset tud félretenni idős éveire, mint szeretne, ez derült ki a K&H felméréséből. 4-ből 3-an a gazdasági helyzettel indokolták, hogy keveset tudnak félretenni, 68% válaszolt úgy, hogy más célokra kell a pénz. A válaszolók szerint átlagosan 29 évesen kellene megkezdeni nyugdíjcélú takarékoskodást, miközben a ténylegesen megtakarítók átlagosan mindezt 35 évesen kezdték. Nem feltétlenül a kulturális támogatások növelésére, hanem a meglévő források hatékonyabb, szakmai szempontok szerinti elosztására lenne szükség. Ezt mondta nekünk a Magyar Művészeti Akadémia újraválasztott főtitkára. Rikling Gábor kifejtette, a következő időszakban a művészeti szervezetek bevonásával olyan szakmai javaslatokat dolgoznának ki, amelyek a kulturális kormányzat döntéseit is segíti.
2: Valószínűleg nagyon sokan úgy látjuk, hogy ez a magyar kulturális élet, közélet, magyar társadalom egyik legnagyobb átka, ezek a megosztottságok és ezek az árkok. Nyilván minden jó szándékú ember arra törekszik, hogy ezeket próbálja temetni, vagy próbáljon ezek fölött hidat verni. A Magyar Művészeti Akadémia különböző témákban, különböző művészeti ágakban szervez például olyan konferenciákat, olyan helybeszélgetéseket, amire igyekszünk minél szélesebb körből, minél több szervezetet meghívni.
4: Már 22 halálos áldozata van az észak-ukrajnai Csernyihív megyei Priluki települést ért szerda hajnali orosz támadásnak. 54-en sebesültek meg. Oroszország rakétacsapás miatt a városra szinte teljesen romba döntve egy többszintes lakóházat. Kijevben már a Viradóra végrehajtott orosz dróntámadásban 4 ember halt meg, további 12 ember különböző súlyosságú sebesüléseket szenvedett. Dróncsapás érte a Yandex legnagyobb oroszországi adatközpontját, a Rjazanyi területen található Szaszuló városában is. Ez fennakadásokat okozott a vállalat felhőszolgáltatásaiban, írta a Kiev Independent. Egyelőre nem világos, hogy a dróncsapás célpontja az adatközpont, a szerszámgépgyár vagy mindkettő volt-e. A cég arra figyelmeztette ügyfeleit, hogy a kimaradása a felhőhálózat más részére is átterjedhet. Ezért azt javasolta, hogy egyes szolgáltatásaikat ideiglenesen helyezzék át más infrastruktúrára. Javult a Tesco eredménye a cég pénzügyi évének első félében. A legnagyobb brit kiskereskedelmi hálózat beszámolója szerint különösen jól teljesített a közép-európai üzletág. A Tesco árbevétele 2%-kal 33 milliárd 776 millió fontra emelkedett éves összevetésben. A cég működési nyeresége 1 milliárd 783 millió forintra emelkedett.
0: Időjárás jelentés.
4: Már az ország 10 megyeiben sárga figyelmeztetést adtak ki az ivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső, zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A hőmérséklet most kellemes 23 és 29 fok között alakul országszerte. A hidegfront ténylegesen csak holnap érkezik meg majd északnyugat felől, emiatt sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani.
0: Sporthírek a 94.2.
4: Marozsán Fábián az első fordulóban kikapott a 9,4 millió dollár özdíjazású sanghai kéménypályás férfi tenisztornán. A 27. születésnapját ünneplő játékos, aki 63. a világranglistán, a 82. helyen álló amerikai Zahari Svajdával csapott össze pályafutása során most először. A cseh származású ellenfél 62. pozícióban is volt már. Az eddigi legjobb eredménye az volt, hogy a Roland Garros a 8-döntős volt idén. Nerpel Gergely kikapott a második meccsén, így a 32 között fejezte be szereplését. A férfiak 90 kg-os súlycsoportjának versenyében a bakui Cselgács világbajnokságon. A 25 éves judós a tajvani Champeng Yu magabiztos legyőzése után az osztrák Tomás Schaffetterrel csapott össze, aki hozzá hasonlóan eddig egy bőrtúrjelmet szerzett. Az Egyesült Államok Sírszövetsége meglepetése beválasztotta a súlyos sérülése után lábadozó Lindsey Bond a 2026-25-es alpesi sívilágkupa sorozatra nevezett keretébe. A 41 éves sztár egy bukás követően súlyos sérülést szenvedett a februári milánói kortinai téli olimpián. Idén szinte kizárt a visszatérése, bár szabadkártyát kapott a VK-ra. Ráadásul novemberben újabb műtét lesz. Mellette még 16-an alkotják a csapatot. A sorozat egyébként október 24-én rajtul az ausztriai Zöldenben. A vizes sportokat tömörítő nemzetközi szervezetnél Fábián Bettina és Mihályvári Farkas Viktória is jelölt az év női nyílt vízi úszója címre. A két magyar versenyző mellett az ausztrál Moshe Johnson, valamint a spanyol Angede Martínez Guillén, valamint a monakói Lisa Puh szerepel még a listán.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.
4: A tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonmentesítését javasolja a tervezett vagyonadó alól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. A szervezet szerint bár indokolt lehet a kiemelkedően vagyonosok nagyobb közterviselése, a céges részesedések megadóztatása forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől. A kamara különösen a magyar kis- és középvállalkozások helyzetét tartja problémásnak, ugyanis az új adó versenyhátrányban hozhatja őket a külföldi tulajdonú cégekkel szemben. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászát, kerékgyártó Gábort Somodi Evelin kérdezte.
6: A legfőbb észrevételük az volt, hogy lényegében a magánvagyon, illetve a vállalkozói tőke kicsit összemosódik a vagyonadó megállapításánál, és a kamara azt javasolta, hogy a tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyon mentesüljön ez alól az adó alól. Hol lehetne meghúzni itt a határt a magánvagyon, illetve a vállalkozói tőke között? Talán ez lenne a legfontosabb itt.
7: Igen, Ugye itt is, hogy a Katánál, ugye a vagyonadónál is kutatásokat végeztünk, ugye itt jellemzően nemzetközi kitekintést tudtunk, ugye Magyarországon a vagyonadónak belföldi gyakorlata nem nagyon volt. Nemzetközi kitekintést végeztünk, és az látszik, hogy miközben a 90-es években még 12 fejlett ország alkalmazott vagyonadót, ez mostanra már 4-re lecsökkent, és ahol működtetik, ott is ezek a problémák, amik most itt a vagyonadó vitánál felmerülnek, ott is időről időre felmerülnek. Tehát a vagyonadó az egy olyan adó, ami a társadalmi igazságérzet, a fizessen többet, akinek több van, gondolatba, abszolút elméletbe beleillik, de amikor ez törvényszöveggé, konkrét adóhatóság által, vagy az adózó által végrehajtható lépésé le kell fordítani, azaz a gyakorlatban nagyon nehéz jól működtetni a vagyonadót úgy, hogy ne okozzon kárt a gazdaságnak. Hiszen ahogy ön is mondta, ugye a vagyon az lehet egy passzív vagyon, amikor az embernek csak van valami olyan vagyona, amitől csak úgy jön belőle úgymond a pénz, nem kell érte semmit dolgozni, és ezt szeretik passzív jövedelemnek hívni, és akkor ilyenkor értem szerint, hogy ezt a vagyont megadóztatják, ezzel beleillik a társadalmi igazságosságba. Viszont hát Magyarországon pont a kis- és középvállalati szektor, akit pont szeretnénk fejleszteni, hát az ő vagyonuk nagy része az gépekbe, céges ingatlanokba, technológiába, szoftverekbe, tehát olyan vagyonelemekbe áll, amik napi szinten dolgoznak, úgymond, hát ezt hívjuk működő tőkének, tehát olyan működő tőkébe állnak, ami munkahelyet teremt, társasági adó bevételt generál a kormánynak, áfa bevételt generál a kormánynak, beruházásokat indukál, ami utána fejleszti a gazdaságot, innováció fog belőle történni. Tehát nekünk észrevételünk az, és mondom ez nemzetközi kutatásokkal alátámasztva, hogy ezt a vállalkozói működői tőkét, hogyha most is a jelen szabályozás az arról szól, hogy ezt a vállalkozói működő tőkét is bevonnák az adóalapba, akkor bizony várható ennek a gazdaságban negatív következménye lesz. Kevesebb innováció, kevesebb beruházás, akár munkahelyek meg is szűnhetnek. Tehát összességében, ha megnézzük, hogy ami befolyna mondjuk a működő tőke megadóztatásából, az lehet, hogy utána majd az áfa, a személyi jövedelemadó, a társadalombiztosítási bevételeknél pedig kiesést okoz. És hát erre szeretnék a kormánynak a figyelmét felhívni, hogy ez egy nagyon nehéz műfaj, és próbáljuk mi is segíteni modellezéssel, hogy nehogy az legyen, hogy miközben mondjuk a működő tőke adóztatásánál beszedünk 1 forintot, közben 1,5 forintot elveszt a gazdaság a hatásoknak a következményeként.
6: Hogyan lehet itt az adóelkerülés lehetőségét kizárni?
7: Hát, ugye itt a közgazdasági irodalom arról szól, hogy ugye a gazdag embereknek sokkal nagyobb a mozgástere, hiszen hát jól képzett jogászok, jól képzett adótanács, adók azon dolgoznak, hogy ne adócsalásnak, hanem adóoptimalizációnak minősüljen egy konkrét ügylet. Tehát az, hogy egy gazdag ember hozzáigazítja a tőke struktúráját, a működő tőkét, a ingatlan portfóliót, stb. A jogszabályi környezethez, ez legtöbbször nem adócsalás, ez legtöbbször ugye a hazai és nemzetközi jogi lehetőségeknek szakemberek bevonásával való kihasználása. Hát ezt a NAV nem is tudja esetleg megfogni, mert szabályos. Tehát az, hogy Magyarország és az Unió mondjuk különböző országai között a tőke szabadon áramolhat, hát ez az uniós tagságunknak a következménye. Igen ám, de hát ha szabadon áramoltatják a tőkét, akkor ez a magyar adóalapot esetleg lecsökkenti. És ebben semmi szabálytalan nincsen, ez az uniós tagságunknak mondjuk a következménye.
6: Viszont egy másik érdekesség, ami szintén a friss észrevételükben jelent meg, hogy a vagyonadó a magyar tulajdonú vállalkozásokat a külföldi tulajdonosokkal szemben is hátrányba hozhatja. Hogy lehet itt igazságot tenni, akkor a külföldiekre is ki kell terjeszteni a mechanizmust, vagy engedményeket szükséges tenni esetleg?
7: Hát ugye ez már egy újabb olyan a kutatásban feltárt probléma, ami ugye egy további nehézség, hogy bizony, amíg a hazai kis- és középvállalkozóknak a működő tőkéjét terhelné, ez a ingatlan vagyon, hiszen ők belföldön adónyelven rezidensek, azaz Magyarországon van az állampolgárságuk, és itt töltik az év nagy részét, addig mondjuk egy cég, aminek a tulajdonosa meg nem adórezidens Magyarországon, azaz nem magyar állampolgár, nem itt tölti az év nagy részét, rá meg kevésbé vonatkozik, vagy csak a vagyonelemeknek egy részére vonatkozik, például az ingatlanra. És hát akkor van mondjuk két papírcsomagoló kis- és középvállalkozónk, az egyik magyar tulajdonban van, és ott ennek a vállalkozásnak a vagyonát terheli, ugye a tulajdonoson keresztül a vagyonadó, a másiknak mondjuk van egy osztrák, belga, külföldi tulajdonosa, és őt pedig nem terheli. És hát két versengő, Magyarországon létező versengő KKV-ről beszélünk, és hát látjuk, hogy más adó terheli őket, és hát erről szól ez az észrevételünk, hogy ez is egy olyan, amire érdemes figyelni, hiszen, mint említettem, cél a hazai kis- és középvállalkozások fejlesztése. Hát egy ilyen kvázi adózás szempontjából hátrányos megkülönböztetés, ezt a célt nem hogy segíteni, hanem pont a céllal szembe megy, hátrányos helyzetbe hozzuk a hazai kis- és középvállalkozóinkat.
4: A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főközgazdászát, Kerékgyártó Gábort hallották.
0: Fél időben. Merre mozdulnak az árfolyamok?
4: Hát a BUX lefelé 2,8%-kal 137.318 ponton a mutató, a forgalom közelíti a 25,2 milliárd forintot, mindegyik papír esik, a MOL 1,7%-kal 4.952 forintra, az OTP-t nagyon ütik, 4,3%-kal 38.170 forintot ér, a Richter 2,4%-kal ment lejjebb, 12.200 forinton forog, a Telekom majd 6%-kal lett olcsóbb, 2526 forinton áll. A forint gyengült, délelőtt 366 forint 80 filléren áll az euróval szemben. Egy dollárért 328 forint 10 fillért kell adni, egy svájci frankért 393 forint 60 fillért kérnek. Európában is mínuszokat látunk, de nem ilyeneket. London 0,5%-kal, a DAX Index 6,1%-kal, Párizs 7,1%-kal van lejjebb. Az olasz és a spanyol index 1% fölötti mínuszban. Ázsiában volt hasonló a helyzet, mint idehaza. Japán 1,4%-kal, Hongkong is ilyen mértékben csökkent. Shanghai 8%-kal volt lejjebb, az indiai tőzsde 1,5%-kal. Dél-Korea 2,6%-kal szakadt be, Szingapur 3,4%-os mélyrepülésben zárt. Az olajárak azok durván emelkedtek, 5% fölötti pluszban mindkét olajfajta jegyzésára. A VTI, az észak-amerikai könnyű olaj, az 92,70 dollár, a Brent 105,40 dollár. Az arany egy nagyon enyhe mínuszba fordult, 4139 dollárt ér egy uncia. A többiek közül a platina gyakorlatilag nem változik, az ezüst az, ami komoly mínuszkönyvvel el, 2,3%-kal olcsóbb, a réz egy pár centtel. Vegyesen mozognak a mezőgazdasági termelői árak, leginkább a kakaó esik 1,1%-kal és a kávé 1,7-tel. Drágul a gyapot 1,1%-kal, a búza 4%-del, a többiek csak egy pár centes mínuszban, vagy pár centes változást mutatnak. 2,4%-kal drágult a holland tőzsdén jegyzett gáz árfolyama, 79,90 eurócenten áll. Sikeresen lezajlott a hétvégén a Budapest-Belgrád vasútvonalon a csúcsmenetrendet szimuláló terhelés. A szakemberek a 160 km/h sebességet és különböző zavarhelyzeteket teszteltek. A következő napok eredményértékelése alapján dől el, hogy az év végéig elindulhat-e a személyszállítás a vonalon. A vasúti áruforrózók már február óta használják a rendszert, de adódtak további fejlesztési feladatok. Kovács Imrét, a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnökét Nagy Károly kérdezte.
8: Áruszállító cégként ezzel kapcsolatban mik a tapasztalataik, mennyire működik ott jól a rendszer?
9: Hát igazából ugye a mostani teszt az egyértelműen személyszállításra vonatkozott. Mi már körülbelül február óta bonyolítunk vasúti forgalmat ezen a megnyílt infrastruktúrán. A cégünk bonyolított az első vontot is a újraindított infrastruktúrán. Mi azóta üzemszerűen dolgoztunk, természetesen még nem az új vonat befolyásolási berendezésekkel. Hát igazából a fő próba az az lesz, amikor ezek az eszközök üzembe helyeződnek, és elindul a személyszállítás is. Hát akkor fog kiderülni, hogy mekkora kapacitás van ezen a pályán, és mennyi marad a személyszállítás mellett ugye a vasúti áruforrozásra. És hát nagyon-nagyon reméljük, hogy ezen a pályán a tehervonati közlekedés számára nem csak éjszaka marad szabad kapacitás, hanem nappal is lesz pályakapacitás a vonatjaink számára. Tehát igazából akkor tudunk mi tapasztalatot mondani, vagy valamilyen véleményt mondani, hogyha már elindult a személyszállítás is.
8: Mennyire lehet ez abban az értelemben nagy segítség, hogy ugye Görögország felől hoznak a kikötők felül elsősorban árut ezen a részen, vagy lehet, hogy nem, vagy bármely más régióból is?
9: Hát azért ez a csak egy Bíra-tengelyre fölépíteni egy ilyen pályát áruforgalom szempontjában nem lett volna értelme. Itt azért ez a régi jugoszláviai tengely, ez egy hatalmas forgalmat bonyolított még 20-30-40 évvel ezelőtt is Belgrád rendező pályaudvaron keresztül, és hát nem Pireuszban, hanem Bulgária, Törökország és egyébként Törökország irányába. Tehát ez a külcsapás irány. Pireusz az egy új lehetőség, ugye ez abból adódott, hogy a Kínai Koszpó megvette a Ati melletti kikötőt, és ők nem csak hajóval hozzák Pireuszból az Adriai kikötőbe a konténereket, hanem egy szárazföldi tengelyt is nyitottak. Most hát azért ennek a tengelynek a működését, ez a Budapest-Belgrád vonalnak a kihasználtságát, nem csak ez a budapesti eddigi Budapestről Kelediára menő egy tágány korlátozta, nem ez volt a szűk keresztmetszet. Az, ahogy megnyit ez a pálya, még azért elég sok szűk keresztmetszet van a Balkán irányába. Most az egyik legnagyobb az, egy viszonylag ismeretlen tényező még, hogy Nis, ez ugye nagyjából a szerb vonalnak a kétharmadánál van, onnit van egy elágazás Észak-Macedónia és Bulgária irányába, és hát a Nis és Bulgáriába irányuló szakaszt, azt nem tudjuk, hogy 200 napra vagy egy teljes évre le fogják zárni, mert egy teljes átépítés lesz. De ugyanúgy problémák vannak azért még a Észak-Macedón vonalon is, mind az infrastruktúrával, mind a trakciós kapacitásokkal. Én azt gondolom, hogy ha ezek a munkák befejeződnek majd, akkor beszélhetünk arról, hogy ez a pálya valóban ki lesz használva. Én nagyon remélem, hogy igazából a nagy-nagy mennyiség az egy török-magyar relációba fog tudni beindulni, ahol a iszonyatos mennyiségű török, amilyen szemben fogunk tudni adni egy jobb, rugalmasabb, gyorsabb alternatívát az ügyfeleknek, és vasúton tudjuk terelni ezeket a forgalmakat, amik egy 20 évvel ezelőtt vasúton is volt.
8: Magyarországon egyébként a Budapest-Belgrád vasútvonal mellett Budapesten kéne még fejlesztés, mert lehetett arról hallani, hogy a Dunai vasúti hidak áteresztő képességén is jó lenne javítani, vagy éppen elkerülni például Budapestet az úgynevezett V0-al. Ezek a beruházások elindultak már, vagy hogy állnak egyáltalán?
9: Nagyon örülünk jövőorientáltan ennek a Budapest-Belgrád vasútvonalnak, hogy ez így elkészült, de valóban, hogyha most nem a balkáni forgalmakat nézzük, hanem a magyarországi forgalmakat nézzük csak, akkor azért még jelentős szűk keresztmetszetek vannak, amik mondjuk átolják ennek a vonalnak és egyéb más vonalaknak a kihasználtságát is. És hát ennek az egyik legnagyobb feladatot jelentő kihívás az a budapesti áthaladás. Ahogy ugye Budapest környékén a személyszállítást növeljük, fokozzuk, és akkor ez egyértelműen kormány szándék, úgy szűkül gyakorlatilag a vasúti áramforgásnak a lehetősége. Most a Budapest-Belgrád például számunkra a Bilk, van egy terminálunk, ugye mi Soroksáron a Bilk, számára egy hatalmas lehetőség, mert Budapest kikerülésével gyakorlatilag közvetlen kapcsolata van ehhez a tengelyhez. De hát az összes többi fontos csomópontot is meg kellene oldani valahogyan, tehát egy budapesti elkerüléssel. Én azt gondolom, hogy ennek valahol a vége, az a valamilyen formában a V0 projektnek az újraélesztése, mert amennyiben itt az autóipari beruházások, a BMW, a BYD, az akkumulátor beruházások a kettő, vagy egy adott esetben egy ukrán háború utáni újra fellendült ukrán-orosz-kínai tenger beindul, akkor Budapesten átmenni a meglévő infrastruktúrán, megnövekedett személyszállítás mellett szinte lehetetlen lesz. Valahol a végén ennek az egész gondolkodásnak, hogyha nemzetközi forgalmakat nézzük, akkor egy Budapestet elkerülő valamilyen V0-nak mindenképpen benne kell lenni.
8: Milyen javaslataik vannak egyébként az új miniszter felé a teherszállítási üzletek helyzetének javításával kapcsolatban?
9: Hát maga ugye a miniszter úr is megfogalmazta már azt, hogy a Boros Gábor tervben milyen fő feladatok vannak, hát mindegy nagyon-nagyon fontos, ugye a meglévő hálózat működőképességének a helyreállítása, ugye ebben egyértelműen a mi a vasúti áruforgalás szempontjából a lassú jelek megszüntetésére hívjuk fel a figyelmet. Ezek a lassú jelek iszonyatos hatékonyságomlást jelentenek a vasúti áruforgalásban. Nagyon sok energiatöbletet, minőségi romlást, amit az ügyfelek szenvednek meg. Tehát a működőképesek helyreállítása, szűk keresztmetszetek felszámolása, ez egy másik fontos téma, és hát itt említeném meg, hogy nagyon szeretnénk mindig fölhívni a figyelmet arra, hogy a fejlesztésekben, tervezésekben, projektekben a vasúti áruforgalásnak az érdekeit vegyék figyelembe.
4: Az elmúlt percben a Rail Cargo Hungária igazgatósági elnökét, Kovács Imrét hallották. Egy jó hír, Pat Cortina, aki szövetségi kapitányként a magyar férfi és női jégkorong válogatottat is feljutatta a világ élvonalába, bekerült a magyar jégkorong hírességek csarnokába. Egyébként ő sporttörténelmet írt, nem csak magyar, hanem világszinten is, ugyanis ő az első olyan edző, aki ugyanazon nemzet férfi és női válogatottját is feljutatta az élvonalban. Ugye 2008-ban a fiúk jutottak fel, és ugye a 2009-es svájci VB-n szerepeltek először, majd ezután 10 évvel később jött vissza Pat Cortina, és akkor a hölgyek irányítását vette át. 2019-ben meg is nyerték a Divízió 1A VB-t, így jutottak ki az A-csoportos világbajnokságra. Köszönjük, és jó egészséget a továbbiakban. Egy picike szünet, és ilyen Kecső Ricsi elmondja a legfrissebb híreket.
0: Ez volt a Monitor a 94.2-n. A legfrissebb gazdasági hírekkel várjuk Önöket minden hétköznap 13 óra után. 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
10: Nagyon rövidke kis szünet volt, már is 13:30 van a mikrofonnál, Kecső Rihárd, jó napot kívánok! 3/10. Kerületi rendőrjáról is gyanúsította az úgynevezett aranykonvoj ügyben, erről ír a Telex. A gyanú szerint a rendőrök valótlan tartalmú jelentést készítettek 7 ukrán pénzszállító idegenrendészeti őrizetbe vételéről, ezért közokirat hamisítással gyanúsítják őket. A lap szerint a 3 járőr a kihallgatásán beismerte a terhére rót cselekményt. Az ügyben korábban Hajdú János volt TEK főigazgatót és Szatmár Istvánt, az Alkotmányvédelmi Hivatal egykori jogi főosztály vezetőjét is meggyanúsították. A nyomozás a központi nyomozóügyészségen folyik. Nem ismeri el legitimnek az új orosz állami dumát az Európai Parlament. Az EP csütörtökön 482 igen szavazattal, 41 ellenében és 39 tartózkodás mellett fogadott el erről állásfoglalást. A képviselők szerint a szeptember 18 és 20-a között megtartott választások nem voltak sem szabadok, nem tisztességesek, és azokat az ukrajnai háború, valamint az oroszországi politikai elnyomás légkörében rendezték meg. Az Európai Parlament elítélte a választások során tapasztalt jogsértéseket, valamint azt is, hogy a szavazást megszállt ukrán területeken is megtartották. Erős kereslet volt az állampapír aukción. Az államadósság kezelő központ a meghirdetettnél nagyobb mennyiségért értékesített. Az adósságkezelő 31,5 milliárd forint értékben adott el 12 hónapos diszkont kincstárjegyet. Az átlaghozam 5,1%-ra emelkedett. Az AKK 55 milliárd forintért értékesített 10 éves lejáratú kötvényeket, a meghirdetett mennyiségnél 35 milliárd forinttal többet. Az átlaghozam 5,7%-ra csökkent. A 10 éves változó kamatozású kötvény aukcióján 10 milliárd forintért adott el kötvényeket az államadósságkezelő. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban történt visszaélésekről készült vizsgálati jelentést. Eszerint az otthon később elítélt igazgatójáról már 1993-ban írásos jelzés született, a gyerekek beszámolóit azonban évtizedeken át félresöpörték. A hivatalos eljárások kudarcot vallottak, az iratok egy része pedig a fenntartóváltáskor elveszett. A jelentés név szerint is felsorolja azokat az egykori vezetőket, akiknek számot kellene adniuk szerepükről. a jelentés hatására változások lesznek. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy bevezetik az anonim jelzést, és külön eljárás dolgoznak ki a gyermekekkel szembeni szexuális visszaélések gyanújának kivizsgálására. Gyurko Szilvia gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkár bejelentette, hogy gyermekvédeli jóvátételmi alapot indít a kormány 1 milliárd forintos keretösszeggel kísérleti jelleggel. Az alap lehetőséget ad majd a különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben.
0: Tőzsde hírek.
10: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,8%-os csökkenés mellett 137.426 ponton. A részvénypiac forgalma 26 milliárd forint, a vezető részvények mind nagy mínuszban vannak. A MOL 1,6%-kal esik 4.954 forintig. Az OTP 4,1%-os lejtmenetben 38.260 forinton. A Richter 2,2%-kal van lejjebb 12.240 forinton. A Magyar Telekom 4,1%-os mínuszban 2530 forinton. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 80 fillért, 1 dollárért 328 forintot és 20 fillért kérnek. Európában sincsen jó hangulat, London 4%, Frankfurt 1,1%, Párizs pedig 9%-kal esik, a milánói tőzsde 1,4%, a madridi pedig 1,2%-kal korrigál lefelé. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyűolaj a WTI hordóként 92 dollár 50 cent, a Brent pedig 105 dollárba kerül.
0: Időjárás jelentés.
10: Már az ország 10 megyéjében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcsfőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni észak-nyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szélesebb időre kell majd számítani. Egyébként a fővárosban most 21 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 2 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kultúrtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en. Film.
11: 10. alkalommal rendezik meg a szlovén filmnapokat Budapesten. Október 8-a és 10-e között a Toldi moziban 3 kortárs szlovén film mutatkozik be, köztük díjnyertes és hazájukban nagy közönséget vonzó alkotások is. A fesztivált Marko Nabersnik a Fehéret 90 fokon mossuk című filmje nyitja. Az 1980-as évek Ljubljanájában játszódó történet egy kislány Bronja felnövését követi, akinek édesanyja elveszt egyik pillanatról a másikra változtatja meg az életét. A film a gyászról, a családi kapcsolatokról és az első szerelemről mesél, miközben a korszak változásait is megmutatja. A film Szlovéniában több mint 100 000 nézőt vonzott és több díjat is nyert. Október 9-én a Rejtőzködők következik, egy szlovén-izlandi-szerb koprodukció. Két férfi egy reggel Ljubljana közelében egymáshoz bilincselve ébred, egyikük pedig még azt sem tudja, ki ő valójában. A furcsa helyzetből induló történet váratlan barátságról is újrakezdésről szól. A zárónapon pedig október 10-én a Földfoglaló látható, Zsiga Virc filmje egy iskolai játszótér körüli konfliktusból indul, amely hamarosan a szülők között is komoly, időnként egészen abszurd összecsapássá válik. A film azt vizsgálja, milyen gyorsan fordulhat át a gyermeki játék felnőttek közötti agresszív konfliktusba. A 10. szlovén filmnapok október 8-a és 10-e között várja a közönséget a Toldi moziban. 3 film, 3 különböző történet, egy közös pont, betekintés a kortárs szlovén film sajátos világába.
0: Koncert.
11: Bartók Béla mind a 6 vonós négyese egyetlen sorozatban, ráadásul nem csak koncertként, hanem Bartók életének történetével együtt. A Kelemen Kvartett országos és nemzetközi turnéra indul, amelynek során a teljes Bartók ciklust bemutatják a közönségnek. A több éves felkészülés során a kvartett 68 órát dolgozott Kurták Györggyel, és további 60 órát Rados Ferenccel, Lockenhausban pedig Schiff Andrással is foglalkoztak a művekkel. A 6-vonós négyes így nem egyszerűen egymás után megszólaló kompozícióként jelenik meg, hanem Bartók zeneszerzői útjának lenyomataként. A koncerteket Farkas Zoltán, zenetörténész vezeti végig, aki Bartók életének és a művek születésének fontos állomásait is felidézi. Az estékhez kiállítás kapcsolódik, a programot pedig Mácsai János és Farkas Zoltán Bartók levelezésére épülő beszélgetése zárja. Vagyis a zenén keresztül nem csak a komponistát, hanem az embert is közelebb szeretnék hozni a közönséghez. A sorozat Lendva Jakabfán indul, majd Lendván, Szentesen, Szegeden és Makón folytatódik. Novemberben pedig Genfbe is eljut. Decemberben Kecskemét, Nyíregyháza és Miskolc, 2027 tavaszán pedig Pécs, Kaposvár és Veszprém következik. A vállalkozás eredménye ráadásul lemezen is megmarad, a Kelemen Kvartett Bartók mind a 6 vonós négyesét rögzíti, a teljes felvétel 2027 tavaszán jelenik meg az Alfa Records gondozásában.
0: Könyv.
11: Október 10-én jelenik meg Nádas Péter posztumusz verses kötete Középre zárva címmel. A kötet különlegessége, hogy nem egy klasszikus értelemben vett verseskönyv anyaga, hanem az író különböző időszakokban született, versként publikált rövid szövegeiből áll össze. A legkorábbi írás 2005-ből származik, a legfrissebbek pedig már 2026-ban készültek. A válogatásban visszatérnek Nádas jól ismert témái: szabadság, hiány, szabad akarat, nyelv, fény, felelősség és katasztrófa, de személyek és konkrét történelmi események is megjelennek. Többek között Eszterházi Péter, Polc Ellen, Petőfi Sándor és Széchenyi István neve. A kötet ötlete tavaly ősszel merült fel, amikor Simon Márton költő, az Okapi Press alapítója felvetette Nádasnak, hogy az ilyen jellegű írásaiból érdemes lenne önálló verseskönyvet összeállítani. Az író nyár elején kezdett dolgozni a köteten, a szerkesztésre kész kézirat pedig július 2-án került a kiadóhoz. A szerkesztő Orosz Anett lett. Simon Márton szerint a kötet egyszerre esszéisztikus és személyes, sokszor szándékosan csapongó, ugyanakkor rendkívül izgalmas nyelvi világot mutat. A Középre zárva október 10-én jelenik meg az Okapi Press gondozásában. Egy új Nádas kötet, amelyben régebbi és egészen friss szövegek találkoznak, és amely tovább árnyalhatja az író irodalmi örökségét.
0: Programajánló következik. Somodi Evelin interjúja.
12: Vadító éjszakák a Belvárosi Színházban. Ebben az előadásban Anna és Julio házassága kihűlt, de ezt még nem tudnák elviselni. A felettük lévő lakásból viszont minden nap végig kell hallgatniuk, ahogy a szomszédok szeretkeznek. Anna barátkozásképpen meghívja őket vacsorára, Julio pedig eltökéli, hogy szól nekik az intim áthallásról. Laura és Szalva azonban egyértelmű szándékkal érkezik. Ez a Vadító éjszakák cselekménye. Az előadás teltházas bemutatóját követően Péter Kata színésznővel beszélgettem, aki az egyik főszereplőt alakítja. Szóval immár túl vagytok a bemutatón a Vadító éjszakákkal, egyrészt a Belvárosi Színházban, illetve volt egy nyári bemutató még az Óbudai Társas Körben. Úgy tudom, hogy azóta egy kicsit hozzányúltatok, és egy nem teljesen ugyanolyan verzió látható most a Belvárosiban. Ez pontosan milyen jellegű változtatást jelent egyébként, hogyan indult ez el?
13: Ahhoz képest a változtatás maximum csak annyi, hogy érett a dolog, és egy-két járást, vagy gesztust, vagy ilyesmit pontosítottunk, vagy kihagytunk, vagy hozzátettünk. Tehát én nagyon nagy alapjaiban nem változtattunk, csak az addigi tapasztalatokból leszettük a következtetéseket, és hogy mi működik, mi nem működik, mi jön ki, mi nem jön ki, és így csak ilyen finom hangolás történt.
6: Nagyon érdekes egyébként az általad alakított karakter. Ugye a történetben két házaspárt, illetve az ő történetüket ismerhetjük meg. És ugye van egy házaspár, aki úgymond invitál egy ilyen vadító éjszakára, a másik házaspár, itt vagy te a női tagja a házaspárnak, akiket meginvitálják erre, és ez elindít egy ilyen, hát kétféle viselkedés tulajdonképpen a színészek között. Egyébként mi segített neked belehelyezkedni a karakteredbe, hogyan fogtad meg ezt a történetet?
13: Ami nekem tud segíteni, hogy én is egy 40-es vagyok, házasságban élek, és az életközepi válság az mondjuk engem sem került el, vagy annak a szele, amikor az ember így azt gondolja, hogy na jó, akkor mostantól így fogok élni, kialakult már az ember körül valami, meg van a munkája nagyjából, vagy mi érdekli, egy rend, és hogy akkor még milyen új izgalmak, váratlan dolgok várhatnak az emberre. És akkor ebben a házasságban is az, hogy elviszik a hétköznapok a fókuszt. És az, hogy minden nap intézzék a praktikus dolgokat, így nem marad valahogy figyelem arra, hogy mit érzünk, hogy vagyunk egymással, nem kérdezünk, hogy hogy vagy a másiktól, és akkor így beszürkül és ellaposodik. És itt tart az a házaspár, amikor a szomszéd házaspár, akik meg szabadabban élik meg, a szerelmet, meg egy frissebb kapcsolat, meg nincs gyerekük, valahogy így rámutatnak így kívülről arról, hogy lehet, hogy ez így nincs rendben, és valamit tenni kell, vagy változtatni.
6: Az előadás nekem úgy jött le, hogy nem akarja ezt egyértelműen megválaszolni, hogy most ennek a párnak, aminek te a női tagját alakítod, együtt kell-e maradnia, vagy külön folytassák az útjukat. Ez például szándékos döntés volt?
13: Szándékos, meg ez a nézői szabadság, hogy ki mit lát bele, és izgalmas mindig meghallgatni, hogy kinek mi jött le, vagy mit gondol, és hogyan gondolja tovább ott a történetet, hogy ezt így nem kell folytatni, vagy azt, hogy de ők még szeretik egymást, és itt ezt abszolút rendbe lehet rakni, hiszen mind a ketten vágynak arra, hogy jól működjön a kapcsolat közöttük.
14: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
15: Közösségi ügyé vált a Fóti Róm templom feltámasztása. Évszázadokon át szinte láthatatlanul húzódott meg Fót határában a középkori Szent Márton templom romja. A benőtt falmaradványok ma egy különleges építészeti és közösségi vállalkozás középpontjába kerültek. Jakab Csaba tervei nyomán olyan rekonstrukció születik, amely összekapcsolja a történeti örökséget a kortárs építészeti gondolkodással, miközben új életet ad egy rég elfeledett szakrális helynek. A Fóti Szent Márton templomot sokáig inkább sejteni lehetett a tájban, mint látni. A város szélén, ipari környezetben megbújó középkori maradványt évtizedeken át benőtte a növényzet, köveit részben széthorták, falai alig emelkedtek ki a földből. A rekonstrukció szervezője Jakab Csaba olyan alkotó, aki korábban a fővárosi Szabó Ervin könyvtár központi épületének belső építészeti munkáin, valamint a Velencei Építészeti Biennálé 2014 kiállításán is dolgozott, Fóton pedig új egyensúlyt keres múlt és jelen között. A régészeti feltárások szerint eredetileg egy kisebb, románkori, falusi templom állhatott itt, amelyet később gótikus elemekkel bővített.

0: régi vállalássá vált. Ebben a folyamatban kapott kulcsszerepet Jakab Csaba terve. Az építész kezdettől hangsúlyozta, hogy nem egy minden részletében hitelesnek szánt középkori másolat létrehozása a cél. Ehelyett olyan épület születik, amely tiszteletben tartja az egykori templom arányait, anyaghasználatát és szellemiségét. Közben mai liturgikus és közösségi igényekre válaszol. Ahogy ő fogalmazott, a cél a revitalizáció, vagyis hogy a templom ismét élőhelyé váljon. A tervezett új szerkezet kortárs karakterű lesz, mégis figyel a középkori templom térszervezésére és fényviszonyaira. Tervek szerint a benapozás tudatosan alakítja majd a belső tér atmoszféráját, ami a középkori templomépítészet egyik legfontosabb eszköze volt. A kivitelezés több ütemben zajlik. Elsőként a szentély épült meg és kapott tetőszerkezetet, ezt követte a hajó kialakítása, az utolsó lépés a környezet rendezése lesz. A projekt finanszírozása pályázati forrásokból, civil támogatásokból és helyi összefogásból áll össze. A romtemplom körül az elmúlt években programok, templomtúrák és közösségi események szerveződtek, amelyek fokozatosan visszaemelték a helyet Fót kulturális életébe.
1: A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. Tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: 2 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Több magyar felhasználó is váratlan pénzvisszatérítésekről számolt be. Az érintetteknél korábbi varrósvásárlások teljes összege jelent meg sztornóként a számlán, miközben a felhasználók nem kértek visszatérítést. Egyes esetekben a rendszer azt jelezte, hogy a kereskedő nem fejezte be időben a fizetést, ezért törölték a tranzakciót. Egyelőre nem tudni, hány ügyfelet érint a jelenség, és az sem erősítette meg a Revolut, hogy rendszer szintű hibáról van-e szó. Korábbi hasonló esetekben előfordult, hogy a sztornozott összeget később ismét levonták. Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi formában tervezett bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint az 1 milliárd forint feletti vagyonba beszámított vállalkozói részesedések miatt egyes cég tulajdonosoknak úgyis adófizetési kötelezettségük keletkezhet, hogy nincs ehhez elegendő szabad pénzük. A szövetség attól tart, hogy emiatt többletosztalékot vonhatnak ki a vállalkozásokból, ami csökkentheti a beruházásokra fordítható forrásokat. A VOSZ ezért mentességet kér a tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonra, valamint alacsonyabb, fokozatosan emelkedő adókulcsokat javasol. A szövetség egyúttal az október 14-i társadalmi egyeztetési határidő meghosszabbítását is kezdeményezi. Magasrangú orosz és amerikai tisztségviselők arról tárgyaltak, hogy amerikai befektetők vonnának be az északáramlat gázvezetékbe, amelyek az ukrajnai háború előtt orosz gázt szállítottak Németországba. Erről ezt jelentette a Reuters. A tárgyalások részvevői között volt Kirill Dmitriev, Vladimir Putyin orosz elnök közeli tanácsadója, valamint Jared Kushner, Donald Trump amerikai elnök veje és külön megbízottja. A megbeszélések egyik célja annak feltérképezése volt, hogy miként lehetne amerikai üzleti érdekeltségeket teremteni az Európába irányuló orosz energia szállításokban a háború lezárása után. A Német Gazdasági és Energiaügyi Minisztérium szóvivője közölte, hogy az északáramlatra és az orosz gázra európai szankciók vonatkoznak, Németország pedig más beszerzési forrásokat talált. A vezetékek újbóli üzembe helyezéséhez a német kormány jóváhagyása szükséges, Berlin azonban ezt nem támogatja. Terheléses próba és vonat befolyással a rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán. Ezt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Október közepére várják a vizsgálatokat lezáró dokumentációt, és ha minden jól megy, október 2. felében elindulhat a belföldi személyforgalom, először a Ferencváros-Kunszentmiklós-Tans elővárosi szakaszon. Ha itt is minden rendben lesz, akkor decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom is 160 km/h sebességgel.
0: Tőzsdehírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,7%-os csökkenés mellett 137.497 ponton áll. A részvénypiac forgalma átlépte a 27 milliárd forintot, a vezető részvények pedig nagy mínuszban vannak. 1,8%-a gyengül a MOL 4.944 forintra, 3,9%-ot esik az OTP 38.350 forintig, a Richter 2,2%-os gyengülés mellett 12.220 forinton, míg a Magyar Telekom 8%-kal esik 2.520 forintra. A bankközi devizapiacon 1 euróért 366 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 327 forintot és 60 fillért kérnek. Európában jelenleg továbbra sincs jó hangulat. A londoni FTSE 3/10, a frankfurti DAX 1%, a párizsi Kakaron 6%-kal gyengül, Milánó 1,1%, Madrid pedig 8%-os csökkenéssel áll. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $92.20, a Brent $104.60-be kerül. Ma a hazai kutakon kisebb korrekció történt a benzin országos átlagárában. A 95-ös benzinára 1 forinttal emelkedett a tegnapihoz képest, a gázolajára továbbra is változatlan maradt. Az átlagárak alapján a 95-ös benzinné 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
5: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, a hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközben egy csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb majd 14:30.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ne ezt túráztasd! Már nem a Gran Turismo a menő. Digiturismo. A Trend FM előremutató turisztikai magazinja Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és szakértő vendégeikkel minden csütörtökön délután 2 óra után. Hatékony, felelős, fenntartható, azaz versenyképes turizmus online megoldásokkal. Digiturismo. Indulhatunk!
2: Jó napot kívánok, jó napot kívánunk! Ez itt a Digiturizmo, a jövő elkezdődött, műsorvezető társammal, Marsall Szilviával, immár a 40. epizódot készítjük.
6: Én is nagy szeretettel köszöntelek, az én műsorvezető társam pedig Prinzinger Péter, és azt ígértük a múlt héten a hallgatóknak, hogy ma egy nagyon izgalmas témával fogjuk folytatni.
2: Így van, azzal fogunk foglalkozni, amit a Szilvia múltkori adásban próbált belőlem kihúzni, de én erre a beszélgetésre tartogattam, ez pedig a Balatonnak az AI láthatósága, ajánlhatósága, és ehhez szakértő vendégünk dr. Horváth Teréz, aki a Visit Balaton 365 Nonprofit Kft. Destináció Management irodájának a vezetője, de ez még nem minden. Teréz kulcsszakértője 2 olyan fejlesztésnek, amik egyébként a Balaton térségében valósulnak meg, és digitalizációs célokat szolgálnak. Az egyik egy digitális Destináció Management platform, tulajdonképpen egy B2B munkatér a térség turisztikai szereplőinek, a másik pedig a már többször emlegetett balatoni innovatív turisztikai kártya. Szia Teréz, köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
6: Köszönöm,
2: persze,
6: a meghívást.
2: Mit is tehettél volna.
6: Igen, és még mielőtt nagyon belemennénk Terézzel a szakmai részbe, azért itt az adás előtt arról beszélgettünk, hogy kinek hogyan jelenik meg, és milyen fajta AI az életébe. Te mit használsz, és mire használod?
7: Én többségében ChatGPT-t használok, azon kívül Claude AI-t is, és Perplexity-t mostanában inkább azt, mert nagy mennyiségű anyagoknak a feldolgozásához az praktikusabb sokkal, meg
6: milyen
7: hasznosabb.
6: Milyen típusúak ezek az anyagok, ha megkérdezhetem?
7: Hát ezek kutatási anyagok, szakértői vélemények, és sok esetben 1-2 nap alatt kéne átolvasni több száz oldalt, és akkor így ez egy kicsit meggyorsítható.
2: Tehát akkor lehet mondani, hogy időmegtakarítás céljából használod mint munkavállaló.
7: Igen.
2: És igen. Egyébként a DMS iroda működésében, mint szolgáltatás, mint képzés úgy is megjelenik?
7: Természetesen az egyik legkeresettebb képzési témánk az AI-val kapcsolatos.
2: Azt hogy kell elképzelni, hogy legkeresettebb?
7: Hát, hogy többféle szakmai program van az irodában, Magyar Turizmus Akadémia közreműködésében, és általában azok a többségében online formátumú képzések, ami hamar betelnek, az AI-os mesterséges intelligencia alapú CRM, tartalomgyártás, marketing, stratégiatervezés.
6: Egyébként hogy mennek oda a szolgáltatók? Tehát van valami előképzettségük, vagy utána olvastak, vagy teljesen nulláról indulnak ezek
7: vegyes,
6: a képzések?
7: Vegyes, vagyis van, aki használja, és azért érdekli, hogy ebben előrébb lépjen, de általában inkább az, hogy még nem merték kipróbálni, és kíváncsiak arra, hogy mire is tudják ezt használni.
6: Hova futnak ki ezek a képzések? Tehát mi az eredmény a szolgáltatóknál?
7: Hát, mivel ezek ilyen többségében egynapos vagy párórás, ezért ezek a felszínt kapargatják, de mi készülünk hosszú távú fejlesztési, vagy hát személyre szabott mentorálási és egyéb programokkal
6: is. És gondolom egymásra is épülnek. Igen. Ezek a képzések.
7: Igen.
2: Hadd tegyek föl egy provokatívabb kérdést ebben a témakörben. Nem, hogy is fogalmazzam meg, mennyire kell attól tartani, vagy tartasz-e tőle, vagy tudsz róla, és nem tartasz tőle, hogyha elterjednek ezek az öntanuló, önkiszolgáló tanuló megoldások, amihez nem kell képzés, nem kell mentor, nem kell tananyag, mert idézőjelben a virtuális térben a nebuló, legyen az akár fiatal, vagy középkorú, vagy felnőtt, tulajdonképpen meg tudja tanulni önállóan is azt, amire szüksége van.
7: Én erre lehet, hogy egy hülye példát hozok most, ez olyan, mint az edzés, hogy van, aki szereti otthon a szobában egyedül, egymaga, és nem lusta, és van ideje, vagy szakít rá időt, de azt gondolom, hogy többségében a sportolásnál is az van, hogy az ember vagy elmegy egy egyéni edzőhöz, és nyomon követi a fejlődését, és ott a buktatóknál ott van vele, vagy eleve a csoportos az, hogy a közösségben és a másikkal együtt, mert a másiktól is tanul, nem csak az oktatótól.
6: Emlékszel, hogy erről beszéltünk két adással korábban a mentorprogram kapcsán?
2: Igen, igen. Tulajdonképpen nekem is arra jutott eszembe. Oké. Mehetünk Szilvia Balatonra végre?
6: Igen, végre. Igen, szeretném tudni, hogy akkor hogy válik láthatóvá a Balaton, és mit tegyenek a szolgáltatók, és mi mit teszünk annak érdekében, hogy segítsük őket ebben.
2: Egyáltalán honnan tudjuk azt, hogy jelenik meg a Balaton?
7: Hát mi most például úgy, hogy kutatásokat végeztettünk, két nagy témakörben is, tehát egyrészt a Balatonnak magának az AI láthatóságát vizsgáltattuk, majd pedig egy másik kutatásban a szolgáltatói egy típusú rétegnek.
2: Mesélj ezekről, kérlek. Tehát kezdjük szerintem magával a Balatonnal. Mit lát az AI a Balatonból? Hogy ajánlja?
7: Látja, de nem igazán ajánlja, mert hogy egyébként egy földrajzi helyként apostrofálja vagy minősíti többségébe, és nem egy élménytérként. Ez a hátrányunk mondjuk a nemzetközi versenytársakkal szemben.
2: Mit ajánl a Balaton helyett, vagy a Balaton előtt?
7: Bledet leginkább.
2: Azt mondjuk gondoltam.
7: Bledet leginkább, aztán a Gardatót és Bohint például.
2: És akkor mondjuk a negyedik helyen, vagy az ötödik helyen?
7: A negyedik, ötödik helyen megjelenik a Balaton. Akkor, hogyha úgy keresek rá, ha nem kifejezetten azt kérdezem, hogy Balatonnál milyen program lehetőség, vagy milyen turista élmény van, hanem úgy, hogy mondjuk szeretnék egy hétvégét eltölteni Európa egy tóparti településén.
6: Azt megkérdeztem, hogy ez a kutatás milyen lekérdezési számmal bírt, illetve milyen utazási profilt fókuszált.
7: Közel 35 ezer promptot vizsgált a kutatást, tehát vagy annyival indították. 12 profilt hoztunk létre, vagy hozott létre a kutatócsoport. Ugye ez azt jelenti, hogy úgynevezett, mi úgy hívjuk, hogy perszónákat alakítottunk ki, tehát hogy egyszerűbb legyen látni, hogy ez miről szól, hogy például egy fiatal pár, vagy egy nagycsaládos, vagy egy nyugdíjas pár, vagy egy Z-generációs, tehát hogy attól függően, hogy ki milyen típusú emberutazó. vizsgáltuk a 4 évszakot, vagy vizsgálták a 4 évszakra vonatkozóan is, és 8 terméktípust, tehát értsd, hogy gasztronómia, aktív wellness, vízparti utazás, stb.
2: Ezt akkor csak, hogy pontosan értem. Ez azt jelenti, hogy a közel 35 ezer prompt között mondjuk volt olyan, ami úgy szólt, hogy középkorú házaspár gyerek nélkül ősszel gasztronómiai élményt, borfesztivált keres. Meg igen. Volt olyan, hogy gyerekes család, fiatalok nyáron strandélményt
7: pontosan
2: keresnek. Tehát, hogy
7: igen,
2: akkor a 35 ezer az
7: ez
2: nagyon sokféle.
7: Sokféle típusú.
2: Ebben a három dimenzióban, igen, vagy négyben, nem tudom, nagyon sokféle promptot tudott jelenteni. Bocsánat, csak egy teljesen álnaív kérdés. A promptokat emberek fogalmazták meg, vagy azt is AI-jal csináltattátok?
7: Szerintem ma már nagyon nehéz az, hogy bármit csak ember talál ki. Tehát mivel az egész kutatás AI-ra épült, egyébként még annyi, hogy 3 modellnél vizsgálták ezt, tehát a ChatGPT-nél, a Gemini-nál és a Claude-nál, nekem, hogy milyen válaszokat adnak.
6: Nekem nagyon összetettnek tűnik ez a kutatás. Mit szeretettek volna látni ebből a kutatásból?
7: Hát azt, hogy milyen helyen ajánlja a Balatont a versenytársakkal szemben, illetve mik azok az erősségek, vagy mik azok a gyengeségek, ami kijön ebből, amit láthatunk, tehát hol tudjuk fejleszteni mi a desztinációs menedzsmentes kommunikációnkat is, és hol tudjuk segíteni a szolgáltatókat abba, mert ugye ez egy ökoszisztéma, tehát együtt közösen kell a láthatóságunkon javítani.
2: Idézőjelben arányokban, vagy százalékokban, vagy pontokban, vagy valamiben kifejezve, mennyire nem erős a Balaton, és mennyire erős a Bledi tó? Tehát, hogy ez mekkora a lemaradás, hogyha szabad ezt a szót használni egyáltalán, hogy jelentős a lemaradás, vagy egy kicsit rá kellene gyúrnunk, vagy hogy kell ezt elképzelni?
7: Hát így a 80-37 arány.
2: Tehát,
7: hogy százas skálán, igen, a kutatásban egy ilyen belső saját AI indexet alapján mértük, tehát ami egy összetett mérőszám volt, ebben volt olyan, hogy milyen a megjelenésnek az érzelmi hangvétele, hogy mennyi a desztinációs tartalomnak a száma, hogy átlagosan a webes forrásból való megjelenések száma hogyan alakul, illetve hogy a top 2 település az milyen erősen jelenik meg az összeshez viszonyítva, tehát ebből képeztünk egy indexszámot, és ebben a mérésben...
2: Ez a szám volt 1-től 100-ig elvileg?
7: 1-től 100-ig, igen, és a 80-as volt ebben a mérésben a Bled, és a 37 pontszámot kapott a Balaton.
2: Jó, az lehet mondani, hogy az különbség.
6: Igen, igen. Mi a különbség, hogy a mesterséges intelligencia ismeri, vagy amikor már ajánlja is a Balaton?
7: Hát a tartalom. Tehát az, hogy ugye egyébként mennyiségileg nem voltunk hátrébb a többihez viszonyítva, a minőséggel van a probléma. Tehát az, amit az elején is már említettem, hogy inkább egy földrajzi helyként definiálja, és ugye mi most a turizmusra lennénk kíváncsiak, tehát a vendég pedig élményt keres, tehát nem geológusok fognak jönni, és megnézik, hogy milyen a vízpart, hanem ott élményt kereső turistákat kell célozni, és ennek megfelelően kell kommunikálni. Tehát nem a tényekre kell fókuszálni, hanem az érzelmekre kell hatni, és olyan típusú leírásokkal kell megjeleníteni egy szálláshelyet is, vagy egy vendéglátóegységet, amiből az érzelmi töltet jön ki, mert az AI azokat hozza előrébb. Tehát lehet, hogy egyébként fantasztikus az étteremnek a szolgáltatása, meg ott az ottani étel, ha nem úgy van leírva, hanem csak az van, hogy árérték arányban megfelelő finom étel, ezzel lehet, hogy hátrébb, sőt biztosan hátrébb sorolódik, igen, mint hogyha egy Bledinél, hogy hú, ez a fantasztikus krémes, a világ legjobb.
2: Ja, Istenem, ezt nem mondd, ez
7: hát most hirtelen csak ez jutott Bledről eszembe, ehhez képest a Balatonról rengeteg más gasztronómiai élmény tudna eszembe jutni, csak nem úgy írjuk le.
6: Tehát akkor tulajdonképpen
7: visszafogottak vagyunk.
6: A csúnya szóval nekünk kellene közösen a szolgáltatókkal a narratívát, vagy igen, egy abszolút szótárt kialakítani.
7: Pontosan.
2: Bocs, de tök jó volt a példa, amit mondtál a Bledi krémes. szerintem már többször elmondtuk, nem ebben a műsorban talán, hanem a másikban, hogy a Bledi krémes, a The One and Only, az tulajdonképpen egy krémes, ami pont ugyanolyan mindenhol a világban, tehát igazából nem akkora kuriózum, de mégis gyakorlatilag egy ilyen kulturális sztori van köré építve. Na most erre szoktuk ugye azt mondani, hogy nálunk is bőven van olyan érték, ami köré bármilyen kulturális sztorit föl tudunk építeni. Tehát ez tényleg csak elhatározás kérdése, ez még pénzbe se kerül. Az előbb megütötte a fülemet egy valami, amit mondtál, hogy a top 2 említés. Igen. Ugye Bled esetében nincs top 2, tehát ott Bled van.
7: Igen.
2: De mondjuk már a Gardató körül ott van 20-25-27 település. A Balaton körül csak a parton van 45, azt hiszem. Tehát, hogy itt a top 2 a Balatonnál az mi?
7: Szerintem nem mondok újdonságot, Tihany és Füred.
2: Nem hívíz?
7: Nem.
2: Na, Csillanes. Nekem ilyen értemben újdonságot
7: Igen, mondtál. A magyar fejében valószínűleg Keszthely, Hévíz, Siófok, de nem, Füred, Tihany.
2: Tehát
7: magasan.
2: Ennek a kettőnek az AI láthatósága. Tehát ez most nem népszerűség, hanem nem, ugye mindig visszazökkenünk az alapkérdésre, vagy én magamat igyekszem visszazökkenteni, hogy az AI alapú rendszerek mit látnak, és akkor a Balatonon belül nagyon hangsúlyosan látják Tihanyt, meg Balatonfüredet. Igen,
7: 46%.
6: De ez összefüggésben
2: 46?
6: Van. 46.
2: És az összes többi?
7: A többi az szétosztódik az a térség.
2: És valószínűleg az összes többi az nem a többi 178, hanem...
7: Nem, hát ott is nyilvánvalóan 10-15. Nagyobb
6: települések. Ez azt jelenti, hogy erről a két településről vannak jó tartalmak?
2: Igen.
7: Igen.
2: Ez kell, hogy jelentse.
7: Igen. Igen.
2: Ez az AI olvashatóság, AI láthatóság szempontjából ezek ilyen kiugróan jól
7: Igen, látszal. Illetve amit az előbb még úgy kihagytam, az a fotóknak, meg a képeknek a minősége, meg a tartalma. Tehát, hogy olyan jó minőségű fotók, ami ott csalogató az AI számára is, és így a vendég számára is, az, ami nagyon fontos.
6: Na, hát akkor föl van adva azért a feladat, de nem megugorhatatlan, nem?
2: Biztos, hogy nem, mert hiszen valamilyen okból a Gardát mondtad még?
7: Igen,
2: meg a Bohint. Valamilyen okból ők ebben a rangsorban a 35 ezer prompt alapján előttünk vannak. Tehát valakik valamit egy picit ezek szerint jobban csinálnak, mert hogy őket látja, megtalálja a kereső vagy az ajánló. A
7: Bohint például annyira sajátos, egyedi profilt alakított ki az öko meg a természeti értékekkel, ami egyébként nagyon fura, és ezen meglepődtünk, hogy nálunk ez baromira alacsony lett.
6: Tehát nem látható.
7: Pedig a Balaton felvidék csodálatos, csak nem jelenik meg.
2: Miközben ugye azzal nyugtatjuk magunkat, meg arról győzködünk mindenkit, hogy a Balatonnak főleg tavasszal és főleg ősszel milyen erős és milyen jó az aktív kínálata, és akkor ehhez képest viszont az nem jelenik meg megfelelően.
7: Na igen, itt van a négy évszakos turizmusnak a lehetősége,
2: meg hogy hát meg itt jobban kell látatni. Igen. Hogy azt jobban kell mutatni.
7: Igen.
6: Meggondolom összekapcsolni a rendszereket és pozícionálni. Erről Igen. mindjárt fogunk beszélgetni, de most elmegyünk egy kis szünetre. Nem menjenek messzire, jövünk vissza.
8: Most megszakítjuk a túrát, de a digiturizmó folytatódik a szünet után.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Ketyeg az óra, közeleg az év vége, és az építkezéseken egyre nagyobb a tét. Kinek járhat még az 5%-os lakásáfa? Ki épít és ki vár? Az idő pénz, és nem mindegy, mire költi. Ingatlanpiaci és építőipari hét október 12-től a Trend FM-en. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Reggeli Monitor. Hír és elemző műsor a 94.2-n. Minden információ a gazdaságról, piacokról, a legfrissebb árfolyamokkal.
1: A Reggeli Monitor együttműködő partnere, a hazai innováció vezető globális gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Mi lenne, ha a vacsora nem az este vége, hanem az este kezdete lenne? Találkozzunk 6-kor Budapest egyik kedvenc éttermében, a Szent Andrea Restaurantban. Az ősztől elérhető vacsora 6-kor ajánlatban, szezonális kedvencek és egy könnyű desszert legendás szervízzel kínálva. A háromfogásos ajánlat ára 2 pohár borral 19.000 forint. Kisbetű nélkül. Szent Andrea Restaurant. Az este itt kezdődik.
3: Felejtsd el a telefonálgatást! A megoldás ott van a kezedben!
4: Hívj magadnak City Taxit applikációval!
3: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
4: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról, bárhol, bármikor! Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért!
3: Könnyebb, mint az egyszer egy? Mobil appal könnyebb megy!
4: www.citytaxi.hu.
5: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Pont fél perc elmúlt, fél három, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány, amely lehetőséget ad majd a különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alapszolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Gyurkó Szilviát, gyermekjogokért és gyermekvédelmi ami felelős államtitkárt hallják.
7: Maga a jóvátételi alap túllép azokon a megfontolásokon, hogy csak pénzügyi kártérítésre van szüksége az áldozatoknak, hanem szükségletalapú szolgáltatásokra épülő támogatásokat nyújt. A gyerekvédelmi jóvátételi alap kísérleti jelleggel 1 milliárd forinttal indul el a kormány döntésének megfelelően. Ebben a kísérleti időszakban egy tanácsadó testület is fogja kísérni és monitorozni az alapnak a munkáját, annak érdekében, hogy a visszacsatolás mentén egy év leteltével úgy tudjunk ránézni arra, ami történt, hogy ha szükséges, akkor a megfelelő változtatásokat meg tudjuk lépni.
6: Az első kerületi online szavazáson résztvevők majdnem 59%-a támogatná a rövid távú lakáskiadás teljes betiltását a Budavárban. A voksonáson 4503-an vettek részt, ami 21%-os részvételt jelent. Az eredmény nem jelent automatikus tiltást, az önkormányzat egy hatástanulmány alapján dolgozza ki a helyi szabályozást. A rendelet tervezett novemberben kerülhet a bizottságok, majd a képviselőtestület elé. Budapest Terézvárosában már az idei év januárja óta teljes tiltás van érvényben. Telefonon egyeztet Vlagyimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump, ezt az amerikai elnök közölte. Trump szerint a beszélgetést már megszervezték, részleteket azonban nem közölt annak időpontjáról vagy épp napi rendjéről. Az amerikai elnök ismét azt mondta, hogy szerinte közeledik az orosz-ukrán háború lezárása, már ez konkrét fejleményekkel nem támasztotta alá. Trump azt is kijelentette, hogy elnökség alatt 8 háborús konfliktus rendezett, és hamarosan újabb megállapodás születhet. Már fel tud kérni és járni a kórházban Krista Pike, akinek múlt héten sikertelenül próbálták végrehajtani a halálos ítéletét Tennessee államban. Jogi képviselője szerint az 50 éves nő állapota javult, ugyanakkor továbbra sem teljesen tiszta a tudata, és nem zárható ki maradandó egészségkárosodás sem. Pike-nak 2 méreginjekciót adtak be, de a kivégzési kísérletet túlélte, ezt követően kórházba vitték. A nőt egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra, az eset nyomán ismét vizsgálják a kivégzés körülményeit és az alkalmazott eljárást is.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2,6%-os csökkenés mellett 137.663 ponton áll. A részvénypiac forgalma 29 milliárd felett van. A vezető részvények mind mínuszban. A MOL 1,4%-kal 4.966 forinton. Az OTP 4%-kal gyengül 38.340 forintra. 2,2%-os mínuszban a Richter 12.220 forinton, míg a Magyar Telekom 2,1%-kal esik 2.534 forintra. A bankközi devizapiacon az euróért most 366 forintot, a dollárért 327 forintot kell adni. Európában továbbra sincs jó hangulat. A londoni FTSE 2/10, a frankfurti DAX 9/10, a párizsi kakaron 0,5%-kal gyengül. A milánói tőzsde 9/10, a madridi pedig 6%-os mínuszban tartózkodik.
0: Időjárás jelentés.
6: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, a hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 3 órakor várom Önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: Digiturizmo. Folytatódik a Trend FM előremutató turisztikai magazinja.
1: Megyünk tovább, ez itt továbbra is a Digiturizmo, dr. Horváth Terézzel, a Visit Balaton 365 Nonprofit Kft. Destination Management iroda vezetőjével, és ott hagytuk abba a szünet előtt, hogy más versenytársakhoz képest milyen a Balaton AI láthatósága, felismerhetősége, és hogy mit lehet annak érdekében tenni, hogy ez jobb legyen, vagy javuljon. Nekem még ez előtt volna egy tulajdonképpen majdhogy nem technikai kérdésem. Elkészült a kutatás. Tök jó. 35 ezer prompt vendégtípusokban, évszakokban gondolkodva, és élménytípusokban gondolkodva. Ezt most mi megbeszéljük itt ebben a műsorban. Meggondolom, hogy a Visit Balaton 365 majd valahol publikálja is. Honnan tudják, mikor tudják meg a térség szereplői? Ezt a tükröt mikor tartjátok eléjük? Egyáltalán milyen formában fogják ezt megismerni? Mert gondolom, ennek az eredménye ez nagyon releváns mindenki számára.
2: Igen. Hát egyrészt nyilván publikáljuk a szakmai aloldalunkon. Másrészt tervezzük, hogy a szakmai sajtóba részletekben is kommunikáljuk érdeklődők felé, és tervezzünk különböző rendezvényeket, beszélgetéseket, ahol a résztvevők kérdezhetnek is a kutatóktól, tehát akik végezték a kutatást, meg tőlünk is. És egyébként pedig nyilván ez egy mostani mérés, egy akkori állapot az napi promptokkal, tehát ezt tudjuk, hogyha holnap kérdezünk, vagy akár egy fél órával később, akkor már lehet, hogy teljesen más eredményt kapunk. Tehát tervezzük azt, hogy visszamérjük majd ezeket tehát a láthatóságot, megvizsgáljuk, hogy az általunk tett intézkedések is változtattak-e, javítottak-e az állapoton. Tulajdonképpen összbalatoni szinten ezt.
1: Oké, csak igazából annyit akartam így felvetni, talán a nézőket és hallgatókat is érdekelheti ez a szempont, hogy nem marad ez az íróasztal fiókban, hanem az érintettek megismerhetik, sőt, ha jól értem a dolgot, akkor még dolgozhatnak is utána vele, vagy ennek alapján.
3: Mennyi időnként van relevanciája egy ilyen mérésnek?
1: Mivel szerintem én nem tudok róla, hogy ilyen eddig készült volna. Ezért szerintem a klasszikus magyar tervezési ciklikus rutinba szerintem egy év.
2: Évente. Évente mindenképpen szerintem. Azt gondolom, mert főleg, hogy 4 évszakot is vizsgáltunk benne, tehát, hogy arra irányult, tehát.
3: Akkor mindenképp igen.
1: Hogyha a promptoknak a tartalma alapján érdekel a válasz, akkor csináld minél gyakrabban.
2: Igen.
1: Hogyha az AI láthatóságot vissza akarjuk mérni, akkor talán nekem az egyéves ciklus tűnik kereknek. És akkor most jöhetne az a rész, amit megpendítettünk szintén az előző műsor részben, hogy oké, ez a térség.
2: Igen.
1: A Balaton, mint turisztikai márka láthatóságáról szól. Mi újság a szolgáltatókkal?
2: Azt is megvizsgáltuk egy másik megrendelt kutatásba. Ott a szolgáltatóknak, és nem mindenkinek kifejezetten leszűkítettük első körben a vendéglátóegységek borászatokra, abból kiindulva, hogy az őszi kínálat az most jellemzően rájuk épül, vagy hát mi is ezt kommunikáljuk. És így őket vizsgálva.
1: Ez mekkora sokaság?
2: 3200 lekérés volt, és itt a Google My Business profiljukat vizsgáltuk a szolgáltatóknak.
1: Ez egy zárt lista volt, tehát tudtátok, hogy ki az a 3200, aki étterem, pizzéria, pékség, reggeliző, kávézó, nem tudom micsoda, vagy ez most lehet, hogy buta kérdés, hogy ráeresztettétek az AI-t a Balatonra, hogy nézze meg, hogy mit talál.
2: Igen, ez a második. Tehát egy struktúrált listát adtunk a kutatóknak, hogy milyen típusú, ugye a Google My Business-nél be kell sorolni a szolgáltatást fő kategóriába, meg egyéb kategóriákba is.
1: És akkor
2: így igen, ez alapján.
3: Ez a szám sok vagy kevés? Ez a szolgáltató szám, ami látható?
1: Mihez képest sok vagy kevés?
3: Tehát ennyit vártatok a kutatástól egyébként? Nekem most egy pillanatra kevésnek tűnik, azért kérdezem, hogy ez...
2: Hát, ha csak a vendéglátást nézzük, akkor nem. Mert ugye ehhez hozzájön a szállás helyszolgáltatók, az attrakciók, a... Ugye még volt itt infrastruktúra is, nem csak a mármint a szállítói
1: kerékpárkölcsönzés.
2: Igen, tehát igen. De,
1: Csak hogy a, mihez képest sok, a Balaton térségében a szálláshelyek száma az 11 ezer. Igaz, hogy ebből 10.500 az magán vagy egyéb szálláshely, tehát kiadó szoba vagy apartman, és körülbelül 500 a szálloda, a panzió, a kemping, tehát a professzionális szálláshely szolgáltató. Ehhez képest talán nekem még inkább soknak is tűnik a 3200. Majd egyszer megkérdezzük a vendéglátósokat a Balatonnál, hogy szerintük ez sok vagy kevés, meg nyilván nem mindegy, hogy melyik főkategóriában, vagy alkategóriában vannak. Tehát most ebben a mintában, ha jól értem, amit mondasz, a Keszthelyi Jones Pub is egy vendéglátóhely, meg a Dobosi Birtok Központ Szent Antalfán, ami meg egy borászat egy pici konyhával.
2: Igen.
1: Tehát itt azért nagyon különböző szolgáltatók tudnak akkor ezek szerint ebben a mintában szerepelni.
2: Hát de és ne felejtjük el, hogy ezek azok, akiknek van Google My Business profilja.
1: Miért van, akinek nincs?
2: Hát van. Hogy ne lenne.
1: Olyan, hogy vagy egy vendég, vagy maga a szolgáltató soha nem jutott eszébe létrehozni a Google My Business profilját valakinek, aki el akar valamit adni?
2: Vannak, persze.
1: És ezt vajon...
2: Hát nyilván a vendéglátóhelyek, tehát azok a kisebb kategória, tehát mondjuk egy strandi büfét nem fogsz megtalálni.
1: Ha csak nem a vendég felvitte.
2: Hát, ha csak nem Oszai bácsi keszegezője.
1: És öt profilja van, és akkor
2: ja,
1: nem
2: és
1: tud
2: igen,
1: róla.
2: Lehet, hogy
3: jó,
2: van.
3: Akkor mi az az első pár dolog, amit rendbe kell tenni, bár Péterrel az elmúlt adásban is beszéltünk erről, de szóval, hogy látható legyen akár milyen vállalkozás, ami a Balatonnál működik.
2: Igazából, ami itt a lényeges és az első szám, ami itt szembe jött nekünk, hogy ezek a profilok milyen arányban kezeltek. Tehát, hogy az egy dolog, hogy létrehozza valaki, de hogy utána napra készen frissíti-e, vagy tartalommal tölti-e. És ugye azt láttuk, hogy 66%-ban kezelik ezt. Tehát gyakorlatilag minden harmadik profil nem kezelt. Tehát ott van, létrehozták, és van. És
1: szerintem, hogy jegyezzük meg, hogy azon kívül, hogy ez csúnya dolog, hogy a profil gazdája nem kezeli a profilját, de olyan értelemben a számára ez konkrét anyagi kárt okoz, hát, hogy az AI alapú, mert hogy erről beszélgetünk folyamatosan, az AI alapú ajánló őt nem fogja ajánlani, ha nincs rendben a Google My Business
2: profilja. De tovább megyek, mi azt szoktuk mondani, hogy nem csak magának tesz ezzel kárt, hanem az egész Balaton

0: napja van. Uh-huh. És ezt nincsen aktuálisan a nyitvatartási ideje közölve. Okay. Onnantól fogva ez egy rossz élmény, és akkor valószínűleg úgy kezeli, hogy vagy nagy számban úgy kezelik, hogy akkor soha többet nem is jövök vissza ide.
1: Most ugyanaz a kérdés motoszkál bennem, mint az előbb a másik a térségi kutatással kapcsolatban. Mire jó az eredmény? Mit lehet ezzel kezdeni? Hogy lehet ebből cselekvést csinálni?
0: Hát nyilván az, hogy ezt a tudomásukra hozzuk a szolgáltatóknak, tehát ez nem öncélú volt, hogy mi most itt nézegessük az ő profiljukat, hanem azt szeretnénk, segítséget szeretnénk nekik nyújtani, tehát át akarjuk adni a lekérdezett, vagy a kinyert adatokat az érintett szolgáltatóknak. Egyfelől, másfelől pedig az egyéni fejlesztésben is támogatni kívánjuk őket. Tehát,
1: ez ilyen önkéntes úgy kell elképzelni, hogy aki akarja, az kaphat
0: igen,
1: ilyen
0: igen.
1: szakértői támogatást, vagy
0: igen,
1: segítséget?
0: Igen. Hát amit említettél az előbb, ez a két digitális projektben, mind a kettőben van uh-huh. lehetőségünk, és egyrészt feladatunk is, a szolgáltatók digitális kompetencia fejlesztése, és ez itt teljesen jól összeér és passzol, mert lehetőségünk van szakember mentorokkal egyéni fejlesztésre.
1: Lefordítom magyarra, csak okay. biztosan jól értem el, hogy ha én balatoni vállalkozó vagyok,
0: igen.
1: és egyébként vagy a DMS, vagy a Balatoni Turisztikai Kártyás Projekt mentor programja engem megpróbál megszólítani,
0: igen.
1: akkor könnyen lehet, hogy ezen a mentor programnak a keretein belül meg fogom kapni a saját vállalkozásomnak ezt a digitális online jelenléti elemzését, és az abban találtakra reagáló segítséget, szakmai támogatást is kaphatok?
0: Igen.
1: Úristen, de jó. Most komolyan.
0: És mindezt ingyenesen,
1: és nem kell fizetni,
0: mert
1: érte,
0: hogy ez
1: mert
0: egy projektfinanszírozott. Igen.
1: Hát kérem, balatoni szolgáltatók, figyelem, senki ne zárkózzon el, hogyha a Dimo Plus projektek képviselői megkeresik önöket, titeket, mert ezek tényleg egészen értelmes segítségeknek tűnnek.
2: Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy mennyire lehet ezt, hát, ha csúnya szóval mondom, lenyomni a vállalkozók torkán, hiszen ugye nem mindenki marketinges, hanem lehet, hogy tényleg csak a kereskedelmi részére helyezi a hangsúlyt a különböző vállalkozásának, hogy lehet őket ehhez hozzászoktatni, hogy ez igenis fontos, és hogy amiről itt beszéltünk, hogy használják, és ez azért ez egy fontos támpont a jövőjükre vonatkozóan. És nem egy újabb feladat itt a digitális térben, amit meg kell oldani.
0: Hát azt gondolom, hogy arról kell őket meggyőznünk, ahogy az legeslegelején nálam is észrevettétek, hogy rengeteg időt lehet spórolni az AI-jal és azzal, hogyha digitális eszközöket használ az ember, és ugye az ő működésük során idővel egyébként pénzt is spórolnak uh-huh. egyértelműen, és a versenytársakkal szemben, hogyha a láthatóságuk javul, akkor egyértelmű, hogy ez forintosítható a számukra is.
1: Uh-huh. Uh-huh. Bocsánat, nem nekem tetted föl ugyan a kérdést, hanem a Teréznek, de erre hadd próbáljak én is egy hasonló választ adni. Ugye annak idején, amikor ezt az egész műsort elkezdtük, meg még a másik műsort, a Partcafét, sokszor elmondtuk, hogy az egész turisztikai üzlet az ott kezdődik, hogy látható vagy, és megkülönböztethető vagy. Ha nem vagy látható, és nem vagy mások ajánlataitól megkülönböztethető, akkor az mindegy, ami utána jön, vagy ami utána jönne, mert az nem fog jönni utána. És ugye most azt meg sokszor elmondtuk, vendégeink is sokszor elmondták, hogy a mai digitális térben a láthatóság az egyet jelent az AI olvashatósággal. Tehát ha nem AI értelmezhető, ha nem AI olvasható a weboldalad, a business profilod, a social media profilod, akkor egyszerűen nem létezel. Ha te hiába hiszed azt, hogy te egy turisztikai szolgáltató vagy, akkor csak azok találnak meg, akik egyébként is ismernek, akik egyébként is voltak már nálad, vagy szeretik a főztödet, vagy a szolgáltatásodat. Ha új vendégeket akarsz, vagy ha a meglévő vendégeidet újra és újra vissza akarod csalogatni, meg abban bízol, hogy majd az ő barátaik, meg az ő ismerőseik is oda találnak hozzád, akkor ez a múltkori adásban úgy hívtuk, hogy akkor ez a működésed alapinfrastruktúrája.
2: Tulajdonképpen ezek a személyre szabott kutatási anyagok egyfajta fejlesztési tervek is?
0: Természetesen. Uh-huh. Tehát kifejezetten annak a szolgáltatónak a kezébe tudjuk adni, hogy mik azok a... Igen.
2: Uh-huh. Ezt nyomon követitek utána egyébként? Vagy megint egy újabb kutatással lehet nyomon követni az eredményét?
0: Hát aki a mentorprogramban

0: jelentkezik, és ugye egyéni mentorálást kap, ott nyilván végigvezetjük, igen. És ott ugye az elején is van, ebből a kutatásból fakadóan is, meg egyébként is egy digitális kompetencia felmérés, egy bemeneti állapot, és a végén le is mérjük, hogy mennyire sikerült fejlesztenünk, és amúgy a kutatás pedig, ahogy a Balaton általános láthatóságánál, itt is szeretnénk újra visszamérni természetesen.
1: Hát kíváncsi leszek a következő kutatás eredményére is.
2: Én arra leszek kíváncsi, hogy a szolgáltatók közül, akik belepillantanak ebbe a tükörbe, vajon milyen arányban lesznek azok, akik azt mondják, hogy igen, én ezzel akarok foglalkozni, szeretnék élni a lehetőségem, most nem feltétlenül a mentorás, hanem egyáltalán, hogy valaki segítsen nekem abban, hogy ebben előre lépjek. De mondjuk egy, ha most csak a vendéglátóhelyeket nézzük, azért egy 3200-as minta, amelyiknek, ha jól értem, a kétharmada, az kezeli a My Business profilját, tehát ő valamit csinál, valamilyen online jelenléte van. Az azt jelenti, hogy 3000-nek a kétharmada az olyan 2000 valamennyi. Igen. A 2000-nek, ha csak a 10%-a hajlandó, akkor az 200. Ha van 200 olyan vállalkozás, akivel ezt a munkát lehet csinálni, az már egy valamilyen értelmezhető eredménynek tűnik, szerintem. Meglátjuk.
1: Igen. Hát és akkor elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, hogy Teréztől is meg kell kérdeznünk, hogy mégis melyek azok a témák, amelyek érdekelnek téged, és mi mivel foglalkozunk.
2: Mit javasolsz nekünk, igen, hogy a későbbi epizódokban milyen témát vegyünk górcső alá, illetve ki esetleg, ha van ötletet, hogy kit, vagy milyen típusú vendéget hívjunk.
0: Hát személyre nincsen, de én nagyon kíváncsi lennék egy Z-generációs vendégre, turistára, úgymond, aki nem kell, hogy blogger vagy influencer legyen, de a lényeg az életkor, hogy ő hogy látja, mármint az nyilván a kapcsolata a digitális térrel, és ő hogy tervez meg egy utazást, mondjuk.
1: Na hát akkor adott tök a jó feladat.
2: Feladat megvan, jegyezve.
1: Nagyon köszönjük szépen, Teréz. Voltál.
0: Én köszönöm.
2: Ennyi fért a mai adásba. Egy hét múlva újra jelentkezünk. Azt még nem állítom, hogy a most javasolt témával, de ha találunk rá valakit egy héten belül, akkor
1: gondolkozunk.
2: Búcsúzik a két műsorvezető, Marsa Szévi
1: és Pritzinger Péter.
2: Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.
1: Viszontlátásra.
3: A digiturizmó most elköszön, de a digitalizáció nem áll meg. Jövő héten csütörtökön újra, ugyanitt várjuk Önöket előremutató turisztikai beszélgetésekkel. A műsorszám Magyarország kormánya és az Európai Bizottság társfinanszírozásában megvalósuló DIMOP Plus 1.2.2 program támogatásával jött létre.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a tekóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
4: Pontban 3 órakor jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközleti Hatóság megújult média tanácsa. A testület döntései mellett ezentúl a név szerinti szavazási eredmények, a különvélemények és az ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is nyilvánosak lesznek. A média tanács a lejáró rádiós média szolgáltatási jogosultságok meghosszabbítását egy évben határozta meg, amíg felmérik a rádiós piacot és kidolgozzák a frekvenciák hosszú távú hasznosításának koncepcióját. Az első ülésen az RTL-t 6 millió, a Hír TV-t összesen 800.000 forintra bírságolták korhatárbesorolási szabályok megsértése miatt. Az ATV figyelmeztetés kapott egy gyógyászati eljárás szabálytalan reklámozása véget. Pályázatot írtak ki a Nemzeti Ménesbirtok és Tanggazdaság ZRT vezérigazgatói posztjára. A kormányzati honlapon megjelent felhívás szerint az új vezető feladata lesz a társaság stratégiai és operatív irányítása, valamint a partneri kapcsolatok és a képviselet ellátása. A pályázatokat október 22-ig lehet benyújtani. A Mezőhegyesi Központú Társaság 100%-ban állami tulajdonban van, és egyebek mellett ló- és szarvasmarhatenyésztéssel, növénytermesztéssel, valamint oktatással foglalkozik. A jelenlegi vezérigazgató Kovács Norbert 2019 óta tölti be a tisztséget. Megérkezett Budapestre az első új 56 méter hosszú KAF villamos. A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint ebből a típusból még 4 érkezik, és a járművek az egyes villamos vonalán közlekednek majd. Az alacsony padlós légkondicionált villamos 345 utas szállítására alkalmas, és 80 ülőhely van benne. A jármű egyelőre nem állhat forgalomba, előbb hatósági vizsgálatokon, teszteken és próbafutásokon kell megfelelnie. A beszerzés Európai Uniós támogatással valósul meg, a projekt támogatási összege csak nem 43 milliárd forint. Több magyar Revolut felhasználó is váratlan pénzvisszafizetésekről számolt be. Az érintetteknél korábbi valós vásárlások teljes összege jelent meg sztornóként a számlán, miközben a felhasználók nem kértek visszatérítést. Egyes esetekben a rendszer azt jelezte, hogy a kereskedő nem fejezte be időben a fizetést, ezért törölték a tranzakciót. Egyelőre nem tudni, hány ügyfelet érinthet a jelenség, és azt sem erősítette meg a Revolut, hogy rendszer szintű hibáról van-e szó. Korábbi hasonló esetekben előfordult, hogy a sztornózott összegeket később ismét levonták. Nem ismeri el legitimnek az új orosz állami dumát az Európai Parlament. Az EP csütörtökön 482 igen szavazattal, 41 nem ellenében és 39 tartózkodás mellett fogadott erről állásfoglalást. A magyar EP képviselő közül Vejt Viktor, a Tisza párt képviselője, és Dobrev Klára szavazta meg a határozatot, míg a Mi Hazánk képviselője ellene voksolt. A Fidesz-KDNP jelenlévő képviselői nem szavaztak, ahogy több Tiszás EP képviselő sem. A képviselők közösségében szerint a szeptember 18 és 20-a között megtartott parlamenti választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, és azokat az ukrajnai háború, valamint az oroszországi politika elnyomás légkörében rendezték meg. Az Európai Parlament elítélte a választások során tapasztalt jogsértéseket, valamint azt is, hogy a szavazást megszállt ukrán területeken is megtartották.
0: Tőzsde hírek.
4: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,5%-os csökkenés mellett 137.707 ponton áll. A részvénypiac forgalma 30,5 milliárd forint. A vezető részvények mínuszban, a MOL 1,3%-kal gyengül 4.972 forintra, az OTP 3,8%-os mínuszban 38.360 forinton, a Richter 2,4%-kal esik 12.200 forintig, míg a Magyar Telekom 2,1%-kal van lejjebb 2.534 forinton. A bankközi devizapiacon az euróért 366 forintot, a dollárért 327 forintot kell adni. Európában továbbra sincs jó hangulat, bár némire felkorrigáltak a főbb indexek, a londoni FTSE gyakorlatilag már stagnál. A frankfurti DAX 8,1%-a gyengül, akárcsak a milánói tőzsde, a párizsi Kakaron és a madridi IBEX pedig egyaránt 4,1%-os csökkenéssel áll. Az olajárak emelkednek, majdnem 5%-kal. Az amerikai könnyű olaj, a WTI $92.50, a Brent $104.80. Hamarosan kezdődik majd a kereskedés a New Yorkban is. A tegnapi napot a Dow Jones 7-tized, az S&P 500 és a Nasdaq Composite pedig egyaránt 2,1%-os mínuszban zárta.
0: Időjárás jelentés.
4: Mára az ország 10 megyéjében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront ugyan még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcsfőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni, méghozzá északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb és szelesebb időre kell majd számítani. A fővárosban most 24 fok van. Köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb majd 3:30-kor várom önöket, és egyebek mellett nyitjuk az amerikai tőzsdét is.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
1: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázható a kategóriások?
1: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
1: Milyen egy jó fejhallgató?
0: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.

0: Melyik a legjobb fotós mobil?
1: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
1: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
1: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
2: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden csütörtökön a 3 órai hírek után az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából.
3: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A több eszám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
4: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
3: A mai adásban foglalkozunk egy AI tamagocsival, egy kicsit azzal is, hogy hogyan törték fel hackerek az FBI adatbázisát, arról is, hogy majd játszhatunk az autóban, és sajnos arról is beszélnünk kell, hogy hogyan vezette végig egy nagyon-nagyon súlyos iskolai lövöldözés megtervezésén elejétől végéig a ChatGPT az elkövetőt. A műsor közepén sokkal vidábbabb témát veszünk elő, pontosabban egy készüléket veszünk elő, ami csak nagyon-nagyon rövid időt vendégeskedett nálunk, de annál érdekesebb, ez pedig az Honor Robot Phone. Igen, ha valakinek ismerős, ez az a telefon, aminek a hátuljából kihajlik motorikusan egy kis kamera, és követ minket, forog, úgynevezett gimbal megoldással, moziszerű filmeket is mutatom az idézőjelet, tudunk vele forgatni. A műsor legvégén pedig 3 darab Sony csúcsmodellt, egy fülhallgatót és 2 fejhallgatót nézünk meg közelebbről, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk maradni.

0: Hírfater. Egy hét alatt nagyot fordult a tech világ. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális világból és a valóságból.
1: Ha valakinek azt mondom, hogy Tamagocsi, akkor vagy egy ilyen nosztalgikus érzés fogja el az emberek egy részét, egy másik része pedig teljesen értetlenül áll a jelenség előtt, ami a 96-os évben robbant be a nagyvilág tudatába. Ugye ezek voltak azok a kis eszközök, amiken ilyen kis virtuális állatkákat kellett gondozni, és hát egészen furcsa állapotokba kerültek tőle az emberek, és eljutottunk odáig, hogy Tamagocsi temetőket nyitottak a kis elhalálozott digitális kisállatokért, és hát 30 év után úgy tűnik, hogy ez a fajta retro vonal ismételten egy jövedelmező dolog lesz, mert hogy nem kisebb cég száll ebbe a történetbe bele, mint a Meta.
2: Én annyit tennék csak ehhez hozzá, hogy bizonyára vannak olyan hallgatóink, akinek semmit nem mond ez a név, de ettől függetlenül most már egyrészt el is mondtad, hogy nagyjából mi az a Tamagocsi, másrészt pedig mindjárt beszélni fogok arról, hogy a Muse Charm, amit maga Mark Zuckerberg emelt a magasba a Meta egyik nagy konferenciájának bevezetője végén, az bizony egy ilyen kulcstartószerű, nyagban is hordható nyilvánvalóan, kis színes kijelzővel ellátott eszköz, tehát ebből a szempontból mindenképp áll a hasonlat a régi, még sima, fekete-fehér kijelzős Tamagocsival, ez egy fejlettebb Tamagocsi, ami természetesen a Meta saját mesterséges intelligenciájával van fölvértezve, sőt állítólag olyannyira, hogy a legtöbb Muse AI funkcióhoz hozzáfér, ez az amúgy mikrofonnal és kijelzővel is ellátott kis eszköz, és arra hivatott, hogy egyfajta játékos barátként, AI barátként próbálok nem szarkasztikusan fogalmazni, de nagyon-nagyon nehéz, velünk együtt éljen a zsebünkben és vagy a nyakunkban, és pizzát rendeljen nekünk, repülőjegyet vásároljon, vagy bármi olyan asszisztensi szolgáltatást végezzen el, nyilvánvalóan majd lesznek gyerekeknek szánt játékos megoldások is a Muse Charmon, hogy boldogabbak lehessünk, kiteljesedhessünk, abba hagyom. Tehát, hogy ez egy olyan AI asszisztens, ami most egy kulcstartóba lett beaplikálva. Eszembe jutott egyrészt erről a Rabbit nevű ilyen hasonló hardware, ami nem a cukiság faktorra erősített rá, bár nagyon-nagyon helyesen nézett ki, és aztán be is dőlt, mert hogy konkrétan akkor is azt kérdeztük, hogy egy dobozba zárt AI asszisztens, ahol ugyanúgy szükségeltetik internet elérés a Muse Charm is, és annó a Rabbitnél is, és olyan funkciókat lát el alapvetően, amit a telefonunkon futó applikáció egy az egyben meg tud oldani, sőt sok esetben könnyebben, hiszen navigálni a nagy képernyőn érintő kijelzővel sokkal könnyebb. Erre mi szükség van? De erre a szükség van, hogy a Meta még pénzt kereshessen a mesterséges intelligenciával, azzal a mondással, hogy ezt nem ők mondták, ezt csak én interpretálom így, hogy egyfajta digitális detox, és most egy nagyon-nagyon vastag, neon, narancsszínű, szarkazmus feliratot képzeljen mögém a kedves hallgató, egyfajta digitális detoxként a telefonunkat ugye eltesszük, mert hogy működik a Muse Charm anélkül is, természetesen van benne új lenyomatolvasó és egyéb biztonsági feature-ök, hiszen mégiscsak a mi adatainkkal, a tulajdonos adataival fog dolgozni, de hogy telefon nélkül is teljes AI-jal kiterjesztett életet élhessünk, és egészen biztos vagyok benne, hogy sikeres lesz, ha nem is annyira lesz, és nem is úgy lesz sikeres, inkább hírhet, mint mondjuk a Meta Ray-Ban kollaboráció, ugye a felvevős, videófelvevős szemüveggel. Itt is majd kíváncsi leszek, hogy például Európában milyen Muse AI funkciók fognak majd kimaradni, és milyen hardveres limitációk lesznek, amit mondjuk az Amerikai Egyesült Államokban majd valamikor, amikor kapható lesz ez a megoldás, meg tud majd mutatni nekünk, és el tudjuk érni. Egyelőre ez egy prototípus volt a Muse Charm, még a formája is változhat, a hardware specifikációkról semmit nem tudunk, úgyhogy ott aztán még bármit csinálhat a Meta ezzel a kétszolos kijelzővel felszerelt kis kulcstartóval, de mindenképp jól mutatja, hogy természetesen a Meta sem tudja elengedni az AI gyorsvonatot, és ha már egy kicsit nem annyira áll jól a szénájuk a különböző mobil platformokon, ugye a botrányok és egyebek miatt, akkor kijön ebből a platformból és egy kis hardware gyártással összeöntve, hoz valami olyat, amit eladhat a népnek, de ha már arról beszélünk, hogy milyen adatokhoz fér hozzá a Muse Charm, és hogy milyen biztonsági megoldásokkal fogja majd ezt, ha egyszer kikerül a piacra megtenni, akkor beszéljünk arról, hogy mi van akkor, hogyha a világ egyik legbiztonságosabbnak mondott, legalábbis én azt gondolnám, hogy legbiztonságosabbnak gondolt állami szervét törik föl, aki nem más, mint az FBI.
1: Néhány hete jelentette be ugyanis egy Shiny Hunters nevezetű, nagyon-nagyon csodálatos név egyébként, innen gratulálok, egy hacker csoport, hogy betörték az Amerikai Szövetségi Nyomozóiroda egyik rendszerét, egyik szerverét, egész konkrétan adatok tömkelegét ellopva, gyakorlatilag jelenlegi és volt FBI alkalmazottak szinte minden személyes adatát képesek voltak megszerezni, legalábbis állításuk szerint, és olyanokét is, akik egyébként nincsenek az FBI kötelékében, már csak pályáztak az FBI által meghirdetett pozíciókra, ugyanis a csoport képviselője azt is hozzátette mindez, amikor nyilatkozott arról, hogy milyen csodálatos eredményre jutottak az FBI biztonsági rendszereit tesztelgetve, hogy egész konkrétan az fbijobs.gov nevű weboldalon keresztül jutottak be, tehát az FBI hivatalos álláshirdető portáját sikerült feltörnie a csoportnak, és ezt egyébként az FBI is megerősítette abban az értelemben legalábbis, hogy valóban volt a weboldalt érintő jogosulatlan hozzáférés és támadás, nagyon-nagyon óvatosan fogalmaztak a Reutersnek adott interjújukban, de a lényeg az, hogy ők azért még vizsgálják az ügyet, ettől függetlenül a Shiny Hunters nem egy ilyen kis szeretett szolgálat, és nem egy olyan csoport, ami úgynevezett ez a fehér kalapos hackerek csoportja lenne, akik csak úgy feltörnek valamit, és aztán szólnak, hogy bicsi-bocsi, van egy hiba a rendszeretekben, ugye van ez a fajta hacker hozzáállás is, és akkor szépen minden adatot visszaadnak, és mindenki lezárja a kis beszélgetést, hogy akkor itt ezt most így, mi csak megmutattuk, hogy hozzá lehet férni, ti pedig csináltok vele valamit, mert hogy baj van. Nem, ez egy olyan csoport, aki egyenesen a Dark Web oldalán közé tett egy nyilatkozatot, miszerint konkrétan 5000 FBI ügynök adataihoz is hozzáfértek. Ugye ez egy ilyen adokkapok egyébként a csoporttal, mert korábban az FBI tett közleményeket közé, miszerint ne engedjenek a csoport zsarolásainak. Ugye ez a csoport arra szakosodott egyébként, hogy mindenféle szervezeteket és vállalatokat megtámadva zsaroló magatartással kikényszerítenek szemmel látható összegeket nagyobb cégektől és vállalatoktól. 2020 óta tevékenykedik egyébként a csapat, és olyan kis célpontjaik voltak eddig, mint mondjuk a Microsoft, a Cisco, az AT&T nevezető amerikai szolgáltató, és hát az FBI magatartásban is fel akarta venni a harcot, úgymond ezek ellen a csoportok ellen, és konkrétan felhívtam minden egyes cég figyelmét, hogy nem tárgyalunk hackerekkel, és nem fizetünk nekik, és hát erre válaszul érkezett ez a kedves kis üzenet a hacker csoporttól, hogy lehet, hogy még is komolyan kell őket venni, mert hogy akár a világ egyik legnagyobb rendőrségi, vagy mondjuk azt rendfenntartó szervezetéhez is képesek betörni. Az a legrosszabb ugye ebben a történetben, hogy ezek nem olyan adatok, amik mondjuk felhasználó névjelszó egy ellenőrzött környezetben, és az gyorsan cserélhető, javítható, kizárható bármi, hanem ezek tényleg olyan személyes adatok, hogy adat esetben FBI nőhök címét fel tudják keresni rossz indulatú emberek, illetve le tudják őket nyomozni ezek alapján. Ezek nagyon masszív személyes adatok, ha a hacker csoport állítása teljesen igaz, de nyilván az FBI azt azért nem erősítette meg, hogy ezek az adatok valódiak, és hogy ténylegesen olyan mélységű a támadás, mint amilyennek ez a kis csapat állítja. Egy picit nevezzünk át megint egy vidámabb irányvonalra, vagy legalábbis én azt mondanám, hogy ahogy az előző tamagocsis történet is ártatlannak és aranyosnak tűnik, de azért vannak benne mondjuk úgy kétséges elemek már, mint hogy ez tényleg az emberiség jóvá szolgálja. Számomra egy ilyen hír egyébként az is, hogy a Google bővíti az Android Auto tudását, jöhetnek a játékok az autós infotainment kijelzőkre.
2: Ugye az Android Auto az a megoldása a Google-nek, amikor a gépjárművünkben használjuk a navigációt, vezéreljük a zenét, fogadunk hívásokat, üzeneteket tudunk küldeni, de mindezt olyan környezetben, hogy elsődleges funkciója az, hogy a vezetésre tudjunk koncentrálni, tehát adott esetben, ha mozog az autó, ez majd itt a játékoknál is egy fontos kitétel lesz, akkor egy csomó mindent nem tudunk csinálni, mert egész egyszerűen akkor navigálunk, zenét hallgatunk, és úgy nagyjából viszontlátásra, nyilván telefonálni lehet vezetés közben kihangosítva szigorúan, kézből ugye nem, és hát ez az Android Auto, ugyanúgy, ahogy az Apple CarPlay, ez a mobiltelefonunk összekapcsolásával, a mobiltelefonunk és a gépjármű kijelzőjének az összekapcsolásával jön létre, de azt kell tudni róla, az a nagyon fontos, hogy az Android Autót azt a telefonunk futtatja, tehát ott a telefon az agy, éppen ezért kvázi kis túlzással csak egy plusz kijelzőt kapunk a kocsiban, ezzel szemben az Android Automotive az egy operációs rendszer, amit maguk a gépjárműgyártók, tehát a nagyvállalatok eleve feltelepítenek a kocsikba, például a Volvo Polestar, és most már egyre többen használják, hogy maga az autó agya is egy Android alapú operációs rendszer, ezt Android Automotive-nak hívják, és kinézetre megtévesztően hasonlít az Android Autóra, de ugye itt a kocsiban lévő számítógép az agy, és most úgy néz ki, hogy mind a két platformot, tehát az Android Auto és az Android Automotive is játékfelületté válhat, Egész egyszerűen azért, mert még jó pár évvel ezelőttig a 4-5-6 colos kijelzők a kocsiban nagynak számítottak, ugye most már simán vannak olyan elektromos autók, ahol akár 25-30-40 col szélességű, nyilván a magassága nem, de 40 col szélességű full kijelző az egész műszerfal, vagy akár csak ugye a Teslában, ahol 10 colos tablet van a váltó helye fölött a középkonzolon, és ezek azok a kijelzők, amik már sokkal több mindenre is alkalmasak, ha áll az autó, ez egy nagyon fontos kitétel, mert mondjuk, ha már maradunk a villanyautóknál, egy 20 perces, 40 perces vagy másfél órás töltés közben, ha valaki nem feltétlenül akar elmenni ebédelni, akkor tudjon szórakozni a kocsiban, és már béta verzióban futottak játéktesztek, amihez még a nagy publikum nem tudott hozzáférni, de ezennel hivatalosan is megnyílt az Android Auto és az Android Automotive platformon a játékbolt. Természetesen nem úgy fog ez történni, akkor egy az egybe copy-paste-tel föl tudjuk tenni az összes játékot bármelyik platformra, vagy bármit, amit a telefonunkon tudunk játszani, ezt tudunk majd Android Auton is játszani, hiszen egy csomó követelménynek kell megfelelnie majd a fejlesztőknek. Ilyen például az, hogy ugye nagyon furcsa kijelző méretek és arányok is vannak az autókban, tehát addig, amíg a Google nem ellenőrizte, hogy az adott játék képes kezelni fekete csíkok és mindenféle béna elhelyezés nélkül a játékokat, addig nem fogja kiengedni, de az is egy nagyon-nagyon fontos kitétel, hogy hagynia kell, és ezt maga a rendszer, vagy az Android Auto, vagy pedig az Android Automotive csinálja, letiltani a játékot abban a pillanatban, ahogy megmozdul az autó. Úgyhogy úgy néz ki, hogy nem ússzuk meg a szórakozást, filmeket már lehet nézni, egy csomó autón akár YouTube-ot is tudunk nézni, de idővel, ahogy a fejlesztők elkezdik ezt a piacot is beteríteni, jönnek majd akár komolyabb játékok is, hogy miközben az elektromos autókat töltjük, vagy mondjuk az agyonsülésen a gyerek ne unatkozzon, el tudjuk tölteni azt az időt, amit a gépjárműben töltünk. Én nem tudom eldönteni egyértelműen, hogy ez jó vagy rossz irány. A nagy kijelzők ott vannak, éppenséggel futhatnak rajta játékok is, ha az nem veszélyezteti a forgalmat, de amiben biztos vagyok, hogy nem jó, és egy botrányosan döbbenetes hír, az az, hogy hogyan segített egy mészárlásban a ChatGPT megtervezni egy iskolai lövöldözést.
1: 2026. februárjában történt az az elég szörnyű eset, hogy Tumbler Ridge nevű településen Kanadában, Brit Kolumbiában egész konkrétan, egy elkövető végzett 8 emberrel és saját magával is. Nyilvánvalóan most itt a nagyon komoly és nagyon-nagyon szomorú részletekbe nem szeretnénk annyira belemenni, hogy tényleg hogy tervezte meg, mi történt, és hogy ki volt az elkövető. Ennek nagyon egyszerű utána nézni. Itt most a történetnek a technológiai oldala az, ami nagyon-nagyon-nagyon problémás, és ezt egyébként már hónapok óta lehetett tudni, hogy az elkövető ChatGPT segítségével tervezte meg a lövöldözést. Ez egy iskolai lövöldözés, nagyjából az elmúlt 30-40 év egyik legsősabb iskolai lövöldözése volt Kanadában, és hát úgy tűnik, hogy az OpenAI bármennyire is bizonygatja azt, hogy nagyon-nagyon jó biztonsági megoldásai vannak, ezek igazából fabatkát sem érnek akkor, hogy egy zaklató fiatal úgy dönt, hogy ezt szeretné kijátszani, és ez maga a ChatGPT-t ad segítséget, ugyanis történt az, hogy az elkövető tavaly júniusban feltűnt a ChatGPT radarán, úgymond, és kizárták a fiókját, az elsőleges fiókját, azok miatt a kérdések miatt, amiket akkoriban feltett, már ekkor is ugye a lövöldözéssel kapcsolatos terveit szőtte, és a második fiókjában megnyitotta azt a témát ismételten, hogy ha és amennyiben őt emiatt kizárták, akkor mit kell tennie, és a ChatGPT konkrétan elmondta, hogy semmi gond, akkor igazából mindenhez hozzá kell tenned, hogy feltételesen, feltehetőleg, illetve hogy csak úgy hipotetikusan, elméletben kérdezed mindezeket, és lehetőleg tartózkodj a különféle helységnevek és személynevek megnevezésétől, és ezt a tanácsot megfogadva, innentől az elkövető úgy tudta tervezni a támadást 6 hónapon keresztül, hogy a ChatGPT képes volt számára megadni, hogy milyen módon, hogyan haladjon, milyen fegyvert használjon a fegyvernek, milyen hatékonysága van, milyen eséllyel és mekkora áldozatmennyiséget tud ejteni az elkövető, és mindehhez a lehető legnagyobb média visszhangot is hogyan tudja elérni. Úgyhogy gyakorlatilag a ChatGPT egy az egyben fogta a kezét az elkövetőnek akkor, amikor mindezt ugye megtervezte. Nyilvánvalóan pert indítottak az iskola is, illetve az állam is pert indított az OpenAI ellen, és ennek kapcsán adták ki most a beszélgetésre, amiből az látszik, hogy írtózatosan nagy veszély van a mesterséges intelligenciában továbbra is.
0: iFater. Technológia konyha nyelven. A hírek után folytatjuk. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? és mit tehetünk egészségünk megőrzéséért. Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: 3:30 jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárt, pillanatokon belül nyitjuk az amerikai tőzsdét is, de előbb a részletek. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Az alap lehetőséget ad majd a különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alap szolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbe lépése után egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Nyurko Szilviát, gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárt hallják.
4: Maga a jóvátételi alap túllép azokon a megfontolásokon, hogy csak pénzügyi kártérítésre van szüksége az áldozatoknak, hanem szükséglet alapú szolgáltatásokra épülő támogatásokat nyújt. A gyerekvédelmi jóvátételi alap kísérleti jelleggel 1 milliárd forinttal indul el a kormány döntésének megfelelően. Ebben a kísérleti időszakban egy tanácsadó testület is fogja kísérni és monitorozni az alapnak a munkáját, annak érdekében, hogy a visszacsatolások mentén egy év leteltével úgy tudjunk ránézni arra, ami történt, hogy ha szükséges, akkor a megfelelő változtatásokat meg tudjuk lépni.
3: Új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megújult médiatanácsa. A testület döntései mellett ezentúl a név szerinti szavazási eredmények, a különvélemények és az ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is nyilvánosak lesznek. A médiatanács a lejáró rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok meghosszabbítását egy évben határozta meg, amíg felmérik a rádiós piacot és kidolgozzák a frekvenciák hosszú távú hasznosításának koncepcióját. Az első ülésen az RTL-t 6 millió, a Hír TV-t összesen 800 ezer forintra bírságolták korhatárbesorolási szabályok megsértése miatt. Az ATV figyelmeztetés kapott egy gyógyászati eljárás szabályozatlan reklámozása miatt. Az első kerületi online szavazáson résztvevők mintegy 60%-a támogatná a rövidtávú lakáskiadás teljes betiltását a Budavárban. A voksoláson 4503-an vettek részt, ami 21%-os részvételt jelent. Az eredmény nem jelent automatikus tiltást, az önkormányzat egy hatástanulmány alapján dolgozza ki a helyi szabályozást. A rendelet tervezett novemberben kerülhet a bizottságok, majd a képviselőtestület elé. Budapest részvárosában már az idei év januárja óta teljes tiltás van érvényben.
0: Tőzsde hírek.
3: 2,4%-kal gyengül a budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 137.883 ponton áll, a részvénypiac forgalma 33,4 milliárd forint, a vezető részvények mind mínuszban, a MOL 1,6%-kal 4.954 forintra, az OTP 3,7%-kal 48.410 forintra gyengül, 2%-os mínuszban a Richter 12.250 forinton, és 3%-kal gyengül a Telekom 2532 forintig. Némileg erősödik a forint a bankközi devizapiacon. 1 euróért most 365 forintot és 30 fillért, 1 dollárért 326 forintot és 20 fillért kell adni. Európában London egyedül pluszban 1%-kal, a frankfurti DAX és a milánói tőzsde 6%-kal, a párizsi és a madridi tőzsde pedig egyaránt 2%-kal gyengül. Minuszban indította a kereskedést mindhárom főbb New York-i tőzsdemutató. A Dow Jones 0,2, az S&P 500 0,3, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-ot gyengül így a kereskedés első 4 percét követően. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyűolaj, a Brent 91,80 $, a WTI 91,80 $, a Brent pedig 104,30 $ jelen pillanatban a világpiaci árak tekintetében. Az aranyára némileg emelkedik, 2%-kal 4148 $ uncienként, a többi fél már mínuszban, a palladium 0,4-del, a platina 0,3-del, az ezüst 1,5%-kal, a rész pedig 6%-kal.
0: Időjárás jelentés.
3: Már az ország 10 megyéjében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt, a hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szelesebb időre kell majd számítani. A fővárosban most jelenleg 24 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 4 órakor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven.

0: Tesztpad. Újszülöttnek minden tek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Van itt a kezükben egy készülék, amit azonnal elneveztünk Robinak. Olcsó, tehát hogy bármint a poén olcsó, a készülék nem annyira olcsó. Azért neveztük el Robinak, mert hogy hivatalosan az a neve, hogy ez az Honor Robot Phone, ennyi az ő neve, és ő attól robot telefon, hogy egy úgynevezett gimbal vagy képstabilizátoros kamera emelkedik ki a mobiltelefon testéből. Nem láttunk még ilyet. És már demozzák 2 éve legalább. Idén már be volt kapcsolva, és most pedig nálunk is itt van egy nagyon rövid ideig. Gyakorlatilag, ha valakinek megvannak a DJI Osmo-féle kis, lehet vele rohangászni, és minden mozgást kiegyensúlyoz és stabilizálja a képet szervomotorokkal, természetesen AI-jal is és minden egyébbel is, de hogy ez egyszerre egy gimbalos akciókamera, meg egy mobiltelefon. Megmondom őszintén, azt a részét értem, hogy ez egy flex, ez egy tech demo, és hogy ilyet először az Honor csinált, és ez frankó le a kalappal, ilyen van, ezt mindenki csinál, ki az első hajlíthatós telefon, ki az első összetekerhető telefon, ez oké. De önmagában én eleve nem vagyok az a nagyon gimbalos. Tehát, hogyha arról van szó, hogy valakit úgy kell követni, hogy ne remegjen, akkor azt gondolom, hogy profi, maradjunk a DJI-nál, Ronin, sok 100 000 forint, nagy kamerával, rendes objektívvel csináljuk filmet, mutatom az idézőjelet. Te vagy az, aki szeretsz ilyen kis pici gimbalos kamerákkal rohangászni, és te éled ezt nagyon. Jó volt használni Robit?
2: Mondjuk azt, hogy nagyon jó, és nagyon meglepő, és sok szempontból kicsit furcsa. Ezek a gimbalos kamera dolgok, azok igazából már elég régre visszatekintenek. Ugye a DJI kezdte a gimbalos kamerákat, ugye ők is a drónokból tanulták azt, hogy hát akkor itt igazából ennek van azért keletje, hogy akár egy konzumer szinten tényleg a felhasználó zsebre vág egy ilyen kis zsebkamerát, ugye ez a szériának is a neve.
1: Ez abban nagyon trükkös és döbbenetes, hogy egy minden szempontból telefonméretű telefonban van ez belehelyezve, és motorikusan kinyílik, becsukódik, stb. Ez mindenképpen egy olyan technológiai megoldás, ami nagyon-nagyon látványos, de ezek szerint használható.
2: Használható, nagyon jó a stabilizálása oldalirányú mozgásnál, vertikális mozgásnál azért én még látok fejleszteni való részleteket.
1: De ez a legtöbb gimbalnál, tehát ez még a drágáknál is, az, ami vertikálisan is nagyon szépen kisimíti a dolgokat, az ott már, ott sok nulla van az árcédula végén.
2: Ez igaz, de azért tegyük hozzá, hogy a robotfonnál is. Abszolút tech demo jelen pillanatban az a termék. A Honor állítása szerint egyébként lesz ebből második generáció, ami már egyébként valószínűleg globálisan is kapható lesz. Meglátjuk, hogy ebből mi lesz. Egyelőre azt tudni, hogy van az a fajta készülék, ami egy nagyon szűk rétegre lő egyébként szerintem. Ugye a gimbalos kamerák sem arra híresek, hogy nagyon strapabíróak lennének, vagy nagyon vízállóak, nagyon porállóak, nagyon bármilyen állóak lennének. Jelen esetben is igaz ez. Nagyon vigyázni kell erre a kis szerkezetre, ami a hátlapján található ennek a készüléknek.
1: De ez egy akkor is egy mobiltelefon méretű és kinézetű készülék, amiben van egy gimbalos jó minőségű kamera, mert erről is beszélnünk kell, hogy az optikát sem hanyagolta el az Honor, tehát ebben nagyon jó kamera van, illetve hogy azt is ki kell emelni, hogy ahogy ez a csúcskategóriánál lenni szokott, azért fölbukka még egy gyártónak a neve, aki ráadásul, hát finoman szólva is egy nagy ágyú a képalkotásban, és ez nem más, mint az Arri, aki azért a filmes világban a top-top-top kamerák közé tartozik, de maga a képminőségben is ez egy jó kamera, tehát hogy nem rontották el azzal, hogy akkor tessék tech demo, mozog, izés, stabilizál, stb. Igazából maximum egy közepes szintű kamerát és felvételeket tudsz vele csinálni.
2: Láthatóan nem az volt az egyedüli célja a Honornak, hogy belerakjanak egy gimbalt egy telefonba, és akkor ezzel letudtuk a munkát és viszlát, hanem ugye az említett arra is együttműködés is hozott szoftveres oldalról, képfeldolgozás oldalról extrákat, hozott olyan felvételi módot, ami kifejezetten egy filmes megközelítése annak, hogy hogyan alkotunk videó a telefonunkon, vagy bármilyen eszközön. Azt gyorsan le kell szögetnünk, hogy a robotfón kamerájának az elsődleges felvételi módja ebben a nyitott állapotban, tehát hogyha a gimbal az éppen jár a telefon felett, hogy vízszintes. Lehet vele függőleges módon is rögzíteni kinyitott állapotban is.
1: De az influencerek álma.
2: Igen, de akkor a szenzor az levág szépen a két méretből, így maximum a felbontás 2,8K lehet. 4K felbontást az tényleg csak álló helyzetben való használata közben is fekvő videóként fogunk látni. Tehát az a max, az az elsődleges és dedikált célja, hogy egy ilyen rendes, szélesvásztó, nagyképernyős videót tudjuk gyártani ezzel, akár 120 képkocka per másodperces felvétel.
1: 4K-ban. Ezért ez is mutatja, hogy azért ebben izmosabb az a háttér hardware, ami a képfeldolgozásért felel.
2: Meg alapvetően az egész hardware elég izmos, mert ugye nyilván Qualcomm Snapdragon 8 az Elite szériából. Technikailag ez egy csúcskategóriás készülék. Amiben ugye többet nyújt, az a képalkotás, és a főkamera egyébként az összecsukott állapotban is egy nagyon-nagyon jó minőségű egység. Egy 200 megapixeles kamera, ami nyilván optikai képstabilizátort is kapott, és akkor ugye mellette itt van ez a kis gimbal, ami pedig kinyitott fizikailag is ténylegesen stabilizálja az eszköz mozgásának apró kis hibáit.
1: És az AI módok, hogy tud követni arcot, tehát ha megfordul a kamera, vagy minek fordulunk, hogy tárgyat is tud követni. Tehát amit a gimbalok, ezek a kis zsebben hordozható pakjuk gimbalok tudnak, hogy ott egy kutya, és akkor azt a kutyát követni fogja, vagy a virágot, és körbe tudjuk szépen sétálni, és csodatos titeket tudunk. Ezt mind tudja a robotfón is.
2: És éppen is ehhez akkor még hozzátehetjük azt, hogy van 200 megapixeles telefotókameránk is, meg egy 50 megapixeles nagy látószögű egységünk, tehát hogy felbontást sem spóroltak el, minőséget sem spóroltak el. A csúcs minőségű telefonokhoz, a csúcs videózáshoz nem csak, hogy feljárt, hanem egy picit néha túl is mutat rajtuk. Ugye tudunk itt is logban rögzíteni, tudunk az Arritól nagyon-nagyon sokféle előbeállítást alkalmazni, színbeállítást. A kamera egyébként nyilván a képalkotás mellett egy dologra szolgál még, ami nekem egy kicsit furcsa, és innen jött a robotfón kifejezés, hogy maga a gimbalos egység, az egy picit olyan, mintha egy kicsi robotunk lenne, ez a kamera maga az, ami fizikailag megtestesíti a robotot, lehet itt akkor előhozni ugye a médiából ismert Wall-E és társait is, hogy hát ez a kis aranyos kis robotkák, hasonló kis effektekkel, a kijelző még pluszba rá is segít a mesterséges intelligencia. Már mennyit ki tudtunk ebből próbálni, mert ugye azért ez egy kínai telefon, kínai szoftver, kínai nyelvezettel van egy csomó helyen feldíszítve, tehát hogy nem fogjuk azért teljesen zökkenőmentesen használni, angolul sem, és nem mindent kapunk meg mesterséges intelligenciából sem, de egyébként valószínűleg nagyon sokat már így is, ahogy egyébként a Honor telefonoktól már kapunk, azt itt mind egy az egyben. Tehát van AI-rá segítés a zoomra, maga a zoom az 200-szorosig felnagyítható, feltolható.
1: De hát ott már az AI találgat.
2: Ott abszolút az AI találgat, ami viszont nekem egy olyan kedves meglepetés volt, hogy a Honornál jellemzően ugye az AI az nagyon sokat online segítségből nyert, úgymond, tehát, hogy felküldött adatokat felhőbe, onnan visszatöltött és azzal javított. Ezt a készüléket én először úgy próbáltam, hogy semmilyen internetet nem látott soha, mármint amikor én próbáltam, és másodpercek alatt megoldotta, hogy a 200-szoros nagyításban a házfal részletből kicsit egy jobb minőségű képet hozzon össze. Tehát van egy lokális AI, egy nagyon erős lokális AI-re segítés.
1: Ez a jövő? Lesz minden gyártónak gimbalos telefonja, mint ahogy mindenkinek lesz szétnyitható, összecsukható egyéb telefonja?
2: Nagyon nehéz erre a kérdésre most válaszolni. Szinte minden mobil gyártó, szinte minden nagy fotós videós céggel leszerződött már. Az, hogy gimbalos telefon lesz, az azért érdekes kérdés, mert úgy, ahogy mondjuk a hallítható telefonok egyes formái, alakjai, meg egyes ilyen kis tulajdonságai sem akkor terjedtek el, mikor mondjuk valami nis gyártó hozta azt össze, tehát mondjuk ahogy az Asus mozgatható kamerái sem terjedtek el, viszont minden más akkor lett divatos, amikor tényleg valaki nagy gyártó felkapta, és mivel a Honor azért elég nagynak számít most már, ezért nem kizárt, hogy jönnek majd még ilyen kollaborációk. Ha a Honor kitart emellett, akkor elég esélyes, hogy ennek lesz egy népszerűsége.

0: Tesztpad. Újszülötteknek minden tech új. Végletekig szubjektív, ketyere bemutató.
1: Három Sony hangeszköz van nálunk, ugye? A VF1000XM6-os, a VH1000XM6-os és az 1000X Collection.
2: Ezt remélem mindenki megjegyezte, mert soha többet nem fogom tudni kimondani rendesen a nevét. A lényeg az, hogy két fejhallgató, amiből ez egyik egy limitált kiadás, és egy agyba dugós fülhallgató. Úgyhogy gyakorlatilag akik itt testvérek, az az hatra végződő fejhallgató és az agyba dugós, és a fejhallgatónak már egy, hát nem olcsó, limitált szériás testvére. Nekem volt az XM4, ennek kettővel az elődje, azt nagyon-nagyon-nagyon szerettem, az volt az első olyan fülhallgató, true wireless fülhallgató, amire azt tudtam mondani, hogy olyan hangminőséget közvetít, és olyan hangminőséget tud, ami már abszolút élményszerű zenehallgatásra is alkalmas.
1: Én szerettem egy XM3-as, baromi kényelmes volt, de böszme nagy. Hát mint így ahhoz képest böszme nagy, amit most már ezek, mert hogy ez a méret, ez szerintem egy ilyen teljesen átlagos.
2: Viszont ebben tényleg van anyag, ahogy mondani szoktuk, tehát az, amit beletett a Sony, mind fizikailag meghajtó, ami megszólal, mind pedig elektronika, az azt gondolom, hogy kicsit igényli ezt a helyet. Nem vész, de nem ez a nagyon pici eltűnik a füledbe típusú fülhallgató ez.
1: Jó, hát nyilván ez is támogatja az AAC kodekeket, az LDAC-ot, ez is Bluetooth 6-os szabvány szerint működik már. Sony jellegzetességből összes high-end kodeket támogatja. Az az igazság, hogy ez szerintem egy elvárás a Sony részéről, hogy ebben az árkategóriában bárkinek a részéről elvárás lehet, vagy bárki felé elvárás lehet, hogy teljesítse. Úgyhogy nyilván annak kellett egy hardware, de ezen felül is azért baromi jól szól, nagyon jó a zajszűrése, tehát a Sony ebben még mindig talán mondjuk azt, hogy piacvezető, vagy legalábbis a piacvezető között
2: van. Hát, szoktuk mondani, hogy a Bose Sony az azért egy ilyen elég erős, hogy a zajszűrésről van szó. Ezt ugye a Bose fejlesztette, mondhatjuk azt, hogy a tökéletet

0: Leg ők voltak, akik először nagyon-nagyon foglalkoztak azzal, hogy milyen az zajszűrés egy fülhallgatóban vagy fejhallgatóban, erről is mindjárt beszélünk.
1: Igen.
0: A fejhallgatókról, úgyhogy, de tényleg abszolút piacvezető és nagyon-nagyon-nagyon jól működik. Na nézzük gyorsan a két fejhallgatót is, mert aztán sok minden ebben a kettőben, hát nem azt mondom, hogy azonos lesz, de ők hát azért nagyon szoros testvérek.
1: Ez most a konzumer fejhallgatóknak, az ilyen zajszűrés konzumer fejhallgatóknak az ünnepi kiadása. Gyakorlatilag ez
0: az egyik, ami nálunk van, a másik pedig ennek a kvázi mondjuk azt, hogy sima verziója, a bolti verzió, az aktuális csúcs Sony Bluetooth fejhallgató.
1: A szükséges éves frissítés. Az nagyon-nagyon menő, hogy felfogta a Sony is, hogy ami a 4-es változatnál, tehát a 2-vel ezelőtti generációnál volt, ez az összehajthatóság. Ezt kihagyni az 5-ösben, ez egy borzasztó nagy hiba volt, úgyhogy pontosan ezért ez már szintén egy összehajtható. Tehát a VH1000XM6 az megőrizte az elődnek a formáját, cserébe azért annyit fejlesztettek nyilván rajta, hogy összecsukható lett, de ugyanaz a légies, könnyű, nagyon-nagyon-nagyon kényelmes, nagyon jó anyag használható, jók a szivacsok, nagyon sokáig is kényelmesen lehet viselni.
0: Passzív zajszűrés is jó a szivacsok miatt.
1: Meg igazából, ha megnézed, hogy nyilván lehet az aktív zajszűrésed, hogyha a passzív teljesen kimarad, vagy nem elég jó, akkor az aktív nagyon kell dolgozni, az aktív zajszűrésnek a hangminőségre is van hatása, és hát az igazság, hogy ebben megint szóval nem nagyon engedhetett semmit. Úgyhogy nagyon vicces volt a gondolat, hogy kiadtak egy olyan változatot, ami kvázi ugyanaz, ez viszont már megint nem egy összecsukható darab, majd hogy nem egy dupla árszorzó van a kettő között. Azért nyilván egyrésztről kellett, hogy valami többletet adjon, ezért ezt a bőrhatású bevonatot rakták az Anniversary Edition-re. Hétköznapokra szerintem az 1000X Collection változatnak a borítása szerintem sokkal kevésbé praktikus, pont azért, mert sokkal kényesebb, nem véletlenül adtak hozzá egy hurcolászásra alkalmasabb tokot, tehát ezen a tokon van egy kis fogantyú, tehát annak megfelelően ezt egyszerűbb így hurcolászni, míg a VH1000-esen, annak a tokján igazából semmi ilyesmi nincs, azt a táskába bedobáshoz szánják, és akkor értek ezzel. Ez így húzolható. A hangminőség egyébként az, ami nagyon-nagyon jól érezhető a különbség. Akármennyire tartjuk ezt etalonnak, mármint az, hogy a szemmat az zajszörös felvadó között a jót hozza, a nagyon-nagyon-nagyon jót, az 1000X Collection érezhetően jobban szól.
0: Sokkal. Úgyhogy van egy nagyon jó alapunk, ugye a sima 1000, tényleg majdnem a duplájáért sokkal-sokkal jobb hangot hoz a Collection Edition, viszont nem tudom őszintén azt mondani, hogy megéri az árát.
1: Nem kétszer jobb a hang, csak sokkal jobb.
0: Igen.
1: Viszont egy dolgot azért mindenképpen szögezzünk le, mindháromnál van egy olyan szoftveres támogatás, egy olyan szoftveres háttér, ami egyszerre jó és egyszerre rossz is. A jó az, hogy a legdrágább az 1000X-hez van rengeteg külön specifikált mód, tehát mondjuk, ha filmeket nézünk rajta, ahhoz megint specifikusabb más.
0: Ja, ilyen presetek.
1: Hát, mondjuk azt a presetek, nem csak az Equalizer preset, hanem mindenféle beállítás, az zajszűrés, az ajátengedés is megváltozik.
0: Ja,
1: akkor, okay. Hogyha az 1000X-et
0: és ezt simák nem tudják.
1: Ezt a simák nem tudják, van egy-két olyan mód, amiben okosabb, pont annak megfelelően, hogy egyébként drágább is, mint a fülhallgatót. Érezhető, hogy azért próbált a Sony többet szoftveresen adni az 1000X-hez. Nekem viszont egy bajom van a szoftveres támogatással, az pont az, hogy az applikáció egy kicsit elavultnak érződik most már, tehát úgy tűnik, hogy megrekedt az időben, hiába sok funkció egyszerűen nem kényelmes kezelni, és nekem állandóan bajom van azzal, hogy új eszközhez párosítsam ezeket a készüléket. Minden egyes alkalommal neki kell újrafutnom legalább még egyszer a párosításnak, pedig többféle telefonnal is próbáltam időről időre, ha valami újhoz kell hozzákapcsolnom, akkor egyszerűen azt mondja, hogy nem sikerül, és külön az applikáció még ezen felül nem mindig találja meg a hardvert, úgyhogy szerintem a Sony-nál itt egy picit elengedték a dolgokat, hogy a szoftveres oldalt nem fejlesztették eléggé, miközben a hangzásban pedig azért fejlődtek, és még mindig egy ilyen etalonszerűségnek számítanak a piacon.
0: Ha valaki egy jó Bluetooth-os fejhallgatót szeretne magának, akkor a sima XM6 fejhallgató, az teljesen rendben van. Hozza azt a frissítést az előző 5-ös szériához képest, amitől azt tudjuk mondani, hogy oké, kellett ez a vérfrissítés. Az, hogy össze lehet csukni, kompaktabbra lehet csukni, mint az előd modellt, az mindenképpen pozitívum. Ez egy kötelező, jól sikerült ráncfelvarrás az appos elmaradással, de ettől függetlenül nagyon jó használat az applikáció, tehát ez nem egy őskövület applikáció, csak láttunk már jobbat, és valóban egy-két éve már ugyanaz. Ha valaki akar luxizni is egy kicsit, meg tényleg jobb hangot is, és nem sajnálja a közel dupla árat, és fejhallgatót szeretne, akkor ott a Collection Edition, abszolút, rendben van, nagyon jól szól, tényleg élvezhető, lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, hifi hangzást tud Bluetooth-on keresztül, szórakoztató, jól hallgatható, nem fárasztó, könnyű, kényelmes, de nem éri meg a közel duplára. Ha pedig a legjobb Sony agyvadugós fülhallgatót akarjuk, akkor nincs más választásunk, akkor a jelenleg XM6-os TVS füles tudjuk használni. Itt neki nincs kis és nagy testvére, egyéb Sony True Wireless modellek vannak, amik mind tudásban, mind hangzásban mindegyik kisebb és kevesebb árban is. Úgyhogy igazából, hogyha nagyon bele akarnék kötni, de ez egy picit azért összehasogatás, akkor az lehetne, hogy 2026-ban van már olyan gyártó, nem is kevés és nem is feltétlenül nagy gyártó, aki tudja az USB-C-n keresztül, mert hogy mindegyiket, mind a három modellt USB-C-vel töltjük, tudja USB-C-n keresztül tölteni a fejhallgatót, ez oké, ezt nyilván a Sony-val is tudjuk, és közben tudjuk USB-C-n keresztül hallgatni a zenét, tehát vezetékkel még jobb minőségben, hiszen kiadjuk a Bluetooth-t, de USB-C-vel ezt a Sony nem tudja, ellenben rendes 3,5-es analóg jack csatlakozó mind a két fejhallgatón van, ugye a kis agyba dugósan értelemszerűen nem tud lenni, de mind a két fejhallgatón van, ez nyilvánvalóan kárpótolja egy kicsit az ebert, de mivel hogy a mobiltelefonokban meg már nincs jack csatlakozó, így éppen ezért jó az, hogyha egy gyártó gondol erre és azt mondja, hogy USB-C-n keresztül is hagy hallgassuk, és már az Apple-ok is, meg már az Androidok is régóta USB-C-sek, sokkal egyszerűbb megoldás, talán ez az egy olyan hiba, amivel azt tudjuk mondani, hogy meg kell barátkoznunk, de olyan jó az üzemideje, hogy mind a kettőnek, sőt mind a háromnak, tehát tévések között még a pici is rendben van, de két fejhallgatónak tényleg annyira jó az üzemideje, hogy nem nagyon lesz erre szükség, és a gyors töltéssel 10 percek alatt 1-2 óra plusz lejátszást kapunk megint, tehát hogy ezért mondom, hogy ez összehasonlítás, de valóban tök jó lenne, hogyha másért nem a jobb minőségért, mert a fejhallgató fizikailag tudja a membránok és a mindent, hallgathatnánk Bluetooth nélkül is.
1: Én annyit mondanék még az egészhez, hogy nekem a szoftveres támogatás csiszolása hiányzik, én azt várom a következő generációtól, ezt leszámítva továbbra is azt mondom, hogy etalon, ezért az árért pedig legyen is az.
0: Tudnák még mesélni az XM6-os szériáról, de mint ahogy általában ez egy óra kevés szokott lenni, de a YouTube-on, a TikTokon, a Blue Sky platformon is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
1: egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk.
0: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánom. Szevasztok!
1: Sziasztok!
2: A műsort szombaton a 11 órai hírek után újra meghallgathatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. A túlélés nem az erőről szól, sokkal inkább az ötletekről. A kíváncsiság erősebb, mint a félelem. Magyar kutatók, korszakalkotó felfedezések, kreatív megoldások a mesterséges intelligencia korában. Ez a Creative Survivor, a sejtések és a bizonyítások. A tudomány és az innováció műsora minden pénteken 18 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Olá Andrea. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Pontban 4 óra van, jó napot kívánok, a mikrofonnál Kecső Rihárd. Október 25-éig letartóztatásban maradt Bós Balázs, Óbuda korábbi polgármestere. Ezt a kecskeméti törvényszék sajtószóvivője közölte az Indexen. A bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre, illetve enyhébb kényszerintézkedésekre vonatkozó indítványát. Bós Balázst egy 17 milliárd forintos állami támogatási ügyben hűtlenkezelésre gyanúsítják az NKA botrányban. A letartóztatását még június 25-én rendelték el, a volt polgármester korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Hont András lett az Index vezérigazgatója, Starcákos lemondását követően ő veszi át a feladatokat. Ez közleményben a lapot tulajdonító Indamédia jelentette be. Az Index főszerkesztői posztját májusban vette át még Edei Norbert, a Digi főszerkesztő helyettes. A lapot az előző 6 évben vezető Fekete Szalóki Zoltán pedig távozott az orgánumtól és a TV2 tanácsadója lett. Az Indamédia közleménye szerint a főszerkesztői székben továbbra is Edei Norbert marad. Nem ért egyet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Marco Rubio, amerikai külügyminiszter azon kijelentéseivel, hogy diplomáciai úton jelenleg nem lehet lezárni az ukrajnai háborút. Zelenszky szerint a tárgyalásokon kialakult padhelyzet nem jelenti azt, hogy ne lehetne megoldást találni. Az ukrán elnök egyúttal arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen Ukrajnának légifölényhez jutni, és fokozza az Oroszországra gyakorolt nyomást. Zelenszky erről az észak-ukrajnai Prilukiban beszélt, ahol az előző napi orosz rakéta csapás áldozatai előtt tisztelgett. Telefonon egyeztet Vladimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump, ezt az amerikai elnök közölte. Trump szerint a beszélgetést már megszervezték, részleteket azonban nem közölt annak időpontjáról vagy napi rendjéről. Az amerikai elnök ismét azt mondta, hogy szerinte közeledik az orosz-ukrán háború lezárása, mert ezt konkrét fejleményekkel nem támasztotta alá. Trump azt is kijelentette, hogy elnöksége alatt 8 háborús konfliktus rendezett, és hamarosan újabb megállapodás születhet. Már fel tud kelni és járni a kórházban Krista Pike, akinek múlt héten sikertelenül próbálták végrehajtani a halálos ítéletét Tennessee államban. Jogi képviselője szerint az 50 éves nő állapota javult, ugyanakkor továbbra sem teljesen tiszta a tudata, és nem zárható ki maradandó egészségkárosodás sem. Pike-nak 2 méreginjekciót adtak be, de a kivégzési kísérletet túlélte, ezt követően kórházba vitték. A nőt egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra. Az eset nyomán ismét vizsgálják a kivégzés körülményeit illetően és az alkalmazott eljárást is.
2: Tőzsde hírek.
3: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2,4%-os csökkenés mellett 137.941 ponton áll. A részvénypiac forgalma 35,5 milliárd forint felett van. A vezető részvények mind mínuszban, a MOL 1,1%-kal gyengül 4.980 forintra, az OTP 3,8%-ot esik 38.390 forintig, a Richter 2,1%-kal gyengül 12.240 forintig. A Magyar Telekom 2%-os csökkenés mellett 2.534 forinton áll. A bankközi devizapiacon most az euróért 365 forintot, a dollárért 326 forintot kérnek. Európában most nagyrészt nincs jó hangulat, London viszont töretlenül emelkedik, 3% most a plusz a FTSE részvényeknél. A DAX Index és a milánói tőzsde 6%-kal gyengül, a párizsi Kakaron és a madridi IBEX pedig egyaránt 2%-os csökkenéssel áll. A Wall Street-en is kezdenek alakulni a képek, jelenleg a Dow Jones pár pontos mínuszban gyakorlatilag stagnál, az S&P 500 3%-kal, a Nasdaq Composite pedig 6%-kal csökken. A hazai üzemanyagárak tekintetében egy kisebb korrekció történt, méghozzá a benzin országos átlagárában. A 95-ös benzin ára 1 forinttal emelkedett a tegnapihoz képest. A gázolaj változatlanul áll. A átlagárak alapján a 95-ös benzin most 642, a gázolaj pedig 709 forint. Persze töltőállomásokon lehet eltérés.
2: Időjárás jelentés.
3: Mára az ország 10 megyéjében sárga figyelmeztetést adtak ki zivatarok miatt. A hidegfront még nem ért ide, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcs hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szenesebb időre kell majd számítani.
2: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
1: Szép napot, jó rádozást kívánok mindenkinek, ez a Monitor délután itt a Trend FM-en. Csütörtök van, hosszú műsorsebb. Ma egészen 6 óráig együtt rádiózhatunk, majd 6 óra alatt néhány perccel főzni fogunk Lévai Ferivel, nyilván halételről lesz szó. Előtte a turizmus.com összeállításban MICE Business Day programajánló, szakmai programajánló, és egy balatoni helyzetkép, egy 8 hónap, január-augusztusban, hogy teljesített a tó, hogy teljesített a turizmus, fél 5 és 5 óra között földgömrovat, most pedig néhány perc múlva Kata Story, Kata Szaga harmadik epizód. A szakértő a régi, a kérdések, a fejlemények újak, kisadózók figyelem. Monitor délután 6 óráig, rádiózzunk együtt.
0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, és ezt, ahogy ígértem, 4 óra után Kata 3.0, Böröckiné Verebé Zsuzsannával minősített könyvelők egyesülete. Kezdi csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat.
1: Na hát egyre több részlet, új kata 27-től, szélesebb kör, de csak egyéni vállalkozók, magasabb adó, TB alap. És azt mondta nekem egy előzetes beszélgetésben reggel, hogy jó hír, hogy a szakmai szervezet véleménye is úgy tűnik, hogy beleépült ebbe a mostani alapanyagba, vagy masszába, vagy javaslatba, ugye? Ez jó hír.
2: Hát tulajdonképpen jó hír, mert valójában tényleg volt párbeszéd, úgyhogy itt a beszélgetésünk lassan trilógiává változik, hogy így most harmadjára is tudunk erről beszélni, és egyre több részlet derül ki. És valóban, amikor ezt a törvényjavaslatot, vagy hát most még ugye csak társadalmi vitára bocsájtott szövegnek nevezzük, mert hát a törvényjavaslat akkor lesz majd, ha benyújtják, az tartalmaz olyan elemeket, amiket mi is javasoltunk arra, hogy a korábbi kata törvény hibáit kijavítsuk. Azért én nem vagyok teljesen elégedett, nyilván el fogom mondani, hogy mi az, ami így igazából nem nagyon tetszik benne, de az biztos, hogy van törekvés arra, hogy a legnagyobb problémát, ezt a szillelt munkaviszonyt, illetve a járulék alapot, azt kezdjük el kijavítani.
1: Én azt láttam a különböző szakvéleményekből, hogy azt fogalmazzák meg, hogy megnyit újabb köröket, vagy jobbára megnyit nyugdíjasok, nappali tagozatos diákok, ugyanakkor meg véglegesen le is zár. Valaki ezt úgy fogalmazta meg, hogy az eredeti katát használók nagykörének végleg bezárul ez az adózási forma. Tehát egyfelől engedek a lufbalomba levelőgött másokat, de meg kicsit ki is engedek belőle, valahogy így?
2: Az az igazság, hogy ez továbbra is egy választható adó, nem. Tehát egyértelműen az fogja ezt választani, akinek ez kedvezőbb. És minden módosítás úgy működik, hogy van, aki jól jár vele, van, aki nem jár jól vele. Van, akinek ez előnyt hoz, van, akinek hátrányt. De továbbra is azt mondom, hogy ha ez egy választható adó, nem, annak kell választani, akinek ez megéri. Persze nyilván vannak belépési feltételek, tehát hogy nem mindenki léphet be. Tehát én is tök szívesen választanám, csak nem tudok belépni, mert. Tehát, hogy ilyenek vannak, de ettől függetlenül választható adónemként, én azt gondolom, hogy akinek olcsóbb lesz, fogja választani. De azért, hogy így kicsit visszautaljak a korábbi egy-két beszélgetésünkre, ott azért kérdezte akkor is, hogy tényleg vonzhat ez százezres tömegeket, ahogyan egyébként ez az anyag is tartalmazza, amit a kormány.hu-ra föltöltöttek, hogy újra százezrek választhatják ezt. Én ebben jelenleg még mindig nagyon szkeptikus vagyok, mert szerintem ez azért annyira nem lett csábító, mint amennyire vártuk, mert bár valóban megnyitottak új köröket, és nyilván az egyértelmű az volt, hogy visszaengedjék a nem főállásúakat is, tehát az egyetemistákat, másodállásúakat, nyugdíjasokat, illetve lehessen újra számlázni a kifizetők felé, tehát ne csak magánszemélyek felé. Viszont ezen utóbbi szerintem túlságosan szigorúra, vagy adott esetben mondhatnám úgy is, hogy nem olyan nagyon csábítóra sikeredett. És hogyha egy kicsit belemehetek a részletekbe, hogyha elindulunk onnan, hogy mi volt a régi katával, tehát még a 2022 előtti időszakban levő katával a legnagyobb gond, és mire hivatkozott még az akkori kormány, hogy ezt megszünteti ebben a formájában, az, hogy a munkaviszonyt sokan ezzel a vállalkozási formával leplezték, mert rettenetesen olcsó volt. Az, hogy ezt a munkaviszony átminősítését próbálták bezárni azzal, hogy korábbi munkáltató felé nem lehet számlázni, ezt én abszolút jó dolognak tartom. Picit soknak tartom a 24 hónapot, a mi javaslatunk a tárgyév és azt követő év volt, de hát nyilván ezek már részletszabályok, de az, hogy ne lehessen visszaszámlázni, az valóban be tud zárni egy ilyen visszaélést. Az viszont, hogy egy kifizető felé a bevételnek a több mint 50%-ának megszerzése is az adóalanyiság megszüntetését eredményezi, én ezt viszont túlzott szigornak tartom, mert adott esetben, hogyha valakinek van egy adott olyan éve, ami éppen nem úgy alakul, nincs olyan sok munkája, vagy a kap egy nagyobbat, hogy azért ne tudja elvállalni, mert akkor ezzel veszélyezteti az egyébként választott adóalanyiságát, szerintem túlzó, én ott inkább egy plusz adót vezettem volna be, mert az adóalanyiság megszűnése után ugye újra visszalépni erre nem lehet, és lehet, hogy a következő évben meg már nem lenne az az egy nagy munkája, ami ettől kiveszi. Tehát én ezt így igazából még már nem gondolom azért erre a korábbi problémára igazán megoldásnak. És akkor ugye itt a másik, amiről én is nagyon-nagyon sokat olvastam, még ez a kifizetének történő 15%-os adó, ez szerintem sok. Mi nagyon kalkulálunk, tehát így nagy országos matekóra történik, ugye gyakorlatilag KEDD óta, és számolgatjuk, hogy az általány adós egyéni vállalkozóknak mikor fogja megérni áttérni a katára. És bizony nagyon sokszor számolunk olyat, amikor nem éri meg. Ez most így nagyon körvonalakban két nagy terület. Az egyik az az, ha valakinek van valamilyen SZIA kedvezménye, sok gyerekes, 25 év alatti, 30 év alatti nő, tehát bármi olyan kedvezménye van, amit ő ott tudna érvényesíteni az általány adóban. A másik pedig a másodállásúak vagy a nyugdíjasok, tehát ott még mindig az általányadó lesz a kedvezőbb, és az általányadó a maga bonyolult rendszerével, bevallási rendszerével szerintem nyilvánvalóan, ha az megmarad, az azért nem lesz olyan jó. Tehát az volt a cél, hogy a katával egyszerűsítsük az adózást, az adminisztrációt, a befizetéseknek az ütemét, akkor ezekben az esetekben, és én azt gondolom, hogy ez egy elég széles kör lesz, ez nem fog megtörténni.
1: Néztem a megjelenő híreket, címeket leginkább. Sokan áttérhetnek a fekete gazdaságra, vélik kollégák az egyik portálon, a másikon visszatérhet a színlelt foglalkoztatás, ez azt hiszem talán kérdőjellel volt. Itt most nagy matek van nyilván, és ökölszabályok vannak, de itt mindenkinek, ahogy mondta Zsuzsa, ez egyéni történet lesz, de most e tekintetben igaza lehet ezeknek a címeknek, vagy van benne részigazság, vagy lehet benne?
2: Hát, szerintem nem. Tehát így ilyen értelemben én nem fogalmaznék azzal, hogy visszatérhet a fekete gazdaság. Szerintem arra nem lesz ez jó, hogy túlságosan sok olyan számla szülessen, ami adott esetben vagy munkaviszonyt leplez, vagy színlelt, vagy fekete gazdaságot okoz. Pont azért, mert a kifizetőket terhelő adó az azért magasabb. Ráadásul szerintem van benne még egy nagyon, nagyon vállalkozók számára nagyon nehezen érthető rész majd. Az általányadóban jelenleg negyedéves adófizetési kötelezettség van. Nekünk már az ügyfeleink negyedévente prüszkölnek arra, hogy ez milyen sok, és mindig el kell neki magyarázni, hogy két hónapig nem fizetsz, egy hónapig fizetsz, akkor bizony ennek van egy ilyen fajta üteme. Nagyon sokan kérik, hogy akkor én szeretnék havonta fizetni, mert egyébként a többit elköltik. A katában a kifizetők felé történő számlázásnak a kiegészítő adóterhét évente egyszer kell megfizetni. Tehát egy átlagos 8-10 milliós árbevételű, mondjuk másodállású vagy nyugdíjas katás, ha mégis ezt választja, évvégén egy összegben 1-2 milliót befizessen, én azt gondolom, hogy ez nekik sem lesz jó. Tehát, hogy valójában azt gondolom, hogy ennek az egésznek a működési rendszere még azért tartogat számunkra is meglepetéseket. Én még tudnék azért ezen a jogszabálytervezeten finomítani.
1: De hát írnak is, ugye? Azt mondta, hogy még
2: Igen, mindenképpen mi is meg fogjuk fogalmazni a véleményünket, mint ahogy egyébként tudtunk is beszélni a minisztériummal előre, tehát el is tudtuk mondani a javaslatainkat. Számomra nagyon jó hír, hogy van is benne a mi javaslataink közül megvalósult javaslat, tehát hogy igazából elfogadta a minisztérium az álláspontunk. Nekünk még volt egy javaslatunk az öngondoskodásnak az ösztönzésére, ezt egyelőre nem látjuk, de nem adjuk fel, mert én továbbra is azt gondolom, hogy az egyéni vállalkozóknak, katásoknak, minimálbéreseknek, tehát bárkinek, akinek ugye a járulék alapja nem olyan magas, az öngondoskodás egy rettenetesen fontos dolog.
1: De a legnagyobb változás, hogy látom, olvasom, meg beszéltük, és ez a főállásúak társadalombiztosítási védelme, ugye? Tehát ez viszont akkor, ez is egy jó dolog.
2: Nyilván 50 ezerről felemelik a kata összegét, akkor ez automatikusan meg fog emelkedni, tehát igen, egyértelmű, hogyha már közelítünk legalább a minimálbérhez, egyébként még mindig nem éri el a minimálbért, az a járulék alap, közelítünk hozzá, akkor ez azért jelentősen javít a táppénz vagy nyugdíj alapokon, de azért ez még mindig nem annyi, amennyiből majd egy táppénzen, tehát tényleg keresőképtelen egyéni vállalkozó eltartja magát, vagy egy nyugdíjas elegendő nyugdíjat fog kapni. Tehát az öngondoskodás mellette még mindig fontos, de a járulék alapok tekintetében, tehát az adó emelkedése automatikusan húzta magával a járulék alap emelkedést is. De például itt a nagy kérdés, hogy a kiegészítő adó, amit a kifizetők felé történő számlázásnál, vagy mondjuk egy ilyen a értékhatár feletti adónál, ugye az már nem húzza a járulék alapot, tehát úgy fizetjük az adót, hogy arra nem jár járulék alap. Tehát azért valójában ezért az általányadó kontra katak között lehet ténylegesen, tehát csak lecsupaszítva matek alapján dönteni. Én mindig mellé szoktam tenni az ügyfeleknek a kapcsolódókat, hogy egy általányadóban nagyobb biztosítottságod van, nagyobb táppénzalapod van, nagyobb járulékalapod van, adókedvezményeket tudsz igénybe venni, támogatott az öngondoskodás, miközben persze nyilván lehet a relációjelet kizárólag a számok alapján kitenni. Azért rengeteg egyéb összetevője van ennek, úgyhogy a könyvelőknek én jó munkát kívánok.
1: Ezt akartam,
2: ezért volna. Két és fél hónapra.
1: Az én kedves könyvelőmre gondoltam meg arra, hogy most a könyvek nem fognak, ugyanerre, hogy nem fognak unatkoznak. Itt most mindenki matekozik, és mindenki egyedi.
2: És azért, mert mindenki egy önálló történet, borzasztó nehéz kalkulátorokat csinálni. Én ezzel a két nap alatt rengeteg kalkulátort láttam, hogy már, tehát volt, aki, én nem tudom, kedden nem volt semmi dolga, hogy már egy-két óra múlva kitették a kalkulátorokat. Szerintem ezek nagyon-nagyon alap, tehát minden egyéni vállalkozó egy önálló történet, akivel egyedileg kell dönteni arról, hogy mi neki a jó jövőre.
1: Nagyon szépen köszönöm, meglátjuk. Böröckiné Veredély Zsuzsanna, minősített könyvelők egyesület, a szakmai alelnök. Nagyon szépen köszönöm.
2: Köszönöm szépen, viszont hallásra!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Felejtsd el a telefonálgatást. A megoldás ott van a kezedben.
2: Hívj magadnak City Taxit applikációval.
1: Letöltöd, egy gombnyomással megrendeled, és már látod is az útvonalát, ahogy jön érted a City Taxi. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Rendelj te is City Taxit egyetlen gombnyomással okostelefonodról bárhol, bármikor. Töltsd le a City Taxi Budapest appot a számtalan előnyért.
1: Könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyebb megy.
2: www.citytaxi.hu.
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
4: Tudtad, hogy a Metrodom Green lakóparkban a modern városi élethez tervezett otthonok várnak? Hőszivattyús hűtő-fűtő rendszerrel, okos otthon megoldásokkal, innovatív műszaki megoldásokkal és kényelmes közösségi terekkel találkozhatsz a 9. kerületi Milleniumi Városközpontban. Találd meg álmaid otthonát a Metrodom Greenben, ráadásul most milliós kedvezmények is várnak. Használd ki az 5%-os áfa visszaigénylést, valamint a további, akár 5%-os kedvezményt. Metrodom Green. Új fejezet a modern városi életben. További információ metrodom.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
5: Féletfájó napot kívánok a mikrofonnál, Kecső Rihárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Október 25-ig letartóztatásban maradt Bós Balázs, Óbuda korábbi polgármestere, ezt a kecskeméti törvényszék sajtószóvivője közölte az Indexen. A bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésre, illetve enyhébb kényszerintézkedésére vonatkozó indítványát. Bós Balázst egy 17 milliárd forintos állami támogatás ígyben hűtlen kezelésre gyanúsítják. Letartóztatását még június 25-én rendelték el. A volt polgármester korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Az alap lehetőséget ad majd a különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai, egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alap a szolgáltatásaiból azokkal már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Gyurkó Szilviát, gyermekjogokért és gyermekvédelemért felelős államtitkárt hallják.
6: Maga a jóvátételi alap túllép azokon a megfontolásokon, hogy csak pénzügyi kártérítésre van szüksége az áldozatoknak, hanem szükséglet alapú szolgáltatásokra épülő támogatásokat nyújt. A gyerekvédelmi jóvátételi alap kísérleti jelleggel 1 milliárd forinttal indul el a kormány döntésének megfelelően. Ebben a kísérleti időszakban egy tanácsadó testület is fogja kísérni és monitorozni az alapnak a munkáját, annak érdekében, hogy a visszacsatolások mentén egy év leteltével úgy tudjunk ránézni arra, ami történt, hogy ha szükséges, akkor a megfelelő változtatásokat meg tudjuk lépni.
5: Új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközléti Hatóság megújult média tanácsa. A testület döntései mellett ezentúl a név szerinti szavazási eredmények, a különvélemények és az ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is nyilvánosak lesznek. A média tanácsa lejáró rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok meghosszabbítását egy évben határozta meg, amíg felmérik a rádiós piacot és kidolgozzák a frekvenciák hosszú távú hasznosításának koncepcióját. Az első ülésen az RTL-t 6 millió, a Hír TV-t összesen 800 ezer forintra bírságolták korhatárbesorolási szabályok megsértése miatt. Az ATV figyelmeztetés kapott egy gyógyászati eljárás szabálytalan reklámozása véget.
0: Tőzsde hírek.
5: A budapesti értéktőzsde részvényindex a BUX 2,3%-kal csökkent 138.006 pontra. A részvénypiac forgalma 37,5 milliárd forint. A vezető részvények között még mindig mínuszos a hangulat. A MOL 7,1%-kal kerek 5000 forintra csökken, az OTP 4%-kal gyengül 38.310 forintig, a Richter 1,9%-ot esik 12.260 forintra, a Magyar Telekom pedig 1%-os mínuszban 2.538 forinton. A bankközi devizapiacon most az euróért 365 forintot, a dollárért 325 forintot kérnek. Európában továbbra is csak London van jó hangulatú kereskedésben, 2,1%-kal erősödik a tőzsde, a frankfurti DAX index 6,1%-kal gyengül, a párizsi CAC 1,1%-kal van lejjebb, a milánói tőzsde most 8,1, a madridi pedig 4,1%-os mínuszban. A Wall Street-en kezd alakulni a kép, de még mindig mínuszos a tőzsde, a Dow Jones és az S&P 500 1,1, a Nasdaq Composite pedig 2,1%-kal gyengül jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
5: Már az ország 10 megyében sárga figyelmeztetést adtak ki az ivatarok miatt, hidegfront még nem ért ide ugyan, de egyre több helyen lehet csapadék. Eső zápor mellett akár zivatarok is kialakulhatnak. A napközbeni csúcshőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. A hidegfront ténylegesen csak holnap fog megérkezni, még pedig északnyugat felől, emiatt már sokkal felhősebb, szenesebb időre kell majd számítani. A fővárosban most 24 fok van. Köszönöm figyelmüket, hírekkel legközelebb 5 órakor várom Önöket hír összefoglalóval.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Földgömb. A megismerés kalandja.
7: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön, fél öt után, és ahogy szoktunk, földgömbrovat, és Horváth Róberttel beszélgetek. Irány az Antarktisz. Nem volt közelebbi úti cél?
8: Természetesen mindig vannak közelebbi és távolabbi úti célok, azonban a listánkon erősen szerepelt Dél-Amerika, Patagónia, Tűzföld, és természetesen az utolsó általunk még nem ismert földrész az Antarktisz.
7: Ugye mindig el szoktuk mondani, hogy Horváth Róbert az a férfi ember, aki szeretne mindent megmutatni a fiainak, de ha jól láttam most, akkor a fiai nem vettek részt, ugye, ezen az expedíción.
8: Így van, sajnos nem vettek részt, és azért mondom, hogy sajnos, illetve ők még inkább ezt mondják, hogy sajnos.
7: Biztos, igen.
8: 14 év alatti gyerekeket nem szállítanak ezek a hajók, és még néhány évet várniuk kell ahhoz, hogy eljussanak a Tűzföldre. Kisebbek 12 évesek.
7: Szerintem állam. Előbb-utóbb oda jutnak. Szóval a cikket a földgömrovadban Horváth Róbert, Simai Attila, Vadnai Réka, Zalai Tamás jegyzik. Irány az Antarktisz, és a krió turizmussal kell kezdjük, ugye?
8: Hát igen. Ugye ez egy nagyon új irányzat a turizmusnak, gyakorlatilag eljutni az Antarktiszra.
7: Vagy valami nagyon hidegjeges helyre, lehetőleg
8: hát
7: magas.
8: Vagy valami
7: ugye?
8: Nagyon hidegjeges helyre, de ugye általában az Antarktisz, illetve az Arktisz, esetleg még Grönland tartozik ebbe a listába.
7: Maga a hajó, majdnem azt mondtam, hogy hajókirándulás, de azért ez botorság lenne. Szóval akkor egészen most le kell menjünk Argentina legdélebbi csücskéig. Ugye onnan indult ez a hétszintes óriás hajó.
8: Így van. Hát ugye mi Dél-Amerikába érkeztünk, végigmentünk a Tűzföldön, és úgy érkeztünk meg Ushuaiába, ahonnan indult a hajónk.
7: És aztán onnan hogyan tovább? Egyáltalán hányan voltak? Hogy kell ezt elképzelni egy ilyen krioturista utat hajóval?
8: Ugye eleve az egész történet meglehetősen érdekes színezetet kapott, mert ez volt az a bizonyos hajó, ami néhány hónappal később karanténba került és kóvájgott egyenlítő környékén, illetve fel Európa felé, mert vírusos megbetegedéseket, haláleseteket mutattak ki rajta. Tehát ez a hajó, ez egy 170 vendégturista szállítását végzi, és jelentős szakmai stáb van mellette, több tucat szakember, geológusok, biológusok, ökológusok, bálnákkal, madarakkal foglalkozó szakemberek, akik viszik a hajóról a kis hajókkal partra, valójában az Antarktiszra a kirándulókat. Az út első három napja hajókázással telt, mert hát át kellett kelni a Drékátjárón, ugye a föld legveszélyesebb vize a Drékátjáró, a Hornfokot elhagyva, és utána érünk csak az antarktiszi vizekre, tehát valójában az első három nap csak hajókázással telt, illetve hát madarászással, illetve a tenger figyelésével, mert kerestünk mindent, ami élt és mozgott.
7: Magellán pingvin, Magellán lúd, hogyha sorolom a cikk címszavai, déli király albatrosz, aztán jöttek a delfinek, volt ott minden. Nem unatkoztak
8: hát,
7: azért.
8: Igen, a déli király albatrosz az nagyon érdekes történet, mert néhány hónappal később akkor már a gyerekeimmel Új-Zélandon meg tudtuk figyelni a fészkelését is ennek a madárnak, ami hónapokat tölt a levegőben leszállás nélkül. Az orkák, tehát a karcárnyú delfinek pedig fantasztikus műsort produkáltak a hajó körül.
7: És aztán megtisztítva, fertőtlenítve partra lehet szállni, ugye? Naponta maximum három, egyszerre csupán egy hajó köthet ki az első szigeten, ott 200-an lehetnek egyszerre. Ez volt akkor az első földetérés akkor a hajóút után.
8: Így van, az első földetérés az valójában még nem az Antarktiszon történt, hanem a Deception Islanden, ami nem az antarktiszi szárazföld, hanem mellette egy sziget. Egy turisztikai szövetség szigorúan meghatározza azt, hogy milyen feltételekkel lehet egyáltalán partra szállni az Antarktiszon, és itt nem csak a fertőtlenítés, meg a nem viszünk oda semmit, nem hozunk vissza semmit, szabálybetartása fontos, hanem azt is pontosan meghatározza, hogy melyik helyszínen, hány hajó köthet ki, hány ember lehet ott, hány csoport szállhat ki egyszerre. Tehát ezek meghatározták végig a programjainkat. Ugye mi elég sok időt töltöttünk fent a Kapitányi hídon, onnan lehetett legjobban lesni a madarakat, és beszélgettünk a kapitánnyal, illetve a programvezetővel, és végig egyeztetésben voltak a többi ilyen vacsink hajóval, mert nem ez az egyetlen hajó, hanem több tucat hajó szállítja most már az Antarktiszra az érdeklődőket, és folyamatos egyeztetésben voltak, hogy ki, mikor, hova megy, hogy betartsák ezeket a szabályokat.
7: Hogy van most az Antarktisz? A fókák, a bálnák, a pingvinek, európai szemmel, kutató szemmel, kíváncsi ember szemével, és nyilván rengeteget beszélgetett ott, megbeszélgettek ott, ugyancsak tudósokkal.
8: Ugye az első, ami számunkra meglepő volt, ugye nyáron voltunk, de úgy éreztük, hogy egyáltalán nincs hideg. Gyakorlatilag -5-6 foknál hidegebb hőmérséklettel nem is találkoztunk, azonban többször is volt olyan, főként ugye a felhőtlen időszakban, amikor rendesen rövid ujjú pólóba 10-15 fokos melegbe lehetett túrázni, kirándulni kint az Antarktiszon. Ez az első dolog, ami meglepett, és hát a szakemberek mondták, hogy egyre inkább látszik az is, amit klímaváltozásnak vagy globális felmelegedésnek nevezünk. Ennek eredményei látszanak az Antarktiszon is, mert érezhető ez a melegedés, és ez a melegedés ez ökológiai átalakulásokat hoz magával. Van olyan pingvinfaj, aminek ez árt, és van olyan pingvinfaj, aminek ez használ. Tehát vannak olyan fajok, aminek jelentősen lecsökkent az állománya, míg például a szamár pingvin, őrá azt mondták, hogy a klímaváltozás egyik nyertese, állománya folyamatosan növekszik.
7: Az ötödik nap érték el aztán a kontinenst, ugye, Robert?
8: Hát körmény. Igen, gyakorlatilag akkor kötöttünk ki először. Az ötödik nap második kiszállása volt az, amikor már valóságos, igazi kontinentális partra szállásunk volt.
7: És amikor egy ilyen hajó megáll, vagy a csónakok kikötnek, és akkor ugye maximálva van legfeljebb 200, illetve 500 turista tartózkodhat a szárazföldön, csak egy hajó, akkor mi történik? Akkor szabadon lehet sétálni, barangolni a lehetőségekhez képest? Csak azt mondja a vezető, hogy 3 óra múlva gyertek vissza, mint egyébként a turista hajókon, vagy ez ilyenkor hogy nézett ki? Ott mire voltak kíváncsiak végre, amikor az Antarktisz volt a lábuk alatt?
8: Először is ugye mindenképpen két csoportra osztották a csapatot. Az egyiket rögtön partra vitték, egyik felét a társaságnak, a másik felé addig motorcsónakkal bóklászott a partmenti vizeken, és hát kereste a bálnákat, fókákat, és abból nézte azt, amit a többiek a partról, majd utána cseréltek. Ez azért volt fontos, hogy be tudják tartani a partra szálló limitációt. Ez az egyik. A másik pedig, akik partra szálltak, ott gyakorlatilag irányított programok voltak. Mint mondtam, több tucat szakmai vezető volt a hajón, és ez a több tucat szakmai vezető szállt ki először, és kijelölte kis jelző oszlopokkal, hogy hova lehet menni, merre lehet menni, illetve amikor kirándulások voltak, akkor vezették a csoportukat. Ezen határon belül szabadon lehetett bóklászni, de valójában nem.
7: Azt is olvastam a cikkben, hogy hogy jött létre az út, hogy ez a holland hajótársaság 30 éves tapasztalat, mindenféle díjakkal rendelkeznek. Ők kifejezetten ilyen környezettudatos utazásokat, kis létszámú utazásokat, gondolom tudományos, edukatív, mindenféle célzattal szerveznek északi sarkvidékre, Antarktiszra, tehát akkor az ő segítség az fontos volt.
8: Így van. Tehát itt kifejezetten biológus, ökológus, geológus szakemberek voltak a csoportvezetők, és hát a Antarktisz nyári szezonjában ugye a mi telünkön lent vannak a déli féltekén, majd utána a mi nyarunk idején feljönnek az Arktiszra, Grönland környékére, és kifejezetten ilyen természet megfigyelő hajótúrát szerveznek.
7: Mi volt a végső konklúzió? Egy újabb állomás, egy újabb meghódított földrész, de Robert, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi volt a végső benyomása, vagy a legfontosabb, mi az Antarktiszról?
8: Hát ugye a legfontosabb az, hogy mindenképp vissza kell vinni oda a gyerekeket.
7: Ezzel kezdtem, még ezt tudtam.
8: Ez volt az
7: ezt
8: alap.
7: Kitaláltam.
8: Másrészt pedig ugye nagyon sok dolgot olvastunk, tanultunk, hallottunk, és egészen más ezt kézzel fogható távolságból megtapasztalni. Akár a kedvenceim voltak a Pingvin Highway-k, ahol kapaszkodtak felfele a pingvinek, majd lefele hason csúszva mentek, vagy ahogy harcoltak a pingvinek egy-egy kis kődarabért, ugye kövekből építik fészkeiket, idézőjelbe fészkeiket. Igen. Vagy ha arra gondolunk, hogy számomra teljesen logikus és mégis megdöbbentő volt az, amikor egyik alkalommal a csónakba ültünk, a kis csónakba, és láttuk, ahogy egy jégtömb átfordul. Igen. Ugye a jég a fajsúlyánál fogva egy tized része a vízfelszín fölött van, 9/10 része a víz alatt. De a jég az édes víz, a tenger az pedig sós víz. Ráadásul 0 foknál melegebb, ez azt jelenti, hogy a jég az állandóan olvad. Az édes víz állandóan olvad, és az olvadék az mindig feljön a felszínre, hiszen az édes víz az könnyebb. És ahogy jön fel a felszínre, barázdákat vájt a jégtömbön, nagyon gyönyörű minták vannak ezeken az úszó jégtömbökön, jéghegyeken, mert ugye vannak 50 méteres darabok is, és ahogy olvad, állandóan változik a tömeg középpontja, elkezd billegni, majd egyszer csak átfordul. Na most képzeljük el, amikor egy ház, vagy egy toronyház méretű jégtömb egyszer csak egyik pillanatra másikra átfordul.

0: százezreknek, szóval valahogy ezt nagyon, nagyon meg kéne, ezt is nagyon meg kéne óvni az embernek saját magától.
1: Sokkal jobban félek ettől a klímaváltozás hatásaitól, mint attól, hogy néhány ezer ember ott hajókázik, mert a néhány ezer, vagy néhány tízezer, vagy akár néhány százezer ember valamennyire kordába lehet tartani megfelelő szabályokkal, és jelenleg egyelőre ez működik. Azonban a természet átalakító közvetett vagy közvetlen hatásokkal már nem tudunk mit kezdeni. Szerintem sokkal jobban veszélyezteti, és nem csak az Antarktiszt, hanem bármelyik, a világ bármelyik táját, vagy bármelyik élőhelyét, azok a hatások, amiket már nem tudunk irányítani.
0: Beleértve a hazai élőhelyeket is.
1: Így van. Így van, így van. Hát elég csak kinézni az utcára. Csontszáraz minden, kiszáradtak a patakok, kiszáradnak a tavaink, nagy tavaink, és ugye lehet azt mondani, hogy a Belencei tó, Szikes tó, és igen, a Szikes tavak alkalmanként kiszáradnak, de itt azért itt a okokozati összefüggések ennél sokkal mélyebbek, és nem is a Velencei tónál történő folyamatok a legsarkalatosabbak, hanem ami az Alföldön zajlik.
0: Nagyon szépen köszönöm. Irány az Antarktisz. Csodáljuk a cikket, nézzük meg a képeket, és Horváth Robertnek nagyon szépen köszönöm ezt a mini idegenvezetést. Köszönöm szépen.
1: Szívesen, viszontlátásra, minden jó.
2: Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig. Hazai és nemzetközi hírek a Turizmus Kft. Szakmai támogatásával. Turizmus.com. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
2: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
3: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
4: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
3: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naih.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallotta. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Köszöntöm a hallgatókat, a fővárosban befejezték a műszaki mentést, a Dózsa-György úton a Kerepesi út előtt, viszont baleset miatt továbbra is csak a belső sáv járható a Karolina úton, a Bartók Béla út felé a Bocskai út előtt. Baleset miatt nem járható Török Bálinton a Kazinczy Ferenc utca a temető köznél, és tart a műszaki mentés Budaörsön is a Templom téri körforgalomnál. Az érintett BKK járatok mindkét helyszínen módosított útvonalon közlekednek, több megálló is kimarad. Csak arra szólni tudnak a Rákóczi hídon Pest felé, mert a Soroksári úti lehajtónál továbbra is csak egy-egy sávban tudnak mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Egyébként a Rákóczi hídon Buda felé is csak lépésben lehet előre jutni, illetve az Erzsébet hídon is mindkét irányban telítettek a sávok. Várhatóan mai éjféltől lezárják a budavári alagutat, pénteken, azaz holnap hajnali fél ötig karbantartás miatt, ezért a 16-os autóbusz és a 910-es éjszakai járat is módosított útvonalon közlekedik majd. Varga Etele, BKK Info.
0: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Fél perccel múlt 5 óra, jó napot, kora estét kívánok, a mikrofonnál Kecsőri Hárd az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Kiszámlázná a fővárosnak a helyette elvégzett közterület takarítás költségeit Józsefváros, erről Piko András, a 8. kerület polgármestere beszélt a Trend FM-nek. A kerületvezető szerint Budapest jelenleg sem képes megfelelően takarítani a saját fenntartásában lévő közterületeket, ezért a feladatok egy részét a kerületi önkormányzatok végzik el. Piko András úgy fogalmazott, a fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt Józsefváros évente 1,5 milliárd forint bevételtől esik el, ezért minden kiadást felül kell vizsgálniuk. Bár a köztisztaság és a közbiztonság továbbra is kiemelt feladat marad, a polgármester szerint tartós működési megtakarításokra lesz szükség. Piko Andrást hallják.
7: köztisztaság és közbiztonság az elsődleges szempontok, erre biztosan figyelni fogunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyi pénzből tudjuk majd ezt garantálni. Az biztos, hogy nem könnyíti a helyzetünket, hogy az a főváros, amely most elvett 1,5 milliárd forintot a pénzünkből, az a főváros nem képes takarítani a saját maga által fenntartott területeket, és ebben a kerületekre szorul, illetve a kerületek jó indulatára. Mi takarítunk fővárosi területeket is, és 2016 óta miénk a közterület fenntartás is, vagy a közterület felügyelet is. Az biztos, hogy ezt át kell gondolnunk, és például a plusz munkát, amit a főváros helyett végzünk el, ki fogjuk számlázni a fővárosnak.
6: Üdvözli a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a KATA tervezett átalakítását, ugyanakkor módosítaná a vállalkozások felé történő számlázást terhelő 15%-os többletadó szabályait. Az MKIK szerint a magasabb befizetésnek a nyugdíj és egészségbiztosítási jogosultságokban is meg kellene jelennie, ezért azt javasolja, hogy a többletteher egy része növelje a katások társadalombiztosítási alapját. Kerigyátó Gábor főközgazdást hallják.
8: Az 50 ezer forint helyett 100 ezer forint lesz a főállású katásoknak a havi díja, és ezzel együtt a TB jogosultságuk is már jelentősen nőni fog. Igaz, hogy többet kell fizetni, de cserébe több TB viszony is jár, viszont pont ez a 15%-os adó, ami az üzleti ügyfeleknél a tétel terhelni fogja, az jelen javaslat csomag szerint egy adó, egy egyoldalú adó, amit be kell fizetni a katás vállalkozónak, és azért úgymond nem jár semmi pluszba. És a mi javaslatunk az, hogy ezért a 15%-os plusz üzleti ügyfelek felé felszámítandó adónak is, ha nem is a teljes 15%, de legalább egy része számítódjon bele a társadalombiztosítási jogviszonyban, hiszen akkor a vállalkozó ezt a 15%-ot is talán egy kicsit jobban el tudja majd fogadni.
6: A vagyonadó bevezetését, a KATA kibővítését és az ECO szabályainak módosítását egyszerre terjeszti az országgyűlés elé a kormány, ezt Kármán András pénzügyminiszter mondta. A tárcavezető szerint mindhárom változtatás célja az igazságosabb közteherviselés. A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forintivel feletti magánvagyon terhelni, és a kormány számításai szerint évente mintegy 200 milliárd forint bevételt hozna. Az ECO-nál egységesen 60 millió forintos éves értékhatárt vezetnének be, míg a KATÁ-t ismét több önfoglalkoztató és mikrovállalkozás számára tennék elérhetővé. Kármán András azt is közölte, hogy a 2027-es költségvetés tervezetét október végén nyújtják be az országgyűlésnek. Gyermekvédelmi jóvátételi alapot indít a kormány. Az alap lehetőséget ad majd különböző szolgáltatások igénybevételére, például pszichológiai vagy pszichiátriai egészségügyi vagy rehabilitációs ellátásra, jogi támogatásra, lakhatási segítségre, valamint a tanuláshoz vagy a munkába való visszatéréshez nyújtott segítségre. Az alap szolgáltatásaiból azok a már 18 év feletti emberek részesülhetnek, akik 1997 után, azaz a gyermekvédelmi törvény életbelépése után akár egyetlen napot is eltöltöttek a magyar gyermekvédelmi rendszerben. Gyurkó Szilviát, gyermekjogokért és gyermekvédelmemért felelős államtitkárt hallják.
9: Maga a jóvátételi alap túllép azokon a megfontolásokon, hogy csak pénzügyi kártérítésre van szüksége az áldozatoknak, hanem szükségletalapú szolgáltatásokra épülő támogatásokat nyújt. A gyerekvédelmi jóvátételi alap kísérleti jelleggel 1 milliárd forinttal indul el a kormány döntésének megfelelően. Ebben a kísérleti időszakban egy tanácsadó testület is fogja kísérni és monitorozni az alapnak a munkáját, annak érdekében, hogy a visszacsatolások mentén egy év leteltével úgy tudjunk ránézni arra, ami történt, hogy ha szükséges, akkor a megfelelő változtatásokat meg tudjuk lépni.
6: Kivételes lehetőség előtt Budapest, ha egy olimpia esetleges megrendezéséről van szó. Ezt mondta Dénes Ferenc, sportközgazdász. A politikai klímaváltozása egyértelműen kedvez egy lehetséges pályázatnak, annál is inkább, mert a jelenlegi vezetés már elfogadóbb az ügyben. Az ellenzék meg valószínűleg nem változtat korábbi támogatói attitűdjén. A lakosság nagy része is másképp tekint a dologra, mint 8-10 évvel ezelőtt.
10: Az a társadalmi állapot, amiben most vagyunk, ez sosem adatott meg. Az a furcsaság van, hogy azok a kormányzó erők, akik korábban ellenzékben erőteljesen támadták az olimpia rendezés gondolatát, most csak hirtelennyiben felkarolják, és azt látjuk, hogy azért ők mögé tudnak állni, vagy mögé állnak, akkor azért milliós számban tudnak polgárokat megszólítani. A mostani ellenzékről meg feltételezem, hogy nem változott a véleménye, tehát az a kör és a mögöttük álló társadalmi erő is olimpiai párti, tehát akár 70-80%-os is lehet a támogatottsága egy budapesti olimpiának, ami soha nem volt korábban.
6: További hírek következnek itt a Trend FM-en. 5 embert hallgatnak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben. Ezt a központi nyomozó főügyészség közölte. A gyanúsítottak között van a terror elhállítási központ egykori főigazgatója, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője és 3 rendőr. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. Az ügy egy márciusi intézkedéshez kapcsolódik, amikor az M3-os autópályán feltartóztattak egy ukrán pénzszállítmányt, amelyből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A főügyészség közlése szerint egyik gyanúsítottal szemben sem indítványoztak személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést. Magyar Péter az ügyészséget bírálta az úgynevezett aranykonvoj ügynyomozása miatt. A miniszterelnök azt kifogásolta, hogy 3 rendőrjárőrt már meggyanúsítottak, miközben szerinte az akció előre elrendelőinek felelősségét még nem tisztázták.
0: A kereskedési idő vége. Tőzsdezárás Budapesten.
6: Hosszú nap volt ez a mai, azt kell, hogy mondjuk, látszik ez a kereskedést illetően is. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenés mellett 137.165 ponton zárt a napot. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot, a vezető részvények pedig jó nagy mínuszban zártak nagy részt. A MOL 7%-ot csökkent kerek 5000 forintra, az OTP 5,1%-ot esett 37.870 forintig. A Richter 2,4%-os csökkenés mellett 12.200 forinton zárt, míg a Magyar Telekom 4%-ot gyengült 2.530 forintra. A prémium kategóriában egyébként nem volt nagy emelkedés, a Cikk Pannónia 7-del, az Akkó 9-del, a Rába pedig szinte 9%-kal tudott erősödni. Nyengült még a Forage G 1,5%-kal, az Alteo 2,3%-kal, az Ány biztonsági nyomda 0,5%-kal, az Appenin 2,9%-del, az Autovalis 2%-kal, a BIF 5%-kal, az Opus részvények 4,4%-kal estek. Szóval nem volt túl jó hangulat a mai kereskedésben. A bankközi devizapiacon viszont némileg erősödget a forint, nem sokkal, de erősödget, azért mondtam így. Egy euróért most 365 forintot és 80 fillért, egy dollárért 326 forintot és 50 fillért kell adni. Európában még zajlik a kereskedés, a londoni FTSE egy pár pontos pluszban tartózkodik. A frankfurti DAX index 9%-ot gyengült, csak úgy, mint a milánói tőzsde. A párizsi CAC 3%, a madridi IBEX pedig 0,5%-os mínuszban jelenleg. A tengeren túlon a Dow Jones és az S&P 500 egyaránt 3%-kal, a Nasdaq Composite pedig 0,5%-kal esik jelen pillanatban. Az olajárak emelkednek, az amerikai könnyű olaj a WTI hordonként $92.70, a Brent $105.40. És még a holland tőzsdén jegyzett gáz áráról nem beszéltünk, november végi szállítással egy 6%-os pluszban az ár. Egy megawattórányi gázért 78 eurót és 50 eurócentet kérnek jelenleg.
0: Időjárás jelentés.
6: Ami az éjszakai órát illeti, ott felhős vagy borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet, elszortan előfordulhat kisebb eső vagy zápor, a hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap felszakadozik és néha csökken is a felhőzet, több órára még a nap is kisüt, csapadék nem valószínű, annak ellenére, hogy hideg frontot mondtak. A hőmérséklet napközben 16 és 22 fok között alakul majd. Hűvösebb időre kell számítani némileg, mint a mai nap folyamán. 17 óra 10 perc van, köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb, majd este 6 óra, akkor várom önöket.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
11: Folytatódik a Monitor délután a turizmus.com összeállításunkkal, MICE Business Day. A szakmai programról még nem beszéltünk eleget. Gál Pál Zoltán, a szervező Turizmus Kft. Ügyvezető igazgató van újra itt a stúdióban, mert hogy a programot elmondtuk azt, hogy mi várható a MICE-on, de akkor azt mondta talán egy hete vagy tíz napja, hogy a szakmai program az mostanra fog körülbelül, ugye 20-án lesz a MICE, szóval most fog igazából összeállni, és hát ahogy láttam, mit mondtál, hogy lábra jött egy csomó programpont.
12: De igen, hát ez régi vágyunk, és most talán azt gondolom, hogy sikerült is elérnünk, hogy az ősz folyamán egy meghatározó, akár évadnyitó, nagy turisztikai seregszemlét, konferenciát összehozzunk, a MICE Business Day betét eseményeként, de akár önálló tartalommal is megállja a helyét, és így igaz, lábra jöttek a kérdések, hiszen amikor elkezdtük szervezni a programot nyár végén, akkor tudtuk, hogy egy nagyon izgalmas ősz elé nézünk, rendkívül sok szakmai észrevétel sok van, program van, stb. De hát, hogy kezdjük nyomban az elején, lényegében elkezdett az új turizmus irányítás dolgozni, elkezdték a szakmai szervezetekkel a konzultációt, és abban bízunk, hogy Boros Botond, a Visit Hungary vezérigazgató első kézből fog tudni tájékoztatást adni az egyeztetésekről. Külön izgalmas, hogy Barát Gergely, aki megbízást kapott a fővárostól, és elkészítették, én volt szerencsém már egy MUHAI munkaanyagot látni, 250 oldalas turizmus stratégiáját a fővárosnak, és azt gondolom, hogy a világhelyzet az mindenképp mindig nagyon izgalmas, és azt hiszem, hogy Feletti Botondot nem kell bemutatnom, nagyon izgalmas, és akár napra kész információt kaphatunk arról a tendenciáról, hiszen a turizmus nagyon érinti mindig is, hogy a nemzetközi helyzet milyen, és hogy mik azok a tendenciák, amely akár az üzleti turizmust befolyásolni fogják a jövőben a 27-es szezont figyelembe véve.
11: Hát és már amennyit előre lehet erről tudni.
12: Azt gondolom, hogy persze természetesen vannak ilyen kilengések, de azért vannak olyan tendenciák, amelyek azért strukturálisan nem nagyon változnak, és azért lehet, hogy az intenzitása bizonyos dolgoknak változik. De azért...
11: Ha már láttad ezt, vagy beleláttál egy picit ebbe a 250 oldalas anyagba, ez a Budapest új turisztikai irányai, hát ez is egy forró krumpli most, nem?
12: Hát nagyon forró krumpli.
11: Most már kijöttek az adatok. Látni, hogy hol kellene változtatni. De
12: igazából itt azért van egy-két téma, kíváncsi vagyunk, hogy esetleg csak vitaszindítón, gyakorlatilag nyilván az Airbnb lakhatási válság. Itt azt gondolom, hogy egy nagyon érdekes párhuzam lesz a délutáni program, vagy ebéd kávészüteni programmal, ez a sportturizmus kérdése, hiszen a Nemzetközi Olimpiai Bizottság számunkra egy kicsit meglepő gyorsasággal közölte, hogy mely városok vagy mely országok kandidálnak az olimpiai rendezésére.
11: Pontosabban 36. csak párbeszédet folytatnak is.
12: Hát a kandidálnak az azt jelenti, hogy ezek az országok valamit kiszivárogtattak a tekintetben, hogy érdeklődnek, és akkor itt adódik, hogy már elindult Magyarországon is a szakmai vita, a polémia, hogy Magyarország alkalmas, nem alkalmas, itt nyilván döntően Budapestről van szó, tehát hogyha véletlenül azt gondolom, hogy Budapest ténylegesen beleáll és meghozza a megfelelő döntéseket a kormánnyal és a Magyar Olimpiai Bizottsággal közösen, akkor azt gondolom, hogy az a turizmusra nagyon komoly, pozitív, tehát mint szerintem turisztikai szakemberek egyértelműen pozitívként tekintenek, de ennek a matekjáról fognak tudni érdekes előadást és illetve egy kerekasztal beszélgetést hallgatni jelenlévők, hiszen Dénes Ferenc sportközgazdász, illetve a sportállamtitkárság részéről
11: Szántó Dávid
12: lesz ott. Tehát én azt gondolom, hogy a két legilletékesebb ember el tudja mondani, hogy jelenleg akár egy nagy világesemény után vagyunk idén is, ez a világdöntő az atlétikában megmutatta, hogy igenis a turisztikai szempontból milyen jelentőség.
11: Tehát a kővégén már olimpia, de egyébként meg már lezajlott sport események matekja, ugye?
12: Hát matekja, a turisztikai hatása, miért érdemes ebbe belefektetni, mert ezzel örök polémia, mert nyilván a túlturizmus, a bizonyos helyi lakosoknak az érdekei, azok mindig ellentétben vannak a nagy nemzetközi események megrendezéssel kapcsolatban. A másik aktuális téma, ami azt gondolom, hogy sajnos velünk van, ez a Duna alacsony vízszintje, minden idők legnagyobb szintjét mérték, pont idefelé hallgattam És hát abban a dunai hajózás. Ez egy nagyon meghatározó turisztikai terméke Budapestnek, mint szálláskapacitás szempontjából. Az nem titok, hogy például az olimpia rendezés kapcsán a Dunán állomásozó hajók is lehetnek pótkapacitások, ha ide tudnak jönni.
11: Messze és van nem még Pozsonyba az várakoznak, mint mondjuk az a nyáron volt.
12: Így láttam van, azokat és, a hajókat. És azt gondolom, hogy ez váratlanul érte a beutaztató turizmust, és ez nem csak a hajósokat érintette, hanem ahogy én engem tájékoztattak, ez azokat a szállodákat is érintette, akik az átszállás, illetve a transferek kapcsán igénybe lettek véve. Szerintem ez egy komoly probléma, és a 27-es nyári szezon szempontjából mindenképp megoldás lehet. Illetve délután van két örökbecsű témánk, az egyik a generációk együtt dolgozása a turizmusban, ez egyre fokozódó szempont, hiszen nagyon élő munkaigényes a mi tevékenységünk, és én azt gondolom, hogy ott nagyon fontos, ott olyan megszólalókat hívtunk, akik a tudományos életben is foglalkoznak vele, illetve napi szinten, hiszen a Semsei Rudolf és Nagy Gábor, az Eventrend és a Semsei Gasztronómi, ők gyakorló vállalkozóként gyakorló.
11: Tehát ők valóban tudják, milyen öt generációt együtt foglalkoztatni.
12: Így van, és ez azt gondolom, hogy a felgyorsult világban nem is olyan könnyű. Illetve van egy másik nagyon érdekes téma, ez szerintem erről még fogunk sokat beszélni, ez meg gyakorlatilag az, hogy ahogy a 2008-as válság kapcsán a szállodaipari problémák miatt nagyon sok szállodának indult épület átalakult irodaházzá, a Covid után megindult home office-ok miatt nagyon sok irodaház elkezd átalakulni szállodává.
11: Vagy lakóházzá.
12: Vagy lakóházzá. És hát én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett átalakítás, átfejlesztés, és főként, hogyha egy megnövekedett turisztikai igény, akár egy világesemény, egy olimpia van, akkor ez felfokozott lehet. Így hát itt igazából azt is lehet mondani, hogy több előadás egymást elősegíti, felfűzi, alákérdez annak, hogy a következő kerekasztal beszélgetésen ezt kielemezhessük.
11: Szóval az február 20-a kedd, és ehhez, hogy a szakmai programon részt vegyen valaki, mert ez nyilván, ahogy mondtad, ez önmagában is megáll, bárhol megállna. Ehhez kell regisztrálni, vagy ehhez a Milestone egyébként részt kell valamilyen módon venni?
12: Hát mint a rendezvényben van, vannak a kiállítóink, illetve vannak a hosted buyereink, a belföldi és a külföldiek, ők automatikusan ott tudnak lenni, de aki csak a konferenciára akar jönni, az önállóan tud regisztrálni, és a részvételi jegyet meg tudja vásárolni. Várunk mindenkit szeretettel, hiszen ez egy nagy forgatag és networking eseményként is felfogható. A buyereknek, illetve a kiállítóknak tárgyalási kötelezettségeik vannak, hiszen ők nem tudnak mindannyian részt venni a konferencián, ezért úgy alakítottuk ki például a kiállítói csomagot, hogy a kiállítási standon akár három embert is beregisztrálhat egy kiállító, és akkor az egyikük rotációs jelleggel akár a konferencia egyes témát meg tudja hallgatni. Igyekszünk minél több embert ezekkel az információkkal ellátni. Én mindenkit arra ösztökélek, hogy jó a helyszín, akár csak egy fél napra is érdemes kiugrani egy témára, és akkor meg lehet nézni, és első kézből lehet tájékozódni ezekben szerintem a magyar turizmust jelentősen befolyásoló kihívásokban.
11: Szakmai program MICE Business Day 2026. október 20-án kedden és új helyszínen, ugye ezt nem is mondtuk most.
12: Igen, a Corinthia Hotelben leszünk. Én azt gondolom, hogy mindig is célunk volt, hogy a helyszínek között változtassunk. Természetesen a rendezvény elég nagy méretű lett már, nem panaszként mondom, ezért a helyszínek kiválasztása nem is lett már olyan egyszerű. Itt én reményem szerint ezen a új helyszínen, mint egy belvárosi hotelben meg tudjuk mutatni a Magyarország rendezvény szakmai kiválóságait.
11: Nagyon szépen köszönöm, Gálpár Zoltán, Turizmus Kft. Ügyvezető igazgatója, akkor sok sikert és sok látogatót.
12: Én is köszönöm a lehetőséget.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Folytatódik a turizmus.com összeállításunk. Kovács Krisztina beszélgetőtársa vendég, az MSZSZ balatoni régiójának vezetője, a Parkin zalakaros igazgatója. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Hát sajnos már október van, sajnos, mert ez már azért hűvösebb, ez már nem nyár, de szerencsére, mert most már azért látjuk a nyári értékeket, számokat, adatokat, tendenciákat. Nagyon kíváncsi vagyok a benyomására, a benyomásukra. A szakma és önök hogy értékelik ezt a szezont?
2: Egészen up-to-date adatokkal tudok szolgálni, hiszen a napokban zajlott le az MSZSZ balatoni régiójának az ülése, a Mövenpick Balaland Resortban voltunk, és a kollégák ott beszámoltak a nyári adatokról, illetve az 1-8 havi kumulált adatokról. A statisztikából azt látjuk, hogy a Balatonon értékesített szobaéjszakák száma összességében stagnál. Egységenként már vannak különbségek, van, aki nagyon jó eredményekről számolt be, mások pedig kevésbé sikeres szezonról adtak hírt. Mi is olvastuk a sajtóban, hogy rossz szezonja van a Balatonnak, kevés vendég van a Balatonon. Ez így azért egy kicsit félrevezető, ezt így nem mondanánk. Mi szállodaszövetség vagyunk, mert szállodákról tudunk beszámolni, de egy kicsit mi is kitekintettünk, és a KSH statisztika alapján készített a szövetségünk egy elemzést, amelyben az összes szállás helyet kielemeztük, nyári hónapokban és 1-8 hónapban is, és ott azt látjuk, hogy az egyéb szálláshelyek, illetve a magánszállás
1: ott volt a nagy veszteség.
2: Így van. A szállodák azért tartják magukat.
1: Mire lehetett jutni még a beszámolókból? Szóval mitől ment valahol, és mitől nem ment valahol? Nyilván most név nélkül és szálloda és hotel megnevezés nélkül, de van-e valamiféle benyomásuk a vendégek attitűdjeinek a változásáról?
2: Hát, ha így talán összesíteni kellene, akkor azt mondhatnák, hogy a nagyobb szállodák mindig egy kicsit keresettebbek, ott a brand erősebb, egy kicsit több pénz áll rendelkezésre, marketing kapcsán több a szolgáltatás, a vendégek több szolgáltatásból tudnak választani, és ez nyilván a népszerűséghez vezet.
1: A fogyasztói szokások, akár az időablak, akár az, hogy most három nap, egy hét, ez nyilván mindig változik, és mindig szezon végén elmondják a szakemberek, hogy azért látszanak elmozdulások. E tekintetben mi a tapasztalatuk?
2: Itt azt látjuk, hogy a szobárbevételek egy picit a tavalyi év alatt maradtak, a bázis év alatt maradtak. Ebben bizonyára szerepet játszott az erős forint, viszont nagyon szépen alakultak a vendéglátás bevételek, erre többet szántak a vendégek ebben az évben, így összességében már a totál bevételünk is magasabb lett, mint a bázis évben, ezért összességében nincsen okunk panaszra. Azt is szeretném még kiemelni, hogy a szép kártya költés is nőtt, 7%-kal nőtt a szállodákban. Ez egy balatoni adat, a balatoni szállodákra vonatkozik, és ez annak ellenére van így, hogy a szép kártyákra feltöltött pénzösszege már évek óta stagnál, ezt nem emelték.
1: A szeptember az jó időt hozott, és ugye az még nincs benne az adatokban, ez azért árnyalhatja majd a képet, nem? Mert ez majd, hogy nem nyári hónapnak számított most. Időjárás, meteorológiai szempontból mindenképpen.
2: Időjárás szempontjából mindenképpen, de egyébként nem volt rossz, hogy halljuk a kollégáktól, de erről mindig akkor tudunk majd csak pontosan nyilatkozni, hogyha látjuk a számokat, ha előttünk vannak a statisztikák.
1: Szállodaigazgatóként mi a benyomása a vendégekről, a vendégek összetételéről, a költési szokásokról? Meg hát nyilván mindenkivel beszélgetett. Értem azt, hogy a vendéglátás az úgy tűnt, hogy az jobban hasíthat, tehát ott költöttek a vendégek. Ez jó hír, mert egyébként meg nagyon sok helyről az elmúlt időszakban azt lehetett hallani, hogy ott azért a kosárérték csökkent, tehát már csak egy fogás, vagy desszert, nem, vagy csak egy pohárbor. Tehát úgy látszik, hogy ebben azért lehetett érdeket érvényesíteni a vendéglátóknak, és hát a szállásadóknak is.
2: Így van. Bár én most pont nem vagyok releváns a saját szállodám kapcsán ebben a kérdésben, én egy all-inclusive szállodát vezetek, mi ezt csomagként értékesítjük a szállást all-inclusive csomaggal együtt. Így nálunk annyira nincsen extra költés, hiszen az all-inclusive étkezés az napi ötszöri étkezésből, italfogyasztásból áll. Itt nem szükséges, hogy a vendégek ezen felül még extrán költsenek, hiszen mindent megkapnak ebben a csomagban, de a többiektől, a többi kollégámtól azt hallom, hogy az idén valahogy ez ebben alakult.
1: Magyar vendég, külföldi vendég, külföldi, küldő országok.
2: Nemzetiséget tekintve 25% a külföldiek aránya, és 75% a belföldiek aránya a Balatonnál. Azt látjuk, hogy a hagyományosan főküldőpiacaink, mint az osztrák, német, cseh vagy a szlovák küldőpiac némileg visszaesett az előző évekhez képest. Ezzel szemben viszont erősödött az izraeli piac, ami meglepetés volt mindannyiunknak. Láttuk már ezt jönni, láttuk, hogy azért tör fel, de ekkor erősödésre azért nem számoltunk. Főleg a családbarát szállodák számoltak be az erősödésről, a családbarát szegmensben utaznak. Illetve ami még nőtt, az a szlovén és a horvát piac. Igaz, hogy még egy nagyon kicsi szeletet képviselnek a tortából, de az mindenképpen ígéretes trend, hogy évről évre növekvő számokat tudnak produkálni.
1: És a lengyel meg a szlovák az továbbra is erős? Mert az meg az elmúlt évek tendenciája volt. Vagy jelentős, nem tudom, hogy fogalmazok.
2: Jelentős, inkább így fogalmazok, hogy az első hatban szerepelnek, de egy picit most előző évhez képest csökkentek.
1: Krisztin, az MSZSZ Balatoni régiójának a vezetője, és gyakorló szakember is egyben. Kérdezhetem a munkaerőről, mert ugye ez minden évben sláger téma. Ebben a szezonban, a szezon elején igazából ezt sokat én nem hallottam mondani kollégáktól sem, meg vendégektől sem, hogy hát ez kritikus lesz, vagy krízis helyzetet idézhet elő a munkaerőhiány, mintha ebben a szezonban erről kevesebbet lehetett volna hallani, de lehet, hogy ez csak az én szubjektív véleményem. Mi volt aztán a gyakorlat az elmúlt 3-4 hónapban?
2: Teljesen jól érzi, mi is erről beszélgettünk igazgató kollégáinkkal, hogy idén nem volt akkora gondunk szerencsére. Hozzávetőlegesen mindenki azzal a létszámmal működött, amit évelején betervezett. Voltak szakemberekkel dolgoztunk, és elégedettek voltunk ezen a téren. Ha nem is 100%-osan, de azért hozzávetőlegesen igen. A külföldi munkaerő az, ami hiányzik. Az elmúlt években voltak olyan munkakörök, amit csak külföldi munkaerővel tudtunk betölteni. Például a housekeepingen a takarítói, szobaszony munkakörök, mosodai, vagy a konyhán a mosogatói munkakörök. Itt azért most kihívással szembesülünk, hiszen már nem lehet kölcsönzéssel behozni harmadik országbeli munkaerőt, hanem saját állományba kell őket foglalkoztatni. Ez viszont azt feltételezi, hogy mi egy külföldi toborzó céggel kötünk szerződést. Nagyon nehézkes ismeretünk ezen a piacon, illetve időbelisége is sokkal hosszabb. Eddig 3-4 hónap volt a behozatal, most pedig 7-8 hónap.
1: Tehát akkor ezt magyar munkavállalókkal kell megoldani.
2: Illetve akinek még van külföldi munkavállaló, akiket az előző időszakban tudott behozni, ők még a szerencsések közé tartoznak.
1: A legfontosabb nehézség ebben a szezonban, és a legfontosabb lehetőség, akár a következő évszakokat illetően, vagy a 27-es nyarat illetően, ha egyet-egyet lehet kiemelni, mi lenne az?
2: A nehézségünk az a jövedelmezőségi probléma. Még azok a szállodák is erről számoltak be, akik egyébként bevételben növekedni tudtak az előző évhez képest, mert a költségeink olyan gyorsan emelkednek, hogy nem tudunk olyan jövedelmezőséget felmutatni, mint mondjuk a bázis évben. És azért egy tulajdonos sem akarja ezt elfogadni, hogy jövőre csökken a jövedelmezőségünk. Ez óriási probléma szerintem.
1: Hát ez igen, mert akkor nem forgatnak vissza annyit fejlesztésre, attrakcióra.
2: Igen. És ha még egy ilyen kihívást mondhatnék, az árvaszúnyog helyzet lenne. Dél-balatoni szállodák nagyon kritikus helyzetben voltak a nyári hónapokban, főleg augusztusban. Akkor nyatkod, amikor megérkeztek az árvaszúnyograjok, akkor ez mindent belepett, és rengeteg vendégpanasz származott belőle.
1: Főleg a déli oldalon, ugye, ha jól láttam. És akkor a ventilátorok, amit a meteorológus kollégák meg a limnológiai intézet említett, hogy majd ventilátorokat kell beállítani az elfújját, akkor ez azért annyira nem volt járható út.
2: Nem. Szerintem jövőre erre sokkal jobban fel kell készülnünk, és nagyon szeretnénk tavasszal majd az illetékesek figyelmét erre felhívni, hogy még egyszer ez ilyen mértékben ne fordulhasson elő, mert ez komoly vendégpanaszhoz vezet. Ez reputációs probléma.
1: Ez kemény meccs lesz, mert az árvaszúnyogra meg szükség van, ezt meg a szakemberektől tudom, úgyhogy biodiverzitás meg az összes többi szóba jön majd. Érdekes lesz.
2: Az arányuk nem mindegy, hogy mennyi árvaszúnyog van.
1: És akkor a jövőkép, mert ezek a nehézségek voltak.
2: A következő hónapokat is megnéztük, hogy kinél milyen tendenciák érvényesülnek. némi visszaesésről számoltak be a kollégák itt október-novemberre vonatkozóan, picit lelassult a pick-up, mindenhol van még hely az ünnepi hétvégékre, az őszi szünetre, a téli szünetre. Bízunk benne, hogy csak időbeli eltolódásról van szó, és rövidül a foglalási ablak. Egyelőre nem gondolom, hogy krízis helyzetről kell beszélnünk, de azért ez nem annyira jó, hogy egy sikeres év után, összességében sikeresnek ítéljük eddig a 26-ot, most egy belassuló őszről beszélünk.
1: Nagyon szépen köszönöm a friss adatokat, meg a gyors helyzetértékelést Kovács Krisztina, MSZSZ Balatoni régióvezetőjének. Nagyon szépen köszönöm, jó
2: köszönöm
1: munkát.
2: Köszönöm szépen.
1: Kicsókolom.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.
1: Csütörtök van, volna péntek gasztro programajánló, megszokott módon Lévai Ferenc, az Aranypont ZRT vezérigazgatója, aki azt mondta, hogy halászlé, de két fontos kérdés, jó? Tavaszi hal, őszi hal, hát legfőképpen ponty, mert abból szoktuk alaphalként, tudom, a fogyasztás 90-valahány százalék, ugye ponty Magyarországon?
2: 80,
1: igen. Szóval tavaszi hal vagy őszi hal, fogyasztott hal vagy friss hal. Van-e különbség?
2: Alapvetően az, hogy ha már hal, akkor már mindennél jobb. Nincs az a jó minőségi hús, ami jobb tudna lenni beltartalmi értékeit és fogyasztását illetően, mint a hal. De hát ez egy kis hal sovinizmus, őszi hal. Az őszi hal annyival kedvezőbb, hogy akkor még azok a természetes kis zsírtartalékok megvannak, amiket a hal télen azért kell, hogy elemészen, mert ugye télen táplálkozás nincs, de egy kis vegetációs mozgás azért van, hiszen légcsere van, életfenntartás van, az pedig ezeket a kis zsírraktárakat üríti ki, amik egyébként a halászi szempontjából nagyon fontosak, hiszen össze az a kis kollagén, ami a bőr alatt van, meg ami szépen kifű a fejből, hogyha szétütöttük, az a legfontosabb, mert abba kell oldódni a paprikának. A tavaszi hal tehát egy kicsit szikárabb, egy kicsit vékonyabb, fogyasztás szempontjából nincs akkora különbség köztük, de aki nagyon gurmé, az tudja, hogy a friss őszi paprika, amit most daráltak éppen, és még az illóolajok is csodálatosak benne, meg a szín is az, meg a hozzávaló őszi ponty, hát az verhetetlen, azt nem lehet tavaszra überelni, mert már a paprika is minimum fél éves az őrlése után, illetve már a hal is túl van egy 3-4 hónapos zsírvesztésen, ami hát még egyszer mondom, nem akkora tétel, de hát azért aki nagyon ott van benne, megérzi. Ami a fagyasztást illeti, a édesvízi halakat azért egy-másfél hónapig lefagyasztani semmi jelentősége nincs, de miután háztartási fagyasztásról beszélünk, azért ami már ez után következik, az már bizony egy kis értékvesztés jár, mert akármilyen lassan is, de azért a zsírsavak azok oxidálódnak, és ennek azért mi úgy mondjuk ezt, hogy van egy kis hűtős íze. Ez azért nincs a tengeri halatnál, amik fél évig is mély hűtőben vannak, vagy fél évig is jönnek, vagy akár egy éves szavatosságuk is van, mert az ipari sokkolóval villámsebesen hűtik le azonnal, és így a sejtekben nem fagy bele a víz, amit nem tudunk otthon megtenni, mert bármilyen gyors fagyasztónk van, az nem sokkoló, és a lassan lefagyó ételbe bizony a sejtek közötti víz az úgy viselkedik, hogy amikor a engedem kifelé, akkor a sejteket széttapítja a víz, és egy kicsit összeesik a hal. Azok, hogy plöcs lesz a hal, egy kicsit egy ilyen kis, kicsit ilyen gyengébb lesz a hús szerkezete, nincs az a rugalmassága meg. Magyarul egy-másfél hónapig fagyaszthatjuk a halakat, az édesvízi halakat, a megfogó csüllőt, keszeget, pontyot, amit eltettünk a horgászsákmányból, de ennél tovább azért nem érdemes, és hát a frissnek sehol a világon nincs pár. És hát tavasszal is nagyon jó a friss halászlé. Hadd mondjam, mert az 5 dolgon kívül nehogy beletegyünk többet. Higgyék el, nagyon-nagyon jó az a recept, ami arról szól, hogy van egy kilónyi halunk, ahhoz tegyünk hozzá egy nagy fej vöröshagymát, rendes nagy fej vöröshagymát, ahhoz tegyünk egy púpos kevéskanál piros paprikát, ha elnyomunk egy egészen picurka kis fokhagymát bele, de én azt se szoktam, de hát bele lehet tenni. Nagyon fontos, hogy sózzuk le előtte halat legalább egy pár órával, dobjuk ki a vizet belőle egy kicsit, és mindig a végén sózzuk meg azt a nyomorult halat, amikor már egyébként a halászlé készen van, meg a só sosincs későn, de kivenni már nagyon kínos belőle.
1: Attula bácsi azt mondta, hogy reggel a jó a halkocsonya. Mikor jó reggel a halászlé halkocsonyának, hogyha ha sűrű?
2: Jó sűrűre kell főznünk, akkor egy kicsit jobban el kell a vizet pároktatunk róla, és meg kell hagyni reggelig. Csak úgy simán, tehát ilyen 3-4 fokon nem kell azért hűtőbe tenni, és akkor szépen összepárolódik az egész, és ha halkocsonyával készülünk, akkor egy kicsivel több fejet farkot tegyünk bele, tehát olyat, amiből kifő a kollagén, hiszen az a lényege a kocsonyának, hogy legyen benne az a kollagén anyag, ami csak a sűrűbben fő ki a halból, tehát akkor a szeleteket vegyük ki belőle, főzzük erősen le, sűrűre az alaplevet, és a szeleteket utána főzzük bele.
0: Turizmus.com, a szakértői hírforrás. Minden csütörtökön 4:30-tól. Úti célok, programajánlatok, ötletek és hasznos tanácsok az üzleti utazástól a családi nyaralásig.

0: bella ragazza. Americana, eh?
1: Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
2: Kedves hallgatók, köszönöm a mai figyelmüket. Ez volt a csütörtöki adás, a csütörtöki monitor délután, holnap péntek, fintech világa. Siklós Bencével, a PIK tanácsadójával várom majd önöket. Már a jó utat, ha közlekednek éppen, aztán jó pihenést, viszont hallásra.
1: A Monitor délutánt hallották. A műsor visszahallgatható honlapunkon, a trendfm.hu-n.

0: Üdv itthon! A fűtést optimalizáltam, az energiafogyasztást csökkentettem, az ingatlan árakat sajnos nem tudom.
1: Mennyit ér az okos otthon, és hogyan építkezünk a mesterséges intelligencia korában? A jövő már épül. Október 12-e és 18-a között megmutatjuk, hogyan. Ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en.
2: 94.2 Trend FM.
1: Műsorajánló következik. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden pénteken délután 2-től a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
4: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
1: Reklámot hallottak. A legfrissebb információk a budapesti közlekedésről.
5: Jó estét kívánok! A főváros 10. kerületében nem járható a Kőbányai út a Horog utcánál baleset miatt. Mindkét irányban jelentős a torlódás, a 9-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Liget tér és a Kőbányai út, Könyves Kálmán körút közötti megállókat, a 217E autóbusz szintén módosított útvonalon jár, a Kőbánya alsó vasútállomás Mázsa tér és az Eiffel műhelyház megállót kihagyva. Egy szabálytalanul várakozó gépjármű miatt szintén terelt útvonalon utazhatnak a 105-ös autóbusszal, a járat kihagyja a Márvány utca megállót, míg a 210-es autóbusz ugyancsak terelve közlekedik, a Királyhágó utca megállót hagyja ki. A Rákóczi hídon mindkét irányban csak araszolva tudnak haladni, Pest felé azért, mert a Soroksári úti lehajtónál csak egy-egy sávból lehet mindkét irányban kikanyarodni a vasúti híd felújítása miatt. Telített a Rákóczi út mindkét irányban, a Fiumei út az Orci tér felé, az Üllői út mindkét irányban a Nagykörút előtt, a Múzeum körút és a Károly körút az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakpart is mindkét irányban a Lánchíd közelében. Varga Etele, BKK Info.
1: Ha közlekedési dugót vagy balesetet lát, küldjön SMS-t vagy Viber üzenetet a 0670-2942-942-es telefonszámra. Köszönjük! Jó utat! Hírek a Trend FM 94.2-n.
6: Jó estét kívánok, Kecsőri Hár vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Kiszámlázná a fővárosnak a helyetten végzett közterülettakarítás költségeit Józsefváros. Erről Piku András, a 8. kerület polgármestere beszélt a Trend FM-nek. A kerületvezető szerint Budapest jelenleg sem képes megfelelően takarítani a saját fenntartásában lévő közterületeket, ezért a feladatok egy részét a kerületi önkormányzatok végzik el. Piku András úgy fogalmazott, a fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt Józsefváros évente 1,5 milliárd forint bevételtől esik el, ezért minden kiadást felül kell vizsgálniuk. Bár a köztisztaság és a közbiztonság továbbra is kiemelt feladat marad, a polgármester szerint tartós működési megtakarításokra lesz szükség. Piku Andrást hallják.
7: Köztisztaság és közbiztonság az elsődleges szempontok, erre biztosan figyelni fogunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyi pénzből tudjuk majd ezt garantálni. Az biztos, hogy nem könnyíti a helyzetünket, hogy az a főváros, amely most elvett 1,5 milliárd forintot a pénzünkből, az a főváros nem képes takarítani a saját maga által fenntartott területeket, és ebben a kerületekre szorul, illetve a kerületek jó indulatára. Mi takarítunk fővárosi területeket is, és 2016 óta miénk a közterület fenntartás is, vagy a közterület felügyelet is. Az biztos, hogy ezt át kell gondolnunk, és például a plusz munkát, amit a főváros helyett végzünk el, ki fogjuk számlázni a fővárosnak.
6: Október 25-ig letartóztatásban maradt Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere, ezt a kecskeméti törvényszék sajtószóvője közölte az Indexnek. A bíróság elutasította a védelem szabadlábra helyezésére, illetve enyhébb kényszerintézkedésére vonatkozó indítványát. Bús Balázst egy 17 milliárd forintos állami támogatási ügyben hűtlen kezelésre gyanúsítják, az úgynevezett NKA ügyben. Letartóztatását még június 25-én rendelték el. A volt polgármester korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. Öt embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben, ezt a központi nyomozó főügyészség közölte. A gyanúsítottak között van a terrorelhállítási központ egykori főigazgatója, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője és három rendőr. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirathamisítással gyanúsítják. Az ügy egy márciusi intézkedéshez kapcsolódik, amikor az M3-os autópályán feltartóztattak egy ukrán pénzszállítmányt, amelyből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A főügyészség közlése szerint egyik gyanúsítottal szemben sem indítványoztak személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést. Magyar Péter az ügyészséget bírálta az ügyben a nyomozás miatt. A miniszterelnök azt kifogásolta, hogy három rendőrjárót már meggyanúsítottak, miközben szerinte az akció elrendelőinek felelősségét még nem tisztázták. Új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megújult médiatanácsa. A testület döntései mellett ezentúl a név szerinti szavazási eredmények, a különvélemények és az ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is nyilvánosak lesznek. A médiatanács a lejáró rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok meghosszabbítását egy évben határozta meg, amíg felmérik a rádiós piacot és kidolgozzák a frekvenciák hosszú távú hasznosításának koncepcióját. Az első ülésen az RTL-t 6 millió, a Hír TV-t összesen 800 ezer forintra bírságolták, korhatárbesorolási szabályok megsértése miatt. Az ATV figyelmeztetés kapott, egy gyógyászati eljárás szabálytalan reklámozása végett.
0: Tőzsde hírek.
6: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenéssel 137.165 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot. A vezető részvények nagyot estek. Az OTP 5,3%-os csökkenéssel 37.800 forinton zárt. A Richter 2,2%-ot gyengült 12.230 forintig. A MOL 8%-os csökkenés mellett 4.996 forinton fejezte be a napot. A Magyar Telekom mindössze 1%-ot esett 2538 forintig. Európában nem volt jó hangulat a mai napi kereskedésben. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX Index 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,5%-os gyengüléssel zárt. A milánói tőzsdén 1,4%, a spanyol parketten pedig 1%-os volt a mínusz. Az olajárak a nap végére összességében emelkedtek. Az amerikai könnyű olaj a WTI nagyjából 92 és 93 dollár között, míg a Brent 104 és 106 dollár között mozgott. A hazai benzinkutakon a mai napon csak a benzinára emelkedett méghozzá 1 forinttal, a gázolaj továbbra is változatlan. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
6: Az esti órákban is éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső vagy zápor, esetleg egy-egy zivatar. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap csökken a felhőzet, és általában több órára is kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
2: Köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajdai Csabát hallják, a napvendége pedig Kovács Árpád, egyetemi tanár, a költségvetési tanács volt elnöke.
8: Jó estét kívánok!
2: Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nem teljesen a szokásoknak megfelelően beszélgetünk ugyanis nem pusztán makrogazdasági folyamatokat elemzünk itt, hazaiakat legalábbis, hanem kitekintünk a világgazdasági folyamatokra, tekintettel arra, hogy sok minden változik körülöttünk, és hát Magyarország, mint külgazdaságilag kitett ország, ugye gyakorlatilag mindent megérez, ahogy szokták mondani, úgyhogy most kicsit hátulról indulunk el, már mint a külföldi tarajos vizekről, tartunk a magyar vizek felé. Nézzük, elnök úr, ha így ámblok nézzük a világgazdasági kilátásokat, mit lehet mondani jelen státuszban?
8: Kétféleképpen lehet a elemezni. Az egyik oldalról lehet nagyon madáröptűen és emelkedetten, tehát a világgazdaságnak azokat a dezintegrációs folyamatait, ütemváltásait, a nagyok kicsiknek az alakulásának, egyáltalán szabad-e arról beszélni, hogy rezsimváltás van-e a világgazdaságban. Ez az egyik megközelítési lehetőség. A másik az, hogy földhöz ragadtabban, hogy lesz jövőre is gazdasági növekedés a világgazdaságban, ez mérsékelten marad, tehát olyan 3% környékén mozog, béljóslás lenne, ha azt mondanánk, hogy ez biztos 3% fölött, vagy biztosan alatta marad. Tehát ez a nagyságrend megmarad, tehát a világ növekedni fog, nyilván megvan az a megatrend, hogy a világgazdaság súlypontja áthelyeződik a kelet-ázsiai térségekbe, és hát nyilván láthatóan az is, hogy a világgazdaságnak azok a folyamatai, amelyek az átrendeződésnek, a súlypontváltozásnak a kérdései, Európa helyzete, a BRICS országoknak a sajátos csoportjának, ahol tulajdonképpen a legkülönbözőbb politikai konstellációi országok találkoznak, a nagyon sötét diktatúráktól kezdve a nagyon liberális országoknak a jelenléteig is, ez megtalálható, és hát láthatóan van egy olyan kiegyenlítődési folyamat is a európai kontinensen, hogy elég egyforma a növekedési ráta, tulajdonképpen a magyar növekedési trend ebbe belesimul, egy kicsit jobbak vagyunk, mint talán a német, kicsit gyengébbek vagyunk, mint talán mint a lengyel, bár ez is változik. Tehát itt nagyságrendileg, tehát egy ilyen sírnevet alapon való összetartozások vannak, és láthatóan az is, hogy az Amerikáról mondottakról mindegyik igaz, az is igaz, hogy van növekedés, az is igaz, hogy a világgazdaságnak a troublemakerje, tehát a bajcsinálója alakult ez a folyamat. Ha ezt félretesszük, ezt a megközelítést, és megnyugtatjuk ebben magunkat, hogy nincs baj, élni fogunk, működni fog minden, mindazokkal a gondokkal együtt, amiben majd gondolom a műsorban szót ejtünk, a mesterséges intelligencia, robotizáció, a nyersolaj árkérdéseknek a dolgai energiaellátásnak az összefüggés rendszere, akkor ha egy kicsit följebb mozdulunk, azért eddig azt láttuk, hogy a világgazdaságnak a folyamataiban mindig volt olyan, hogy amikor volt egy átalakulás, akkor utána valamiféleképpen egy nyugvó pontra jutott a rend, és valamilyen rezsim kialakult ebben a dologban. Most egyelőre ennek a ilyen értelmű rezsimváltást nem látjuk, tehát tulajdonképpen tücsök és bogár, és a zavar és a politikai közvetlen eszközé váló gazdasági lépéseknek a sorozatát látjuk. Hát ebben a Deus Ex Machina azért az Egyesült Államoknak az új gazdaságpolitikája, ami megkérdőjelezi az IMF-nek, a NATO-nak, a különböző világot összefogó szervezeteknek, ENSZ-nek a létjogosultságait, és egy olyan sajátos helyzeteket teremt, ami hát tulajdonképpen mindig az ajtó berúgásával indul, aztán majd meglátjuk.
2: És hát, hogy tegyük hozzá, az Egyesült Államok mindig a fő komponense a világgazdasági folyamatoknak.
8: És ebből, hogy ez azért van, hogy ez a fő komponens a vetélytársakkal szemben és a kiegyenlítődési folyamatokkal szemben megmaradjon, és tulajdonképpen egy folyamatos ilyen szétzilálási játékok zajlanak ebben a kérdésben, vagy pedig tulajdonképpen ez az új világ, ami a világrendnek az átalakulása, globális nagyszégek, globális nagyállamok, a kicsi államoknak a mozgástér kérdéseinek az ügyei, hogy alakulnak, milyen kényszerszövetségek alakulnak ki, például most a legújabb a kanada-európai közeledés, ahol szintén ilyen berújjuk az ajtót módon zajlanak a dolgok, hiszen az Európai Unió elnöke bejelenti, hogy ez létre fog jönni, de a keretei ennek a dolognak még messze nincsenek.
2: Ezért ugye elég pikás, ha csak ezt a témát nézzük, hogy ugye kvázi ez egy társult tagság az Európai Unióhoz, amit most felajánlottak Kanadának.
8: De hát ilyen nincs. Hát ez tulajdonképpen ez egy nagyon fura felállás. Hát lesz belőle valami, hát nyilvánvalóan ezek politikai mozgások, de az látszik, hogy a nemzetközi jogban is...
2: És valami ellen, vagy valami mellett, ez is a nagy kérdés.
8: Valami ellen és valami mellett. Hát ez mindig nézőpont kérdése, hát ez a kis apró gég, hogy messze van mitől. Tehát tulajdonképpen ennek a meghatározása ebben, de az látszik, hogy egy új folyamat alakul ki, hogy ezekkel a globális óriásokkal szemben azért a szövetségi rendszerek, a középhatalmak és a köréjük szerveződő kisebb államok, amelyeknek persze a szuverenitása mindig is gazdasági értelemben és politikai értelemben is azért vitathatóvá válik, és az újabb rendszerben ez is néha megkérdőjeleződik most már, hiszen a nemzetközi jog, a nemzetközi kereskedelmi szokások, a bevált gyakorlatoknak a rendszere, ezért ez megingott. Meg azok az intézmények, akiknek a garantőrjei voltak ennek, ezeknek a szerepe is átalakulóban van, miközben megjelenik ugyanakkor ennek az igénye is, például a NATO vonatkozásában, hogy a fegyverkezési költségeket ugye 2% pluszról vigyék fel 5% plusz nagyságrend, ami egy óriási lépést jelent egy országnak. Többet költ ebben az esetben egy ország fegyverre, mint az egészségügyre, vagy az oktatásra, vagy a gyerekekre.
2: Ebben, vagy az adósságfinanszírozásra.
8: Ez egy ilyen, hát Magyarországon ugye az adósság finanszírozás, meg az egészségügyi kiadások, azok tulajdonképpen teljesen párhuzamosan futnak, nem tudom, hány éve nagyjából ugyanakkor összegeket fordítunk rá, csak az arány nem mindegy.
2: Egyébként, ha beszélünk az Egyesült Államokról, ugye Donald Trump, amerikai elnök már a fél idejéhez érkezett, már mint a ciklusát tekintve, ha visszatekintünk az elmúlt két esztendőre, mi az, amit úgy teljesen fölforgatott, és egyébként az is talán érdekes, hogy ha a mérleg serpenyőjében nézzük, az ő megítéléséből az Egyesült Államok hol tart most?
8: Hát, hogyha nézzük a növekedési számokat, meg azt, hogy az Egyesült Államokban durván 300 millió ember állít elő több terméket és nagyobb gazdasági erőt képvisel, mint Kínának a maga másfél milliárdos ember tömege. Vagy ha Európát és Amerikát együtt nézzük megint, akkor azt tudom mondani, hogy Európában, Amerikában együtt 600 millió, 700 millió ember állít elő ugyanannyi terméket, és ugyanolyan gazdasági eredményt mutat föl, mint a föltörekvő India és Kína együttvéve, ahol pedig hát 3 milliárdon vannak, vagy 4 milliárdon most már, egy óriási szám. Tehát a hatékonyság kérdésében az Egyesült Államoknak a technikai fölénye változatlan, és nagyon érdekes az a megközelítés is, ami aztán elvezet a mesterséges intelligencia világába, hogy olyan óriási különbségek vannak egy országban a digitalizáltsági szint és az elért csúcs teljesítmények között. Tehát a szigetszerűen elért csúcs teljesítmények között együtt van az országok jó részében a tökéletes kőkorszakkörű világ és a fakével való művelés is, miközben az ország olyan teljesítményekre képes, hogy a Holdig megy az űrhajója. Tehát ezek olyan...
2: És hát azért tegyük hozzá, az Egyesült Államok ebben a tekintetben is nem pusztán gesztor, hanem number van.
8: Number van, hát tulajdonképpen ő tulajdonképpen az átlagot is hozza, tehát nem nagy csúcsokkal hozza, hanem teljesítményében hozza. Egyébként Európára is ezek a folyamatok jellemzőek, miközben Európa ugye közgazdasági teljesítményében a világban ugye lejjebb mozog, és 15-16%-át adja most a világkereskedelemnek, ha jól emlékszem erre a számra, de hát azért Európa maga gazdasági, technológiai, digitalizációs szintjével, megújulási képességével, környezetvédelmi dolgaival, komplexitásával egyáltalában nem leírandó faktora a világgazdaságnak. Tehát egy nagyon színes, mozgalmas kép van, ami az egésznek a szempontjából ehhez a kérdéshez engem az izgat, hogy a kis országokkal mi van ebbe a kérdésbe. Hát nyilvánvaló Indiának, meg Kínának a gazdasági ereje, meg a mozgástere teljesen más. De már ha föltesszük ezt a kérdést mondjuk Kanadának, vagy az általunk mintának tekintett sok tekintetben Lengyelországnak a kérdésének. Tehát kivel együtt húzza a nótát, hogy tudja magát elhelyezni ebbe a rendszerbe, mit vesz tudomásul azokért az előnyökért, amit az ott esetben az országa kap, azért a veleszólásért, az együttmozgásért, amit meg ebbe a folyamatba való relatív biztonságnak a kérdése magához hozzá. Hát ez a kanadai kérdés, ami hozzá kapcsolódik az amerikai, aki elfőz a régi Monroe elfőz és ennek a modernebb változataihoz. Ez tulajdonképpen újra megjelenik. És ha így nézzük, akkor a világgazdaság, a világnak a politikai hatalmi dolga egy ilyen furcsabb spirál és mozgással fölfelé mozognak, ha fölfelé mozognak, de visszatérnek valamilyen más elemeibe azok a folyamatok, amiket látunk, és mégis teljesen új.
2: Sőt, hogy az Egyesült Államok tekintetében ugye visszatért a kelet-nyugat kérdésköre már, mint ami Kína és az Egyesült Államok között zajlik, és ebben is úgy tűnik, hogy az Egyesült Államok az abszolút nyugat.
8: Ő az abszolút nyugodt ma már ebbe a kérdéskörben, és furcsa módon, és lehet, hogy megköveznek majd a hallgatók is, és a szakértő kollégák, de ebben nagyon érdekes módon bordert képeznek azok a folytópontjai a világgazdaságnak, amiért mindig mondjuk elátkozzuk most a helyzetet, a Hormuzi-szoros, vagy a Szuezi csatornának a zárásával összefügg, Eritreának a sarkával összefüggő, a Huszikkal összefügg, folytópont, vagy akár a Malakka-szorosnak a kérdése. Tehát nagyon érdekes módon megjelennek a bordernek a folytópontjai, erőpontjai is ebbe a töréspontban, mint annak idején a hidegháború időszakára is megvoltak ezek a dolgok.
2: Egyébként van olyan rizikófaktor, ami az Egyesült Államok számára tényleg hatalmas kockázatot jelent, hiszen hatalmas készletei vannak, elképesztően fejlett ország, a gazdaság is folyamatosan növekszik, borzasztóan gyorsan alkotnak jogszabályt, és nagyon termelékenyek.
8: Én sokat olvasok erről, de minél többet olvasok, annál bizonytalanabb leszek. Én nem tudom, hogy tulajdonképpen ez egy alkotókáosz, amit látunk részünkről. Ugye megjelenik a Schumpeternek az alkotó rombolás című elmélet az első világháború után. Ez most egy alkotókáosznak a állapota lehet, hogy ez mennyire tudatos. Erre én akármennyit olvastam, és próbálok tájékozódni ebben, nem vagyok biztos, hogy ez nem tudatos. És azt se tudom, hogy tulajdonképpen az ezzel kapcsolatban a mesterséges intelligencia, meg a globális óriás cégeknek a jelenléte, az mennyire innovátor, és mennyire következmény ezekben a dolgokban, hogy ez szükségszerűen létért van, vagy csak úgy van, és az egész egy véletlenszerű.
2: És ugye milyen fogalmak jönnek vissza, alkotó káosz? Hát milyen régen találkoztunk ezzel, nem?
8: Hát ez egy alkotó káosz az én gondolkodásmódomban, amivel találkozunk, ha az.
2: Nézzünk, van még a műsor első részéből, hát egy pár percünk, és szerintem a kedves hallgatókat nagyon foglalkoztatja, hogy a kínai boom következményei mik. Azt lehet látni egyébként, hogy ugye a legnagyobb ázsiai országnak a gazdasági növekedése azért évről évre mérséklődik, persze azért szívesen cserélnénk velük, de már korán sem akkora, mint ami régebben volt.
8: Hát ez a mesterséges intelligencia világához is átnyúló, meg a robotizációhoz, meg a robotembernek a világához átnyúló kérdés, hogy ebben a csúcs technológiai szinttel, amit a kínai gazdaság képes is robotizációval pótolni a munkaerő, emberi munkaerőnek a kérdését. Tehát a világnak a nagy kérdései közé, erről Lovászi Lászlónak van egy ragyogó könyve, hogy nagy kérdései közé fölrakódik az a kérdés, hogy mit fog hozni a munkaerőellátás szempontjából azokban az államokban a robotizáció, amelyek munkaerőhiánnyal küzdenek, és rákényszerülnek egy fantasztikus technológiai korszerűsítésre, hogy torzítja el a társadalmat, mi lesz ebbe az ember sorsa, és a másik oldalon megjelenik az a kérdés, hogy ember tömeggel hogy pótoljuk, vagy ha ez a kettő találkozik, mondjuk mint Kínában vagy Indiában, ahol még ráadásul egy óriási szaporodási és munkaerő többlet van az ázsiai térségben, ugye jelen van. Akárhogy nézzük, ez egy komoly munkaerő kihívás mindenhol a világ tekintetében. Tehát én úgy gondolom, hogy a diagramokat nézve, ha itt a világgazdasági trendeket felrajzoljuk, ezek a diagramok azért párhuzamos mozgásokat mutatnak, tehát az utóbbi időben olyan nagyon záródó ollót nem láttunk Kína és az Egyesült Államok között, nem láttunk Indiának olyan rettenetes záródó és közelítő oldódását, óriási munkaerő tömeg van, és hát ez egy technológiai újítások is ugye messze megjelennek, tehát azért a mennyiség azért a minőségbe is átcsap a régi-régi marxi tételeknek a világába is megjelenik ez, hogy azért ez kitermeli magának azt a csúcs technológiai szintet is, amiben versenyképessége erős.
2: Mondjuk a feldolgozóipar tekintetében, és nekünk ez nem kifejezetten jó, nagyon hasítanak a kínaiak. Lásd, ugye kínai autók.
8: Hát, és egyre jobbak is ebben. Ami persze a másik oldalról is válaszokat kényszerít ki, és hát persze kérdés az, hogy itt falakkal próbálkozunk, mint amit az Egyesült Államok akár a vámpolitikájával próbál, vagy pedig együttműködésre fogunk építeni. Most ez a zavaros világ, ez nem az együttműködés építéséről szól, és a szinergiáknak a fejlesztéséről, hanem a falak és a várfalak erősítéséről szól ebbe a térségbe, és azon belüli mozgás, nichtugribugri, langsamspacieren című dolog, ez az európai politikára is, ez a Hoffinak a valamikori mondása nagyon van, hogy igen, de langsamspacieren ebbe a kérdésbe, hiszen nincs a információcsere, nincs egymásra épülés, hanem van egy verseny, aminek persze vannak csúcstechnológiai eredményei is.
2: Köszönöm szépen, most tartunk egy pár perces szünetet, jönnek a hírek, és utána folytatjuk a beszélgetést. A napvendége tehát Kovács Árpád egyetemi tanár, a Költségvetési Tanács volt elnöke.
1: Hamarosan folytatódik a napvendége.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Rohanok, azt sem tudom, hogy hol áll a fejem. 3 tárgyalásom lesz ma.
2: Nekem 10.
1: Mennyi?
3: Lépj kapcsolatba egyetlen nap alatt a rendezvénypiac összes jelentős képviselőjével. MICE Business Day október 20-án a Corinthia Hotelben. Szakmai konferencia és B2B networking. Trendek és megoldások egy helyen. Több mint 150 kiállító, közel 1200 tárgyalási lehetőség. Regisztrálj és foglalj időpontokat. MICEBusinessDay.hu, ahol a rendezvény szervezés jövője formálódik.
4: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
5: Mi az, amit biztosan nem szeretne a céges autója mellé? Egy újabb munkakört. Defekt, szerviz, papírmunka, baleset, gumicsere. Történjen bármi, ránk számíthat. Szakértő csapatunk segít a megfelelő autók kiválasztásában egyetlen céges autótól akár egy teljes flotta kialakításáig, hiszen a teljes körű flotta kezelés számunkra alap. Fix havidíj, kiszámítható költségek, kevesebb teendő. Arval. További információkért keresse fel weboldalunkat a www.arval.hu címen, vagy írjon nekünk közvetlenül az infokukac@arval.hu e-mail címen. Arval. For many journeys in life.
6: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
7: Úgy vagy vele, hogy csak még 2 sört kérnél? Október 16-18 és 21-25 között vár a Nagy Budapesti Sörfesztivál a Kopaszigát nagy parkolónál. Kézműves sörkülönlegességek, prémium bajorfesztivál sörök, specialitások és muzsika. Hauber Exponanza, Rakonca Imre, éjjelente pedig DJ-k. A belépés ingyenes.
8: Ha unod ugyanazokat a helyeket, ideje felkapcsolni a Vörös Neont. Koncertek, bulik, színház és Budapest legizgalmasabb éjszakái egy helyen. Vörös Neon, ahol nem csak nézed az estét, hanem a része vagy. Kapcsold fel, gyere el, éld át!
0: Reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Ezt még senkinek nem mondtam el, de...
9: Bizalom nincs adatvédelem nélkül. Egészségügyi adatok, bőrproblémák, előtte-utána fotók, elérhetőségek... Ezek nem csak egyszerű információk, hanem védendő személyes adatok.
10: Adatvédelem a magánegészségügyben és a szépségiparban. Mert az ügyfelek személyes adataira való odafigyelés része minden professzionális kezelésnek.
11: Készült a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság megbízásából. kkv-naich.hu
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Ütik vágják az árakat, vagy inkább az egekbe emelik őket. Ki épít, ki vásárol, és kinek éri meg? Október 12-től ingatlanpiaci és építőipari hét a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
12: Jó estét kívánok, Kecsőri Hár vagyok, ha az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják itt a Trend FM-en. A vagyonadó bevezetését, a kata kibővítését és az ECO szabályainak módosítását egyszerre terjeszti az országgyűlés elé a kormány, ezt Kármán András pénzügyminiszter közölte. A tárcavezető szerint mindhárom változtatás célja az igazságosabb közteherviselés. A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti magánvagyon terhelni, és a kormány számításai szerint évente mintegy 200 milliárd forint bevételt hozna. Az ECO-nál egységesen 60 millió forintos éves értékhatárt vezetnének be, míg a katát ismét több önfoglalkoztató és mikrovállalkozás számára tennék elérhetővé. Kármán András azt is közölte, hogy a 2027-es költségvetés tervezetét október végén nyújtják be az országgyűlésnek. A tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonmentesítését javasolja a tervezett vagyonadó alól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK szerint bár indokolt lehet a kiemelkedően vagyonosak nagyobb közteherviselése, a céges részesedések megadóztatása forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől. A kamara különösen a magyar kis- és középvállalkozások helyzetét tartja problémásnak, ugyanis az új adó versenyhátrányba hozhatja őket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. Kerékgyártó Gábor, az MKIK főgazdásza magyarázza el miért.
2: Bizony, amíg a hazai kis- és középvállalkozóknak a működő tőkéjét terhelné ez a ingatlan vagyon, hiszen ők belföldön adónyelven rezidensek, azaz Magyarországon van az állampolgárságuk, és itt töltik az év nagy részét, addig mondjuk egy cég, aminek a tulajdonosa meg nem adórezidens Magyarországon, azaz nem magyar állampolgár, nem itt tölti az év nagy részét, rá meg kevésbé vonatkozik, vagy csak a vagyonelemeknek egy részére vonatkozik, például az ingatlanra. És hát akkor van mondjuk két papírcsomagoló kis- és középvállalkozónk, az egyik magyar tulajdonban van, és ott ennek a vállalkozásnak a vagyonát terheli, ugye a tulajdonoson keresztül a vagyonadó, a másiknak mondjuk van egy osztrák, belga, külföldi tulajdonosa, és őt pedig nem terheli.
12: Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi formában tervezett bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint az 1 milliárd forint feletti vagyonba beszámított vállalkozói részesedések miatt egyes cégtulajdonosoknak úgyis adófizetési kötelezettségük keletkezhet, hogy nincs ehhez elegendő szabad pénzük. A szövetség attól tart, hogy emiatt többletosztalékot vonhatnak ki a vállalkozásokból, ami csökkentheti a beruházásokra fordítható forrásokat. A VOSZ ezért mentességet kér a tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonra, valamint alacsonyabb, fokozatosan emelkedő adókulcsokat javasol. A szövetség egyúttal az október 14-i társadalmi egyeztetési határidő meghosszabbítását is kezdeményezi. Hont András veszi át az Index informatikai ZRT irányítását, miután Starcákos lemondott vezérigazgatói tisztségéről. Starcákos az Indamedia Executive Board tagjaként kibővített cégcsoport szintű feladatkörben folytatja munkáját. Az Indamedia operatív vezérigazgató helyettese Mező László lesz, míg a cégcsoport informatikai és fejlesztési területének vezetését Réti Tamás veszi át. Az Index szerkesztőségének szakmai irányítása nem változik, a főszerkesztő továbbra is Gedei Norbert marad. A változásokat Ziegler Gábor távozását követően jelentette be a cégcsoport.
0: Tőzsde hírek.
12: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenéssel 137.165 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot. A vezető részvények nagyot estek. Az OTP 5,3%-os csökkenéssel 37.800 forinton zárt. A Richter 2,2%-ot gyengült 12.230 forintig. A MOL 8%-os csökkenés mellett 4.996 forinton fejezte be a napot. A Magyar Telekom mindössze 1%-ot esett 2538 forintig. Európában nem volt jó hangulat a mai napi kereskedésben. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX Index 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,5%-os gyengüléssel zárt. A milánói tőzsdén 1,4%, a spanyol parketten pedig 1%-os volt a mínusz. Az olajárak a nap végére összességében emelkedtek. Az amerikai könnyű olaj a WTI nagyjából 92 és 93 dollár között, míg a Brent 104 és 106 dollár között mozgott. A hazai benzinkutakon a mai napon csak a benzinára emelkedett méghozzá 1 forinttal, a gázolaj továbbra is változatlan. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
12: Az esti órákban is éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső vagy zápor, esetleg egy-egy zivatar. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap csökken a felhőzet, és általában több órára is kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után, itt a Trend FM-en.
13: Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják. A nap vendége Kovács Árpád egyetemi tanár, a költségvetési tanács volt elnöke, és megint a műsor első részében elhangzott, foglalkozunk a műsor második részében az energiaellátás témakörével. A részén már szóba hoztuk a mesterséges intelligencia témakörét, de még ugye ide tartozik szorosan ezekben a blokkokban is, hiszen a digitalizáció megkerülhetetlen minden ágazatban, akkor vissza a energiaellátás témakörére, különösen 2026-ban került ez nagyon fókuszba.
14: Hát
13: világzati viszonylatban.
14: Ez is egy érdekes fragmentált probléma, nem egyforma ennek a szerepe, a gázellátás kérdése és más nyersolajellátás, a gázolajellátás kérdése is ebben alakulnak a legkülönbözőbb folyamatokban. Európát ezek a nagy lezárások, lehet, hogy megint vitát váltok ki a gondolatommal, nem közvetlenül érintik. Tehát a Hormuzi szorosnak a lezárása és ezek a tételek, azok elsősorban a nagy energiafogyasztó kínai, indiai, koreai és részben japán gazdaságot érintő feszültségeket jelentenek, és hát ez hozzájárulnak az olajárántásnak, és hát az áraknak az alakulásához is. Hát minden esetre a töredékére csökkent le az itteni átbocsátó képesség. Európa ettől a kedvezőbb helyzetben van a kanadai, norvégiai és más ellátási dolgokkal, még akkor is a Oroszországnak a szinergiáit most nem kívánja a politika és a háborús viták miatt az Európai Unió jelentősen fejleszteni, sőt, hát a visszaszorítás van újra és újra napirenden, itt is a falaknak az építésének a kérdése jelenik elő. És az is érdekes, hogy a nagy olajhatalmak közül például Szaúd-Arábia, aki megpróbálja ugye kikerülni ezt és a Szuezi csatorna felé elindítani ezeket a forgalmi folyamatokat, hát ez is tulajdonképpen szenved, mert ugyanakkor a Szorosnak a lezárása és a szaudi olajexportnak és a gázexportnak a dolgait, tehát az energiaexportnak a világát jelentősen meg tudja fogni, és nagyon érdekes módon a világnak egy nagyon fontos részéről, tulajdonképpen Afrikáról most nem beszélünk, most már hosszabb ideje, hogy tulajdonképpen ott mi történik, és milyen folyamatok zajlanak, hanem az egész egy nagy törésvonal, energiaellátási törésvonal mentén is zajlik. Noha érdekessége ennek a folyamatnak az is, hogy ezek a fölfelé, most azt hiszem 105 dollár a hordonkénti Brent olajnak az ára. Az orosz most még drágább is valamivel, ahogy én jól tudom. Ezt a mai számokat néztem. Ezekben a kérdésekben azért a világkereskedelme és az árakra beleépül mindenbe. A hajózásnak az áraiba, hát az óriási, a tankereknek a működtetéséhez is, az olajszállításhoz, a kereskedelemhez, mindenhez, nem a magánautó itt a kérdés, és hát ebben messze az energiaellátásnak az alapgépei, az erőgépek, munkagépek, hajózás, vasút, stb., ami ezeknek a felhasználását csinálni, ez beépül azért az amerikai árakba is valamiféleképpen. Az amerikaiak részben úgy gondolják, hogy azért számukra ez előny, hiszen ők a világ egyik legnagyobb olajhatalma, és azért évtizedeken keresztül ezeket a képességeiket ők azért ledugózták, nem használták ki, és hát most tulajdonképpen ezekben az árhelyzetekben ők is profitálnak. Érdekes módon az oroszok is profitálnak ebből a dologból, hiszen a Kínának, Indiának a kényszerítő módon alternatív beszerzési útvonalakról kell gondoskodni. Ezek készen vannak, hát nyilvánvalóan a háborús célkitűzések is mindig azért a olajinfrastruktúrának a veszélyeztetését csinálják, de itt is ugye a Deus Ex Machina megjelenik, mert a Trump megszólal abba, hogy hát azért a olajkikötőket meg a olajlétesítményüket hagyjuk békén, mert akkor azért saját magunkat is lából lőjük, mert az egész világra kihat, hogyha ezeket rongáljuk, és akkor a szállítás megromlik. És hát ez persze egy halom partnernél fájó sebeket állít, többek között a szankciós rendszernek a ukrán vonatkozásában is. Tehát ez egy fura módon minden összefügg, és tulajdonképpen Mi tűnik el ebben a játékban? A környezetvédelem kérdéséről most ebben a vonatkozásban egyre kevesebbet hallunk. Tehát megdrágult az energiaellátás, szükségszerűen hatékonyabb is sokkal, tehát az egy energiahatékonysági mutatókban Magyarország is folyamatosan javuló tendenciát mutat, Európa is, mindenki a világon, ami a környezetvédelmi szempontból jobb, tehát a fajlagos felhasználási mutatók javulnak, de avval együtt tulajdonképpen az alternatív energiák felértékelődésével, az energiaellátásnak a globál problémáival, szerintem az elmúlt évek, vagy az elkövetkező éveknek a súlyos politikai háborús helyzetei is végig fognak húzódni, és hát egyik gazdaságnak se tesz jót, gazdasági széloknak nem, Magyarországnak se tesz jót, ami a világgazdaságban zajlik, akár leszakadunk az orosz olajról, akár ebbe valami haladékot még próbálnak.
13: Hát nagyon ritketek 2027.
14: Hát gyakorlatilag egy új hát hogy tudom, vasfüggöny kezd a világra leereszkedni, miközben azért nagyon érdekes módon ezen a vasfüggönyön át azért számos bridge van, és van egy harmadik erő energetikai tekintetekben is, hát ez a harmadik világnak, a BRICS országoknak az együttese, amiben hát azért jó pár olajhatalom is.
13: Ja, és elég szépen erősödtek, hiszen lehetett látni a múlt heti, vagy pontosabban e-heti nyilatkozatukat. A trendi téma, ugye a mesterséges intelligencia, a digitalizáció kérdésköre, ez a világgazdasági folyamatokat, az európai gazdasági folyamatokat mennyiben írja át, vagy mennyiben lesz ez fő csúszamlásszerű változás a következő években?
14: Próbáltam összeszedni a digitalizációnak a mutatószámait készülve a beszélgetésünkre. Az látható, hogy ebbe a nemzetközi gyakorlatban az Egyesült Államok van természetesen az élen. Magyarország pozíciója se rossz, európai pozíció kifejezetten jók, tehát amikor az digitalizáció, mint olyan egy ország életében, az egészségügyben, a gazdaságban, a közlekedésben, az oktatásban, stb. Megjelenik, akkor azért az országoknak az átlagos fejlettségi mutatói azért ebben is visszatükröződnek jól. És szembetűnő az, hogy azért a Kína és India például nem brillírozik ezen a területen, az afrikai kontinens pedig hát nagyon-nagyon nehezen a moszorok. Természetesen, tehát talán az előző részben utaltam arra, hogy a csúcs teljesítmények és a képességek, hogy mit tudnak előállítani. Most nem a robotkutyára gondolok csak, vagy a kickboxot is képes működtető robot harcosra, bár ez is egy érdekes külön világa ennek, hanem az általánosság, a számítástechnikának a felhasználási szintje vonatkozásában egy óriási fejlődés van, és elválik egymástól a csúcs teljesítményekre való képesség, és az egésznek egy nemzet, vagy nép, vagy egy európai használatnak, vagy afrikai használatnak, tehát világrészre vonatkozásában való használata. Ami felé tart a fejlődés, ez ugye összekapcsolódik a biotechnológiai fejlődéssel is, soha nem látott képességeknek a futurisztikus megjelenését is láthatjuk ebben a blogban. Az látszik, hogy azért el fognak jutni oda, hogy az emberi faj, a humán létnek a kérdésébe is megjelenik a manipulációnak a kérdése. Nem tudom, nem hiszem azt, hogy talán már az én életemen túl lesz ez azért, amikor megjelenik az a tudatos gondolkodás, hogy mint a tipikus embereket fejleszünk ki valamilyen technológiáknak az elvégzésére szolgáltató típusú embert, erő fitoktatásra alkalmas, atlétikus embereket. Ennek a nyomai megjelennek azért a sportvilágába most már. Tehát azt lehet mondani, hogy át fog alakulni a humán létnek a kérdésköre, hogy ez szép új világ lesz a Huxley értelemben, vagy a Madácsnak a rettenetes jóslata a világnak a dolgairól. Ez megint nem egyértelmű, de az érdek az, hogy ez a fejlődés megállíthatatlan legyen. Most én a fő kérdésnek azt tartom, messze egyetértve Lovász Lászlónak a gondolataival, hogy a kérdés az, hogy ezt hogy helyezzük el az emberi életben, az együttélésnek a kérdésében, milyen jövőt tudunk képzelni, tudjuk-e szabályozni magunk ezt a folyamatot, vagy maguk a gépek fogják majd helyettünk ezt is eldönteni és szabályozni, és túllép rajtunk az egész, de ez egy utópia.
13: Van még hát a pár percünk, és azt ígértem a kedves hallgatóknak, hogy a világgazdasági tarajos vizekről evezünk át a hazai vizekre, és hát ugye trendi téma Magyarországon az euró bevezetés. Elnök úr, hogy látja a közös uniós pénz meghonosításának a projektjét? Van itt egy ambíciózus 2030-as cél.
14: Hát a reálgazdasági konvergencia is szükséges hozzá. Reálgazdasági konvergencia nélkül nem lehet azokat a nominális kritériumokat, amelyek a euró bevezetéséhez hozzá kapcsolódnak, a 60% alatti adósság, a 2 éves türelmi idő kérdése, a kamatpolitikának, a hiánynak a szintje, GDP arányos mutatóknak.

0: hasonlatot használva, és az elbírálás alatt van, tehát még mindig nem jött vissza az a válasz, hogy kérem, utalom ezt a dolgot, tehát nem írtuk alá ezt a pontot, vagy hát mi aláírtuk, csak a másik oldal még nem. Tehát az év végétől várhatóan érkezik pénz. Ez a pénznek nem az a jelentőség az euró szempontjából, hogy most éppen az államháztartáshoz fontos, hogy ebből mennyi motorvonatot tudunk, vagy milyen jóléti szolgáltatást tudunk csinálni, és milyen fejlesztésekre lesz pénz, mert az a GDP arányosan és az államháztartás méretéhez arányosan ezek az összegek 1-2%-ban mérhetőek, hanem az a tudat, hogy valahová tartozunk, és valahová tartunk. Tehát ez egy rendkívül erős hívószó, és tulajdonképpen 2026 tavaszán, amikor a hívószó megváltozott ebben az értelemben, tehát a hívószó az lett, hogy Európai Uniós tartozás, elfogadni azokat a feltételeket, amiket kínálnak, kuruckodásnak vége van címmel. Ebből a sarokhelyzetből nem tudjuk megváltoztatni az egésznek azt a mozgását, ami sok kritikával lehet illetni az Európai Unió tekintet. Fogadjuk el ezt a játéktért. Ez hozzátartozik természetesen egy életérzés is. Magyarország hova akar tartozni? Magyarország mindig is az Európai Unióhoz, és ennek a szimbolikája az euró.
1: Akár az átlagos halandó számára mit jelent? Ez is nagy kérdés, az euró bevezetése.
0: Az euró bevezetése nyilvánvalóan a gazdasági stabilitást és hátteret jelentő fogalom, egy nagy egészhöz való tartozásnak a lehetősége, egy olyan háttér, ami biztonságot ad. Tehát az Európai Uniónak nem. A mi biztonság persze, ahol is jár, most elméletileg mondom, hogy sok szuverenitási kérdésről le kell mondani.
1: Ez egyébként akkora fájópont lesz a magyar gazdaság számára, hogyha nem tudja befolyásolni a Magyar Nemzeti Bank a magyarországi kamatszintet?
0: Szerintem nem. Tehát a válasz erre az, hogy nem. Szerintem ezt a Magyar Nemzeti Bank is pontosan így gondolja. Nem is lehet máshogy gondolni ebbe a rendszerben. Azért egész jól megvan a francia nemzeti bank, meg az osztrák is, annak ellenére, hogy euróövezeti tagok, tehát ez nem jelenti azt, hogy van. Persze van olyan, ami ebbe áldozatot fog kívánni. De összességében, ha a gazdasági teljesítmény 2027-től egy 3% közeli szintet elér, vagy a fölé mozog, és a reálgazdasági konvergencia is alakul, megfelelően alakul ehhez képest, ami Magyarország vonatkozásában az elmúlt években, legalábbis 2021 után ez megroppant. Tehát volt olyan öt év, az elmúlt öt év azért olyan volt, amikor hát hol volt növekedés, hol nem, de inkább egy stagflációs időszak következett be. Egyébként a világgazdaságban is bonszolgatják, hogy bekövetkezhet ennek a zizegő mindent megkérdője elező világnak egy ilyen stagflációs következménye, tehát a helyben járásnak a következménye. Ha ez meglesz, akkor 2030 körül, 32 körül lehet ebbe euró, de mint hívószó politikai és gazdaságpolitikai szempontból most sokkal nagyobb jelentősége van, és gondolom ezért is került annyira a beszéd, közbeszédbe, előtérbe, mint maga az, hogy most a dátum éppen hogyan alakul, hanem a hovatartozás kérdése volt a döntő.
1: Köszönöm szépen, ez volt a végmondat. A napvendége tehát Kovács Árpád, egyetemi tanár, a költségvetési tanács volt elnöke volt, a mikrofonnál pedig Szajrai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.
2: Ez volt a nap vendége. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A podcast jár by Trend

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik.
1: Tuti, elég kamera van a mobilodon? És erdei virág illatú a mosóporod? Hófehéren csillognak a fogaid? Mennyi fontos kérdés. Egyel én is jövök. Minden találkozódon iszol alkoholt? És meccsnézéshez? Randihoz? És ha nehéz a nap, vagy ha könnyű? Sikerhez? Kudarc? Ha a dolgod van a függőséggel, mi itt vagyunk. Kérdésekkel és válaszokkal. www.kiszállókártyák.hu. Készítette a Média Unió Alapítvány.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, Kecső Rihán vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Kivételes lehetőség előtt áll Budapest, ha egy olimpia esetleges megrendezéséről van szó, ezt mondja Dénes Ferenc sportközgazdász. A politikai klímaváltozásra egyértelműen kedvez egy lehetséges pályázatnak, annál is inkább, mert a jelenlegi vezetés már a elfogadóbb az ügyben, az ellenzék meg valószínűleg nem változtat korábbi támogatói attitűdjén. A lakosság nagy része is másképp tekint a dologra, mint 8-10 évvel ezelőtt.
3: Az a társadalmi állapot, amiben most vagyunk, ez sosem adatott meg. Az a furcsaság van, hogy azok a kormányzó erők, akik korábban ellenzékben erőteljesen támadták az olimpia rendezés gondolatát, most csak hirtelennyiben felkarolják, és azt látjuk, hogy azért ők mögé tudnak állni, vagy mögé állnak, akkor azért milliós számba tudnak polgárokat megszólítani. A mostani ellenzéktől meg feltételezem, hogy nem változott a véleménye, tehát az a kör és a mögöttük álló társadalmi erő is olimpiai párti, tehát akár 70-80%-os lehet a támogatottsága egy budapesti olimpiának, ami soha nem volt korábban.
2: Nem ért egyet Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésével, hogy diplomáciai úton jelenleg nem lehet lezárni az ukrajnai háborút. Zelenszkij szerint a tárgyalásokon kialakult patthelyzet nem jelenti azt, hogy ne lehetne megoldást találni. Az ukrán elnök egyúttal arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen Ukrajnának légifölényhez jutni és fokozza az Oroszországra gyakorolt nyomást. Zelenszkij erről az észak-ukrajnai Prilukuban beszélt, ahol az előző napi orosz rakétacsapás áldozatai előtt tisztelgett. Telefonon egyeztet Vladimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump, ezt az amerikai elnök közölte. Trump szerint a beszélgetést már megszervezték, részleteket azonban nem közölt annak időpontjáról vagy napi rendjéről. Az amerikai elnök ismét azt mondta, hogy szerinte közeledik az orosz-ukrán háború lezárása, bár ez konkrét fejleményekkel nem támasztotta alá. Trump azt is kijelentette, hogy elnöksége alatt 8 háborús konfliktus rendezett, és hamarosan újabb megállapodás születhet. Nem ismeri el legitimnek az új orosz állami dumát az Európai Parlament. Az EP 482 igen szavazattal, 41 ellenében és 39 tartózkodás mellett fogadott erről állásfoglalást. A magyar EP képviselő közül Weiss Viktor, a Tisza párt képviselője és Dobrev Klára szavazta meg a határozatot, míg a Mi Hazánk képviselője ellene voksolt. A Fidesz-KDNP jelenlévő képviselői nem szavaztak, ahogy a több tiszás EP képviselő sem. Egyébként az összes képviselő szerint a szeptember 18 és 20-a között megtartott parlamenti választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, és azokat az ukrajnai háború, valamint az oroszországi politikai elnyomás rejkörében rendezték meg. Az Európai Parlament elítélte a választások során tapasztalt jogsértéseket, valamint azt is, hogy a szavazást megszállt ukrán területeken is megtartották. Már fel tud kelni és járni a kórházban Krista Pánk, akinek múlt héten sikertelenül próbálták végrehajtani a halálos ítéletét Tennessee államban. Jogi képviselője szerint az 50 éves nő állapota javul, ugyanakkor továbbra sem teljesen tiszta a tudata, és nem zárható ki maradandó egészségkárosodás sem. Pike-nak 2 méreginjekciót adtak be, de a kivégzési kísérletet túlélte, ezt követően kórházba vitték. A nőt egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra. Az eset nyomán ismét vizsgálják a kivégzés körülményeit és az alkalmazott eljárást is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenéssel 137.165 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot. A vezető részvények nagyot estek. Az OTP 5,3%-os csökkenéssel 37.800 forinton zárt. A Richter 2,2%-ot gyengült 12.230 forintig. A MOL 8,1%-os csökkenés mellett 4.996 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom mindössze 1,1%-ot esett 2.538 forintig. Európában nem volt jó hangulat a mai napi kereskedésben. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX Index 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,5%-os gyengüléssel zárt. A milánói tőzsdén 1,4%, a spanyol parketten pedig 1%-os volt a mínusz. Az olajárak a nap végére összességében emelkedtek. Az amerikai könnyű olaj a WTI nagyjából 92 és 93 dollár között, míg a Brent 104 és 106 dollár között mozgott. A hazai benzinkutakon a mai napon csak a benzinára emelkedett méghozzá 1 forinttal, a gázolaj továbbra is változatlan. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső vagy zápor, esetleg egy-egy zivatar. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap csökken a felhőzet, és általában több órára is kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Már is kezdünk, jó estét, indul a különleges zenei válogatása, hogy minden nap, minden éjjel olyan dalokkal, amiket máshol nagy valószínűséggel még nem hallottak. Köszi, hogy itt vannak, ez a Trend FM.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Pál utcai fiúk egy magyar alternatív rock együttes, ami 1983 nyarán Sziget-Szentmiklóson alakult barátokból és iskolatársakból. Az együttes alapítói már, akik még ma is tagok, Leskovics Gábor és Potondi Anikó, valamint rajtuk kívül az együttes sikereinek részese a története során tagjai között zenélő több dobos, billentyűs, szaxofonos és gitáros. Az eleinte garázsban próbáló együttes 1985-ben kezdte a koncertezés Sex Pistols, Exploited és Control csoport számokkal, valamint saját dalokkal. Zenéjükre ekkor az Európa kiadó volt még jelentős hatással. Ebben az évben adták ki első demo kazettájukat, ami rendkívüli népszerűségre tett szert, így ez további koncert és fesztivál szereplések, valamint 1987-ben a második demo követték. 1988-ban nézőszám rekordot döntöttek Budapest egyik kultikus zenei klubjában, a Fekete Lyukban. A punkos elemeket is magába foglaló rockzene és a hozzáírt néhol elmés, máshol lírai dalszövegek, valamint a mind több és egyre magabiztos a fellépés az együttest a 80-as évek underground zenei életének egyik legfontosabb együttesévé tették. Az egykor pénzfeldobással hangszert választó utcai kölyök bandából verbúválódott zenekar 1990-ben adta ki első lemezét, majd 1994-ig folyamatosan jelennek meg az albumok. A 90-es évek második felére tagcseréket követően aláfagyott az évekig tartó lendület, és a nagy színpadról visszatértek a klubok félhomályába. Továbbra is aktívan koncerteztek, majd alkotó energiákat hozó újabb tagcseréket követően 2000-ben is jelent meg album. Ezután 2008-ban a 25 éves Pál utcai fiúk zenekar friss energiákkal és ismét friss lendülettel újabb fejezetet nyit történetében a Legelő című nagylemezével. A legutóbbi album 2019-ben jelent meg, Igazán ez minden címmel.
0: Trend Night.
1: A Pál utcai fiúk már is zenél itt a különleges zenei válogatásban.

0: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
1: Évszázadokon át szinte láthatatlanul húzódott meg Fót határában a középkori Szent Márton templom romja. A benőtt falmaradványok ma egy különleges építészeti és közösségi vállalkozás középpontjába kerültek. Jakab Csaba tervei nyomán olyan rekonstrukció születik, amely összekapcsolja a történeti örökséget a kortárs építészeti gondolkodással, miközben új életet ad egy rég elfeledett szakrális helynek. A feltárás 2021-ben kezdődött meg. A munkálatok során fokozatosan bontakozott ki a templom alaprajza és szerkezete, miközben a helyi civilek, önkéntesek és támogatók egyre erősebben kapcsolódtak az ügyhöz. A tervezett új szerkezet kortárs karakterű lesz, mégis figyel a középkori templom térszervezésére és fényviszonyaira. Elsőként a szentély épült meg és kapott tetőszerkezetet, ezt követte a hajó kialakítása, az utolsó lépés a környezet rendezése lesz. A projekt finanszírozása pályázati forrásokból, civil támogatásokból és helyi összefogásból áll össze. A romtemplom körül az elmúlt években programok, templomtúrák és közösségi események szerveződtek, amelyek fokozatosan visszaemelték a helyet Fót kulturális életébe.
0: Hello Hungary a Trend FM-en! Holnapra is van ötletünk!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Verib Tamás 1994-ben született Miskolcon. Zenei tanulmányait a miskolci Egressy Béni Zeneiskolában folytatta. 2007. szeptemberétől Földesi Margit színi tanodájába járt. Színpadon már 9 éves korában a Miskolci Nemzeti Színház Isten pénze című darabjában debütált, és ezen kívül rendszeresen vett részt magyar és nemzetközi énekversenyeken, valamint fellépett musical rendezvényeken, jótékonysági gálákon. 2013 és 2018 októbere között a Budapesti Operett Színház tagja volt. 16-ban diplomázott klasszikus ének szakirányon a Miskolci Egyetem Bartók Béla Zeneművészeti Intézetében. Színházi pályafutása mellett a The Sun City Rockets nevű zenekar frontembere, melyet 2015 nyarán alapított zenésztársaival, 2016-ban megnyerte a Starban Star 4. évadát.
1: Trend Night.
2: Verib Tomi következik azonnal a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Budapest Voices a cappella együttes 2013 áprilisában alakult. A 12 énekesből és egy ütőhangszeresből álló kórus mai magyar underground zenekaroktól ad elő slágereket. Az eredeti dalokat Varnus Zsuzsa művészeti vezető hangszereli, illetve ülteti át a cappella stílusba. A Budapest Voices első dala a Tankcsapdától az Adjon az ég volt, emellett már elkészült 200-nyi további átdolgozás, köztük a Queen Bee-től, Péter Fiboritól, a Magashegyi Undergroundtól és a Kowalski meg a Vegától is. Az együttes bemutatkozó nagylemeze 2014-ben jelent meg Alternatívák címmel speciális formában, egy saját újság a Budapest Voices magazin mellékleteként. A megjelenés napján egy különleges reggeli koncertet adtak a Szent Gellért téri metró megállóban. 2016. március 24-én jelent meg aztán Finomra hangolva című második albumuk, melyet a tagok által összeállított szakácskönyvvel együtt adtak ki. 2016. novemberében egy háromszámos EP jelent meg kislemez címmel. A névadás oka, hogy a három dal mini CD jött ki, és karácsonyfa díszbe csomagolták a lemezt. A közönség hallhatta már a kórus számos nagy rendezvényen, köztük a Művészetek Völgyében, a Campus Fesztiválon és a Fishingon Orfűn. Eddig három alkalommal léptek fel az A38 hajón, mindhárom elővételesen teltház volt, de a többi budapesti koncertjeiket is nagy érdeklődés követte.
1: Trend Night.
2: Természetesen meg is hallgatunk egy dalt a Budapest Voices-től, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en a hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Új pályán a magánegészségügy. Újra napirenden a köz- és magánellátás viszonya. A szabályozás és a finanszírozás. November 6-án a Magánegészségügyi Summit a szektor meghatározó vezetőit és döntéshozóit hozza egy asztalhoz. Piaci trendek, felvásárlások és vezérigazgatói várakozások egyetlen napon. Ne maradj ki a párbeszédből! Találkozzunk november 6-án a Magyar Tudományos Akadémián. Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Kiszámlázná a fővárosnak a helyetten végzett közterülettakarítás költségeit Józsefváros. Erről Piku András, a 8. kerület polgármestere beszélt a Trend FM-nek. A kerületvezető szerint Budapest jelenleg sem képes megfelelően takarítani a saját fenntartásában lévő közterületeket, ezért a feladatok egy részét a kerületi önkormányzatok végzik el. Piku András úgy fogalmazott, a fővárosi parkolási rendszer átalakítása miatt Józsefváros évente 1,5 milliárd forint bevételtől esik el, ezért minden kiadást felül kell vizsgálniuk. Bár a köztisztaság és a közbiztonság továbbra is kiemelt feladat marad, a polgármester szerint tartós működési megtakarításokra lesz szükség. Piku Andrást hallják.
3: Köztisztaság és közbiztonság az elsődleges szempontok, erre biztosan figyelni fogunk, de azt nem tudjuk, hogy mennyi pénzből tudjuk majd ezt garantálni. Az biztos, hogy nem könnyíti a helyzetünket, hogy az a főváros, amely most elvett 1,5 milliárd forintot a pénzünkből, az a főváros nem képes takarítani a saját maga által fenntartott területeket, és ebben a kerületekre szorul, illetve a kerületek jó indulatára. Mi takarítunk fővárosi területeket is, és 2016 óta miénk a közterület fenntartás is, vagy a közterület felügyelet is. Az biztos, hogy ezt át kell gondolnunk, és például a plusz munkát, amit a főváros helyett végzünk el, ki fogjuk számlázni a fővárosnak.
2: Október 25-ig letartóztatásban maradt Bús Balázs, Óbuda korábbi polgármestere. Ezt a kecskeméti törvényszék sajtószóvője közölte az Indexnek. A bíróság elutasította a védelem szabad lábra helyezésére, illetve enyhébb kényszerintézkedésére vonatkozó indítványát. Bús Balázst egy 17 milliárd forintos állami támogatási ügyben hűtlen kezelésre gyanúsítják, az úgynevezett NKA ügyben. Letartóztatását még június 25-én rendelték el. A volt polgármester korábban tagadta, hogy bűncselekményt követett volna el. 5 embert hallgattak ki gyanúsítottként az úgynevezett aranykonvoj ügyben, ezt a központi nyomozó főügyészség közölte. A gyanúsítottak között van a terrorelhállítási központ egykori főigazgatója, az alkotmányvédelmi hivatal egyik vezetője és 3 rendőr. Utóbbiakat hivatalos személy által elkövetett közokirat hamisítással gyanúsítják. Az ügy egy márciusi intézkedéshez kapcsolódik, amikor az M3-os autópályán feltartóztattak egy ukrán pénzszállítmányt, amelyből több tonna aranyat és készpénzt foglaltak le. A főügyészség közlése szerint egyik gyanúsítottal szemben sem indítványoztak személyi szabadságot érintő kényszerintézkedést. Magyar Péter az ügyészséget bírálta az ügyben a nyomozás miatt. A miniszterelnök azt kifogásolta, hogy 3 rendőrjárót már meggyanúsítottak, miközben szerinte az akció elrendelőinek felelősségét még nem tisztázták. Új ügyrend alapján működik a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság megújult médiatanácsa. A testület döntései mellett ezentúl a név szerinti szavazási eredmények, a különvélemények és az ülések szó szerinti jegyzőkönyvei is nyilvánosak lesznek. A médiatanács a lejáró rádiós médiaszolgáltatási jogosultságok meghosszabbítását egy évben határozta meg, amíg felmérik a rádiós piacot és kidolgozzák a frekvenciák hosszú távú hasznosításának koncepcióját. Az első ülésen az RTL-t 6 millió, a Hír TV-t összesen 800 ezer forintra bírságolták, korhatárbesorolási szabályok megsértése miatt. Az ATV figyelmeztetés kapott, egy gyógyászati eljárás szabálytalan reklámozása végett.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenéssel 137.165 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot. A vezető részvények nagyot estek. Az OTP 5,3%-os csökkenéssel 37.800 forinton zárt. A Richter 2,2%-ot gyengült 12.230 forintig. A MOL 8%-os csökkenés mellett 4.996 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom mindössze 1%-ot esett 2.538 forintig. Európában nem volt jó hangulat a mai napi kereskedésben. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX Index 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,5%-os gyengüléssel zárt. A milánói tőzsdén 1,4%, a spanyol parketten pedig 1%-os volt a mínusz. Az olajárak a nap végére összességében emelkedtek. Az amerikai könnyű olaj a WTI nagyjából 92 és 93 dollár között, míg a Brent 104 és 106 dollár között mozgott. A hazai benzinkutakon a mai napon csak a benzinára emelkedett méghozzá 1 forinttal, a gázolaj továbbra is változatlan. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső vagy zápor, esetleg egy-egy zivatar. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap csökken a felhőzet, és általában több órára is kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Czutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt Van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkanó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Czutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Átalakul a páciens szerzés, az AI pedig már a mindennapi praxis működés része. Készen állsz a változásra? Az idei magánegészségügyi Summit konferencián a legújabb digitális megoldások és a hiteles orvosi kommunikáció mellett a finanszírozásról és a piac jövőjéről is szó lesz. November 6-a Magyar Tudományos Akadémia. Ne maradj le! Részletek és jegyvásárlás a magánegészségügy.com oldalon.
0: Reklámot hallottak.

0: zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Hiperkarma egy magyar rock'n'roll elemekkel tarkított alternatív rockzenét játszó együttes, amit Bércesi Róbert alapított 2000 nyarán, miután előző együttese a Blabla feloszlott. Logója egy vízkijáratot jelző piktogram megfordítva. A zenekar 2007-ben feloszlott, aztán 2011-ben újra alakult, de még abban az évben ismét kényszer pihenőre szorultak, hogy 2014-ben újra koncertezni kezdjenek. Az első cím nélküli programozott alapokon nyugvó Hiperkarma lemez Bércesi szinte egyedül készítette el, majd az első albumból három kis lemez is készült. A második lemezen az Amondon már sokkal több élő hangszer szólal meg, és szövegvilága is jóval sűrűbb lett. Az ötödik nagy lemeznél járnak, a Napsütötte rész 2019-ben jelent meg.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják itt a Trend FM-en, a folytatásban Hiperkarma nálunk.
3: Egészben lenyel, de nem vérzek el, hogyha így alakult, már kit érdekel, hogy hol rontottam el, hogy mi volt a cél, mikor elindultam, nehogy elvérezzél. Kimentem magamat, ha nagyon muszáj, de ha nem muszáj, inkább ne engem utál, sőt, ha lehet, ne utálj se magad, se mást. A kerítésen túl találj egy forrást, feküdj a vízbe és maradj is ott, míg el nem tüntetik belőled a gonosz, ha nincsen úgy kényelmesebb. Vedd észre magad, ahogy lélegezteted, a szájtól a szájig csak egy aprócska táv, mégis megtenni egy örökké valóság néha. Ha éjszaka felver egy álom, már nem fekszem vissza, csak azért se bánom, hogy én.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: WordPress fotókiállítás a Biodomban. Történetek a világ minden tájáról. Kísérő kiállítás az 1956-os forradalomról és a 2026-os választási küzdelemről. WordPress fotókiállítás november 8-áig a Biodomban.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, Kecső Rihár vagyok, ha az elmúlt órák legfrissebb fejleményeit hallják itt a Trend FM-en. A vagyonadó bevezetését, a kata kibővítését és az ECO szabályainak módosítását egyszerre terjeszti az országgyűlés elé a kormány, ezt Kármán András pénzügyminiszter közölte. A tárcavezető szerint mindhárom változtatás célja az igazságosabb közteherviselés. A tervezett vagyonadó az 1 milliárd forint feletti magánvagyon terhelni, és a kormány számításai szerint évente mintegy 200 milliárd forint bevételt hozna. Az ECO-nál egységesen 60 millió forintos éves értékhatárt vezetnének be, míg a katát ismét több önfoglalkoztató és mikrovállalkozás számára tennék elérhetővé. Kármán András azt is közölte, hogy a 2027-es költségvetés tervezetét október végén nyújtják be az országgyűlésnek. A tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonmentesítését javasolja a tervezett vagyonadó alól a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Az MKIK szerint bár indokolt lehet a kiemelkedően vagyonosak nagyobb közteherviselése, a céges részesedések megadóztatása forrást vonhat el a beruházásoktól és a munkahelyteremtéstől. A kamara különösen a magyar kis- és középvállalkozások helyzetét tartja problémásnak, ugyanis az új adó versenyhátrányba hozhatja őket a külföldi tulajdonú vállalatokkal szemben. Kerékgyártó Gábor, az MKIK főgazdásza magyarázza el miért.
3: Bizony, amíg a hazai kis- és középvállalkozóknak a működő tőkéjét terhelni, ez a ingatlan vagyon, hiszen ők belföldön adónyelven rezidensek, azaz Magyarországon van az állampolgárságuk, és itt töltik az év nagy részét, addig mondjuk egy cég, aminek a tulajdonosa meg nem adórezidens Magyarországon, azaz nem magyar állampolgár, nem itt tölti az év nagy részét, rá meg kevésbé vonatkozik, vagy csak a vagyonelemeknek egy részére vonatkozik, például az ingatlanra. És hát akkor van mondjuk két papírcsomagoló kis- és középvállalkozónk, az egyik magyar tulajdonban van, és ott ennek a vállalkozásnak a vagyonát terheli, ugye a tulajdonoson keresztül a vagyonadó, a másiknak mondjuk van egy osztrák, belga, külföldi tulajdonosa, és őt pedig nem terheli.
2: Nem támogatja a vagyonadó jelenlegi formában tervezett bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége. A szervezet szerint az 1 milliárd forint feletti vagyonba beszámított vállalkozói részesedések miatt egyes cégtulajdonosoknak úgyis adófizetési kötelezettségük keletkezhet, hogy nincs ehhez elegendő szabad pénzük. A szövetség attól tart, hogy emiatt többletosztalékot vonhatnak ki a vállalkozásokból, ami csökkentheti a beruházásokra fordítható forrásokat. A VOSZ ezért mentességet kér a tényleges gazdasági tevékenységet szolgáló vállalkozói vagyonra, valamint alacsonyabb, fokozatosan emelkedő adókulcsokat javasol. A szövetség egyúttal az október 14-i társadalmi egyeztetési határidő meghosszabbítását is kezdeményezi. Hont András veszi át az Index informatikai ZRT irányítását, miután Starcákos lemondott vezérigazgatói tisztségéről. Starcákos az Indamedia Executive Board tagjaként kibővített cégcsoport szintű feladatkörben folytatja munkáját. Az Indamedia operatív vezérigazgató helyettese Mező László lesz, míg a cégcsoport informatikai és fejlesztési területének vezetését Réti Tamás veszi át. Az Index szerkesztőségének szakmai irányítása nem változik, a főszerkesztő továbbra is Gedei Norbert marad. A változásokat Ziegler Gábor távozását követően jelentette be a cégcsoport.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenéssel 137.165 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot. A vezető részvények nagyot estek. Az OTP 5,3%-os csökkenéssel 37.800 forinton zárt. A Richter 2,2%-ot gyengült 12.230 forintig. A MOL 8%-os csökkenés mellett 4.996 forinton fejezte be a napot. A Magyar Telekom mindössze 1%-ot esett 2538 forintig. Európában nem volt jó hangulat a mai napi kereskedésben. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX Index 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,5%-os gyengüléssel zárt. A milánói tőzsdén 1,4%, a spanyol parketten pedig 1%-os volt a mínusz. Az olajárak a nap végére összességében emelkedtek. Az amerikai könnyűolaj a WTI nagyjából 92 és 93 dollár között, míg a Brent 104 és 106 dollár között mozgott. A hazai benzinkutakon a mai napon csak a benzinára emelkedett méghozzá 1 forinttal, a gázolaj továbbra is változatlan. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső vagy zápor, esetleg egy-egy zivatar. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap csökken a felhőzet, és általában több órára is kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Farkas Gábor Gábriel a Balatonfüredi Bem József Általános Iskola énekzenei tagozatos osztályába járt. Tagjai szólistája volt az iskola válogatott kórusának. A helyi zeneiskolában ajánlott hangszerek a klarinét és a cselló kipróbálása után hatodikos korában a vágyott hangszeren zongorán kezdett tanulni. A gimnáziumi évek alatt találkozott Hoger Roberttel, akinek rendezésében sok megyei színjátszó fesztiválon szerepeltek. Az egyik fesztiválon a saját rendezésében Örkény István egyperces novelláiból mutatott be etüdöket, és a produkció megkapta a rendezői külön díjat. A külön díj egy felsőfokú rendezői tanfolyam volt, még az érettségi előtt 16 évesen letette a felsőfokú rendezői vizsgát, de csak az érettségi után vette kézbe az oklevelet. A gimnáziumi évek alatt kisebb zenekarokban billentyűs, vokalista és énekesként is játszott. A Magyar Képzőművészeti Egyetem festő szakán 2000-ben fejezte be tanulmányait a budapesti Moulin Rouge énekes konferenciéjaként performance-ban celebrálta diplomáját, amely annyira elsöprő volt, hogy másnap minden jelentős napilap foglalkozott vele. A színpadon aratott siker után nem maradtak el a továbbiak sem, hiszen a műemléképület palát díszítő nagyszabású falfestményével is kivívta a nagy érdemű elismerését.
1: Trend Night.
2: Farkas Gábor Gábrieltől is meghallgatunk egy dalt most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Konyha egy háromtagú zenekar, akik retrósan lerobbant hangzással és fordulatos magyar szövegekkel játszanak. Eklektikus, a szóltól a garage rockig terjedő skálán mozgó popzenét. A Konyha hangzásának gyökerei a 60-as, 70-es évek fordulója körül keresendők, amikor a rockzenészek már túl voltak az elektronikus hangszerek feltalálása okozta eufórián, és már nem akartak feltétlenül csak szép hangokat kihozni belőlük. Ennek eredménye a sok koszos, túlvezérelt gitár és énekhang. A Konyha szövegei ezzel látszólag ellentétesen mai élethelyzetekből indulnak, de megpróbálnak túllépni azon az állásponton, hogy jó és mély dalt kizárólag fájdalmas dolgokról lehet írni. A háromtagú csapat Badics Márk, Herr Attila és Szepesi Mátyás dinamikus, de lerobbant hangzású dalokat ad elő, szövegeiben pedig egy dinamikus, de lerobbant kor túlélési filozófiáit vázolja.
1: Trend Nights.
2: A Konyha zenekar következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Kaukázus zenekar 2004-ben Tatabányáról indult el, amelynek filozófiája, szövegvilága, a könnyű zenéhez való viszonya és persze a koncertjeik minősége szép lassan maga köré vonzotta a közönséget. A Kaukázusnak nem csak izgalmas dalai vannak, hanem generációs hang is, mely időközben slágeressé érett. A K-pop című lemez, amely 2018-ban jelent meg, mindenféle dolgokról nem, viszont a nagy időmúlásról, kellemesebbé tetsző emlékekről, érzelmi hajlékonyságról, nem várt világi bulvárosodásról, az utolsó űrhajó kilövéséről és természetesen rólunk szól. A frontember új tagokat kért fel ezen remélhetőleg izgalmas közeljövőre, minden dalhoz speckó szövegvideók tartoznak, segítenek rávilágítani arra, hogy a látszólagos, összefüggéstelen dolgok milyen meglepően kötődnek, gyakorolnak hatást egymásra és ránk a főszereplő emberekre. A Kaukázus egyszerre tud meggyőző lenni a szubkultúrának, de ugyanakkor a városi és lakossági rendezvényeken is működnek a dalok. A frontember a zenekarral együtt képes generációkat átívelő kapcsolatteremtésre.
0: Trend Night.
1: A Kaukázustól is meghallgatunk egy dal természetesen itt a különleges zenei válogatásban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs kis állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítást nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Jó estét kívánok, Kecső Rihárd vagyok az elmúlt órák legfrissebb fejleményeivel. Kivételes lehetőség előtt áll Budapest, ha egy olimpia esetleges megrendezéséről van szó, ezt mondja Dénes Ferenc sportközgazdász. A politikai klímaváltozásra egyértelműen kedvez egy lehetséges pályázatnak, annál is inkább, mert a jelenlegi vezetés már a elfogadóbb az ügyben, az ellenzék meg valószínűleg nem változtat korábbi támogatói attitűdjén. A lakosság nagy része is másképp tekint a dologra, mint 8-10 évvel ezelőtt.
3: Társadalmi állapot, amiről most vagyunk, ez sosem adatott meg. Az a furcsaság van, hogy azok a kormányzó erők, akik korábban ellenzékben erőteljesen támadták az olimpia rendezés gondolatát, most csak hirtelennyiben felkarolják, és azt látjuk, hogy azért ők mögé tudnak állni, vagy mögé állnak, akkor azért milliós számmal tudnak polgárokat megszólítani. A mostani ellenzéktől meg feltételezem, hogy nem változott a véleménye, tehát az a kör és a mögöttük álló társadalmi erő is olimpiai párti, tehát akár 70-80%-os lehet a támogatottsága egy budapesti olimpiának, ami soha nem volt korábban.
2: Nem ért egyet Volodymyr Zelenszky ukrán elnök Marco Rubio amerikai külügyminiszter azon kijelentésével, hogy diplomáciai úton jelenleg nem lehet lezárni az ukrajnai háborút. Zelenszky szerint a tárgyalásokon kialakult patthelyzet nem jelenti azt, hogy ne lehetne megoldást találni. Az ukrán elnök egyúttal arra kérte az Egyesült Államokat, hogy segítsen Ukrajnának légifölényhez jutni és fokozza az Oroszországra gyakorolt nyomást. Zelenszky erről az észak-ukrajnai Prilukuban beszélt, ahol az előző napi orosz rakétacsapás áldozatai előtt tisztelgett. Telefonon egyeztet Vladimir Putyin orosz elnökkel Donald Trump, ezt az amerikai elnök közölte. Trump szerint a beszélgetést már megszervezték, részleteket azonban nem közölt annak időpontjáról vagy napirendjéről. Az amerikai elnök ismét azt mondta, hogy szerinte közeledik az orosz-ukrán háború lezárása, bár ez konkrét fejleményekkel nem támasztotta alá. Trump azt is kijelentette, hogy elnökség alatt 8 háborús konfliktus rendezett, és hamarosan újabb megállapodás születhet. Nem ismeri el legitimnek az új orosz állami dumát az Európai Parlament. Az EP 482 igen szavazattal, 41 ellenében és 39 tartózkodás mellett fogadott erről állásfoglalást. A magyar EP képviselő közül Weiss Viktor, a Tiszapár képviselője és Dobrev Klára szavazta meg a határozatot, míg a Mi Hazánk képviselője ellene voksolt. A Fidesz-KDNP jelenlévő képviselői nem szavaztak, ahogy a több tiszás EP képviselő sem. Egyébként az összes képviselő szerint a szeptember 18 és 20-a között megtartott parlamenti választások nem voltak sem szabadok, sem tisztességesek, és azokat az ukrajnai háború, valamint az oroszországi politikai elnyomás rejkörében rendezték meg. Az Európai Parlament elítélte a választások során tapasztalt jogsértéseket, valamint azt is, hogy a szavazást megszállt ukrán területeken is megtartották. Már fel tud kelni és járni a kórházban Krista Pánk, akinek múlt héten sikertelenül próbálták végrehajtani a halálos ítéletét Tennessee államban. Jogi képviselője szerint az 50 éves nő állapota javul, ugyanakkor továbbra sem teljesen tiszta a tudata, és nem zárható ki maradandó egészségkárosodás sem. Pike-nak 2 méreginjekciót adtak be, de a kivégzési kísérletet túlélte, ezt követően kórházba vitték. A nőt egy 1995-ben elkövetett gyilkosság miatt ítélték halálra, az eset nyomán ismét vizsgálják a kivégzés körülményeit és az alkalmazott eljárást is.
0: Tőzsde hírek.
2: A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 2,9%-os csökkenéssel 137.165 ponton zárt. A részvénypiac forgalma közelítette az 57 milliárd forintot. A vezető részvények nagyot estek. Az OTP 5,3%-os csökkenéssel 37.800 forinton zárt. A Richter 2,2%-ot gyengült 12.230 forintig. A MOL 8%-os csökkenés mellett 4.996 forinton fejezte be a napot, a Magyar Telekom mindössze 1%-ot esett 2.538 forintig. Európában nem volt jó hangulat a mai napi kereskedésben. A londoni FTSE 0,2, a frankfurti DAX Index 1,2, a párizsi kakaron pedig 0,5%-os gyengüléssel zárt. A milánói tőzsdén 1,4%, a spanyol parketten pedig 1%-os volt a mínusz. Az olajárak a nap végére összességében emelkedtek. Az amerikai könnyű olaj a WTI nagyjából 92 és 93 dollár között, míg a Brent 104 és 106 dollár között mozgott. A hazai benzinkutakon a mai napon csak a benzinára emelkedett méghozzá 1 forinttal, a gázolaj továbbra is változatlan. Az átlagárak alapján a 95-ös benzin 642, a gázolaj pedig 709 forintba kerül.
0: Időjárás jelentés.
2: Az esti órákban is éjszaka erősen felhős, borult lesz az ég, hajnaltól már helyenként szakadozik, csökken a felhőzet. Elszórtan várható kisebb eső vagy zápor, esetleg egy-egy zivatar. A hajnali hőmérséklet 11 és 16 fok között alakul. Holnap csökken a felhőzet, és általában több órára is kisüt a nap, csapadék már nem valószínű. A szél helyenként megerősödik, majd estére mérséklődik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 16 és 22 fok között várható.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A hazai zenei élet két megkerülhetetlen szereplője, Ágoston Béla és Bég Mihály hívta életre az Ágoston Orkesztrát. Első albumuk a Lengyel Tangó 2014-ben jelent meg. A dolog hátterében a Művészetek Palotájában bemutatott Ma este Te vagy a főnök című koncert áll, ami Bég Mihály műveinek valamennyi rétegéből merít. Előadói az Ágoston Orkesztra és vendégei. A próbák folyamán folyamatosan rögzítették a feldolgozásokat, előbb csak a dokumentálás és a promóció, majd már kimondottan a lemez megjelenésének szándékával. Ágoston Béla érzékenysége is kimondottan erre a produkcióra szervezett zenekarának kirívó felkészültsége garanciát jelentett arra, hogy egy saját hangvételű, de a Víg szerzeményekhez kötődő produkció szülessen.
0: Trend Nights.
1: Ágoston Orkesztra következik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Juhász Attila Jazz egy klasszikus hangzású formáció, vezetője Juhász Attila, aki sokoldalú, virtuóz muzsikus, kiváló hangszerelő és zeneszerző. A Quartet 2008 óta működik ebben a felállásban, 2010-ben Sunshine Jazz című albumukkal megnyerték az év jazz lemeze fonogram díjat. Az album még abban az évben platina lemez lett. A Quartet ritmus szekcióját alkotó Cseh Balázs dobos és Piri Béla bőgős a magyar jazz élvonalbeli muzsikusai. Több lemezen szerepelnek és számos hazai, illetve nemzetközi sztárral felléptek már. A zenekar másik szólistája Réger Attila letisztult játékában ötvöződik a jazzgitár tradíció tisztelete és az invenciózus új utak keresése. A zenekar egyfajta kreatív alkotóműhelyként működik, ahol a saját kompozíciók mellett fontos szerepet kap a vendégszólistákkal való együttműködés is. Koncepciójukban a hagyományos swingelemek mellett teret kap a modernebb harmónia és ritmusvilág.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünk következik most a Juhász Attila Jazztől, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
0: Trend Night.
1: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.

mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kis Erzsének színházi produkciókkal kezdődött munkássága, majd 1995-ben Kaposvárra került, és itt kezdte el gyűjtögetni ötleteit, dalait. Ekkor találkozott Hajnóci Csabával, és megalakították az Egy Kis Erzsi zenét. Az együttes mellett párhuzamosan készített filmzenéket, rajzfilmzenét, részt vett és énekelt színházi produkciókban, és írt zenét mesejátékhoz is. Az Egy Kis Erzsi zene a magyar széna egyik legegyénibb hangú zenekara. Muzsikájukban a balkáni és egyéb népzenék, a franciás chanson és a rock épp úgy megfér, mint a sámánisztikus ének, a metal, vagy akár a jazz. Játékos felfogás, meg annyi stílusgyakorlat. A végeredmény egy semmivel össze nem téveszthető, csak rájuk jellemző táncos örömzene.
1: Trend Night.
2: Kis Erzsitől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Vadfruttik egy magyar alternatív rock együttes. 2005-ben tettek szert országos hírnévre. Első stúdióalbumuk 2006-ban jelent meg Rózsámnak digitálisan címmel. Rá két évre újabb lemezt adtak ki, egy Éjszaka Bohémiában címmel, amit 2010-ben a Fénystopposok, 2013-ban pedig a Darabok című album követett. 2014-ben fonogram díjat kaptak, 15-ben jött a Tudod Milyen, 17-ben a High Tech, 18-ban pedig a Szabad Vagy című nagylemezek.
1: Trend Nights.
2: A különleges zenei válogatást hallgatják, a Vadfruttik zenél a folytatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt, végül 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehény dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bar projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox. A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az aranyakolt formációt Kis Tibor és Vastag Gábor hozta létre, majd csatlakozott Gábor Andor, aki mágikus ütőhangszeres játékával színesíti a produkciót. Koncertjeik szobazene hangulatot idéznek, ahol a közönség közelebb kerülhet a dalok gyökeréhez. A hobbi projekt olyan maradék dalok gyűjteménye, amiket kiköpött magából a kanapé, ezt mondják, de még nem fértek be sehová. Egy dal spice, például az első dal az üzenet van, egy a cigaretta szünetekben összezenélt szerelemgyerek és az üzenet nincs című Quimby szám folytatása.
1: Trend Night.
2: Az aranyakord érkezik már is, itt a különleges zenei válogatásban.

Leszélni tanít a szkavi csak bogarak. Valahány csillag ragyog a fejünk felett. Képzelt, hogy az ott még egyetlen.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: DJ Buci a magyar hip-hop szintér egyik alakítója és aktív szereplője. 96-ban DMC-t nyert rap együttese volt, amelyben kezdetek óta a zenei alapokat készítette, mellett felkérésre film és színházi zenéket is alkotott. Első önálló lemeze Silent Partner címmel 2004-ben jelent meg. DJ Buci zenéjének vázát az urbánus hip-hop annak ütemvilága adja, emellett sokat merít a magyar kultúrkörből. A túlnyomó részt instrumentális számokban az elektronika, a jazz, a koltár zene és a népzene erős, filmzenei hatásokkal jelenik meg.
1: Trend Night.
2: Itt a Trend FM-en a különleges zenei válogatásban már is érkezik DJ Buci.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A jazzgitáros Olász Szabolcs 1982-ben született Budapesten, és akárcsak a legtöbb zenész már gyermekkorában a muzsika felé fordult. Bicskei nevelkedése során hegedülni tanult a helyi zeneiskolában, tinédzserként döntött úgy, hogy hangszert vált, így 15 évesen a hegedűt gitára cserélte. 2001-ben felvételizett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazzgitár szakára, ahol 2005-ben előadói és tanári végzettséget szerzett. 2002-ben Mester Dániel szaxofonossal, Sós Márton bőgőssel és Mohai András dobossal saját formációt alapított, Olász Szabolcs Quartet néven, amit a hazai jazz szinte kritikusai és élvezői egyaránt lelkesen fogadtak.
1: Trend Night.
2: Olász Szabolcsék felvételével folytatjuk most a különleges zenei válogatást.

Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-e.
2: Szekér Gergő 1995-ben született a felvidéki Párkányban. Általános iskolai tanulmányait a Liszt Ferenc Zeneiskola zongora és ének szakán végezte. 2014-ig Szegeden tanult a Kelemen László színi tanodában, ott tett szert első színpadi gyakorlatára a Szegedi Nemzeti Színházban. 2016-ban szerezte meg színész szakképesítését a Gornagy Mária Színi Tanoda Egyesület művészeti szakközépiskolában. 2014-ben jelentkezett az X-faktorba, ahol a táborban véget ért számára a verseny, aztán 2018-ban ismét indult az X-faktorban, ahol Puskás Peti mentorátjaként lett ismert. Gergő végül a második élő adásig jutott. A Madár repülj című dalával bejutott a dal 2019-be, ahol döntős volt, majd ugyanígy szerepelt 2020-ban is, Hazatérsz című dalával.
1: Trend Night.
2: Szekér Gergő következik most itt a különleges zenei válogatásban.

lunar. Merci.

0: Én nem tudok mit mondani. Csak hogy a Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Tape Underground 2007-es Alszik kapcsol című albumával bukkant fel a magyar könnyű zenei palettán. 2009 tavaszán jelent meg Kukacok lepkék című következő lemezük, amely már egy letisztultabb, könnyedebb és visszafogottabb anyagot takar. Ezt követte két másik album, a Háló és az Atma. Zenéjük mára egyre távolabb került a könnyű zenétől, de magját bármerre csirázzék is, önmagában hordozza.
1: Trend Night.
2: Csak egy pillanat is meghallgatjuk az egyik kedvencünket a Tape Underground-tól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Zsagar együttes karrierje 2001-ben kezdődött, amikor a Yander Boy Quintet három tagja, Zságer Balázs, Kovács Andor és DJ Buci, Lázár Tiborral kiegészülve a Yander Boyon kívül is elkezdett zenélni, ekkor még Pulzus néven léptek fel. 2002 nyarán aztán már Zsagár néven zenéltek itthon és külföldi fesztiválokon. Ekkor készült el az első lemezük, amin a Bonós négyesek mellett Kucora Edina énekesnő és Ligeti György énekes is közreműködött. Bemutatkozó lemezük a Local Broadcast 2002-ben jelent meg, második lemezük 2007-ben látott napvilágot, és az ezen a korongon szereplő Wings of Love az Underground divák közreműködésével második lett a nemzetközi dalszerző versenyen, valamint 2007-ben a Rádió Café szavazása alapján ez a dal lett az év dala. A legutóbbi lemez egyébként 2019-ben jött ki, a most három taggal működő Zsagár zenekar vendégekkel kiegészülve dolgozik tovább friss zenei hangzással.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most a Zsagár érkezik.

Nem kell az ékszer, volt minden elégszer. Te is emlékszel, miért nem kapok glóriát? Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Intim Torna Illegál nevű alternatív rockzenekart 2010-ben alapította a Kistehén Tánczenekarból kilépett Dorogi Péter, Kis Sándor, Gálos Ádám és Nádasdi János. Azt írja a koncert Sziget, hogy az Intim Torna Illegál belülről és kívülről is megmozgat. A zenekar tagjai többször bejárták már a világot, meg annyi kultúrával és emberrel találkoztak, és közben sokat zenéltek. Megállíthatatlan energia sugárzik a zenekarból, amiben az elmúlt 200 évben az emberiség által felhalmozott superpower olvad szét, mint vaj a serpenyőben. Zenéjüket tükrözi a zene és életszeretet, ami a rengeteg külföldi és magyar turné alatt, mint turnésár ragadt a fiúkra.
1: Trend Nights.
2: Az Intim Torna Illegál már is zenél, itt a különleges zenei válogatásban.